0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atyám, a szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézis tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube formon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
6: Attraverso i riti e le preghiere, il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist. A liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni: a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is.
6: Il rito interrompe attività frenetiche, lelki
4: érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél, ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a keresésben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a téthajtás, vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézise. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét.
6: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
4: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat.
6: Possano le vostre liturgie.
4: Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiálitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
6: Dear brothers and sisters, in our series of catechesis on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
4: Kedves testvérek, a Tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről. És a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak, és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
6: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
4: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ezt pontosan nem értettem, című konferencia résztvevőit, valamint reményt adni a gyermekeknek elnevezésük külön globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket.
6: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
4: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő Osztrákok Egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
6: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, második vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Továbbá tovább, harmadjára pedig a rítus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja, ellenkezőleg a rítusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
0: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom
4: én. Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízet.
0: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen. Nem mondhatod, na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
4: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó felhívás benne, hogy maradj velünk.
0: Ja, tényleg. És az a legszebb szó.
4: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér. Mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
0: Igen.
4: És mégis érzik, hogy szükségük van rá. És akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsora

0: úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor, akkor azt mondjuk, hogy az imájával, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye. Tehát különösen megható itt az, a, az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy este lett már, ugye. És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a ritus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
1: Ez az egyik.
0: Elveszünk.
2: E le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
0: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
2: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
0: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úrnapját, és az Eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, velünk tartottak, és maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, a Kismese című könyvemből mesélek nektek ma egy igen szomorú, szomorú fűzfáról. De ne féljetek, a végére megvigasztalódik. Kedves gyerekek, tudjátok, a fűzfa nagyon szereti a vizet, legjobb neki, ha a tópartjára ültetik. És hogy mi zajlik egy tóban, kik élnek ott a mélyben, arról hallgassunk meg most egy dalt.

Kismese nagyon szeretett beszélni. Volt, hogy órákig abba sem hagyta. De volt, amit még ennél is jobban szeretett, anyukája történeteit hallgatni. Anyukám, lehetne-e, hogy a ma esti esét már most reggel elmesélnéd? Lehet, kicsim, legfeljebb akkor este ebédelünk, nem lesz baj? Nem, dehogy, majd én is segítek neked főzni, jó? Így hát anyukája mesélni kezdett. Kurta furcsa reggeli mesét. Mert hát azt mindenki tudja, hogy a mesék is átváltoznak a nap folyamán. Akár csak mi magunk. A mese címe, hogyan vigasztalódott meg a szomorú fűzfa. Egy csodaszép kék tó partján állt egy csodaszép szomorú fűz. Hosszú sejmes ágait a víz fölé hajtotta, és egész nap suttogott a széllel. Nagyon sok titka volt. Egyik izgalmas, mint a másik. Mégis sokat szomorkodott, mert titkai gyorsan fogytak, ugyanis képtelen volt titkot tartani. Minden rászálló lepkének, fecskének, szitakötőnek elmesélte őket, azok pedig rögtön tovább szálltak velük, és vitték az erdőkbe, rétekre. Másnapra minden madár ezekről csiripelt. Ezért a kisfiúnak minden nap újabb és újabb titkot kellett kitalálni. Mert titkolózni azt nagyon szeretett, és legfőképpen titokzatosnak látszani. Úgy gondolta, ez a legfőbb vonzereje. Sokat törte a fejét, mit tegyen. Egészen lelombozódott a sok gondolkozástól. Telt múlt a nyár, míg egyszer csak egy csillagos éjszakán a sokszemű tó megsajnálta, és valamit a fülébe sugott, amitől egyszerre elmúlt a kisfa minden bánata. Elmondjam, mi volt az? Egy jó tanács. A tó tanács. Nem locsanás. Hogy mindig gyorsabban kell a titkokat kitalálni, mint elmondani. Így újra egész nap titokzatosnak látszhat. Így történt, hogy megvigasztalódott egy szomorú fűzfa.

Kedves gyerekek, ti láttatok-e már szomorú fűzfát? Nagyon szép. Hosszú, vékony ágai a földig leérnek, és lágyan ringanak a szellőben. Ha oda mész, és ezt a lombfüggönyt óvatosan széthúzod a kezeddel, beléphetsz egy csodálatos lombpalotába. Be is rendezheted magadnak. Ha például beviszel egy farönköt, az lehet az asztalkád, egy másik a széked. Készíthetsz avarból, száraz falevelekből, vagy szénából is ágyat, sőt, leterítheted egy pléddel. Ez lehet a te fűzfapalotád. Vendégeket is fogadhatsz, megkínálhatod őket finomságokkal. Az én legkedvesebb fűzfám Jévízen van a tóparton. Képzeljétek el, ez egy nagy melegvízű tó. Olyan meleg, hogy még télen is lehet benne úszkálni. Képzeljétek magatok elé, milyen gyönyörű látvány, amikor nagy hóban a tópartján álló hatalmas fűzfák hófehérek az úszmarától, s lent a meleg vízben pedig télen is nyílnak a tavirózsák. Ezeknek a fűzfáknak az ágai beleérnek a vízbe. Ez egy vízilombpalota. Egyszer nyáron beúsztam az egyik ilyen fűzfa palotába, ott gyönyörködtem a lombok játékában. Egyszer csak észrevettem, hogy a víz tetején úszik egy kis káka moha sziget, rajta egy picike fészek, s benne három pici tojás. A kis úszó fészek lazán a fűzfa lelógó ágához volt erősítve. Lassan, óvatosan közelítettem a tojások felé, hogy jobban megnézhessem. De hirtelen, tudjátok, mi történt velem? Nagyon megijedtem, mert azt éreztem, hogy valami vagy valaki jó nagyot csíp a víz alatt a lábomba. Oda néztem, és képzeljétek el, mit láttam. Egy kicsi vadkacsa, apuka vagy anyuka volt az, így figyelmeztetett, hogy ne közelítsek a tojásaihoz. Nem tudhatta, nem akarom már kirabolni a fészküket. Persze tapintatosan eltávolodtam az ő kis lomb palotájukból, fészekeljüktől. De máig is csodálkozom hősiességükön, bátorságukon, hogy picike madár létükre szembe mertek szállni egy ilyen nagyméretű betolakodóval, mint én, hogy megvédjék leendő fiókáikat. Szép messziről figyeltem őket, és láttam, hogy a vadkacsa anyuka újra ráül a tojásaira, és melegíti őket. Mi pedig hallgassunk meg most egy szép éneket a lombpalotáról.

Kedves gyerekek, ti hogy álltok a titoktartással? Ugye tudjátok, hogy a saját titkainkat elmondhatjuk annak, akiben megbízunk, de a mások titkait sosem szabad továbbadnunk. Megbántanánk az illetőt vele, és elvesztenénk a bizalmát.

Kedves gyerekek, mit gondoltok? A Jóistennek vannak-e titkai? Vannak bizony, izgalmasak, szépek, mélységesek. És képzeljétek, ő annyira szeret velünk barátkozni, hogy szent titkaiból sokat elmond nekünk, embereknek is. Hogy hogyan? Elég, ha körülnézünk a réten. A gyönyörű virágok, lepkék, patakcsobogás az ő szeretetéről, szépségéről, fantáziájáról beszél. Isten a sziporkázó csillagok titkait is ismeri, és a mélyben lévő barlangokét, hiszen ő teremtette őket. Üzen embereken keresztül is. Ajándékait küldi rajtuk keresztül is. Egy jó szót, nevetést, családot, kirándulást, vigasztalást, mert Isten jó. Isten legtöbbet a Bibliában mond el magáról, amit a Szentlélek által értünk meg. Hívjuk ezért a Szent Lelket, Isten Szent Lelkét, hogy jöjjön a szívünkbe, és meséljen nekünk Istenről és a mennyországról.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Egyúttal egy újabb szép, közös estére hívlak meg benneteket egy mese erejéig. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perctől. Várni foglak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: töltsétek meg a korsókat vízzel. Nagyon fontos nekem, hogy Jézus az első csodáját egy család születésénél, egy lakodalmon tette. Fontos nekem, hogy Mária az, aki észrevette a család szükségletét, hogy elfogyott a boruk. Ő az, aki intézkedik, és tesz azért, hogy tudja és hiszi, hogy Jézus csodát tud tenni. Jézus azt kéri, hogy töltsük meg a korsókat vízzel, ez számomra azt is jelenti, hogy kell valamit tennem a korsóba ahhoz, hogy Jézus csodát tudjon tenni az életemben. Az én vízem, amit a korsóba tudok tenni, az lehet az én aggodalmam a gyermekeim iránt, hogy nem tudok ott lenni mindenütt, ahol ők vannak. Viszont az aggodalmamat, a félelmemet beleteszem a korsóba, és felajánlom a Jóistennek, hogy tegyen vele belátása szerint. És erre igazából nekem van szükségem, hogy le tudjam tenni az aggodalmamat, és oda tudjam ajándékozni a félelmemet a Jóistennek. Többször is megéltem már azt, hogy az aggodalmam elengedésével és ennek a korsónak a megtöltésével Jézus átvette a terhemet, vigyáz a gyermekeimre. És szép megtapasztalás, amikor egy ilyen imádság után, amikor megtöltöm a korsót, és az Úristenre bízom a gyermekeimet, egyszer csak üzennek, hogy minden rendben, mama.
1: Budó Rita beszédtanár.

0: a lélek hangja.
1: 3 óra.
0: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árnyi betűne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? És csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy április nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretetet.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned.

0: Kram ihr kalmaz.
1: Kram ihr kalmaz.
0: Az Úr gyengéd ír kalmában minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Mária Rádió.
2: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallják a fiatalok és a hit témájában.
4: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
5: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebben a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét, egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő, az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadása ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abban írtam egyébként a diplomunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor ha te, most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát ugye te a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőbe is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez én nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket, a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatokban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez a mindegy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház, tehát hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akiknek számukra tényleg fontos a hit, az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha a fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazom, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is, hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal, és azt látják az, ember, hogy ja, a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templomban, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok. És az, amit a fiatalok ki tudnak, hogy sugárzni, szép látni itt, hogy hány élesztő is van, aki már volt élesztőn, fölteti a kezét, itt lehet látni, hogy hányan vannak itt, akik már voltak élesztőn, szép, hogy ti is itt vagytok, hogy ez már magább az, hogy ott együtt vagyunk, és megéljük a hitünket, az kisugárzik. Még nem csináltunk semmit, már kisugárzik. És elkezdtem itt sok mindenről is beszélni, most nem tudom, később kérdésedre válaszoltam el.
4: Igen. És hogy milyen sikerélményetek volt? Esetleg volt olyan tapasztalásotok, hogy mondjuk meg tudtatok fogni olyan embereket, akik előtte mondjuk nem voltak vallásosak?
5: Hát nagyon sok van ilyen, igen. Tehát, hogy ezt tudom mind mesélni. Körbeadhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk ilyen körbe a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket a hitben megélt közösség éleszti, és nagyon mély tapasztalaték lesznek Istennel és a közösségben, hogy jelenlévő Istennel, és az, hogy Isten engem használ, mint eszközének. És nem egyszer van az, hogy hallom, hogy tényleg mind ezt mondják újra és újra, hogy ja, és találkoztunk valakivel, és talán olyat mondtam neki, amit nem is tudtam, hogy ilyet tudok mondani. Tehát, hogy ez a megtapasztalás, hogy amikor ott van, akkor valahogy tudok olyan dolgokat mondani, és nem is hittem, és hogy megtapasztalják a fiatalok azt, hogy Jóisten ő általuk beszél, vagy hogy ő úgy hat általuk. És ez egy nagyon-nagyon szép megtapasztalás, és aztán azok a megtapasztalások, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem nincsenek otthon, és akkor becsüngedek. De hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amin megtalál minket, valaki elküld minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászhába van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet, tehát ami az életét megosztja. És hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. és odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit nél, ugye? Akkor is nyilvánvaló volt, de hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen, és akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat, vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy isteni élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok, vagy aki utána elment, utána minden este van esti imánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébánia közösséghez is. Szóval hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is. Ez is lehet. Erre is vannak példák.
4: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
5: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor ja, hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi felépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát hogy az elsősorban, hogy első, hogy magunkat élesztjük, hogy a Jóisten éleszt bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert hogy én Sestadban lelkiségből jövünk, vagy egy pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatalok növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élet úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én személyiségemmel, az én növekedésim témám, akkor ott vannak az élesztőn, és hogy mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőbe ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegőből beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot. Minden középkorú, idős és fiatal. És akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is jött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki sem proféta a saját hazában, de hogy ő eljött, és vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjük, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
4: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
5: Hát az élesztőt, azt mindig meghirdetjük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén, Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sőstad.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavassza, összebocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre. Vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert ez egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de hogy még nem kezdődött el a tavaszi fél év, és akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
4: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
5: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavára, és egy olyan 4 napot van lehet részük, ahol mondjuk így szimbolikusan veszik, hogy belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk velük. Azáltal az a közösség épül, és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, az a felismerés, hogy ez a 3 nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy ez mennyire szorosan összefügg. Tehát, és senki sem fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani egy másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és Istenben való bizalmam is növekszik. Hogy ez a 3, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a 3-at. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen számalapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt Boti? 96%-a azt mondja a diákoknak. Itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
4: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
5: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltok egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizeti ki azt a 50 000 forintot ezért, de az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. az, hogy hiába vesszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskolamisék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretetes iskolák jobb helyzetben vannak, utána több ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem, hogy sem. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényezős, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délután, most 4 órában mit tudsz átadni egy, tehát, hogy, és akkor mi ezt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékeled, hogy első nap, második nap, akkor kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már ott, és a végén lezárás. Szóval, hogy az egész nagyon jó föl van építve, és egyszerűen így működik.
4: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
5: Hát tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát, hogy van a testtartásokkal imádság, van egy imádság, ahol a csózemből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát, és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ha tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg tudtam most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát, hogy egy ilyen 10-es, 11-es diák, a katolikus iskolában jár a diákoknak kevesebb, mint a fele teszi fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik osztály életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi jó. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom meg elmagyarázni, a mise egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel, próbálj meg nyitott lenni erre, próbálj meg, hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálj meg erről beszélni, hogy Isten őket szereti, hogy szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, hogy 4 nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónás lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon bémeségetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
4: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a jó Istenhez, így a szentmise keretében?
5: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, meg ez a vasárnap. Tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt. És akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük. És akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrában ugráljunk. És akkor hát ez nem olyan jó. És akkor valaki egyszer azt mondta, hogy mi lenne, hogyha 7 első napján, vasárnap mindig összejönnénk és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó. És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, hétnél héten legalább egyszer szeretnék neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy felébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már az is egy, tehát hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy most akkor egy órán keresztül, négyes csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. Tehát ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy jó Isten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem. Ma játszottunk egy jót. Ma elmentem a Café Francescóba. Milyen jó.
4: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstatt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
5: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstatt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve hogy egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kenti atya, az alapítónak a célja a társadalom átformulása. Egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította, és hogy a sönstatti közösségek, ugye vannak sönstatti atyák, de vannak egyházmegyei és papok, vannak Mária nővérek, vannak sönstatti ifjúság, vannak a nemzetközi sőt a családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sönstatti, mindenki tud ilyen fajta módon élni sönstattiként, és hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon, nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, ez egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este is, hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni. Ez is még nagyon fontos, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a Schönstattot, mert ez egy egész élet, meg egy néző. Tehát mind, amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a ahogy ezt a tükörképzést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a Schönstattnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházon belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni, és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak És akkor hiába a Sehestatti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek Sehestattinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem azon, hogy megtapasztalásom, hogy éleszt ő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóistent szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
4: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság, és az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
5: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettősséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Meg hogyha azt mondanám egy tükörképzés elején, hogy gyerekek, itt ez a tükörképzés, 5 órát fogunk imádkozni a 3 nap alatt, akkor teljesen megijednének. És mégis a visszajelzésekből legritkábban írják azt, hogy túl sokat imádkoztunk, pedig 5 órát imádkozunk. Csak hogy tehát hogy olyan utakat találni nekik, amit az ő nyelvükön, az ő megélésükben fontosak, és velük járni egy utat, és akkor nagyon nyitottak, és nagyon, emlékszem, egyik fiú mondta, hogy Jézus, tegnap gondoltam, hogy ugye volt egy reggeli ma, az általában 40 perc, utána még egy délőtt végén van egy mise, ami egy óra, és akkor este mondta nekem a srác, vagy másnap reggel, hogy hát például, hogy gondolta, hogy hú, hát reggel volt a gyerek ima, meg aztán volt a mise, úgy, mert túl sok lesz az ima, de igazából jó volt. Ezt mondta reggel. Igazából jó volt. Tehát, hogy ő maga se, mert hogy vannak a fejébe kategóriák, és ez onnan jön, hogy mit élt meg. Tehát, hogy ha nem volt egy jó mise élménye, ha nem volt jó ima élménye, ha nem, tehát, hogyha ez abba gondolom, de szerintem a Ferenc pápa is biztos egyetértene, hogy új formákat kell teremtenünk, amik a vallásos kifejeződését, a lelket, a lelkületet a mai fiatalok számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Sehestatban ezt csinálom. És ezt csinálják a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És hogyha és persze, hogy a Szent Mise az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni sokféleképpen, és hogyha valaki még sose imádkozott, akkor a Szent Misét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott van a 20-an, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincsnek azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja rá azokat a és milyen hamis énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a szentség ott van. Na de hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és hogyha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
4: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal, itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
5: Hát most az, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és anok, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valamit. Tehát, hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Kérdés, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát, hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor 100%-ban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni, múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és utána egyik mondta, hogy milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek tezébe, és nem tudom, voltok-e tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... Szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent ez az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abba a nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor, hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennünk ez a nagy vágyak, hol vannak amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma, és az egyedül lét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál, mint hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanulod, mit jelent szeretni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami válasz az ő kérdéseikre.
4: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól, és elég durva, amit találtam. 2001-ben közel 2.500.000 voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat. Ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok, vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
5: Mi annak az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hitsarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, vagy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Most kéne egy kis valami, nem tudom. Szóval az Isten sarok gondolat, és szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, nekem már nem hagyhatom az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy hét, élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni, mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hitte, és azt mondják, hogy ez életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzeti hivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, az életemnek az értelme, annak kevesebben fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát, hogyha csak egy sarok az Istenet, akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életembe.
4: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
5: Hát az érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni, ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, vagy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstatotják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstatotják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szintén, nem tudom, hogy miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem, és egy kegyelmi év az életemben szerintem, a 16 évesen, amikor a Jóistent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Panahamán a diákkápolnába, és ez egy szép időszak volt nekem, amikor Jóisten így meghívott, mondhatni így szép szóval. De hogy néha beszélgetek fiatalokkal, és ők mondják, hogy hát, hogy mekkora döntés ez, és hogy lehet így dönteni a papság mellett, meg hogy egész életre, és aztán rájöttem, hogy nem igazán, tehát nem akkor döntesz a papság mellett, ez igazából, amikor 18 évesen csak amellett döntöttem, hogy elindulok ezzel az úton. Ott a papképzés, akárhol képeznek, minimum 6 év. És ebben 6 évben azért egy minden jobb papképzés azért átmegy azon a, hogy kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt, és hogy nyilván nekem azért a Sönstatotják közösségben egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban. De hogy úgy érzem, hogy akkor is, hogy voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek el az útra. És akkor utána meg persze közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik.
2: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallották a fiatalok és a hit témájában.

0: a lélek hangja.
1: Korábban hangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal a ránk következő kis fejezet a Katolikus Egyház katekizmusából egy több témát érint, valójában egy nagyon nagy fejezete a dogmatika teológiai tudománynak. Itt azonban csak annyiban van érintve, amennyiben a keresztény cselekvést és erkölcsiséget érinti. Tudnélik, szó lesz a megigazulásról, kegyelemről, keresztény szentségről, az érdemekről. Ez a kis fejezet ezt foglalja össze, mert ha így fölrajzolom megint azt az ívet, amiben mi benne vagyunk, akkor levertük a cölöpöket, ami a keresztény erkölcsiség cselekvésnek a fontos tényezői, úgy, mint szabad akarat, bűn, emberi cselekvés, lelkiismeret, törvény, a társadalomban megvalósuló erkölcsiség, isteni segítség, Szentlélek kegyelme, és ezért a katekizmus arról is szól, hogy az emberi cselekvés az lényegesen különbözik az állati cselekvéstől, hiszen az állatok is faj és létfenntartó cselekedeteket végeznek, de azok vagy ösztönösek, vagy betanított dresszúrás cselekedetek. Úgyhogy az a rendszerváltozáskor énekelt népdal, hogy szabad élet, szabad madár, ilyen nincsen, mert a madár az az ösztöneit követi, ha repül a légy, akkor a fecske utána kap, nem mondja azt, hogy ma pénteki nap van, és böjtölni fogok, nem eszem húsételt, mert mi emberek ezt meg tudjuk tenni, hogy abszolút böjtöt tartunk, vagy valamit megvonunk magunktól. Ha az állat éhes, akkor elképzelhetetlen, legfőjebb egy dresszúrával megtanítják vele azt, hogy csak a gazdájától fogadjon el étket. De ha már olyan állapotba vonna, akkor esetleg még a gazdájának is neki menne. Tehát itt ezek a kérdések csak az emberi cselekvést érintik, amikről szólottunk az elmúlt időben, és ugye ezek után következik majd a 10 parancsolat, ami hát alapvetése az Ó és Új Szövetségnek az erkölcsiségben. És hogy az ember miután az Isten képmása, kapcsolatban vagyunk az Istennel. Hogyan tud ránk hatni az Isten, megkérdezhetnénk? Csak megteremtett, aztán szabadon engedett bennünket? Nem, mondja a teológia, mi kapcsolatba léphetünk és lépünk az Istennel, méghozzá személyes kapcsolatunk is lehet, de ennek a személyes kapcsolatnak mindig a kezdeményezője az Isten. És hát eleve úgy teremtett bennünket, hogy képesek legyünk olyan antennákat kinöveszteni, amivel fogjuk az Isten felénk irányuló mozdulatait, hatását, és az ő örök tervét. Ezt mi már keresztények így mondjuk, hogy Krisztus vitte végbe azt az örök tervet, amit Isten az emberről kigondolt. És hát itt mindig vissza kell nyúlni az Ószövetségre is, hogy egyáltalán az a kegyelem, amit mi fontosnak tartunk, hogy Isten élete bennünk, vagy személyes kapcsolatba léphetünk, ez hogy van az Ószövetségben? Ez még ott hiányzik. De kapcsolatban vannak az Istennel, hogy inkább az Isten irgalmát emlegeti föl az Ószövetség sokszor, mert érezték azt, hogy bűnös emberek vagyunk, és meg kell, hogy bocsássa valaki a bűneinket, hogyha szeretnénk az Isten közelébe jutni. És ezért mondta már a Zsoltáros is, a vétkeket, Uram, felrovod, kiállhat meg előtted. És ezért az Isten irgalmát mindig hangsúlyozta az Ószövetség. Egyébként a muszlimok, akik nagyon sokat átvettek mind az Ószövetségből, mind az Újszövetségből, erőteljesen az Ószövetségből,

változhat az élete. Mi már tudjuk, az új szövetség végkifejletéből, Jézus Krisztus halálából, föltámadásából, Szentlélek elküldéséből, hogy ezek az üdvösség történeti események hatnak ránk. És ezért bennünk van ez az élet, hogy így mondjuk, amit a föltámadt Krisztus hozott, vagy a Szentlélek, mint belső életelv hat ránk, és így lehetünk a Szentlélek templomává. És a teológiában, ugye a nyugati és keleti teológia némely dolgokat különböző képpen közelít meg. Nem zárja ki egyik a másikát, csak egyik helyen erőteljesebb egy-egy gondolatnak a kihangsúlyozása, mint a másikban. A keleti teológia, itt gondolok ezek a keleti egyházatyákra, a kegyelmet úgy fogták föl, hogy az ember az üdvösséggel átistenül, megistenül, ezért kell neki az élete folyamán is már ez az isteni kapcsolat, hogy átistenüljön, része lehessen, nem válik istenné, de részese lehessen az isteni természetnek. A nyugati teológiára nagyon nagy hatással volt Szent Ágoston, már ami a kegyelemtant illeti, és hát itt lehet látni, hogy az egyéni élet is befolyásolja, hogy hogy közelít meg egy egyházatja is egy isteni ránkhatást. És ő abból indul ki Szent Ágoston, hogy az emberi természet nagyon elesett, mert magán is megtapasztalta, és ez így is igaz, és ezt az elesett emberi természetet majd gyógyítja a kegyelem, és felemel bennünket. Nem véletlen, hogy a protestáns teológia ezen a vonalon ment tovább, majd még visszatérek rá, mert a hitújítók, legyen az Luther vagy Calvin, nem a keleti egyházatyákat olvasták és foglalkoztak vele, hanem alapvetően például Ágostont, aki ezt a kegyelemtani részt az ember elesettségével hozta kapcsolatba és párhuzamba. S hát ezért ott még inkább kielezetté vált a protestáns teológiában. Tehát mi azt mondjuk, hogy a kegyelem az az isteni élet bennünk. Van egy biológiai életünk, azt mindenki tudja. Van egy lelki-szellemi életünk is, de azt át tudja járni az isteni élet is. Ez válik aztán életszentséggé az emberekben. Most ma már, amikor még teljesebben és komplettebben nézzük ezt a kegyelemtani dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy ez mindig kapcsolatban van az egyházzal. Hogy mi az egyház által találkozunk vele és ismerjük meg, mert ha nem volna egyház, akkor Jézus Krisztusról is legfeljebb lexikális adataink lennének. Tehát semmiképpen nem lenne egy ilyen értető, átütő ereje Krisztus élet művének, ha nem volna egyház. És ezért az egyházat figyelembe kell venni, annak a kiteljesedését, amiben benne van az egyházi hagyomány és a tanítóhivatal is, majd erről a következő alkalommal szólok. De ez nem eltávolodást jelent a forrástól, mert az egyház az Krisztusból forrásozik, tehát Krisztusból magyarázzuk az egyházat, Jézus Krisztust pedig az atyából, mert ő az atyának a küldötte. Most a kegyelemtan, mert a protestantizmus
Nálo.

hogy ők azért hogy sarkították ki a mi szemszögünkből nézve, nagyon nagy vita tárgyává vált a reformáció idején. És ha elővennénk akkori dogmatika könyveket, hát igencsak sok opuszt, művet találnánk arról, hogy hogy próbálják megközelíteni, mert ők is tudták a protestáns időkben katolikus módon megfogalmazott hittudósok, egy Bellarmine Szent Robert, vagy egy Pázmány Péter is, hogy a kegyelem az végül is misztérium, megmagyarázhatatlan, de nagy fejezeteket szántak neki, és egész felosztásokat csináltak, még ha egy 30-as évekbeli katolikus lexikont veszünk elő a kegyelemről, olyan nagy, ilyen aprólékos megközelítései vannak, és hát ugye szólnak az elégséges kegyelemről, a hatékony kegyelemről, a megszentelő kegyelemről, és hát itt különböző iskolák voltak, a molinista, tomista iskolák, de mindig azt mondták, hogy tehát Isten a kezdeményező. Hát az elégséges kegyelem az mindenki számára adva van. Az is az Istentől jön, hogy nem hagyja elveszni, elkárhozni az embert. Egy verset szeretném érzékeltetni. Nemes Nagy Ágnes, ez egy magyar költőnő volt, azt hiszem nevét sokan ismerik. Református papi családból származott ő végül is az őseiben. És a Kiáltva című vers, első verszaka így szól. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. Slám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Van benne egy ilyen nagy ellentét, hogy nem hiszek te benned, de mikor bajba vagyok, akkor azért mégis az Istenhez fordulok, és imádkozom. Tehát ezt lehet mondani az elégséges kegyelemnek, hogy amikor olyan bajba van, akkor azért eszébe jut neki az Isten. Betegágyom, háborúba, nem véletlen, mondják azt, hogy Ukrajnában tele vannak a templomok. Annak ellenére, hogy ott is kommunizmus volt. Csak hogy most ugye minden nap bombáznak, még háború van, és az embereknek eszébe jut az Isten. Aztán, amikor jó létben vannak, akkor elfelejtik. Tehát lehetne így mondani, hogy ez az elégség és kegyelem, hogy mindenkit hozzájuthat az Isten. De aztán ugye van az a kérdés is, hogy van itt a szabad akarat. Hogyha ha egyszer Isten bennünket motivál, mennyire, hogy nem is tudunk más csinálni, csak azt, amit Isten akar. De hát szabadságot adott. Ja. Protestáns teológiában annyira leromlott az emberi természet, hogy gyakorlatilag megszűnt a szabad akarat a protestáns teológiában. Mert Isten ráadásul előre rendel bennünket. Kározatra, üdvösségre. Ez a legkeményebb része a protestáns, főként a Calvin teológiának. Mi azt mondjuk, hogy az előre rendelése Istennek az az üdvösségre szól. Kiválaszt bennünket, például Szűz Máriát. De szabad akaratot hagy nekünk, viszont segít a kegyelmével, hogy jók legyünk. De nagy titok, hogy
akarja az üdvösségünket, és mégis van szabad akaratunk. Babis Mihály, aki katolikus ember volt, hát ő is azért sok mindent megjárt életében, már a hit szempontjából is, az az élete csodálatos vers az Eukarisztia, meg több más ilyen. Az Elbocsátott vad című versének az első verszaka így szól, ez egy hosszú vers. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán, ha kezem másképp legyintem, a világ másfelé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz, ezer baj között. De nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki, tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett, szabadon se vagyok szabad. És nem olvasom végig ezt a hosszú verset, de az utolsó verszakra így szól, nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok, oly szabad, mint a bolond bógáns a szélben, vagy vad bozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság, nagy H-val írva, tehát az Istenhez. Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ja, költői módon, hogy szabadok is vagyunk, nem vagyunk elrendelve kározatra vagy üdvösségre eleve mi emberek, van szabad akaratunk, de az Isten azért csak nem hagy nekünk nyugtot, és mindig motivál bennünket. Most ez a ránk hatása az Istennek, ugye, hogy említettem, főként a reformáció idején jött elő. Miért? Nem véletlenül. Mert ott azért túlságosan az emberi cselekedeteket emelték ki, és egy ősi eretnekség megkísértett azért sokakat a pelagianizmus, hogy az ember Isten nélkül is, mert megteremtett úgy bennünket, üdvözülni tud a tettei által. És hát aztán még jött a hát később egy katolikus ráhatás is jött, de az ellentétes oldalról a janszenizmus, amikor azt mondták, hogy nagyon rosszá lett az ember, és erkölcsi tehetetlensége van. De a hitújítók azt mondták, hogy a cselekedetekkel nem tudunk üdvözülni. Csak a hittel, mert a Szent Pál levelét olvasták, hogy az ember hitáltal, nem a törvény által üdvözül. Csak hogy Szent Pál ott a törvényen, az Ószövetségnek azt a sok-sok törvényét értette, amely valóban azt a hatást keltette, hogy valaki megvalósítja, akkor Istennek, mint egy kötelessége is, hogy az embert üdvözítse. Erre mondták, hogy a hit által üdvözül, és nincs érdem szerző cselekedet. Tehát akár mit teszünk, azzal mi nem érdemeljük ki az üdvösséget. És egyébként is,
A megigazulás az olyasmi, mint mikor a hó letakarja a tájat. Alatta ott van a sok szemét, a minden a földön, de hó betakarta. És ha valaki szétnéz a tájon, akkor úgy néz ki, hogy szép, fehér és tiszta. A katolikus teológia azt mondta, hogy a megigazulás az Istennel való teljes kibékülés, igazzáválás, bűnbánat, megtérés, jó cselekedetek, azok az embert tisztává teszik. Tehát meg tudunk igazulni az Isten előtt, holott azt mondjuk, hogy ebbe benne van kezdeményezőként is, és kísérőként is az Isten irgalma. És ez egy belső átalakulás. Ugye a Szent Pál volt erre a legjobb példa. Aki üldözött, üldözte Jézust, üldözte a keresztényeket, akkor megállította őt a föltámadt Jézus kegyelme, megkérdezte, hogy mit kell tennem, akkor elindult. Először elment egy sivatagba is, elment az első ilyen ókeresztény közösségekhez, Péterhez, Jánoshoz, és aztán úgy ő maga is fokozatosan belenőtt a keresztény életbe. A hite az megvolt, csak az életformája, hogy ja, látom a jót, mégis a rosszat teszem, utok Jézus Krisztus után, nem mintha elértem volna, de felejtem, ami mögötte van, a bűnös életemet. Aztán öreg korára azt mondta, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztussal, Krisztus él bennem. Tehát átalakította az ő életét Jézus Krisztus. És mi azt mondjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat már, mint amiről Jézus beszél a szőlővessző és a szőlőtő hasonlatával. Hogy összenő az ember lelki élete Krisztus életével. És hát az örök élet, az bár az küzdeni kell, de az mindig sokkal nagyobb, mint hogy azt érdemként megkaphatnánk. Ugye, ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy korábban még főként a szocialista időkben, ugye küldtek külföldről valami nagyértékű dolgot, el kellett menni érte a vámra, a vámot ki kellett fizetni, de amit kapott is, hogy a cselekedeteknek van jutalma. A protestáns teológia azt mondja, hogy nincs érdem szerző cselekedet. Én megkérdeztem mélyen hívő protestáns embereket, hogy akkor a jó cselekedetek miért szükségesek szerintetek? És azt mondták, hogy háládatosságból, mint ahogy a KT írja, hogy hát Isten jót tett velem, hát hálásnak kell lennem érte. Hát valóban, hogy hálásnak kell lenni, de mi azt mondjuk, hogy az érdemeknek is van jutalma. Honnét vesszük ezt? Hát a Szentírásból. Nem azt mondjuk, hogy az emberi természet kívánja meg, mert ott, ahol nincs jutalmazás, ahol az emberi fáradozást valamiképpen nem méltányolják, ott lelankad az ember, az igazságosság is csorbát szenved, meg egyáltalán nincs kibontakozás, nem lehet a gyereket se úgy nevelni, hogy csak önzetlenül tedd a jó.

meg kell jutalmazni, és később is szükség van erre. Hát a Szentírás beszél az érdemek jutalmáról. Az Ószövetség is, hát ott többször előjön, hogy az igazak jutalma maga az Isten. Az istentelenek úgy látták, hogy elveszett az igaz ember, de őnekik a jutalmuk végül is maga az Isten lett. Addig, ameddig az Ószövetség embere nem hitt a föltámadásban, az üdvösségben, mert volt egy ilyen szakasz is, lassan alakult ki ez a hit, addig a ószövetségi könyvek azért mindig emlegették egy Jób esetében is, hogy Isten megjutalmazza az ember hűségét és kitartását. Na most, az új szövetség többször beszél az érdemek jutalmáról. Hát a hegyi beszéd, amely végül is a keresztény erkölcsiségnek a Magna Chartája, a nagy törvénykönyve, az minduntalan, minden boldog mondás végén valami jutalmat tűz ki. Övék az Isten országa, majd kielégítetnek, meglátják az Istent, ők leszek Isten fiai, és így tovább. Aztán beszél a örök ítéleten arról, hogy van egy végleges visszafizetés is a üdvösséggel, illetve van egy céltévesztés, a kárhozat. Aztán ott van a talentumoknak a példabeszéde, hogy számon kéri az Úr, hogy a megkapott talentumokat hogyan kamatoztattuk. Szent Péter apostol megkérdezi Jézust, hogy mi, akik mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? Jézus nem azt mondja, hogy hát legyetek teljesen önzetlenek, és semmi se, nem lesz a jutalmatok. Hanem azt mondja, hogy ti, akik elhagytatok feleségét, apát, anyát, testvért, mindent, száz annyit kaptok itt is. Tehát, hogy a testvériségnek megkapja. Előbb említett, nincs arányban az ember fáradozásával az olyan, ami mindig jutalom marad. Akármennyit fáradoztunk, az örök élet az mindig jutalma lesz az embernek. Persze valaki mondhatná, hogy hát ti keresztények azért vagytok jók, hogy kapjatok valamit. Ugye, volt egy ilyen irányzata az erkölcstannak, amelyik azt mondta etikának, hogy úgy kell jónak lenni, az a nagy dolog, hogy nem is vagyunk jutalmazva. Albert Camus is a 20. században azt mondta, hogy az a nagy erkölcsi kérdés, most hogyan lehetünk Isten nélkül jók? Hogy Isten nem jutalmaz meg, nincs is örök élet, de hát azért mi legyünk jók. Hát azért ezek nem sikerültek, ezek a kísérletek. Nem béres erkölcs a miénk, mert a béres az várja a napszámot, hogy megkapja rögtön. Itt benne van a hitnek a, most nem találok jobb szót, a rizikója, hogy vállaljuk, hogy az üdvösség az nem tudásunk, hanem hitünk, hogy él az én Istenem, s igazságot szolgáltat nekem, és ez az üdvösség az nem egy fölfokozott földi jólét, mint a

0: muszlim világba, hanem személyes kapcsolat, a szeretet győzelme. Azt mondja az Úr Jézus az utolsó vacsorán, hogy az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Isten, Atyám, és akit te küldtél, fiadat, Jézus Krisztus. És ez az ismeret szeretet kapcsolatot jelenti. Amikor valaki szereti a gyerekeit, szüleit, akkor nem az a fő gondolata neki, hogy szeretem a szüleimet, aztán oda jutok majd, akkor rám hagyja az örökséget, és nem másra. Mert sajnos ilyen is van, ismerek ilyeneket, hogy valaki nem hagyott a gyerekére semmit. Személyesen ismerek ilyet. Összeveszett a gyerekével, semmit nem hagyott rá. Nem azért vagyunk jók a szüleinkhez, hogy ha van valami ingósága, ingatlanja, ránk hagyja, hanem a szeretetért. A gyereket se azért szereti a szülő, hogyha majd megöregszek, akkor gondoljon rám, és mit tudom én, ne hagyjon el, és akkor majd gondoskodjék rólam, hanem azért szeretem, mert benne van a szeretet kapcsolat. És hogy ha így megvan, akkor ez nem bérbe van fizetve, hanem emberi szeretet kapcsolatban. És ez így fölfogozottan van az Istennel való kapcsolatunk is. Tehát nem úgy gondolunk az üdvösségre, hogy jót teszek, hogy majd akkor nekem visszafizet az Isten. Mert már most is ezt kell megtapasztalni, az Istennel szeretett kapcsolatban kell lennünk. És ez az érdem itt írja is, hogy tehát az érdemek jutalmatát. Van egyszer a kegyelem, az Istennek a személyes ránk hatása, az élete, hogy így mondja, bennünk, a föltámadt Krisztus élete bennünk, ez átalakítja az embert, ez a megigazulás, igazzá válás előtte, van az érdemeknek a jutalma. És ez úgy átalakítja az embert, tanítja a katolikus egymás katekizmusa, hogy eljuthat valaki a keresztény szentségre, életszentségre, ami végül is már a Ószövetségben is volt egyfajta ilyen parancs, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondta már Mózes által az Ószövetség népének Isten. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, hogy ezt az életvitelt keressétek és kövessétek, hogy a jó cselekedetek azok megvalósuljanak és átjárjanak benneteket. Itt a tökéletességnek a határa, így írja a katekizmus, hogy az határtalan. Abban nincs határ a tökéletességben. Mint ahogy múlt alkalommal arról szóltam, hogy a 10 parancsolat hoz egy alsó határt. Ne lopj, ne ölj, ezt megérte a gyerek is, hogy nem lehet lejjebb menni, de fölfele nincsen határ. Tehát a jóban, az eszményi ideálban. És ennek a megvalósítói a szentek. Minden korban, a tovább élő, történelemben tovább élő Krisztusnak a követei, akik ezt az élet szentséget föl tudják mutatni. Különösen most a mi korunkban van arra igény, protestáns teológiában is vannak ilyen könyvek, hogy a szentek visszatérnek, hogy föl kell mutatni a szent embereket. Ugyanis a szent emberek a közgondolkodásban egyrészt olyanok, hogy csodálatra méltók, de nem követhetők. És nagyon életidegen pályákat futnak be, böjtölésükkel, hősiességükkel, meg özetlenségünkkel, amit egy átlag ember nem tud megtenni. És akkor még erre jöttek azok az ábrázolások, amelyek ilyen átszellemülten mutatták a szenteket. Éppen a újabb korban mondták azt, hogy a szentek azok a keresztény életvitelt a hétköznapok hűségében kell, hogy megvalósítsák. Mint ahogy a Diognetoszhoz írt levélben volt, hogy külsőre nem is különböznek a többi embertől. De mégis az életvitelük más. És a szenti avatásokban hát keresik azokat az embereket, akik így mutatnak példát. Ugye magyarok között is nem is egy volt ilyen. Az elmúlt 20. században, akik családi életükkel, hűséges kitartásukkal, egy Batthyány Stratmann László, egy orvos, azáltal, hogy a orvosi hivatását nagyon hűségesen végezte, szerette a szegényeket, minden, így vált példaképpé egy Eszterházi János, és többek is, akik a hétköznapi életüknek a mindennapiságával tudták ezt a keresztény életszentséget megvalósítani. Tehát amikor mi a morálisról, keresztény etikáról szólunk, akkor azt mondjuk, hogy kellenek a példaképek. És ez hiányzik a mai időkből. A mai idők hoznak példaképeket, csak azok influencerek, sztárok, kérész életű emberek, akik föltűnnek egy pillanatig, nagy népszerűségnek örvendenek, milliók lájkolják őket, de egy idő után hulló csillagokká válnak. És ezért azt mondja a keresztény erkölcstan, hogy álló csillagokat kell keresni, olyan embereket, akik a krisztusi értékeket megvalósítják, mában és a jövőben is példát tudnak mutatni az embereknek. És hát így a keresztény erkölcs morális az nem csak egy ilyen parancsra épülő valami, vagy nem egy béres erkölcs, hanem azáltal, hogy fölmutatja a példákat, élet célt is tud mutatni az embereknek, hogy ahogy Szent Ágoston mondja ott a szentekről, hogy nem szakadt le az a híd, amelyen ők átmentek. Tehát, hogy mi is mehetünk rajta. És az a forrás, amiből ők hittak, nem apadt ki. Tehát ma is meg lehet próbálni, lehet ezen haladni, és így ez a fejezete a katolikus egyház katekizmusának olyasmi, ami a talentumok megvalósításában segítséget akar nyújtani, vagy kamatoztatásában az embereknek, hogy egyéni életük, aztán a környezetük élete jobbá válik, és ahogy a 6. Pál mondta, növekedjék a szeretet civilizációja, amire ma különösen ebben a nagyon-nagyon elvadult világban, amiben élünk, ahol a gyűlölet, az erőszak, a háborúság van minden nap a műsoron, ne tudjon véglegessé válni, hanem azok a példák, amelyek a keresztények életéből kisugároznak, mégiscsak a jónak és a szeretetnek a diadalát segítse elő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, molasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
2: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: tól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott. Az...

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.

0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük látára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
1: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: Úrtól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az...

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Mária, amen.
1: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asz.

0: Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: velünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Amen.

0: Jön, amen.
1: Üdvözlégy légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérdnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldött.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Urájánom men,
1: üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és

titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér negyedik.

0: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztalj teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztalj teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszony.

Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Amen.

üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

0: azokat, akik legjobb rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. Mint virágzó szőlőtől édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcsterem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: apostol. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az...

0: Atyán, amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az

Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: helyen, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzére elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsafüzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánl fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsek meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: Dicsőséges Rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 15-e. Nem értem, fáradoztál. Izajásnál a 43. fejezet 22. versében olvasjuk ezt. Nem értem, fáradoztál. Miért tesszük, amit teszünk? Mik a valódi indítékaink? Tegyük fel ezt a kérdést Istennel való viszonyunk kapcsán is. Saját önös érdekeink miatt kell az Isten is? Calvin ezt a veszélyt elkerülendő hangsúlyozta, hogy Isten dicsőségének szolgálata lehet a hívő ember egyedüli szándéka. Amennyiben ebből áldás fakad számunkra, az is Isten szuverén döntésének az ajándéka. Ez az ige leplezetlen diagnózist az Isten népéről rólunk. Elém járultál, így szól az Úr, de nem értem, fáradoztál, hanem csak magadért. Miért tesszük, amit teszünk? Mert az Úr így szól, nem értem, fáradoztál, hanem csak magadért. Az Úr azonban hűséges a hűtlen és gyarló népéhez, mert nem másítja meg a rólunk hozott döntését, és nem másítja meg a velünk való szándékát. Az ő döntései örökké valók. Bár a mieink megbízhatatlanok. Az ő szándékai tiszták. Nohaj, mieink tisztátalanok is önzők. Ezért az Úr önmagára, Jézus Krisztusra tekint, és nem álnokságunkra. Sőt, vétkeinket úgy eltörli, hogy azoktól többé még csak nem is emlékezik. Tévesztéseinknek lehet egy ideig való következménye, de nincs örökké való kihatása. Ha ez nem így lenne, nem állhatnánk meg az Úr előtt, nem igazolhatnánk magunkat, elvesztenénk a pért. Ősatyáink is ilyenek voltak, de mi nem vagyunk jobbak. Csak az Úr irgalma tart meg. Csak az Úr irgalma képes megtisztítani minden szándékunkat is. Ő pedig nem vonja meg tőlünk az irgalmát. Soha. Szeretetétől nem választhat el senki. Egyik reggel az ismerősöm lekiste a vonatot. Esélyese volt már felérni a fővárosba a kijelölt időpontra. Bizony ez a vonat elment, szoktuk mondani, lekéstünk, mint Ézsau az atyai áldást. Lekéstünk, mint annyi mindenről. Micsoda evangélium, hogy a kegyelem vonatát nem késhetjük le. Ez minden békesség, alázat és az Isten dicsőségét szolgáló élet alapja. Nem csak egyéni, hanem egyházi és társadalmi méretekben is. Miért tesszük, amit teszünk? Nem értem, fáradoztál.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján öljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek.
4: Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
5: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, életében nem volt TB-kártyája. Meg is megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya. Tehát, hogy mi kint már nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
2: Vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és ő neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy adjatok, színig teltet, megnyomottat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szívem az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok önbet. Tehát, hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
6: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság következik.

Irgalmaz nekünk, szent Isten, szent erő, szent hallhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szentek, intjézz, gyógyíts meg betegséget.

Istennek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket. Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és néznek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző is állok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmat bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazad, Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térjés nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezredév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik, reggelre erenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kiviriddel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad. Mert elsorvadtunk, haragottól és felindulásodtól megrendültünk, magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságában, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el, éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarés csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel, irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk. És tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiaid. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálatot nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt, dicsőség az Atyának.

0: az dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Minden nemzetek, tapsoljatok, harsogjon az Istennek újongásotok hangja, mert az Úr felséges, félelmetes nagy király az egész földön. Népeket igázott le, és pogány nemzeteket vetett lábaink alá. Bennünket választott magának örökségül, Jákob szépségét, melyet megszeretett. Fölment az Isten

Igen magasztos ő, nagy az Úr, és igen dicséretre méltó, a mi Istenünk városában, az ő szent hegyén, jól megalapozta azt az egész föld örömére. Sion hegye az északi oldalon, a nagy király városa, a palotáiban ismerik Istent, amikor oltalmat nyújt neki, mert íme a föld királyai összegyűltek, egy helyre gyülekeztek, de amint meglátták, úgy elámultak, hogy zavarba jöttek, meginoktak, reszketés fogta el őket. Fájdalmuk olyan, mint a vajúdó asszonyi, heves szélvésszel töröd össze Tarzisz hajóit, amint hallottuk, úgy láttuk is az erők urának városában, a mi Istenünk városában. Isten alapította ezt mindörökre, befogadtuk Isten

tornyait, tegyétek szíveteket erősségére, járjátok végig nagy házait, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek, ő a mi Istenünk örökké és mindörökkön örökké, ő vezet minket mindörökké. Halljátok ezt minden nemzetek, hallgassatok meg mindnyájan, akik a föld kerekségen laktok, föld szülöttei és emberek fiai, gazdag és szegény egyaránt. Az én szám bölcsességet szól, és szívem elmélkedése okosságot. Példabeszédre hajtom fülemet, hárfával mondom el történetemet. Miért féljek a gonosz napon? Hátulról körülvesznek engem szorongatóim, akik erejükben bíznak, és bőséges vagyonukkal dicsekszenek. Testvér nem válthatja meg önmagát, vajon megválthat egy ember? Nem adhat Istennek engesztelést önmagáért, sem lelki váltságának árát sem. Hiába fáradozott, hogy lelke örökké éljen, és ne lásson enyészetet, pedig látja, hogy még a bölcsek is meghalnak, és velük együtt az esztelen is, értetlen is elpusztul. Vagyonukat másokra hagyják, és sírjuk lesz örök házuk, lakásuk nemzedékről nemzedékre. Még ha magukról nevezték is el földjeiket, az ember övezze bár tisztelet, nem érti, csupán olyan, mint az oktalan barmok, hasonló lett azokhoz. Ez lesz az útjuk, megbotlanak, és aztán azok is, akik szavaikban bíztak. Mint a juhok kerültek az alvilágba, hol a halál legelteti őket, és reggelre már az igazak uralkodnak rajtuk, és segítségük megszűnik az alvilágban, miután dicsőségük eltűnt. De Isten az én lelkemet megváltja majd az alvilág hatalmától, amikor magához vesz engem. Ne félj, amikor valaki meggazdagszik, és mikor háza dicsősége gyarapszik, mert amikor meghal, semmit sem vihet magával, és dicsősége sem száll le vele a sírba. Mert bár életében áldottnak mondta magát, s dicsért téged, amíg jót tettél vele, de le fog szállni atyái nemzetségéhez, és soha többé nem lát világosságot. Az ember övezze bár tisztelet, nem érti, csupán olyan, mint az oktalan barmok, hasonló lett azokhoz. Dicső.

0: Téged Isten, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Az Istenek Istene az Úr szólott és szólította a földet napkelettől napnyugatig.

titelkezzék, gyűjtsétek egybe neki az ő szentjeit, akik szövetséget kötöttek vele áldozatok által, és az egek hirdetik majd az ő igazságosságát, mert Isten tart ítéletet. Halljad én népem, szólni fogok Izrael, és tanúbizonyságot teszek ellened. Isten a te Istened vagyok én, nem az áldozataid miatt feddelek téged, égő áldozataid színem előtt vannak mindenkor. Nem fogadok el házadból borjakat, sem nyájaidból bakokat, mert enyém az erdő minden vadja, a barmok a hegyeken és az ökrök. Ismerem az ég madarait is mind, és a mező ékessége is az enyém. Ha éheznék, nem mondanám neked, mert enyém a földkerekség és annak teljessége. Vajon a tulkok húsát eszem, vagy a bakok vérét iszom? Áldozd Istennek a dicséret áldozatát, és fogadalmaidat teljesítsd a fölségesnek. Akkor hív segítségül engem a szorongatás napján, én megmentelek, és dicsőíteni fogsz engem. A bűnösökhöz pedig így szól Isten, miért sorolod rendelkezéseimet, és veszed szádba szövetségemet, hiszen te gyűlölted a fegyelmet, és elvetetted magadtól igéimet. A tolvajt láttál, vele futottál, és házasságtörőkkel voltál együtt. A szád gonoszságot árasztott, és nyelved álnokságot koholt. Leültél, hogy testvéredet megszóld, és anyád fiának gáncsot vetettél. Ezeket cselekedted, és én hallgattam, azt véltett törvénytelenségedben, hogy hasonló vagyok hozzád. De én vádollak téged, és szemedre hányom bűneidet. Értsétek meg ezt, kik Istent elfeleditek, nehogy egykor elragadjon, mert akkor nincs ki megmentsen. A dicséret áldozata dicsőít engem, és ez az az út, melyen megmutatom neki üdvösségemet. Könyörülj rajtam, Istenet, a nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokassága szerint töröld el gonoszságomat. Most meg engem mindinkább gonoszságomból és bűnömtől tisztíts meg engem, mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van mindenkor. Egyedül ellened vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak bizonyulj igéidben, és győztesnek ítéletedben. Mert émel vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. Mert émel az igazságot szereted, a te bölcsességet titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. Hincs meg engem is zsúfval, és megtisztulok, most meg engem is a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömöt és igazságot halljak, és örvendezzenek magalázott csontjaim. Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben. Nevessel engem színed elől, és szent lelkedet neveld el tőlem. Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istenem, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat.

0: nem telik kedved. Áldozat Istennek a töredelmes lélek, a töredelmes és alázatos szíved, ó Isten, nem veted meg. Tégy jót, Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy fölépüljenek Jeruzsálem kőfalai. Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékot és égő áldozatokat. Akkor tesznek oltárodra borjakat. Dicsőség az
1: Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most

tetteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsairat. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.

0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Jő és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Istennek fő harcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek főharcosai. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.

Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalmas, Uram Irgalm

Tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve, és általuk tanítatva hit egységére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk.

0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezve orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imája által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Adj áldást, Uram!
0: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmától, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Ámosz prófétának, akinek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj.

Laudetur Iisus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk téma.

0: Szent Ferenca megszólított ember, aki belép Isten szent egyházába. Barsi Balázs Ferences atya emlékedése. Szent Ferenc, akinek halála 800. évfordulójára emlékezünk, nem sokkal megtérése után a város peremén álló elhagyatott San Damiano temploma mellett halad, de nem megy el mellette, hanem megáll és betér. Ezzel a romos és gyülekező templomba belépéssel Szent Ferenc egy találkozásba kerül, melyben az Anyaszent Egyház szerzője, az Isten maga szólítja meg, és kezdődik egy olyan párbeszéd kettejük között, amelynek teljességébe a mennyei Jeruzsálembe Ferenc éppen a tranzitusával lépett be. Balázs atya emlékezése azt az utat tárja velünk, ahogy a ma embere megáll, és belép korunk épp úgy gyülerező templomaiba, és a nagy történet most is folytatódik, ha nem megyünk el mellette, hanem belépünk Isten házába, a szentélybe. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Nel cielo il crocifisso di San Damiano, in quella mano di Francesco Santo, un campanile che dietro il sole non riesco a guardare.
2: Krisztusban, kedves testvéreim, a megtérésben az új szövetség szerint a csúcspontot az jelenti, amikor valaki úgy tudja, hogy megszólítottak. Isten megszólított engem. Visszatérve a múlt hónapi elmélkedésre, azt olvassuk, hogy miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjába is megváltozik, egy napon San Damiano temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig meddig romokba evett, és egészen elhagyatottan állt, és a lélek ösztönzésére betért. És hogyha én mindig csak elmegyek a templom mellett, egy egész életemben, ott azért nagy baj van. Ezt onnét tudom, hogy ilyenekkel találkoztam, mint Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, mindig idézem ezt a megjegyzését, hogy egy teljesen emberileg szinten lepusztult külvárosban, ahol a szakralitásnak, tehát hogy szent nap, meg szent hely a jele nincs, ilyen nincs, hogy vasárnap megünnep, legfeljebb egy-egy buli, semmi. Tehát nincs a térnek és az időnek egy kiugró, valahogy a világból kinyúló dimenziója. Ott is megvan az emberben, ha még ember maradt. És hát mondja, hogy például, miért van az, lehet ezt a példát már én találtam ki, hogy mondjuk egy fiatal pár 3 éve együtt jár, most már elkötelezik egymásnak magukat, sőt, megtartották mondjuk az esküvőt, és azt mondják, hogy menjünk vissza abba a városba, és abba a parkba, ahol mi először találkoztunk, mert egy hosszú pad végén te ott ültél, nem is vettelek nagyon észre, én pedig odaültem a másik végére. Bocsánat, miért kell visszamenni idő, és miért oda? És Szőnyinek emlékszem egy képére, a magiszterünk mindig elvitt minket Szőnyinek a nőtermébe megnézni is. Ott volt egy kis film, és láttuk azt a képet, hogy a megfest, illetve már az a kép ott is volt, egy kert, és ott van egy pad, és a padból jön ki a világosság. Ott ültek. Tehát ez az állatokkal soha nem történik meg. Soha. Vagy ott van Michel Onfray. Nagyon sokszor meghallgatom ezt. Azt mondja, ő ateista katolikus, francia gondolkodó. Azt mondja, hogy beszélget egy domonkos barátjával, hogy hát egyszer azt mondta, én is szeretnék hinni, de nem tudok. Azt egy másik kontextusban mondja, hogy néha Párizsba betérek egy templomba, de szeretném, hogy senki ne legyen ott. És abban a csendben érzek valami szakralitást. Mi ez? Hát azt mondja, sokan vannak misában, akkor a latinra szeretek bemenni. És ez nem propaganda a latin mise mellett, mert ő mit keres? Ne szólj hozzám, ember! Meg egy kicsit agresszívnek tartaná, hogy azt mondja, hogy na most valljátok meg a hiteteket. Hanem mind Isten felé van fordulva, mint a csönd lenne a templomba. És ez a domokos barátja valahogy nem merte ezt tovább kérdezni, hogy de mi ez a sugárzás? Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy a templom előcsarnokába enged be a zsidót is és a mohamedánt is. Sümegen volt egy mohamedán fiatalember, udvarolhatott valakinek, meghalt, úgy tudom. Mindig bejött hátul a kórus előtt, előre nem is mert menni. És beszélgettem, és azt mondta, hogy Balázs atya, ez nekem ez a szent hely. Nem tudok hova menni. Tehát nem elment mellette, hanem bement. Akkoriban félig meddig romokba hevert ez az egyház. Az egyház. Hát melyik? Hát ez a kőegyház, meg az is, amelyet a hitvallásban megvallunk. Milyen megdöbbentő. Az egyház az, amelyik arra a hitvallásra épülő, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Az az egyház a világ végéig fennmarad, mert az az ember élet fiú Istenben kapaszkodik bele. Nem. Bele van kapaszkodva, az a lényege. És attól még érheti romlás itt-ott, meg csoportokat. És ez az, ami megdöbbentett, hogy nem csak egyoldalúan örökké való, a változó időben Krisztus egyháza a világ végéig fennmarad, ugyanúgy, mint Krisztus, ő ugyanaz tegnap ma is mindörökké, hanem aki belekapaszkodik, abba is kapaszkodik bele az egyház. Tehát azzal a hittel, amelyel Péter kimondja, hogy te vagy az élő Isten fia, most a Szentlélek szól belőled, mondja Jézus. Tehát a megkeresztelt és hívő ember, aki Krisztus testébe hisz, az ugyanazzal az erővel tartja fenn az egyházat, mint Krisztus. Erre soha nem gondoltam. Ez az év félelmetes. És igazolva van, azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember fia eljön, az nem kérdés. Tehát a világ végén eljövök. Csak az a kérdés, hogy talál-e hitet a földön. Ha az egyház megszűnne, nem jön el. Mi lenne akkor? Egy nyitott történelem, aminek végképp nincs semmi, és nem is lehet semmi célja. Tehát ez a megdöbbentő, hogy Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a benne hívő, és így a Isten gyermekévé lett hívő, az ugyanúgy Isten gyermeke, mint akiben ő Isten gyermeke. Ez egyébként a szűzanyát is érinti, hogy szeplőtelen fogantatás. Tehát az Atya Isten azért azt a fényűzést nem vonta meg Jézustól, hogyha emberré leszel, az édes anyád szívén keresztül ugyanaz a Szentlélek árad feléd. Az én szeretete. Jézus bemutatása a templomban. Az első szülött fiút is kell adni az Istennek. De hát használni kell a törzsnek, azért adunk valami áldozatot, miánk lesz. És az a pici kis szertartás azt mondja, hogy és el is mondtam, menj el, atyám, a te szent fiad a megtestesülés óta nem csak a tiéd, ugyanúgy a miénk, mert a Szentlélekben fogadta. És az emberségét sose veti le. Aki Jézus igaz identitását nem ismeri, szent háromságos életét és a megtestesülést, annak az egyház fogalma annyira sérült, hogy az egyházban élő, de Krisztussal szakítottak és bűnösen élő bűnei kisodorják onnét. Érdekes, hogy a szenteknek a példája szentségesen tart meg minket, az csak tanúságtevés. Az nagyon fontos, hogy felismerjék az egyházat. De nem az ő mifelénk nyújtott tanúságtétele tartja fenn az egyházat, hanem az ő Krisztus szeretete. Krisztus szeretet ők tartja fenn. Ez egy nagyon nagy misztérium. Az egyház mély valóságát nem érinti sokaknak a botrányos bűne, de azoknak a botrányos bűne az tényleg botrányos, az nem olyan, mintha egy hitetlen vétkezik. Legfeljebb rettenetesen elfedi, hitelteleníti, eltorzítja a bűnös hívek és papok botrányos élete. Érdekes módon azokat, akik a mély valóságát meglátták az egyháznak, azokat nem löpi ki az egyházból. Ferencnek az egyháza, az a század tele volt romlással. Tehát ahogyan kinézett az a kis templom, nagyjából úgy nézett ki az egyház is, és a ragyogó szentek is voltak benne. De annak ellenére a szentek és a vértanú, bár rendkívüli vonzát gyakorolnak a hívekre, nem azok tanúságtétele tartja meg az egyházat, hanem a bennük levő szent lelkes szeretet Isten iránt. De azért van valami hasonló az emberiség életében is. Az emberiség Istenhez tartozott, és megadta az embereknek az Isten fiúságot a teremtéskor. Na most az ember elszakadt Istentől, az Isten nem szakadt el az embertől. Tehát az elszakadt emberiségnek is van egyfajta szentsége. Az, hogy az Isten ugyanúgy szereti, de el fog veszni, ha ő nem keresi, és nem válaszol erre a szeretetre. Tehát akkor egy taknyában, vizeletében ott fekvő, véresen összevert, gonosztevő az árokpartján, aki gyilkolt, meg mindenkit letarolt, vigyázzunk, az jobban az Isten képmása, mint a legszebb állat a maga ártatlanságában. Mert személy. Ezért nem mondhatom azt, hogy annyi ember bántott, hát engem nem mondjuk, de van, aki annyit sérült, a gulag, a Auschwitz, stb. Utálom az egész emberiséget, és kilépek. Hová lép ki? A holdra? Az emberiségnek is van egy szentsége, de az menthetetlen. Az egyház menti, meg ezért katolikus, ezért egyetemes. Ezt nem értik meg, hogy az emberiségnek a megmentése. Miért mondom ezeket? Azért, mert ha valaki kilép az egyházból, mert egy helyi egyház roskadozik, romokba ever, akkor ugyanezzel a logikával miért nem lép ki az emberiségből? Hova léphet ki ismétlen? Nagyon érdekes volt, mindig emlékeztem, hogy az első vatikáni zsinat után hatalmas megújulás volt az szenteket is termelt ki. De azért mindig vita volt az, hogy hát ez se jó az egyházba, az se jó. Mindent meg kell reformálni, és egy ilyen beszélgető csoportba Daniel Robsot meghívták, egy nagy tudós jezsuit, aki az egyház történelmel foglalkozott, végül észrevették, hogy nem is kérdezték meg. Hát megkérdezték, hogy hát akkor, atya, hát hogy van ez? Mióta van ilyen állapotban az egyház? Ez a pünkös másnapja óta. Csak néző szempont, hogy most épül-e, vagy romlik. És nem tudjátok, hogy ti vagytok Isten temploma? Régen úgy nevezték a templomot, hogy Szent Egyház. Bizony. Még a gyerekkoromban is, emlékszem, egy asszony nevettem is, szólt a buszsofőrnek, mert a síhagárdi volt, hogy Gyuri, Szekszárdon az új Szent Egyháznál is állj meg. Az az újvárosi templom volt. A Szent Egyház. Tehát Ferenc nem csak elment, hanem isteni sugallata bement ebbe a romos egyházba, mert ez volt ott. És azért nem alapított új egyházat, mert nem lenne egyház. És nem megreformálni kell, hanem megtérni. Nem azt kell kérdezni, milyen állapotban van az egyház, hanem milyen állapotban van bennem az egyház. Ez Ferencnek egy olyan zsenialitása, amely mindenkorra szól. Egy félelmetes zsenialitás. Az, hogy építeni kezdte ezt a templomot, mert azért ez is nagyon Szent Ferenci, nagyon Ferencesnek kéne lenni. Amit már megértettem, azt csináljam meg. Ha azt mondja az Úr, hogy építsd ezt a templomot, majd erről elmékedünk a jövő hónapban, hát akkor köveket kordul és épít. És ő valamiféle kis tömbőes szakmát tanult akkor, amikor lerombolták a Rocca Maggiore-t, a feudális úrnak a várát, és abból körülkerítették Assisit, hogy most egy testvériség alakul. Konfraternitás. Itt már nincs aláfelé rendelés. Itt maga a testvériség valósul, meg erről ábrándozott egy világ, és nem kellett várni pár évet, már csak azok birtokolták a hatalmat, akiné volt a pénz, sőt, még a hercegek ruháit és szokásait is megirigyelték, meg magukra vették. Tehát azok a szökös szegények, akik beáradtak ebbe a testvéri közösségbe, azok csalódtak. Itt van a zsenialitás. Ferenc nem hagyta kihűlni egy kornak a vágyát egy testvéri világ iránt, és magába találkoztatta az evangéliummal. Erre mondta, hogy én megtettem magad, mi ti most a 21. században tegyétek meg a magatokét. Nem ugyanazt, de ugyanígy. Az egyház, aki bennem van, az emberi lélek, mint kis egyház. És hát ebben az egyházban, ahova isteni sugallatra belépett, nem ment el mellette. Azért annyi praktikus dolog is következne ebből, és erre kevesek a predikációk. A megbeszélés is csak azután következhetne, hogyha nagyon utána csendben maradnánk, hogy például nyitva kell, hogy legyen minden templom, legyen egy előcsarnok, ami legyen lezárva. És gyerekkorunkban hányszor mondta az esperes úr, hogy menjetek be egy pillanatra, imádkozzatok, nem pedig elmegyek a templom mellett. És persze isteni sugallatra belépett. Na most, hogyha Ferenc nem lép be, akkor nincs Szent Ferenc. És nincs Szent Ferenc rendje. És nem újul meg a 13. század. Hát nem azon múlik a világ sorsa, hogy milliárdokat fegyverkeznek minden, az csak tragédia. Meg nagy megváltó tervek vannak, meg hatalmasok tudnak nagyot tenni. Isten az abszolút picit választja ki, ha az a kicsi, az átengedi magát neki. Valami csodálatos. Igen, Ferenc csupán csak bement az egyházba? Nem. Majd a következő hónapban arról emlékezünk. Nem csak bement, hanem bement imádkozni. De olyan is előfordul, hogy bemegy valaki, és megváltozik az élete. Frosszár, André Frosszár, létezik Isten, találkoztam vele. Majd ezzel kezdjük a következő hónapban. Amen.

Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudét.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződer Mária. Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától. Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Böjte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés táncház. Második nap, július 17-e péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ferdejel ifitali e-mail címen lehetséges.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa a Real Madrid tiszteletbeli tagja lett. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Real Madrid igazgató tanácsa a klub tiszteletbeli tagjává választotta 14. Leópápát. Stadionba látogatása után június 11-én jelentették be a döntést, írta a vasárnap.hu. Florentino Pérez egy egyedi Real Madrid mezt ajándékozott a Szentatyának. A mez hátulján polgári neve Robert F. Prevost, valamint az egyes szám szerepel. A sportot kedvelő egyházfő útja során futballszimpátiájáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy a Real Madridnak vagy az FC Barcelonának szurkol-e, mosolyogva válaszolt. A pápa minden csapatnak drukkol, de Robert Prevost a Real Madridnak. A madridi klub vezetése szerint a pápa személye túlmutat a sportvilágán, ezért a tiszteletbeli tagság odaítélésével nem csak a látogatás emlékének kívántak adózni, hanem annak az egyetemes üzenetnek is, amelyet 14. Leo a béke, az emberiség és az összetartozás jegyében képvisel világszerte. Hálaadó szentmisén vettek részt az egri főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az egri bazilikában, írta a főegyházmegye. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, és hálát adunk azokért a fiatalokért, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, példás közösségi életet éltek, ezért kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. Szent beszédében Szent Barnabás apostol életére utalva mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Javasolta, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, melyben a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit találják. 14. Leó pápa enciklikáját is figyelmükbe ajánlotta Ternyák érsek, amely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól, hogy vallási tartalmakat is keressenek a digitális világban. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 7 óra.
1: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: töltsétek meg a korsókat vízzel. Nagyon fontos nekem, hogy Jézus az első csodáját egy család születésénél, egy lakodalmon tette. Fontos nekem, hogy Mária az, aki észrevette a család szükségletét, hogy elfogyott a boruk. Ő az, aki intézkedik, és tesz azért, hogy tudja és hiszi, hogy Jézus csodát tud tenni. Jézus azt kéri, hogy töltsük meg a korsókat vízzel, ez számomra azt is jelenti, hogy kell valamit tennem a korsóba ahhoz, hogy Jézus csodát tudjon tenni az életemben. Az én vízem, amit a korsóba tudok tenni, az lehet az én aggodalmam a gyermekeim iránt, hogy nem tudok ott lenni mindenütt, ahol ők vannak. Viszont az aggodalmamat, a félelmemet beleteszem a korsóba, és felajánlom a Jóistennek, hogy tegyen vele belátása szerint. És erre igazából nekem van szükségem, hogy le tudjam tenni az aggodalmamat, és oda tudjam ajándékozni a félelmemet a Jóistennek. Többször is megéltem már azt, hogy az aggodalmam elengedésével és ennek a korsónak a megtöltésével Jézus átvette a terhemet, vigyáz a gyermekeimre. És szép megtapasztalás, amikor egy ilyen imádság után, amikor megtöltöm a korsót, és az Úristenre bízom a gyermekeimet, egyszer csak üzennek, hogy minden rendben, mama.
1: Budó Rita beszédtanár gondolatait hallották.

0: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 11. fejezete, 27-től a 30. versig tartó szakasza alapján történik. Ezt mondta az Úr tanítványainak. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az Isten fia mindenkinek ki akarja nyilatkoztatni önmagát, és azt, aki küldötte őt. Ezért hívja az elfáradt embert is, ezért hívja a terhet hordozó embert, mert neki is meg akarja mutatni az Isten fia azt, hogy a nehézségek ellenére is az ember az örömre, az életre hivatott. Éppen ezért a Krisztusra való odafigyelés, az, hogy az életünket Krisztusra tesszük fel, az egy olyan teher, ami édes és könnyű. Nagyon érdekes, mert a kettő kizárja egymást látszólag. Mert amikor teherről beszélünk, akkor valami olyanra gondolunk, ami az embert próbára teszi, az embert agyonnyomja netán. És mégis az Isten fia azt mondja, hogy könnyű és édes ez a teher. Miért? Mert az Isten szeretettel nyilatkoztatja ki önmagát. Szeretettel tárja fel önmagát. A szeretet pedig az, ami mindent megold és mindent felold. Éppen ezért kell az embernek Krisztus nyomába szegődnie, és bátran felvenni ezt az igát. Szeliden és alázatos szívvel, mert megint csak a szelídség és az alázatos szív az emberben a szeretetet növeli. Krisztusban szeretett testvérek, így figyeljünk oda tehát a saját Krisztus követésünkre. Vegyük fel bátran ezt az igát, ami édes és könnyű. Amen.

0: Vannak nevek, amelyek egy egész egyházmegye történetét hordozzák. Végünk dr. Mosolygó Marcell, görög katolikus áldozópap, akinek élete és szolgálata épp úgy kötődik Mária Pócshoz és Nyíregyházához, mint a papnevelő intézethez és a kórház lelkészséghez. Aki maga is súlyos testi megpróbáltatásokon esett át, de Isten hű szolgálja tudott maradni mindvégig. És egy beszélgetésre készülünk a hűségről, a sebekről és a névben hordozott mosolygós derűről. Köszöntjük atyát a stúdióban.
1: Köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és szívesen beszélek a papi életem alakulásáról, hivatásomról. Mosolygó nevet örököltem, és igyekeztem hűséges lenni a nevemhez. Timkó Imre még akkor professzor volt a Hittudományi Akadémián, amikor előadását tartva egyszer csak megállt és rám nézett. És azt mondta, töröld le az arcodról azt a butha mosolyt. És azóta igyekszem mindig nagyon személyesen, szemébe nézni annak, akivel beszélek, és ő rá figyelni. Mert Isten életet adott nekünk, adott egy arcot, de mosolyogni nekünk kell vele, és a másik ember szívének megnyitásához nagy gesztus, fontos gesztus, hogy az ember mosolyogjon, ne közömbösen forduljon hozzá.
0: Kanyarodjunk vissza egészen a kezdetekhez. Atyának a testvére, Rita tisztelendő asszony, mesélt arról a bizonyos 1953-as szentelésről, amikor édesapjukat a legnagyobb politikai viharban szentelték papá. Önök ebbe a feszültségbe születtek be. Gyerekként érzékeltek-e valamit abból, vagy bármit abból, ami a parókia falain kívül zajlott? Vagy ez egy kis burkot adott atyáéknak, a családnak?
1: A szüleink, öt húgomnak, meg nekem egy védett burkot biztosítottak Mária Pócson is, Nyíregyházán is, de én ezt a védett burkot Pannonhalmán is éreztem, hogy a világtól elzárva csak a tanulásnak élhettem, és törekedtek kikímélni azoktól a nehézségektől, ami abban az időben az egyházi élettel együtt járt. A középiskolában egyedül az osztályban egy barátommal 4 éven keresztül, reggel 3:45-kor keltünk, a többiek 6 órakor, hogy minisztráljunk a Pannonhalmi Bazilikában egy atyánál. Ezt a elhatározásomat nagyon döntőnek tartom a későbbi hivatásom alakulásában, hogy a napot mindig az eukarisztia ünneplésével kezdtük. Igaz, akkor még latinul végezték a szentmisét. A szüleinktől a belőlük áradó jóság, odafigyelés, ámuló szeretet életre szóló ajándék volt számomra, és erőforrás. Mennyire fontos lenne most nem engedni azt, hogy elhalványuljon. Hálával tekintek vissza, és felidézem azokat az örömöket, de a nehézségeket és sebeket is, amiket a szüleimnek át kellett élni. Ezek az élmények olyanok, mint az elhintett magvak, amelyek, ha őrizzük őket, újra és újra életet adnak. Még ha gyermekkorban néha fájdalmasak is ezek az emlékek, akkor sem az a feladatunk, hogy ítélkezzünk rajta, hanem hogy kiválasszuk a kincseket, és arra építsünk. A múltból azt kell kiemelnünk, ami erősít, ami előre visz, ami éltet. 2 ilyen dolgot emelnék ki, amit a szüleimtől örökségként kaptam. Az egyik a közös esti imádság volt. Egy dolgot minden gyermek, minden felnőtt megköszönt az elmúlt napból, egy dologért bocsánatot kért a Jóistentől, és egy dolgot a közösség jelenlétében kért. Hát a gyerekek gyerekes dolgokat kértünk, de ez a szokás elkísért családos életemben is. Tehát 48 év házasságunkban is mindig közösen együtt imádsággal fejezzük be a napot. és mindig mindegyikünk, mikor nálunk vannak az unokák, akkor szépen minden, mert a tavaszi meg nyári szünetben sokszor vagyunk együtt, akkor már tudják, hogy a nagyéknál mindig kell egy dolgot megköszönni, egyet kérni, és egyet bocsánatot kérni. Ez azt mondhatja, hogy nem húzódik el az egész, nem terhes a gyerekeknek, de azért egy tartást ad a napnak. Mondhatnám úgy is, hogy a napnak a fénypontja, mert visszatekintünk arra, ami a legjobb dolog történt. A másik ilyen volt, hogy az esti ima előtt édesapám mindig olvasott a Szentírásból egy szakaszt. És 14 éves koromig háromszor végig olvastuk, emlékszem, a Bibliát így. És kicsi gyerekkoromban nem mindent értettem meg belőle, de azt átéltem, hogy mennyire fontos üzenet a Jóisten szava, és hogy megtisztít bennünket, felemel, erőt ad, forrás. A ma reggel is azzal kezdtem, amit január 1-e óta minden nap teszek, hogy a YouTube csatornán bekapcsolódtam a Szentírás olvasásba, amit az arandok.hu mindenki megtalál, és Fábri Kornél püspök három szentírási helyet olvas, és minden napnak van egy a három olvasmánynak közös gondolata, szerintem nem véletlen a mai napra az van kiírva, hogy az Isten hűséges. És hogy ha visszatekintek papi életemre, akkor én ebben a tényben mindig biztos voltam. És nem csak a szentírás üzeni ezt, de az életemben velem történt csodák is ezt erősítették a szívemben, ami pont a mai napnak a szakasza. Egyébként a mai nap azért is fontos számomra, mert a feleségem édesapja is Sándor, meg az én nagyapám is Sándor, és ma van a névnapjuk, meg édesanyám ezen a napon halt meg. Tehát a Szentmisét holnap érte fogom bemutatni.
0: Nézd, nagyon picit az édesanyjánál, hogyha maradnánk, korábban mesélte nekem atya, hogy volt valamiféle pontrendszer is a gyerekek között. Erről egy picit mesél még nekünk.
1: Az esti imádságnak, vagy a bibliaolvasásnak közös mozzanata volt, hogy a ruhás szekrénynek a belső oldalán volt egy papírlap, amelyen mind a hat gyermek neve fel volt téve, és volt oda ragasztva egy piros és kék színes ceruza, és a édesanyja sugott, de néha a testvérek is beleszóltak, hogy jogos-e az, hogy az elmúlt napon milyen jót tettünk, mert aki jót tett, piros pontot kapott, aki valami elmarasztalót csinált, vagy mondjuk megcibáltam a haját a húgaimnak, vagy locsoltam őket, vagy valami miatt sírniuk kellett, akkor feketét. És ez pontgyűjtés volt, ami évvégén mindig jutalommal fejeződött be, és gyűjtöttük, hogy kinek hány pontja gyűjt össze az esztendő folyamán. És nem volt olyan esztendő, hogy ne Rita nyerte volna a pontversenyt, mert én mindig én voltam, aki a legtöbb fekete pontot összegyűjtöttem a testvérek között.
0: Rita tisztelendő asszony eltartja, és még nála maradunk akkor egy picit. Ő, amikor Pocsot elhagyták atyáik családostul 1962-ben, és akkor Rita tisztelendő asszony visszaemlékezett erre a mozzanatra. Ő szerinte ugye a szülők sírtak, a gyerekek pedig örültek, atyában hogyan maradt meg ez az emlék, és hát ugye később pedig atya visszatért felnőttként. Milyen volt visszatérni a szűzanya lábához parókusként?
1: A 1962-ben, február 1-én nagy hó volt, arra emlékszem, hogy majdnem olyan, hogy betakart a költözés napján, és már a felnőttek felpakoltak mindent a teherautóra, és akkor a család fölment, és a szüzenya kegyképe előtt letérdepeltünk, és egy kis tálcára édesapám kikészített ez is nyakláncokat egy kereszttel. Megáldotta, és a nyakunkba tette. És mi, én már akkor 8 éves voltam, meg húgom, nem értettük, hogy ilyen nagy kaland előtt miért kell sírni, hiszen most valami nagy változás van kialakulóban, de aztán, amikor már papként visszatértem Mária Pócsra, általában egy évben 7 alkalommal voltam Mária Pócson, gyermekbúcsón, ifjúsági búcsón, a két nagy búcson, a filiákkal külön mentem a cigánybúcsúra szeptember 14-ére, tehát 7-szer megálltunk a szüzanya képe előtt, és még az ének is olyan, hogy kihozza könnyen az ember szeméből a könnyet, hogy Isten veled, anyánk, már mi elindulunk, talán mostan tőled utolsó búcsúzunk. Kesereg a szívünk, el kell menni, drága szent képedet itt kell hagyni. Tehát a lelkünket arra hangolja, hogy nagyon könnyen kijön a szemünkből a könyv. A felnőtt korban jobban megértem a szülőket. 8 helyen szolgálhattam, de a csúcsát a papi szolgálatomban az a 6 esztendő jelenti, amikor Mária Pócson lehettem, és a szűzanyag egy oltára előtt imádkozhattam minden nap. Az ország minden részéről jöttek akkor is zarándokok. Egyszer egy évben összeszámoltuk, Janka Gábor atya akkor a Mária Pócsra volt beosztva, és naponta összeírtuk, hogy hányan fordultak meg, és majdnem elért az 500 ezeret, aki egy esztendőben megfordult. Buszok számából és a személykocsikból naponta összegeztük. Ez nagyon sokat jelentett, és amellett, hogy minden gyerek tanult Mária Pócson hittan, tehát a hittanórákat megtartottuk, mindig egyikünk kész volt arra, hogy az egyre nagyobb számban jelentkező zarándokokat, illetve nem csak zarándokokat, hanem ilyen turistákat, akiket Hajdúszoboszlóról meg Debrecenből, a szállodából hoztak, sokszor idegeneket, külföldieket is, azokat olyan lélekkel fogadjuk, hogy akik a pócsi templomba bejönnek, azok, még hogyha nem is hittek korábban, megérintse valami a szívüket. Ne csak valamit megtudjanak a görög katolikusokról, hiszen mi töredéke vagyunk az az országban élő katolikusoknak, meg reformátusok is többen vannak a megyében is, de hogy valami emlékük legyen, hogy kik is azok a görög katolikusok, és hogy milyen a liturgiánk. A Mária Pócsi kegytalom nagyon beszédes. Ott nagyon sok mindenről lehet beszélni. Az ikonosztázionról, a kegykép történetéről, az üvegablakokról. Mindig megkérdeztem az idegenvezetőt, hogy hány percük van, és akkor ahhoz szabtam a mondani valómat, de a célom mindig az volt, hogy egy kicsit, ha lehet, valakit megmozdítsak a hit felé. Most karácsony előtt volt egy olyan ünnepség a hittudományi főiskolánkon, amikor pedagógusokat, szociális munkásokat hívtak együtt, és az ország különböző részéről jöttek előadók a internet használatáról, egy nagyon érdekes előadássorozat volt, és amikor beléptem a terembe, akkor elérzékenyültem, hogy alig találtam ülőhelyet. És emlékszem arra, hogy Szilárd püspök idején hogyan indult meg Mosolygó Tamásné Veronika segítségével az első óvoda az egyházközségben. Hogy milyen fejlődést enged a Jóisten az egyházunknak. Annyira hálás voltam, hogy ilyen sokan összejöttek az egyház megyéből erre az előadásra, hogy milyen ívet járt be az egyházunk attól, ahogyan elindult, hogy milyen félénken indult el az egyházunknak a fejlődése. Amikor 88-ban Szilárd püspök úr behívott, hogy spirituális legyek, ugyanakkor rám bízta a józsefvárosi templom körüli szervezkedést, akkor akkor még egy nagyon-nagyon kis mag voltunk, és azt mondta, hogy képviseljem az önkormányzatnál a görögkatolikus egyház mellett a római, a református, a evangélikus egyháznak is az érdekeit. Akkoriban minden kialakulóban volt, és nagyon büszkén emlékszem rá vissza, hogy a Szent Imre gimnázium létrehozására a gyerekeket felvételiztettük, és a hittan kérdéseket a római görög gyerekeknek én tettem fel, és a dolgozatokat elbíráltuk, és megegyeztünk, hogy kétharmad római, egyharmad görög lesz a felvett gyerekeknek az aránya, és boldog vagyok, hogy mint a 7 unokám, ám abba az iskolába járhat, akkor nem tudhattam, hogy valamikor annak az iskolának az alapjaiban segítkezek, ahol majd később az unokáim is fognak. Tehát egész papi életemben azt láttam, hogy valamibe beleállok, van egy kis maroknyi közösség, és valamit tesz ott az ember, sok minden nem tud megtenni, mert általában 4 évig voltam. Ha már 6 évig volt, az nagyon soknak számított. Budapesten lehettem 13 évig, de Máriapócson csak 6 évig. Sátoraljóújhelyen 3 évig voltam csak. Mire megtanultam a híveket szentáldozáskor a keresztnevükön szólítani, akkor a püspök úr kitalált valamit, hogy Marci, te most menj ide, és akkor más feladatot bízott rám, és minden költözkedés egy meghalás. Tehát az meghalás meg föltámadás, csak nagyon nehéz elszakadni.
0: Lehet, hogy ez az a lecke, amit mindenünnen megtanult atya erről a sok szolgálati helyről.
1: Igen, az, hogy mindenütt van egy olyan a kis mag, aki akármilyen a pap, ha részeges, hogyha nem törődöm, akkor is hűséges, mert nem a paphoz hűséges, hanem a közösséghez, meg Krisztushoz. És erre a magra építve lehet megszólítani a többieket, főleg a hitoktatáson keresztül. Tehát az én tevékenységem legfontosabb része a prédikációra való felkészülés és a hittanóráknak a megtartása. Püspök úr 62-től kezdve édesapámra bízta az egyházmegye

0: a történelem könyvet édesapámmal együtt írtuk, a nagyobbik részét ő végezte, én inkább a gépelésben vettem részt, meg a képeknek az összegyűjtésében, de a egyház történelemről szól, hogy Krisztus tovább él egyházában. Apámat is érdekelte a történelem, engemet is, úgyhogy hogy volt háttéranyag, ami ennek a hittankönyvnek. Ma már látom, hogy sokkal lazább és tanulhatóbb könyveket írtak ebben a újabb sorozatban, de annak idején, amikor nulláról indultunk, amikor még nem volt sajtunk, akkor ez nagy előrelépés volt.
1: Atya nagyon precízen, választékosan fogalmaz, és sokszor kellett tollat ragadni, és ahogy mondta is, készült, rengeteget készült a pályája során a prédikációkra, mert az egyházmegyének a honlapjára is sokszor írt elmélkedéseket, és egyáltalán ezek a prédikációk azért gondos előkészületeket igényeltek. Amikor leült megírni egy-egy elmélkedést, akkor kire gondolt volt valaki, aki egy konkrét arc atya előtt, vagy úgy amblok a hívekre, egy láthatatlan nyájhoz intézte olyankor a szavait, amikor készülnie kellett atyának?
0: Mindig az üzenet, ami arra a vasárnapra van. Én mindig a homiliáról kiindulva beszéltem. Volt olyan év, hogy tételes beszédeket mondtam, de akkor is valahogy mindig kapcsoltam a napi evangéliumi szakaszhoz. Ma a korszakváltás előtt álló nyugati világban is nagy szükség van fölépíteni és egybetartani a kis közösségeket. Én ezeket kis szigeteknek látom, amelyeket én építhetek. Én egy darabig építem, utána valaki átveszi, és folytatja ezt az építkezést. Egész papi szolgálatomban mindig ez volt, hogy én beállok valamibe, amiben lehet, azt igyekszem folytatni. Tehát egy évig soha semmit nem változtattam, hanem törekedtem meglátni benne azt az értéket, ami miatt az elődöm úgy alakította ki ott a rendet. Tehát mindig arra törekedtem, hogy az a kis sziget, amely körülöttünk a plébánia közösségben, a parókia közösségben, az óvodában, az általános iskolában, meg most már a házi segítség nyújtó szolgálatban lehetősége van az egyháznak ebből kiindulva megszólítani a szülőket, a családtagokat. És mindig azt tapasztaltam, hogy a Jóisten megáldja az erőfeszítésemet. Elmondtam Ábel püspök atyának, hogy amikor 13-ba orvosra kerültem, akkor házszenteléskor megkérdeztem, hogy mire van a legnagyobb szükség az egyházközségben. És akkor első alkalommal 210 család fogadott be házszenteléskor, és 15 mondta, hogy szociális otthonra lenne szükség, és 9-en, hogy bölcsődére. És én nagyon szeretnék egy bölcsődét az egyházközség mellett létrehozni. Az önkormányzat akkor nem engedte, hogy a pályázaton indulhassak, mert mindig nagy pályázó voltam a korábbi szolgálati helyeimben is. Sátoraljaújhelyen sikerült 7 pályázatot nyerni, az abban az időben 35 millió forint, a 7 pályázat eredménye az nagyon nagy dolog volt. A FAR pályázat, ami kimondottan nem egyházak létesítményre, hanem mezőgazdasági dolgokra létesült, még az is adott 5 millió forintot, azért, hogy egy kis buszt tudjunk venni, hogy a környékbeli 15 bodrog közi, 15 hegyközi faluból havonta egyszer oktatásra összehozzuk az intézményben a házi segítség nyújtó, tehát a ételeket kihordó és az öregekkel foglalkozó embereket továbbképzésre. Tehát minden lehetőséget megmozgattam arra, hogy pályázatokon keresztül pénzeket szerezzünk ezekre a beruházásokra, és amit elkezdtünk, akkor amit én elkezdtem, azt mindig folytattam, és Ábel püspök úr miután nyugdíjazott, nem hagyta ezt a ügyet félbe, hanem véghez vitte, hogy akkor, mivel a városi fő bölcsődje felelős is jogosnak találta, hogy orosz területén nincsen bölcsőde, akkor legyen ott görögkatolikus bölcsőde. És a Szentlélek mindig felkarolja azokat az ügyeket, ami valóban az egyház javára van, és ami későbbiekben a kibontakozásnak az útját jelöli. A sajtóval való

0: kapcsolatomra kérdez, Norika, a héten kerestek meg, hogy szeretnének egy kiadványban megemlékezni a Mária Rádióban tett szolgálatomról, mert 13-ban az hirtelen, amikor onnan elköltöztem, megszakadt. És én nem voltam annyira járatos a műszaki dolgokban, hogy arra kértek, hogy továbbra is küldjem be interneten a műsort, amit korábban a stúdióban minden héten, hétfőn felvették. Tehát kérdezték, hogy mikortól szolgáltam, és a naplóim segítettek arra, hogy tudtam mondani, hogy 8 évig minden hétfőn ott voltam az élő műsorban, és a Szentírás egy-egy szakaszáról beszélgettünk, és hogyha valaki betelefonált, akkor a kérdésekre, ha tudtam, válaszoltam. Ha nem tudtam, megmondtam, hogy következő hétfőn visszatérünk erre, mert olyan dolgot kérdez. Tehát az, hogy egy élő műsor volt, de nagyon örültem, hogy hozzá tudtam ehhez járulni. A parókiámtól oda-vissza 70 kilométer volt, és az benzinben nem kis költség volt, nem beszélve arról a több óráról, amit én arra az egy órás, másfél órás műsorra készültem. Nagyon szívesen tettem ezt, de nagyon büszke vagyok arra, hogy kezdeményezésemre a 17. kerületben adtak a kerületi rádióban egy órát. De valakinek össze kellett fogni, és 5 római plébánia, 4 református templom, 3 evangélikus és egy metodista lelkész szolgálatát egy évben én hangoltam össze, és ezt 7 éven keresztül megtettük. Mind megvan DVD-n az összes adás, hogy majd egyszer vissza fogom hallgatni, de még egyszer se vettem elő, nem jutottam rá. Akkor az volt a fontos, úgy éreztem, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy megszólítsam a híveket. 92 óta minden vasárnap, minden családnak a kezébe adtam a templom hirdetést. Tehát nem is volt alkalom azt a hosszú dolgot, ami azon a héten, vagy a következő időkben ránk várt, azt részletesen elmondani. Én nem tartottam a liturgia után egy 5 perces hirdetést, akit érdekel, elolvassa. És ezt a templom ajtóban mindenki elvitte. De 92-től 2013-ig minden vasárnapra, mert volt egy országgyűlési képviselő kántorunk Sátorajóhelyen, aki az egyházközségnek ajándékozott egy nyomtatót, és ezt meg tudtam tenni. Az egyik oldalán mindig lelki tartalom volt, a másikon pedig a programok, az események, az zarándoklatok, a másik egyházközségnek, római plébániáknak is a közös programa, mert görögök messze voltak Budapesten tőlem, akkor a helyi római templomban, vagy a kultúrteremben tartott programra mentünk görögök, vagy rózsafüzérrel körbejártuk Budapestet, és nekünk jutott egy 15 kilométeres szakasz, akkor velük mentünk együtt, tehát az eseményeket, tehát nagyon fontosnak tartottam a kor eszközeivel. Akkor még én nem értem a telefonnal, vagy hogy nem volt ilyen lehetőség, hogy e-mailben elküldje az ember. Ez az újság, ez egy jó eszköz volt, és ezt fontosnak tartottam.
1: A próbatételek során az ember a tanítóból tanítvány válik. Ön sokáig volt ugye spirituális a szemináriumban atya, másokat készített fel arra, hogy milyen a papi élet nehéz oldala, többek között, amikor atya ott feküdt a kórházban, a haláltorkában. Volt-e olyan korábbi tanítása, ami vagy vissza kellett vonni, vagy volt-e olyan, amit akkor értett igazán meg azokból az időkből, amikor atya tanította őket, a fiatalokat?
0: Kórházi ágyban egy másfél-két hónapig így kómába voltam, és az úgy összemosódik bennem is, arra nem emlékszem, de amikor elkezdtem magamhoz térni, akkor szembesültem azzal, hogy milyen kevés zsoltár tudok kívülről imádkozni. Csak a vecsernyének, az utrenyének, meg a liturgia papi imádságait tudom kívülről. Tehát én minden nap elmondtam a szentmisét, mert a papi imádságokat mind tudtam kívülről. Sőt, az egyik nővérke azt mondja, hogy két mellettem fekvő haldoklónak a betegek kenetét is felmondtam, elimádkoztam hangosan, és reggelre mind a ketten meghaltak. Ott a kórházi ágyon, az intenzív osztályon kaptam el a COVID fertőzést, és utána még lejjebb ment az állapotom, és a lábaimnak a csonkolása már hamarabb bekövetkezett, és a így sebesült állapotomban, a legyengülve kaptam el a COVID-ban mellettem fekvőktől a betegséget. Akkor jöttem rá, hogy a liturgiai imádságait tudom kívülről, a parakliszt, a rózsafüzért tudom imádkozni, és más nem. És azóta tudatosan törekszem különösen a fontosabb zsoltárakat megtanulni. És úgy örülök ennek a mostani sorozatnak, hogy minden nap eddig, most ma a 117. zsoltár van soron, azt olvastuk, hogy minden nap egy-egy zsoltárral is sor kerül, mindig összhangban a napnak a gondolatával, tehát mindig három helyről van a szakasz. Én ezt csináltam, 2 év alatt vettem végig a Bibliát, az alapján az újság szerint, és voltak hívek, akik bekapcsolódtak Budapesten is, 2-szer végigvettük, 2-szer 2 év alatt a Szentírást, az nem volt olyan zsúfolt, így most ez 22-25 perc a napból, de mindig nagyon várom, és ezzel kezdem a napot. Hál' Istennek szembesülnöm nem kellett, de azt a kórházi ágyon átéltem, hogy mennyire vágyom, hogy mikor érkezik már ide kórház lelkész, mert szeretnék áldozni. Tehát az én lelki életemnek nagyon fontos mozzanata az oltári szentségben Jézussal való találkozás hétköznapokon is. Tehát az, hogy minden hétköznap, hogyha valami akadály közben nem jön, akkor én szeretnék Krisztus testével és vérével találkozni, Jézussal erősíteni a hitemet, az iránta való szeretetemet. Tehát a szent áldozás a napnak nekem a csúcsa és forrása.
1: A betegség során, ugye, ahogy atya mondta, azért tényleg sok testi veszteség is érte. Ugyanakkor a későbbiekben azért ez talán segített abban, hogy a betegek között úgy tudjon ott lenni atya, mint aki egy közülük. Hogy ez segítette valakinek ez a fajta sorsközösség, hogy megnyissa a szívét, vagy talán pont ez nyitotta meg valakinek a szívét. Egyáltalán a kórház lelkészi mi volt atyának, ezért egy nagyon jelentős szintén. Erről egy kicsit meséljenek.
0: Több kórházban is volt ilyen élményem. Amikor az ember kórházba kerül, akkor átértékelődnek benne a dolgok. Rögtön a fontosra, a legszemélyesebb dolgokra fordul a figyelme. Addig részletekben elveszik, nehéz megtalálni a hétköznapokban a szükséges, hasznos, kellemesnek a sorrendjét, és sokszor összekeveri az ember, és megelőzi a kellemes, a szükségest, de a kórházi magányában, kiszolgáltatottságában az, hogy eljutottam oda, hogy nem tudtam étkezni, tehát, hogy etetni kellett. 1/2 évig voltam a kórházban, az nagyon hosszú idő, és teljesen legyengültem. Amikor kiengedtek, akkor annyi erőm nem volt, hogy az ablakhoz oda menjek, amikor a hívek húsvét vasárnap, a pászka szentelés után jöttek énekelni a parókiához, és köszönteni, hogy nem tudtam oda menni az ablakhoz, csak a hangjukat hallottam. Tehát annyira legyengült az ember. A kórházban a szobatárs majdnem olyan fontos, mint egy ápolónővér. Sokszor azt hiszük, hogy ha adunk, akkor kevesebbek leszünk, pedig ez nem így van. Az ember szeretetre született, és amikor időt adunk a másiknak, amikor segítünk a szobatársunknak, vagy meglátogatjuk a beteget a kórházba, 13 évig jártam a börtönbe minden hónapban, akkor, amikor az ember önzetlenül segít a másokkal, tehát ez nem olyan, hogy valamivel is fizették volna, tehát nem azért ment az ember, amikor segítünk a rászorulón, akkor rájövünk arra, hogy az áldozat az nem csak fáradtság, hanem igazából gazdagodás. Én gazdagodok a szolgálat által, tehát én leszek több. Én gazdagodok az ő jósága, az ő szeretetéből. Ha továbbadjuk, amit kapunk, akkor abból élet fakad. Van egy nagy ellentét a Szentírásban a Genezáreti tó és a Holtenger között. A Genezáreti tóban folyik a víz, a Holtengerben csak áll. Pesti szolgálatom megerősített abban, hogy ahol az élet tovább folyik, ott van élet, ahol pedig megáll a víz, elláposodik, ott lesüllyed, és ott nincsen. Tehát az életet kell szolgálni. A Holtenger az mindig egy kicsit kevesebb lesz, mert elpárolog, és mindig növekszik benne a sótartalom. Olyan erős volt, fürödhettem benne, hogy utána rögtön le kellett zuhanyozni, mert annyi nagy sótartalma volt, de az életnek folynia kell. Mindig kiálltam az életvédelme mellett. Nem volt olyan megmozdulás abban a 13 évben, amit Pesten töltöttem, hogy ne vettem volna részt az élet menetében, amikor az abortusz ellen kiálltunk és tüntettünk, hogy kevesebb abortusz történjen a klinikákon, vagy bizonyos napokon ne legyen, de inkább pozitívan megfogalmazva az élet védelme mellett, és nagyon kevés, összesen 3 olyan emlékem van, hogy valaki hallgatott a szavamra, és abortusz előtt eljött gyónni, és a szavamra megőrizte a gyermekét, és utána meghívott a fiának az esküvőjére. Tehát ezek olyan emlékek, amelyek úgy megerősítik az embert az életszolgálata mellett. Kispapok hoztak be egy újságcipket a Kelet-Magyarországban. Az egyik újságíró az abortusz ellen egy cikket jelentetett meg, hogy egy lány arra biztat, hogy ennek a problémának egy műfelvétel, feltevés volt ez, de szerintem nem valóságos eset, csak hogy legyen miről írni. Behozták a fiúk, hogy erre kellene válaszolni. És én azt a címet adtam a válasznak, hogy aki abortuszra bíztat, az gyilkosságra bíztat. Az újságírónő feljelentett a bíróságon, hogy én őt gyilkosnak nevezem. Első fokon elítéltek. A tárgyalásra kispapok is eljöttek, és utána vicceltek, hogy na, meglátogatjuk majd a börtönben az atyát. De másodfokon fölmentettek, de mert nem azt mondtam, hogy M. Tóth Ildikó újságírónő gyilkos, hanem rágalmazás volt a pernek a tárgya, hanem hogy elvileg ez a katolikus tanítás, hogy az élet szent, Isten ajándéka, és minden életet meg kell becsülni. Az élet szolgálata az nagyon fontos. Tehát én nagyon büszke vagyok, hogy a Jóisten megengedte, hogy 11 unokám van. Milyen büszke rá, akinek már 5-6 unokája van, és mennyien nem élhetik át azt az örömet, amit én a csillogó szemükben látok.
1: Beteljesítette atya a papi elmondatát, hogyan érzi? Hogy innen azért visszatekintve a hívószóra, tehát az elhívására, most látja talán már egyben a papi életútját, teljesítette a küldetését, atya.
0: 1978-ban édesapám miséjét együtt ünnepelt a szentelésemmel, ami Sátoraljai új helyen a templom udvaron történt, és szentképet készítettünk az alkalomra, és rám bízta, hogy a elmondatot azt én válasszam ki. És amikor mondtam neki, hogy a korintusi levélből Pál apostol azon mondatát rövidítettem össze, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki Isten ereje és Isten bölcsessége, akkor ma is előttem van az a keserű mosolya, ahogyan rám nézett, és azt mondta, hogy jaj, fiam, nagyon nehezet választottál. Segítsen a jó Isten, hogy a tetteink és a cselekedeteink megfeleljenek ennek. És úgy visszatekintve, hálát adok a jó Istennek, hogy ehhez az ígérethez mindig hűséges tudtunk maradni, hogy mi mindig a megfeszített Krisztus példájában merítettünk előtt, aki Isten ereje és Isten dicsősége. Boldog papnak tartom magam, minden erőfeszítésemben mindenütt volt egy maroknyi közösség, aki mellém állt, És olyan papok voltak az utódaim többsége, akik tovább vitték azt, amit én fontosnak tartottam. Pap Zoltán atya, aki most Máté Szarkán szolgál, 16 évig nem változtatott azon a renden, amit kialakítottam, hogy mérken kezdtem 7 órakor, utána Tibor szálláson nagy ecseden folytattam, és az anya egyházba, ha nyugodtam meg, amikor 11 órára megérkeztem, ott voltak a legtöbben, ott zengett legszebben az ének, de olyan jó dolog volt, hogy vasárnap délután is a vecsernyére 30-40-en összejöttek mindig. Édesapámtól tanultam, hogy az egyházközség megelőzi a családot. Tehát ő sohasem a parókiát tette rendbe, hanem a templomot. Újhelyen is, Miskolcon is, mindig a templom fontosabb volt, és ezt csak mindig a feleség segítségével tudja megtenni, mert ha valakinek a felesége nem úgy áll hozzá, akkor sokkal nehezebb az egyházat előrébb tenni, mint a család problémáját. Tehát a gyerekek nevelése, ha őszinte vagyok, az teljesen a feleségemre maradt, mert én mindig az építkezőket hordtam. Hol nagy a csedre, ahol házat vásároltunk, átalakítottuk kápolnává, hol Tibor szálláson, ahol templom építettünk, vagy Pécelen, vagy Józsavárosban. Én mindig a materiális dolgok szervezésével, meg a hittanórákkal voltam elfoglalva, de a családdal a gyerekeim szóval is teszik, hogy apa, te nem voltál közöttünk. Tehát, hogy téged nagyon ritkán látunk, mert reggel, amikor elmentem a kispapokkal reggel 6 órakor a szentmisére, az utenyére, a kápolnába, és akkor még aludtak, este, amikor hazajöttem, akkor 64 kispap volt, ne felejtsük el, spirituális szolgálatból, és heti 10 órát tartottam órákat, amiről készülni kellett a kispapok, tehát a teológiai tanár is voltam, akkor igazából mindig előző este csak úgy jöttem haza, hogy a következő napnak a punktáját azt már megírtam. Tehát akkor tudtam, hogy napközben nincsen arra időm, hogy felkészüljek arra, mit fogok annak a 64 kispapnak mondani, mert akkor Szlovákiából, Erdélyből akkor jöttek át, 88-tól 92-ig volt ilyen magas a kispapoknak a száma, és őnekik valami szellemit kellett adni, azon kívül, hogy elsősorban az ember mindig a példájával, a magatartásával nevel, de azért a szentírásból fakadóan kell a hivatásukat elősegíteni és előmozdítani. A legfontosabb dolgoknak a prédikációra való felkészülést és a hittanórákra való felkészülést tartottam. Óbály Laci atyának adtam át a hitoktatással való foglalkozást. Én apámtól örököltem, 10 évig én csináltam, a Pócsi lelkészként 2000-től kezdve ezt már Óbály Laci atya csinálta, sokkal nagyobb hatékonysággal, mint tudtam, de sokat emlegettem, hogy a ifjúsági búcsom volt úgy, hogy 800 szivacsot kellett a katonaságtól kölcsönöznöm, és mindegyik el volt foglalva, annyi fiatal jött 96-98 környékén. És akkor az volt ellenem a vád, Szilárd püspök úr, hogy te igaz, hogy a templom előtti téren megtáncoltattad a fiatalokat? Miskolci táncosok beálltak a tér közepébe, és sok körben fiatalok a lépéseket tőlük utánozván együtt táncoltak. És ez volt, akinek nem tetszett, és a püspök úr elé, hogy tudtam így lezülleszteni egy ifjúsági zarándoklatot, hogy még táncoltak is rajta. Mindig nagyon jókat hívtunk előadónak, tehát 3 előadások voltak abban az időben, és az ország színészei, művészei tettek bizonyságot a hitükről, és erősítették azokat a fiatalokat, akik eljöttek. Tehát nagyon szép emlékek maradnak a szívembe, akár milyen sok munkával is járt.
1: És amikor atya elfáradt, akkor ki volt az atyának a lelki első segélye? Vagy volt-e lelki atya, van-e lelki atya, akivel meg tudja ezeket a nehézségeket is akár beszélni?
0: A lelki atyák egész életemben mindig nagyon fontosak voltak, gimnazista koromtól kezdve, mindig egy paphoz jártam gyónni, két hetente, aztán ez egy kispapkoromban is megmaradt. Kosztolányi István atya, a biblikus professzor vezetett kispapkoromban. Aztán, ha papi szolgálatom alatt nézem, kispapkoromig, gimnazista koromtól naplót vezettem. És azután, hogy megismerkedtem a feleségemmel, a napló vezetés elmaradt. És a legfontosabb problémáimat mindig vele beszélgettem át. És ez mai napig is megmaradt. Tehát, hogy én igazából annyi helyen, öt helyen tudtam miséző helyet kialakítani, amik ma is működnek. Mert Pécelen is, vagy Sátoraljaújhelyen, a templomunktól 3 kilométerre a város másik részén egy 75 személyes Szent Anna szociális otthont hoztunk létre. Az nem tudtam volna az építkezéseket megcsinálni, hogyha nem áll mögöttem a feleségem. Vasadi Péter, amikor a Tiborszálási templom szentelés után ehhez hasonló kérdést feltett, hogy ki volt a lelki támaszom ennek az építkezésnek 11 hónap alatt való lebonyolításában, úgyhogy még ikonosztázion is van a templomban, akkor neki is ezt válaszoltam, hogy a legnagyobb köszönettel a Jóistennek, Jóisten után a feleségemnek tartozom, aki mindig biztatott, hogy ne fáradj bele, csináld, melletted vagyok. És különösen most, amikor leestem a lábamról, akkor tapasztaltam nagyon meg, hogy mennyire mellettem állt egész életemben. Most döbbentem igazából rá. A belgyógyász főorvos az utolsó viziten, amikor elengedett, hogy holnap hazamehetek, akkor egyedül visszajött, és azt mondta nekem, hogy tisztelendő úr, kérek magától valamit. Ne tegye tönkre a feleségét. És nekem ez minden nap az eszembe jut. Mert ő minden nap egy másfél órát ott volt a folyosón, amik beengedték, hogy az a 5 percig velem találkozzon, és valami finomságot megetessen. És ezt az orvos úgy látta kívülről, hogy ez biztos egy zsarnok lehet, aki ezt elvárja a házastársától. Pedig hát ő ezt szeretetből tette. Amikor Mária Pócsra vagy megyünk, vagy Nyíregyházán az utcán együtt megyünk, és jön valaki szembe, akkor a feleségem mindig mondja a kereszt nevét, mert neki jobb a memóriája, hogy tudjam azt, hogy hogyan kell név szerint szólítani azt a 20-30 éve nem látott szemét, aki közeledik felém, és örül a találkozásnak. Tehát ő mindig súg, és most vasárnap is súgott, hogy ahogyan régen tette, hogy tudjam azt, hogy ki az, akit meg kell szólítani. Tehát könnyű annak boldog papnak lenni, akinek ilyen a felesége.
1: Ha írhatna egy levelet, atya, hát az 1978-ban felszentelt fiatal önmagának, mi lenne az az egy tanács, amit mindenképpen átadna neki?
0: Tanulj meg minél több nyelven beszélni, hogy több nyelven tudjad hirdetni Krisztus és az egyház iránti szerelmedet.
1: Nagyon szép végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Hírperce.
1: Példátlan a pápai utak történetében Leó pápa visszatérése a Vatikánba. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A pápát Rómába szállító Ibéria repülőgép hajtóművével kapcsolatos technikai probléma miatt az indulásra jelentős késéssel került sor, amelyről a Szent Szék sajtóirodája Telegramon adott ki egy közleményt. A repülőgép megkezdte a felszállási eljárást helyi idő szerint 16 óra 15-kor. Röviddel ezután visszahozták a repülőgéphez a lejáró lépcsőt, és a pápát 6. Fülöp király, aki csak percekkel korábban búcsúzott el tőle, a repülőtér VIP várójába kísérte. Követte őket Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápai küldöttséget kísérő többi bíboros és püspök, akik szintén leszálltak a gépről. 14. Leó pápa, a 6. Fülöp spanyol király által felajánlott, a Reino de España repülőgépen repült vissza a Vatikánba. A Szentszék munkatársai és az újságírók is a következő órákban egy külön, az Ibéria által biztosított repülőgépen tértek vissza. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok Éjszakáján a pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját, tudatta a főapátság az MT-ivel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország 3. legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Ámosz prófétára tekint. Ámosz Tekoában született, Júda törzséből származott, pásztor volt. Ő a harmadik kis próféta a Szentírásban. Második Jeroboám király alatt lépett fel, 360 körül, Krisztus születése előtt. Bételben, a Szentélyben és Szamariában beszélt. Jövendőléseiben többek között szigorúan megfedte a gonosz gazdag embereket, szemrehányást téve nekik a szép házakért és a gazdag lakomákért. Ugyancsak szót emelt a szegények érdekében és a törvénytelen istentiszteletek miatt. Amaszia pap kiutasította a Szentélyből és Izrael országából is. A hagyomány szerint Tekoában temették el. Holnap, kedden Szent Tihon püspökre tekintünk. Tihon a Ciprus szigetén lévő Amahunt városában született. Szüleitől tanulta meg a szent könyvek olvasását. Szent élete miatt Memnon püspök diakónussá, aztán a püspök halála után a hívek kívánságára Eváros püspökévé szentelték. Híveit a hitre és jámbor életre tanítva, szavainak erejével és csodáival sok pugányt tett keresztényé. A környéken lévő bálványszobrokat összetörte, a bálványtemplomokat pedig pusztulásra ítélte. Hosszú életet élve, amely hasonló volt az angyalokéhoz, szellemi nyáját a jámborságra oktatva és igaz tanítással vezetve őket békében hunyt el, 425-ben. Szerdán Szent Manuel vértanút és testvéreit, egyben vértanutársait állítja elénk egyházunk. Szent Manuel, Szabel és Izmael mindhárman édes testvérek voltak. Perzsiában születtek, atyjuk pogány, anyjuk keresztény volt, és kezdettől fogva a keresztény hitben nevelte őket. Amikor elérték az érettkort, mindnyájukat besorozták a hadseregbe. Bár a perzsa király katonái voltak, valójában a mennyei királynak szolgáltak jó tetteikkel. Egy alkalommal királyuk a hitehagyott Julián császárhoz küldte őket követségbe, hogy a békéről tárgyaljanak vele. Julián először tisztelettel fogadta őket, de amikor megtudta, hogy keresztények, a szokások ellenére átadta őket a hóhérnak kínzásra. Kalapáccsal ütögették, éles vasakkal szaggatták, a fához szegezték őket. Végül 362-ben mindnyájukat lefejezték. Csütörtökön Szent Leontini vértanúra emlékezünk. Vespázianus császár uralkodás alatt Rómában egy kegyetlen, keresztényeket gyűlölő szenátor, Adorján, felhatalmazást kapott a császártól, hogy Fönícia területén a keresztényeket felkutassa és megölje. A föníciai Tripolisban élt Leontin, aki görög származású volt, s mint hadvezér szolgált a császári hadseregben. Értelmes ember és a könyvek ismeretében bölcs, tiszta életű, és a szegények iránt irgalmas, az idegenek befogadásában pedig kitűnő volt. Az üldözések idején Hipát Tribunus és társa Teodul Tripolisba mentek, hogy elfogják Leontint. Leontin mindkettőjüket Krisztus hitére térítette. Amikor rövidesen Tripolisba érkezett Adorján szenátor, hitükért mindhármukat kínzások alá vetette. Hipát és Teodul kardáltal lettek vértanuk, Leontin pedig még a kínzások között meghalt. Pénteken Szent Júdás apostolról emlékezik meg egyházunk. Jézus rokona, Jakab testvére. Így különbözteti meg a Szentírás a Jézust eláruló iskarióti Júdástól. Az egyházi nyelvhasználatban Júdástádi elnevezés is szokásos. Mint az ifjú Jakab apostolnak, neki is Kleofás volt az atya, Mária pedig az anyja. Ezt a Máriát Szent János evangéliuma az Úr közeli rokonának nevezi. Családos ember volt. Meghívása előtt Júdás földműves lehetett valahol Galileában. Életéről nem sokat tudunk. Szentlélek leszállása és az apostolok szétszoszlása után a hagyomány szerint Palesztinában, Júdeában, Szíriában, Mezopotámiában, főleg Edesszában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Valószínűleg itt is szenvedett vértanúságot 70 körül. Szentírásban egy levél maradt tőle ránk. Szombaton Szent Metód püspök vértanút állítja elénk egyházunk. Már fiatal korában Isten szolgálatára adta magát. Istennek tetsző élete miatt püspökké szentelték. Előbb Olimposz, később Patara város püspöke volt. Mint tehetséges és szentilletű ember, szellemi nyáját szelid oktatásokkal vezette a tökéletesség felé. Püspöksége napjaiban támadt Origenész tévtanítása, amely sokakat megtévesztett. A szent főpap világos és buzgó tanításokkal védelmezte a hitet, és állt ellent a tévtanításnak. Ez a tevékenysége ellene hangolta a bálványimádó pogányokat, akik elfogták és 312-ben lefejezték. Vasárnap Szent Julián vértanúra emlékezünk, a kilikiai Anazárvában született, atya pogány, anyja keresztény volt. Atya halála után anyjával átköltöztek Tarsusba. Itt anyja megkeresztelte, és a keresztény hit igazsága szerint jámborságban nevelte. Amikor az ifjú 18 éves lett, Dioklécián császár nagy üldözést támasztott a keresztények ellen. A hitükért megfogott keresztények között ott volt Julián is, akit Markián helytartó elé állítottak. Hitének álhatatos megvallása miatt egy éven át kínozták Kilikia különböző városaiban. Végül mérges kígyókkal tele zsákba varták és a tengerbe dobták. Holttestét a hullámok a partra vetették, és egy tisztes asszony eltemette. Végezetül a pénteken ünnepelt Szent Júdás apostolnak a kontákjával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Dicsőséges törzsből Isten ajándékozta vesszőként sarjacottál nekünk, Krisztus szemtanúja, Isten rokon apostol. Krisztusnak teljes bölcsességű hirdetője, ki az igaz hit gyümölcseivel táplálod az egész világot, s mint a kegyelem tanúja, Krisztus hitét tanítod.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög katolikus metropólia híreit hallják. Megjelent a görög katolikus szemle júniusi száma. Benne a három egyházmegye és görög katolikus intézményeink híreivel, valamint gyerekrovattal és papi elmélkedésekkel. Keresse templomainkban és a kegytárgyboltokban. Ha szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait a 0642 597 607-es telefonszámon, vagy a görög-hír@görögkatolikusmetropolia.hu e-mail címen. Adjuk össze! Elindult a Szent Damján tábor és kör idei adománygyűjtése. Az adományozók a tábor megszervezésének költségeihez járulhatnak hozzá az általuk választott összeggel. A felhívást megtalálják a Szent Damján tábor és kör Facebook oldalon és az adjukössze.hu honlapon. Hét és jövő címmel keresztény olvasókört szervez a budapesti görögkatolikus parókia. Szeptembertől 5 hónapon át 5 regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság, az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Az olvasókör időpontjait a budapesti görögkatolikus parókia közösségi felületein és honlapján fogják közzétenni. Jelentkezni a szervezőnél Tóth Szilviánál lehet a szilvia.tot.78@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 33 63 255-ös telefonszámon. Június 20-án folytatódik a Csereháti görögkatolikus tudásműhely. A legutóbbi alkalom nagy sikerére való tekintettel ismét Vajda Mihály görögkatolikus diakónus, ikonfestő, szomelié lesz a tudásműhely vendége. Amire számítani lehet, izgalmas és mély előadás az ikonfestészet világából, kiváló magyar pincészetek borválogatásával kísérve. Helyszín, Fancsal, az evangélikus parókia udvara. A regisztrációs űrlapot megtalálják a Baktakéki görögkatolikus parókia Facebook oldalán. A görögkatolikus múzeum idén is csatlakozik a népszerű múzeumok éjszakája programhoz. Az érdeklődőket június 20-án 17 óra 30 perccel várják a múzeum fogadóterében. Az előadások és műhelymunkák késő estig tartanak majd. Lesz koncert, tárlatvezetés, gyógytal, kóstolás, üvegfestés és zseblámpás műtárgykeresés is. A belépőjegy ára felnőtteknek 2000, gyerekeknek pedig 1000 forint. Június 21-én fogyatékkal élők zarándoklatát rendezik meg Mária Pócson. 6:45-kor utrenye kezdődik, 8 órától pedig szent liturgia gyónási lehetőséggel. 9:15-től Buzai Tamás katekézisét hallgathatják meg, Fogyatékosok egy szinodális egyházért címmel. A búcsúi szent liturgia 10 órakor kezdődik. A szertartást vezeti és szentbeszédet mond Tóth Ferenc atya. Egész tanévet végigkísérő hiánypótló képzés indul Debrecenben múlt évben Szótánc eseni logopédia lépésről lépésre címmel. A képzés negyedik és egyben utolsó előadását június 23-án online formában tartják. Téma: autizmussal élő gyermekek írott nyelvi zavarai, diszlexia, hiperlexia, diszkalkulia. A képzés vezetője Dobos Károly, a Szent Efrém görögkatolikus általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola autista tagintézményének logopédus gyógypedagógus szakembere. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felületet megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A jelentkezési határidő június 19-e. Idén is szeretettel hívjuk az énekelni szerető gyermekeket Debrecenbe, a július 5 és 10 között rendezendő liturgikus énektáborba. A tábor általános és középiskolás korosztálynak szól. A résztvevők nem csak új liturgikus énekeket tanulhatnak meg, hanem betekintést kapnak azok jelentésébe és hátterébe is. A közös éneklést imádság, játék és vidám közösségi programok egészítik ki. A gyerekek számára szállást a Szent Miklós görögkatolikus diákotthonban biztosítunk. A részvételi díj bentlakással 35, bejárással 25 ezer forint. A jelentkezési lapot az egyházmegyék honlapján találják. Zsolozsmás tábor lesz Irotán július 6 és 9 között. A szüntelen ima helyén szeretettel várják mindazokat, akik szeretik egyházunk zsolozsmáját, a zsoltárokat és a csendes imát. Az elmélkedéseket Dudás György atya, a Miskolci Propedeutikus Szeminárium előjárója vezeti. Részvételi díj, mely a helyszínen fizetendő, 15 000 forint per fő.
Jelentkezni június 28-áig Trestyánszki Ritánál lehet, a trestyanszki.rita@gmail.com címen. A Miskolci Egyházmegye kiskántorképzőt szervez július 4-én, az általános iskolás felső tagozatos és középiskolás korú diákok a Szent Liturgia dallamaival ismerkednek a képzés alkalmával, majd közösen vesznek részt az edelényi görögkatolikus templomban tartandó szertartáson. A képzés helyszíne Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda, Edelény. Jelentkezni június 20-áig lehet a flaskozsi@gmail.com e-mail címen. Felvilágosítást Flaskó Attilánétól kérhetnek a 0630 610 64 25-ös telefonszámon. Július 5-én Szent Liturgiát mutat be a Fehérgyarmati görögkatolikus templomban Magyar Richárd újszentelt áldozópap. A szertartás végén Richárd atya újmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. Szeretettel várnak mindenkit. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Árpádházi Boldog Jolán, szerzetesnő. Magyarországon született 1235-1239 között valamikor, meghalt Gnieznóban 1298. június 11-én. 59-60-63 évet élt talán. Negyedik Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból való Laskaris Mária leánya. Még a tatárjárás előtt született. A magyar szentek nagy és élő koszorúja vette körül. Nagynényei Árpádházi Szent Erzsébet és prágai Boldog Ágnes. Nővére Szent Kinga, húga Árpádházi Szent Margit, unokatestvérei Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme. Körülbelül 5 évet tölthetett Magyarországon, majd szülei Krakkóba vitték, ugyanis Kinga nővére feleségül ment Boleszláv lengyel királyhoz, és Jolánra is ő vigyázott. És itt, lengyel földön, szent életű testvérében ő is megtalálta a keresztény példaképet és az igazi női ideált. Úgy rendelt az isteni gondviselés, hogy 1256-ban felesége lett a Kaliszi és Gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akire a nép a Jámbor mellék nevet ragasztotta. Esküvőjük Krakkóban volt, utána Nyugat-Lengyelországban telepedtek le. A hűséges feleség és szent életű édesanya minden tekintetben odaadó társa és támasza volt férjének 23 éven keresztül. Igazi királyi lélek volt, aki tudott alkalmazkodni férjéhez. Nem vitatkozott, és nem védekezett akkor sem, amikor rosszakarói ellene és az egyház ellen izgatták férjét. Istenben bízott, aki megsegítette és igazolta. Szentségi házasságát Isten 3 gyermekkel áldotta meg, Hedviggel, Annával és Erzsébettel. Jolán volt az, aki szívükbe oltotta Isten és az embertárs szeretetét saját példájával. De közismert volt jótékonyságáról, különös szeretettel gondoskodott az árvákról, a betegekről és a szegényekről. Ugyanakkor nem feledkezett meg a lengyel és a magyar hazáért fölajánlott önmegtagadásokról és vezeklésekről sem. 1279-ben meghalt Boleszláv. Utána Jolán elosztotta vagyonát rokonai és egyháza között, majd visszatért Krakkóba, a királyi udvarba Kinga nővéréhez. Ám hamarosan ő is özvegy lett. Ekkor mindketten bevonultak az Ószandeci Clarissa nővérek otthonába, ahol 12 évet töltöttek Isten boldog szeretetében. 1292-ben meghalt Kinga is. Akkor Jolán átment a férje által épített gnieznói apácák kolostorába, és társai apátnőjükké választották. Úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázatos volt, és eltitkolt szenvedésein keresztül egyesült a szenvedő Krisztussal, aki neki többször is megjelent. Halála napját előre megmondta. Nővérei szeretetétől körülvéve 1298. június 11-én halt meg. A kolostor házi kápolnájában helyezték nyugalomra. Tisztelete halál után azonnal megindult. Sírját sok zarándok látogatta, és ott testi-lelki gyógyulást nyertek. 1631-ben indították el boldoggávatását. 12. Leó pápa 1827. szeptember 22-én engedélyezte, hogy rendjében az apácák megünnepeljék a nevét. Később kiterjesztette ezt egész Lengyelországra. A lengyel nép Boldog Jolánt örökre szívébe zárta. Zsolozsmás könyvünkben Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapján Pázmány Péter bíboros szentbeszédéből olvashatunk egy részletet. Ebből is csak néhány gondolatot emelek most ki. Nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Erről prédikált Pázmány Péter bíboros. Éppen Boldog Jolán ünnepén, akiről hallottuk, hogy mennyi jót tett betegekkel, szegényekkel. Prédikációja tehát, mivel az emberek igen szeretik a gazdagságot, azért a Szentlélek, hogy kívánságukat a lelki javak szeretetére, keresésére és őrzésére irányítsa és édesgesse, arra tanít, hogy nincs egyéb igaz gazdagság, amely az embert valóban gazdaggá teszi, csak a jóság és a jámborság. Minden aranynál, minden gazdagságnál hasonlíthatatlanul jobb és értékesebb a mennyei bölcsesség és jóság. Ezt a példabeszédek könyvéből idézte Pázmány Péter. Majd így folytatja, azért a Szentírás sokszor kincsnek, sőt végtelen kincsnek nevezi az igazi jóságot. Ezt az igazi gazdagságot nevezi Krisztus elrejtett kincsnek és drága gyöngynek, amelyért az okos árus minden külső javait örömmel eladja. Ó, ti világszerető gazdagok! Ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. A tökéletes jóságnak olyan ereje van, hogy lelki szépséget, lelki egészséget, lelki bölcsességet, egy szóval minden lelki jót szerez az embernek. Boldog Jolán ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, te boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted Szent Fiat keresztjének alázatos hordozására, a kemény önmegtagadó életre. Érdemeért és közben járására add, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat Krisztus a mi Urunk által.

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: Isten küldetése nem az eredményeinken múlik. C.C. Simpson írása. A legtöbb szakember a teljesítménye alapján méri saját értékét. Lezárt üzletek, befejezett projektek, üres e-mail fiók. Mérőszámok és határidők között élünk, és valahol útközben

0: mesél el. A feltámadás után a tanítványok egész éjjel haláztak, mégsem fogtak semmit. Hajnalban Jézus megszólította őket a partról, és megkérdezte, van-e valami ennivalójuk. Azt felelték, hogy nincs. Erre azt mondta nekik, vessék ki a hálót a hajó másik oldalán. Engedelmeskedtek, és a háló olyan tele lett hallal, hogy alig bírták behúzni. Egy pillanatra úgy tűnt, végre meghozta gyümölcsét a kemény munkájuk. Amikor azonban partra értek, azt látták, hogy Jézus már tüzet rakott, a hal már sült, a kenyér már ott volt. A reggeli készen állt. És ekkor Jézus valami olyat mondott, ami minden önmagát túl fontosnak tartó embert megérint. Hozzatok a most fogott halakból. Figyeljük meg ezt jól. A reggeli nem az ő fogásuktól függött. Jézus mégis kérte a hozzájárulásukat. Krisztusnak nem volt szüksége a halukra ahhoz, hogy megvendégelje őket. Már mindent előkészített, amire szükség volt. Mégis örömmel fogadta azt, amit hoztak. A munkájuk nem teremtette meg az ellátást, csupán összekapcsolta őket vele. A csoda nem az volt, hogy olyasmit adtak Jézusnak, amilyen nincs, hanem hogy egyáltalán részt vehettek benne. Ez alapvetően megváltoztatja a munkáról alkotott képünket. Istennek nincs szüksége a teljesítményünkre ahhoz, hogy véghez vigye a terveit. Nem korlátozza őt a mi munkánk. Nem a mi képességeinkre támaszkodik ahhoz, hogy cselekedjen. A munkánk, a befolyásunk, a bizonyságtételünk nem olyan eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek számára. Ezek olyan ajándékok, amelyeket kegyelmesen ad nekünk. Meghívás arra, hogy együttműködjünk abban, amit ő már amúgy is végez a világban. Ez megváltoztatja a munkánk hangulatát is. Nem azért jelenünk meg, mert a világ összeomlana nélkülünk, hanem azért, mert Isten úgy döntött, hogy bevon bennünket. Nem azért dolgozunk, hogy bizonyítsuk értékünket, hanem azért, mert már elhívott bennünket. Nem azért teszünk bizonyságot Krisztusról, mert Isten tehetetlen lenne a hangunk nélkül, hanem azért, mert örömét leli abban, hogy az emberi engedelmességet felhasználja isteni céljai megvalósítására. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Ez nem nyomás, kiváltság. A mindennapi munkánk nem csupán megélhetés. Részvétel Isten munkájában. A veszély ott kezdődik, amikor ezt elfelejtjük. Így az isteni együttműködés személyes teherré válik. Ilyenkor neheztelni kezdünk arra, amit hálával kellene fogadnunk. És az engedelmességet lehetőség helyett kötelezettségként éljük meg. Úgy viselkedünk, mintha Isten függne tőlünk, ahelyett, hogy emlékeznénk arra, ő hívott meg bennünket. A feltámadt Krisztus nem arra kérte a tanítványokat, hogy biztosítsák a reggelit. Csupán arra kérte őket, hogy hozzák oda, amit fogtak, és üljenek le mellé a tűzhöz. Soha ne tévesszük össze a meghívottságot a nélkülözhetetlenséggel. Soha ne tekintsük az elhívást tehernek a csoda helyett. Krisztussal együtt munkálkodni a világban nem valami, amit el kell viselnünk, hanem olyan kiváltság, amelyet hálás szívvel fogadhatunk el.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Gömbös Katalin vagyok, technikai munkatársam Fülöp Balázs. Kettős könyvbemutatóra került sor a Zalaegerszegi Szent József Közösségi Házban, az Erényes Élet és a Só és Világosság című köteteiről beszélt a szerző Ercsényi Lajos. Őt kérdeztem az eseményről, beszélgető társunk még Sárközi Violetta, a Mária Rádió önkéntese. Kedves Lajos, milyen érzés volt végignézni a hallgatóságon?
1: Nagyon izgalmas volt, mert 7 óra előtt 5 perccel ellenben még alig lézengett valaki is, úgyhogy nagy megtiszteltetésnek érzem azt, hogy ilyen sokan eljöttek, és az olyan furcsa kimondani ezt, hogy tehát a személyes név másként, hogy a hívásomra. Tehát azért ez egy nagy dolog számomra, hogy meghirdettem ezt az estet, és milyen sokan meghallották. Úgyhogy így aztán tényleg óriási öröm volt látni ezt a sok embert. Hát számszerűsítsék ezt a sokat, körülbelül 40-en lehettünk. És hát a legkedvesebb barátaim is itt voltak. Meg hát azok a személyek, akik ezeknek a írásoknak, meg a könyveknek a létrejöttében segítettek.
0: Milyen írásokról van szó? Egy kicsit mutasd be ezt a két kötetet a hallgatóknak, illetve az előzményekről nagyon érdekes történetet hallottunk, és ezért is van körünkben Sárközi Violetta, mert az egyik most bemutatott könyv az ösztönzésére kezdett megszületni.
1: Igen, hát az egész folyamat az 2001. szeptember 11-én kezdődött, amikor az akkori kollégáim egy Gyergyó Ditrói kirándulásról írt kis úti beszámolómat beköttették, és odaadták Ercsényi összes egy sorszámmal ellátva, és ez volt az ajánlás, hogy tessék bővíteni. Ez volt a kezdete ennek a sorozatnak.
0: Hány kötetnél tartasz most?
1: Hát a most megjelent két kötet, a 7. és a 8. Hozzá kell tenni, hogy az első 6 az csak ilyen családi, baráti körben terjesztett kötetek voltak. Ez a 2, az Erényes Élet, illetve a Só és Világosság, ezek a 7. és 8. kötetek. És hát ebből érdekes módon pont a 8. az, ami időben korábban keletkezett, mert ez volt az, amelyet a Rádiós Alfának is nevezhetnénk, amelyben Violettának van elévülhetetlen érdeme, ha szabad így fogalmazni.
0: Hogyan jött az ötlet, Violetta, hogy felkért Lajost ennek a műsornak az elkészítésére?
2: Akkor 2019-ben én részt vettem egy Alfa kurzuson itt Zalaegerszegen. Én egyébként katekumen voltam, tehát nagyon nyitott voltam minden újra és újdonságra és minden tanításra, és a kis csoportban, aki esetleg nem ismerné, hogy milyen is az Alfa kurzus, azért ott a tanítások után kis csoportos megbeszélések vannak, és én pont a Lajosnak a kis csoportjába kerültem, és nagyon-nagyon jó beszélgetéseket moderált a Lajos, és nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra ez az egész Alfa kurzus, és borzasztóan sajnáltam, amikor ennek vége lett. És én később kezdtem el egyébként a Mária Rádiónál önkénteskedni, néhány évvel később kezdtem el, talán 2020 környékén, vagy 21-ben, és akkor jött nekem ez az ötlet, hogy hát ez az Alfa kurzus, azt, amit én átéltem ott, azt jó lenne, hogyha minél több emberhez el tudnánk vinni, hiszen a rádió az pont erre jó, hogy olyan emberek is, akik nem járnak templomba, nem járnak közösségekbe, mégis meg lehet őket szólítani. És akkor mondtam a Lajosnak, hogy Lajos, meg kellene csinálnod ezt az Alfa kurzust a Mária Rádiónak, és vagy a Mária Rádió hallgatóinak. És a Lajos először nagyon furcsán nézett rám, hogy de hát mégis hogyan? És aztán nekiállt, úgy, hogy ő előtte soha nem rádiózott. Tehát ő neki az alapokat meg kellett tanulnia nagyjából egyébként egyedül, mert hogy ebben sem nagyon voltunk azért a segítségére így utólag. Nagyon sokszor hívott engem, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és hogy őt ez foglalkoztatja. És borzasztóan lelkes volt ez egészen biztos. Én már egy idő után azért bevallom, és sem nem voltam ennyire lelkes, mint ő. De aztán a végeredményt, amikor meghallottam, akkor az azért nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és nagyon örültem neki, hogy ez így sikerült, és megcsinálta. Teljesen egyedül, és bár ő mindig azt mondja, hogy megcsináltuk, de valójában ezt ő csinálta egyedül.
3: Volt aztán ebből az anyagból egy merítő című kurzus, ami nagyobb létszámmal katekumeneknek szintén, de más érdeklődőknek is, akik így a hittanos éveik óta eltelt időben egy kicsit beporosodott hitismereteiket feleleveníteni akarták, és ez egy nagyon nagy sikerű 8 alkalmas sorozat volt.
1: Érdekes volt azért is, mert ezek az estek úgy zajlottak, hogy először, hogy meghallgattunk egy epizódot, és akkor utána János atya felállt és hozzáfűzött gondolatokat 8-10-15 percben.
3: Szerintem azért is volt ez egy fontos lépés, mert mi itt résztvevők kézbe kaptuk ezt az anyagot írásos formában összefoglalva. Akkor már így mozgolódott benned az ötlet, hogy ezt le kellene írni?
1: Nem, akkor még nem. A ma este is meséltem, hogy amikor én ezt úgy hívtam régen, hogy hitismereti sorozat. Amikor ez a sorozat elkészült, akkor még szó sem volt arról, hogy ebből könyv lesz. Hanem egy másik erényekről szóló sorozat befejezése után született meg a gondolat, hogy ezt jó lenne nyomtatásban is megjelentetni, és azt követően döntöttem úgy, hogy akkor, ha már az elkészült, akkor ezt a Só és Világoság címen ezt a sorozatot is megjelentetem. Nagyon érdekes volt egyébként, és erről nem beszéltem, most jut eszembe az este, hogy ugye most nem egyik szerintelenségnek a hallgatók, de ugye ezek alkotói folyamatok, és amikor az ember megcsinál egy ilyen, kitalál egy ilyen sorozatot, és megírja a textust, magát a testét az előadásnak, az egy alkotás, de számomra hihetetlen sokat számít, vagy sokat jelent, hogy ebből könyvet csinálni, mert ez egy másik alkotási folyamat. Tehát ti láttátok ezeket a könyveket, azt remélem, hogy elég esztétikusak, és azt hagyján, de hogy jól olvashatók, meg jól tagoltak is, de egy ilyet megcsinálni, az is nagy élmény, és én nagyon nagy örömömet lelem ezekben a könyvalkotói folyamatokban is. Úgyhogy nekem ez ilyen kettős öröm.
3: Időben a Só és Világosság sorozat után pedig az Erényes Élet sorozat hangzott el a rádióban. Ez egy 13 részes műsor volt. Honnan jött ennek az ötlete, és hogy épült fel ez a műsor?
1: A lelkivezetőm tanácsolta, hogy foglalkozzak az erényekkel. Egyébként nagyon érdekes ennek a szónak a etimológiája, mert az erény az a virtusnak a kvázi magyar megfelelője. Tehát a virtusokról van szó, amikor az erényekről beszélünk. Úgyhogy ez úgy keletkezett, hogy a lelkivezetőm azt javasolta, hogy gondolkozzak el, hogy melyek azok az erények, amelyek szerintem fontosak a mindennapi életben, zárójel azok, amelyek Krisztushoz vezetnek, ugye ennek az egésznek ez a célja, és hát ezeket az erényeket hosszas imádkozás, meg gondolkodás eredményeként ezeket az erényeket találtam fontosnak. Persze nyilván lehetne még további 28 erényt felsorolni, mert ahogy az ember ezekkel elkezdett foglalkozni, akkor kiderül, hogy ja, hogy még az is ott van, meg ja, hogy még az is ott van, de valahogy ez a 13 az, amelyik a sorrendiségében is fontos volt, tehát az egymás utánisága is fontos volt, meg maga a konkrét kifejtése is fontos volt. És amikor ezeket, bármint hogy amikor a téma szavakat megtaláltam, akkor utána írtam köré egy kis elmélkedést, amely nyilván egy csomó bibliai idézettel felékesítve magyarázta, hogy miért is fontos az az erény, amiről éppen szó van.
3: Mi lesz a folytatás?
1: Hát van tervben, van egy harmadik kötet ebben erre az évre, annak az a címe, hogy Homokba rejtve. A borítóján a Qumráni tekercseknek egy részlete látszik, És az előszóban azt fejtegetem, hogy ahogy a kumráni tekercsek is homokban rejtve vészelték át az évszázadokat, ugyanúgy az evangéliumoknak a tanítása is homokban van rejtve, vagy legalábbis el van rejtve sokunk elől. És azt képzelem, hogy ezeket a tartalmakat, ezeket az értelmezéseket, nyilván elsősorban a papjaink, de mi laikusok is le tudjuk porolni, fel tudjuk tárni. Biztos vannak tévedések egy-egy ilyen feltárás során, hiszen a régészek is időnként egészen idétlen időpontra datálnak különböző régészeti leleteket, tehát közel sem biztos, hogy ez így autentikus, meg hogy jó, de én azt vélem, hogyha kellő körültekintéssel vág neki az ember egy-egy evangéliumi részlet értelmezéséhez, akkor bizony olyan kincsekre, olyan leletekre bukkalhat, ami esetleg újszerű, és itt most nem az újszerűség az érdekes, hanem az, hogy vajon meg tud-e szólítani mást is az az értelmezés, amelyet én megimádkoztam, amely értelmezést én megkaptam mondjuk egy szentmisén az evangélium felolvasása során.
3: Nagy öröm, hogy ilyen mélyre merültél a könyvkiadás területén, de nagyon reméljük, hogy nem veszítünk el a Mária Rádió számára sem téged. Van-e ott valami új ötleted, hogy milyen műsor az, ami most foglalkoztat, műsorterv?
1: Nagyon érdekesen alakul ez a dolog. Valamelyik országos lelkipásztori napok rendezvényen megismerkedtem egy Mária Rádiós kolléganővel, aki aztán a közelmúltban felkért arra, hogy a Mária Rádió Alma Dialógus sorozatához, egy lelki gyakorlat sorozat, a lelki vezetőkkel csináljak riportot. Úgyhogy most ezekkel foglalkozom, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Mária Rádió régió számára végeznék munkát, vagy ne csinálnék szívesen munkát. A helyzet az, hogy jó témák, mindig vannak jó témák, azt gondolom. Ugyanakkor meg hozzá kell tegyem, hogy ez a könyvkiadói munka, ez egy kicsit elviszi a, nem az energiát, hanem inkább a lángot. Elviszi attól, hogy az ember alkotó munkát végezzen. Tehát ez egy nehéz helyzet, nehéz kérdés számomra is, hogy meddig szabad ebben foglalkozni, hogy ne legyek már, hogy is mondjam, egy könyvelő, aki a kiadásokat meg a bevételeket fogja egymás után írkálni, hanem engedjek teret annak is, hogy átimádkozva egy témát tudjak vele foglalkozni. Mostanában kevesebb idő van ilyenre, de hát szeretném visszaállítani az eredeti állapotot, hogy inkább ebben tudja foglalkozni. Aztán majd, hogyha összegyűlik egy nagy kupac, akkor abból majd megint lehet egy könyvben csinálni. Úgyhogy nem szándékozom elhagyni a Mária Rádió régiót.
2: Mert hogy ebből lesznek a könyvek.
1: Mert ebből lesznek a könyvek, így van. Egyébként jól mondod, mert emlékezzetek vissza, hogy például volt egy ilyen sorozatom, hogy Szolnok Pargójára. Ugye azok pont arról szóltak, hogy itt, amikor a szentmisén szolgálok, akkor milyen megérintődései vannak, és ezek szerintem nagyon sokat elárulnak. Például arról is, hogy most improvizálok, tehát például az, hogy egy nagycsütörtöki lábmosás során mit él meg az ember a lábmosást végző pap mellett, mit lát, vagy mit nem lát, az szerintem nagyon izgalmas. Vagy például az, hogy minisztrálás során, én 73 éves vagyok, és ott vannak mellettem a 10-12 éves kisfiúk is, akik unatkoznak, néha látványosan. Előbb-utóbb nyilván ők is majd meg fogják élni azokat a mélyen bensőséges állapotokat, ami az oltár közelében ott van. Amit a hívek, akik 3 méterrel távolabb vannak csak tőlünk, ők talán nem is annyira éreznek meg. Vagy ehhez ad muníciót egy-egy ilyen írás, közelebb visz az oltárhoz mindannyiunkat.
3: Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
4: Itthon vagyok. s ha néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülő hazám itt, e lángoktól ölelt kis ország.

sotto a Bork, régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a tizenkettők csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: capire.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Márton Áron püspökre emlékeztek a bécsi Kamilliánus kolostorban. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Misszáros Magdolna. Leó pápa a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott június 10-én este, hogy szentmisét mutasson be és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A bazilika legmagasabb tornyáról a pápa egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától kapott ismertetést, aki az Organización Nacional de Ciegos Españoles csoportjával érkezett. A spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban. Az ONSZ-e a Sagrada Familiával közösen azért készítette a 172 méter magas Jézus torony makettjét, hogy a vakok számára is elérhetővé tegyék Gaudí alkotását. A kislány ezen a tapintható modellen mutatta be a torony építészeti részleteit a Szentatyának, majd egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának a toronyról, aki egy rózsafüzért ajándékozott neki. Hálaadó szentmisével és előadással emlékeztek Márton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szent Györgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamilliánus kolostorban a Márton Áron emlékév alkalmából, írta a romkat.ro. A boldoggá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamilliánus szerzetes prédikációjában Márton Áron lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. Pál László püspöki helynök plébános röviden beszámolt a Márton Áron püspökkel megélt élményeiről és a temetés napjáról. Valaki egy nemzeti színű szalagot helyezett a koporsó mellé, hálával, magyar néped felirattal. Megjelent két fekete ruhás bőrkabátos férfi, kivették a nemzeti színű szalagot a koporsó mellől és eltávoztak. A magyar nép háláját nem lehet ellopni. Márton Áron püspök életpéldája, népéért vállalt szolgálata szívünkben él. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német-alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona az ország harmadik legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Kabul edildi. Adam.

pátriárkunk Leó pápáról, Isten szerető metropolitánkról, Fülöpről, Atanázius Ábel püspökeinkről, és tartsd meg őket szent egy házainak békességben, hűségben, tisztességben, emlőségben, sosszú életben, a te igazságunk.

Hiszen Uram és való, hogy Te vagy valóban Krisztus az Hívő és ennek fia, Ti a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az elsőjén vagyunk. A Te pedig hozza a családnak részeségét, fogadj meg Te Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot ne adok neked, mint Judás, hanem mint a gonosztevő megvallam téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, minőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uram, tudom, minőn eljössz a Te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, minőn eljössz a Te országodba. Ne váljunk, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra, a Te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszen, Uram, is vallom, hogy ez, amivel most részesülök, valóban a Te valóságos és legtisztább tested, a Te valóságos és elvegyítő néled. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre. Amen.

A szerencsének tűnés, őriz meg minket Isten a te kegyelmeddel. Tökéletes szemlékeséges és réteg nélküli eltöltését kérvén önmagunkat egymásra, mint szíretünket,

kínozés velünk, az őrek tisztában járnak a szent dicsőrés mindenekre dicséretes apostoloknak, a rendszámú Szent János Konstantinápoly főpüspökének, szent és isteni ihletettségű atyáinak minden szenteinek esedezései által, könyörüljön rajtunk, s üdvözítsen.

0: Hírperc.
1: 14. Leó pápa a Real Madrid tiszteletbeli tagja lett. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmethez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Real Madrid igazgató tanácsa a klub tiszteletbeli tagjává választotta 14. Leó pápát. Stadionba látogatása után június 11-én jelentették be a döntést, írta a vasárnap.hu. Florentino Pérez egy egyedi Real Madrid mezt ajándékozott a Szentatyának. A mez hátulján polgári neve Robert F. Prevost, valamint az egyes szám szerepel. A sportot kedvelő egyházfő útja során futballszimpátiájáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy a Real Madridnak vagy az FC Barcelonának szurkol-e, mosolyogva válaszolt. A pápa minden csapatnak drukkol, de Robert Prevost a Real Madridnak. A madridi klub vezetése szerint a pápa személye túlmutat a sportvilágán, ezért a tiszteletbeli tagság odaítélésével nem csak a látogatás emlékének kívántak adózni, hanem annak az egyetemes üzenetnek is, amelyet 14. Leó a béke, az emberiség és az összetartozás jegyében képvisel világszerte. Hálaadó szentmisén vettek részt az egri főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az egri bazilikában, írta a főegyházmegye. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, és hálát adunk azokért a fiatalokért, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, példás közösségi életet éltek, ezért kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. Szent beszédében Szent Barnabás apostol életére utalva mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Javasolta, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, melyben a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit találják. 14. Leó pápa enciklikáját is figyelmükbe ajánlotta Ternyák érsek, amely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól, hogy vallási tartalmakat is keressenek a digitális világban. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: Jelencsics Erik atya műsora következik.
1: Értesség a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalom kapcsolattal a kedves Mária Rádió hallgatóit. A mai hitonóránk témája az eukarisztia lesz. Minden nap eszünk, sokszor sietve, futtában, két feladat között. A modern ember életének egyik jellegzetessége éppen ez, hogy gyorsan élünk, gyorsan fogyasztunk, és gyakran túl is lépünk mindazon, ami igazán fontos. De vajon gondolkodtunk-e már azon, hogy a Biblia miért beszél oly sokszor az étkezésről? A Szentírás lapjain azt látjuk, hogy az ember és Isten kapcsolatának nagy eseményei gyakran egy asztal körül történnek. Az őszövetségi nép a pusztában vándorolva mannát kapott Istentől. A manna nem csupán táplálék volt. Annak a jele, hogy Isten gondoskodik az övéiről. Nap mint nap emlékeztette őket arra, hogy életünk végső forrása nem saját erejük, hanem az Úr hűséges szeretete. Ugyanakkor a Biblia első tragédiája is egy étkezéshez kapcsolódik. A bűnbeesés történetében az ember a tiltott gyümölcsből evett. Nem maga az evés a bűn, hanem az a döntés, hogy az ember Isten nélkül akarta meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az önállóság hamis ígérete elszakította az embert attól, aki az élet forrása. Mintha az egész emberi történelem két asztal körül zajlana. Az egyiknél az ember önmagát választja Isten helyett, a másnál pedig pont ellenkezőleg. Isten újra meghívja az embert a vele való közösségre. Jézus egész működésében különleges szerepe volt az étkezésnek. Asztalhoz ült a vámosokkal, a bűnösökkel, azokkal, akiket a társadalom megvetett. Minden közös étkezése azt hirdette, hogy Isten országa nyitva áll minden ember számára. Az igazi étkezés ugyanis több, mint táplálkozás. Az asztalhoz ülni valakivel azt jelenti, időt szánok rá. Figyelek rá, közösséget vállalok vele. Az étkezés kapcsolatot is teremt. Talán éppen ezért olyan fájdalmas, hogy korunkban sokszor elveszítjük ezt a dimenziót. A fast food világa nem csak az életeinkre, hanem az emberi kapcsolatunkra is hatással van. Gyors beszélgetések, felületes találkozások, kevés valódi jelenlét. A keresztény hit azonban arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem futtában találkozik velünk. Jézus földi életének utolsó idején tanítványival asztalhoz ült. Az utolsó vacsorán a kenyeret kezébe vette. Megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amely értetek adatig. A bort is kezébe vette, és ezt mondta. Ez az én vérem. A katolikus hit szerint itt nem pusztán egy jelképes gesztusról van szó. Az eukarisztiában Krisztus valóságos jelenségét mutatja. Önmagát adja táplálékú népének. Ez az a pont, ahol a manna története beteljesedik. A pusztában kapott kenyér ideiglenes táplálék volt. Krisztus azonban önmagát adja, mint az örök élet kenyerét. Jézus így tanít, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé. A kínói Szent Tamás az eukarisztiát így nevezi, Panis Viatorum, az úton lévő kenyere. Mindannyian valahol tényleg úton vagyunk. Keressük, küzdünk az életbe, olykor elfáradunk. Vannak örömeink és veszteségeink. A keresztény ember számára az eucharisztia annak a jele, hogy ezen az úton nem maradtunk magunkra. Isten nem csak tanít bennünket, hanem táplál is, gondoskodik rólunk. Erőt ad a megbocsátáshoz, a szeretethez és a kitartáshoz. A mai világ gyakran azt sugallja, hogy a fogyasztás tesz boldoggá. Minél többet birtoklunk, annál teljesebb lesz az életünk. Mégis azt tapasztaljuk, hogy a szívünk mélyebb éhséget hordoz. Ez az éhség nem csupán kenyér után vágyakozik, hanem elfogadásra, szeretetre, igazságra, és végső értelemre szomjazik. Szent Ágoston szavai ma is igazak, mert tényleg nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Istenben. A kereszténység azt hirdeti, hogy Isten ezt a vágyat komolyan veszi. Nem távolról figyel bennünket, hanem közel jön hozzánk. Megtestesül, emberré lesz, és az eucharisztiában továbbra is velünk marad. Ezért kapcsolódik össze olyan szorosan a megtestesülés és az eucharisztia titka. Ha Isten képes volt emberré lenni, akkor az sem idegen a keresztény hittől, hogy Krisztus a szentségben is valóságosan jelen legyen. A végén talán érdemes feltennünk magunknak azt a kérdést. Hogyan ülök én asztalhoz a családommal? Tudok-e időt adni a másik embernek? Észreveszem-e azokat, akik éheznek? De nem csak kenyérre, hanem figyelemre és szeretetre is. És vajon felismerem-e azt a meghívást, amelyet Krisztus intéz hozzám, hogy vegyétek és egyétek. Mert az eucharisztia nem pusztán vallási szertartás, hanem találkozás. Isten találkozása az emberrel. Meghívás egy olyan közösségre, amelyben Isten önmagát ajándékozza nekünk. A régi keresztény mondás szerint koldusok vagyunk, akik megmutatják egymásnak, hol van a kenyér. Talán ez a mi küldetésünk is, megtalálni az élet kenyerét, és továbbadni annak örömét másoknak. Csak a tiszta szív tud örülni az ünnepnek, Istennek, illetve másik embernek. De a legnagyobb ünnep az ember életében mégis az eucharisztia. Ezért a hálaadás. Az eucharisztia éltet bennünket, őrzi életünket, szívünket tisztán és örömben. Az eucharisztia számunkra az a biztos pont, hogy van feltámadás. Van örök élet. Mert minden szentmisében Jézus Krisztus halála és feltámadása mutatkozik meg. És áldozattal egybe kapcsolódik. Egy 14. századi domonkos misztikus azt írja, hogy az embernek két otthona van. Egyik itt a földön, a másik a mennyben. Oda az út 5 ajtón átvezet. Jézus 5 sebe, ez az ajtó. Azon keresztül igyekezünk bejutni az örök életre. Az ajtóban a Szentlélek áll, és segít bennünket, hogy hittel és reménykedő örömmel kopogtassunk ezeken a megszentelt drága ajtókon. Amikor valakire emlékezünk, legtöbbször felidézzük azt az arcot, vagy történetet, vagy egy régi találkozást. A keresztény hitben azonban az emlékezés ennél sokkal többet jelent. Az utolsó vacsorán Jézus ezt mondta tanítványainak. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezek a szavak nem pusztán arra hívnak, hogy időnként gondoljunk vissza rá. Jézus azt kéri, hogy folytassuk azt, amit ő elkezdett. Az önátadó szeretetet, az Isten és az ember közötti közösség építését. A keresztény liturgia ezt nevezi anamnézisnek, vagyis megemlékezésnek. Ez azt is jelenti, hogy Isten üdvözítő tettei nem merülnek feledésbe, hanem a hívő közösség életében újra és újra jelenvalóvá válik. Jézus földi életének végén többször beszélt arról, hogy elérkezett az óra. Ez az óra nem a vereség ideje volt, hanem a szeretet beteljesedésének a pillanata. A zsidó húsvét a Peszach ünnepe Izrael népének szabadulását idézte fel. Azt, amikor Isten kivezette őket az egyiptomi rabszolgaságból. A kereszténység, a keresztények hite szerint Jézus ennek a szabadításnak új és végleges értelmet adott. Ahogyan Mózes népét a szabadság felé vezette, úgy Krisztus is kivezet bennünket. A bűn fogságából az Isten gyermekének szabadságára. Ezt nevezi a keresztény hagyomány Jézust új Mózesnek. Az ő útja azonban a kereszten keresztül vezetett. A kereszt azt tanítja nekünk, hogy az igazi szeretet önátadó. Nem birtokolni akar. Nem akar valakit fogságban tartani, hanem pont ellenkezőleg. Ajándékká válik a másik számára. Az utolsó vacsorán Jézus a kehely fölött ezt mondta: ez az én vérem, az új és örök szövetségé. Az ószövetségben a szövetséget vérrel pecsételték meg. Jézus azonban saját életét adta azért, hogy új kapcsolat lehessen és jöjjön létre Isten és az ember között. A húsvéti örömhírt ezért nem csupán annyi, hogy Jézus meghalt értünk. Sokkal inkább az, hogy élete, halála és feltámadása által új értelmet kap az emberi élet. A szenvedés, a veszteség és még a halál sem az utolsó szó. A keresztény reménység szerint Krisztus szeretete erősebb a bűnnél és erősebb a halálnál is. A középkor egyik különleges szimbólum a pelikán volt. Az akkori hit szerint ez a madár saját vérével táplálja fiókáit. Ezért vál Krisztus jelképévé, aki önmagát adja népéért. A kínói Szent Tamás így imádkozott: kegyes pelikánunk, égi szeretet, véredben tisztátalant mosd meg engemet. Egy cseppje elég, ha mérleg lehull, az egész világnak bűn váltságul. Az eukarisztia ezért a keresztény ember számára nem csupán vallási szertartás, hanem találkozás Krisztussal, aki ma is táplálja és erősíti népét. És amikor a szentmisében összegyűlünk, valami több történik, mint emberek találkozása. Egy új nép formálódik. Különböző élethelyzetből érkezünk, más-más örömökkel és terhekkel. Mégis ugyanannak az asztalnak a vendégei vagyunk. A Szentlélek egyesít bennünket, és közösségé formál, egy családdá. Talán ez az eukarisztia egyik legszebb üzenete a mai ember számára, hogy nem vagyunk egyedül. Isten meghív bennünket az ő asztalához, és arra tanít, hogy egymás számára is kenyérré váljunk, figyelemmé, megbocsátássá és szolgáló szeretetért.

keresztény ember élete nem mentes a küzdelmektől. Mindannyian megtapasztaljuk a fáradtságot, a csüggedést, a bűn következményeit. És azt a belső harcot, amely jó és a rossz között zajlik bennünk. A katolikus hit szerint ebben a küzdelemben különleges ajándékot kapunk. Az Eucharisztiát. A Szent Mise középpontjában Krisztus feltámadásának titka áll. Nem új áldozat történik, hanem az az egyszer és tökéletes önfelajánlás válik jelenvállóvá a szentségi módon, amely maga Jézus Krisztus vitt végbe a Golgotán, az egész emberiség üdvösségéért. Ezért valljuk, hogy Krisztus győzelme a bűn és a halál fölött ma is elér bennünket. A gonosz legnagyobb veresége az, hogy Isten szeretete erősebbnek bizonyult minden gyűlöletnél és minden romboló erőnél. A szent áldozás nem jutalom a tökéleteseknek. Nem kitüntetés azok számára, akik már célba értek. Sokkal inkább útra való azoknak, akik még úton vannak. Táplálik azoknak, akik szeretnék követni Krisztust, még ha olykor el is botlanak. Az Eukarisztiában Jézus önmagát adja nekünk, nem biológiai értelemben vett táplálékként, hanem úgy, mint aki életét ajándékozza az embernek. Az utolsó vacsora termében, a kenyér megtörésében mutatta meg tanítványainak, földi életének és közelgő halálának az értelmét. A szeretetből vállalt önátadás értelmét. A szent áldozás gyógyító találkozás is Krisztussal. Erősít bennünket, és erősíti bennünk a szeretetet, segít a bűn elleni küzdelemben, és újra meg újra emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül. Az Eucharisztia hálaadás szentsége is. Maga az Eucharisztia szó is ezt jelenti görögül, hálaadás, köszönet. Amikor részesülünk Krisztus ajándékában, megtanulunk köszönetet is mondani, hálát adni. Megtanuljuk felismerni, hogy minden jó végső forrása Isten. Korunk egyik nagy kihívása, hogy sokan már nem hisznek Krisztus valóságos, eucharisztikus jelenlétében. Vagy úgy érzik, nincs szükségük erre a találkozásra. Vagy pedig, hogy nem tökéletesek és méltóak erre. Pedig a keresztény ember számára az Eucharisztia nem pusztán vallási szokás, hanem az élet forrása. Eszünkbe juthat Illés próféta története is. Amikor üldözötté vált, kimerülten roskad össze a pusztában. Annyira elfáradt, hogy már a halált kívánta. Ám Isten angyala felébresztette. Ételt adott neki, és ezt mondta. Kelj fel, és egyél, mert különben meghaladja erődet az Úr. Illés ebből a táplálékból merített erőt, és 40 napon át vándorolt egészen a Hóreb hegyéig, ahol találkozott Istennel. Talán mi is sokszor érezzük úgy, hogy elfogytak az erőink, hogy túl nehéz az út, amely

Ezeket gyakran mások nem látják, de Isten figyeli és ismeri őket. Az eukarisztia is olyan titok, amely túlmutat azon, amit szemünkkel érzékelünk. Külsőleg kenyeret látunk. A hit azonban arra tanít, hogy Krisztus önmagát adja nekünk benne. Az egyház kezdettől fogva nagy tisztelettel őrizte ezt a titkot, ezt a misztériumot. Az első keresztény közösségekben az eukarisztiához azok járulhattak, akik a keresztség által Krisztushoz tartoztak, és hitben készültek erre a találkozásra. Ludwig Feuerbach, német filozófus, egyszer így fogalmazott. Az ember azzá válik, amit eszik. Man ist was ist. Bár ő ezt materialista értelemben értette, a keresztény ember számára ezek a szavak különleges mélységet is kapnak. Ha Krisztus fogadjuk be életünkben, egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. A szeretetben, önátadásban és irgalomban. Az eukarisztia kezdettől fogva sokak számára nehezen érthető volt. János evangéliuma szerint, amikor Jézus azt mondta, az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital, sokan megbotránkoztattak szavain. Nem értették, hogyan beszélhet így. Az egyház azonban mindig hangsúlyozta, hogy itt nem biológiai értelemben vett táplálkozásról van szó, hanem Krisztus szentségi jelenlétéről. Paul Evdokimov, ortodox teológus, rámutatott arra, hogy az eukarisztia titka csak a hit fényében érthető meg. Aki pusztán külső szemmel nézi, könnyen félreértheti. Az eukarisztia egyik legmélyebb üzenete az, hogy ami külső volt, az belsővé válik. A táplálék életünk részévé lesz. Krisztus pedig nem csak kívülről akar tanítani bennünket, hanem belülről szeretne átalakítani. Aquino és Szent Tamás három időbeli dimenzióról beszél az eukarisztiával kapcsolatban. Az első, hogy a múlt felé tekint. Ez az anamnézis, a megemlékezés. Krisztus egyszeri kereszt áldozatára emlékezünk, amely a Szent Misében szentségi módon jelenvalóvá válik. Másodszor is azt mondja Aquinói Szent Tamás, hogy az eukarisztia a jelenre irányul. Az eukarisztia Krisztussal való szövetség jele. Ez a kapcsolat állandó megújulásra szorul, hiszen emberi gyöngeségünk miatt sokszor eltávolodunk Istentől. A harmadik dimenziója, Aquinói Szent Tamás szerint az eukarisztiának, a jövőre mutat. Az eukarisztia elővételezi azt a mennyei lakomát, amelyre Isten minden embert meghívott. Ízelítő abból az örömből, amely az örök életben vár ránk. Az eukarisztia mindenek előtt eledel. Az utolsó vacsorán Jézus a kenyér megtörésében mutatta meg élete és halála értelmét. Önmagát adta tanítványainak. A pusztában a mannával táplálta Isten népét. A keresztény ember számára Krisztus az új manna, a mennyei kenyér. Az eukarisztia orvosság is. A régi egyházatyák gyakran nevezték a halhatatlanság gyógyszerének. Krisztus gyógyítani akarja a bűn okozta sebeket.

0: erősíteni a szeretetet és békét. És ugyanúgy azt a vágyat akarja betölteni, ami az ember szívének mélyén szunnyad. Az eukarisztia végül közösség is. A kommunió szó közösséget jelent. Isten meghív bennünket asztalához. Nem magányos hitre hív, hanem testvéri kapcsolatra. Az étkezés mindig több volt puszta táplálkozásnál. Ünnep volt, találkozás és beszélgetés. A görögök a közös ünnepi beszélgetést szimpóziumnak nevezték. A keresztény hagyományban is fontos szerepet kap az ünnepi asztal. Keresztelő, bérmálás, első áldozás vagy házasságkötés után gyakran közös lakoma, ünnepség következik. Az eukarisztia arra emlékeztet bennünket, hogy Isten családjához tartozunk. És végül ott van a vér szimbóluma. A vér az életjele. Krisztus vére az új és örök szövetség pecsétje lett. Ezért mondhatjuk lelki értelemben, test vérek vagyunk, mert ugyanannak a Krisztusnak az életében részesedünk. Amikor tényleg magunkhoz vesszük az eukarisztiát, próbáljuk meg kérni Istent, hogy tanítson bennünket, éhezni az igazságra, vágyakozni az ő közelségére, és erőt meríteni abból a kenyérből, amelyet Krisztus ad nekünk az élet útján. Beszélhetünk az eukarisztikus csodákról is, melyek útjelző táblák, melyek Isten szeretetére és közelségére mutatnak. Talán engedjék meg, hogy felidézzem a legismertebb történtek egyike, pont az olaszországi Lanciánóhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint a 8. században egy szerzetes pap kételkedett Krisztus valóságos jelenlétében az eukarisztiában. A Szent Mise során azt tapasztalta, hogy az átváltozott kenyér és a bor, hús és vér formában jelent meg. A katolikus egyház ezt a csodát hitelesnek is ismerte el, és a relikviát ma is őrzik Lanciánóban. Vagy itt van a közelmúlt egyik legtöbbet emlegetett esete Argentínában, Buenos Airesben. 1996. augusztusában történt. Egy szentmise után egy félretett konszekrált ostját rendellenes átváltozásokat figyeltek meg rajta. Az akkori érsek és bíboros Jorge Mario Bergoglio, a későbbi Ferenc pápa, tudomására hozták ezt az eseményt. Évekkel később mintákat küldtek továbbra a vizsgálatokra. A beszámolók szerint a kutatások emberi eredetű szövet jelenlétét mutatták ki. Az ügyet vizsgáló szakemberek között említik dr. Frederik Cugibe, kardiológust és igazságügyi szakértőt is. A vizsgálatok eredményét azonban nem tudományos folyóiratokban tettek közé, hanem elsősorban egyházi és ismeretterjesztő forrásokban ismertették. Záró gondolatként, tehát az eukarisztia legnagyobb csodája nem az, hogy rendkívüli jelenségek történnek. A legnagyobb csoda az, hogy Krisztus 2000 éve újra és újra önmagát adja az embernek. A legnagyobb csoda az, hogy a Szent Mise áldozatban erőt kapunk a megbocsátásra, táplálkozunk az ő szeretetéből, és új erőre kaphatunk az úton, életünk útján. A legnagyobb csoda az, hogy Isten nem távoli szemlélője életünknek, hanem táplálni akar bennünket az élet útján. A csodák felkelhetik a figyelmet, de nem helyettesítik a hitet. Az eukarisztia titka végső soron nem a rendkívüli jelenségekben, hanem Krisztus önátadó szeretetében rejlik. A kérdés nem csupán az, hogy történnek-e csodák, hanem az, hogy felismerjük-e a legnagyobb csodát. Isten velünk marad az élet kenyerében. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk éhes szívet, olyan szívet, amely vágyik az igazságra, a szeretetre és az ő közelségére. És amikor az Úr asztalához járulunk, tudjuk felismerni ezt az ajándékot, amelyet Jézus önmagából ad nekünk, az élet kenyerét, az útravalót, az erőforrását. Amen. Köszönöm a mai hittanórával kapcsolatos figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

0: Hír perce.
1: Példátlan a pápai utak történetében Leó pápa visszatérése a Vatikánba. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A pápát Rómába szállító Ibéria repülőgép hajtóművével kapcsolatos technikai probléma miatt az indulásra jelentős késéssel került sor, amelyről a Szent Szék sajtóirodája Telegramon adott ki egy közleményt. A repülőgép megkezdte a felszállási eljárást helyi idő szerint 16 óra 15-kor. Röviddel ezután visszahozták a repülőgéphez a lejáró lépcsőt, és a pápát 6. Fülöp király, aki csak percekkel korábban búcsúzott el tőle, a repülőtér VIP várójába kísérte. Követte őket Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápai küldöttséget kísérő többi bíboros és püspök, akik szintén leszálltak a gépről. 14. Leó pápa, a 6. Fülöp spanyol király által felajánlott a Reino de España repülőgépen repült vissza a Vatikánba. A Szentszék munkatársai és az újságírók is a következő órákban egy külön, az Ibéria által biztosított repülőgépen tértek vissza. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját, tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország 3. legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk. Talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Bizánci Forrás Ortodox műsorban. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya lesz, akivel az ereklye tiszteletről fogunk beszélni, annak apropóján, hogy néhány hete az Átoszhegyi Szent Vatopédi Monostorból a belgrádi Szent Száva templomban érkezett az Istenszülő Szűz Mária öve. Jó magam is tanúja lehettem ennek, és bizton állíthatom, hogy felejthetetlen lelki élményben volt részem. Az emberek, a hívek akár 10-12 órát álltak a sorban, hogy néhány pillanatig hódoljanak Szűz Mária öve előtt. Több százezer hívő kereste fel a templomot. Barnabás atya, szeretettel köszöntöm a mai műsorban is, és azt kérdezem, hogy mit tart az Ortodox Egyház az Istenszülő Máriáról.
1: Az Ortodox Egyház örökszűzként dicsőíti az Istenszülő Szűz Máriát. Ez a kifejezés, amelyet az 5. egyetemes zsinat hagyott jóvá 553-ban, az Istenszülő Krisztus születés előtti, alatti és utáni szüzességét emeli ki. Az Istenszülőt szentségesnek, tisztaságosnak és fedhetetlennek is nevezzük. Az Ortodox Egyház ősi hagyományra alapozván hiszi, hogy az Istenszülő halála után a harmadik napon feltámadott, és testileg a mennybe vitetett, hasonlóan Krisztushoz és néhány ószövetségi profétákhoz, mint Énok és Illés. Isten anyja áll az Egyház által megdicsőített szentek hatalmas karának élén. A szentek tisztelete és a hozzájuk mondott imádság az egyház ősi, az apostoli időktől fogva fennmaradt hagyományai közé tartozik. Igazságtalanok az egyházzal szembeni vádak, miszerint ugyanúgy hódol az emberek előtt, mint Isten előtt, megsértvén ezzel a parancsot, hogy a te uradat és Istenedet imád és csak neki szolgálj. A görög teológia pontosan megkülönbözteti az Istennek járó szolgálattételt és a szenteknek szóló tiszteletadást, kiket nem isteneként tisztelünk, hanem mint a lelki magaslatokra elért és Istennel egyesült embereket. Az Ortodox Egyház úgy tekint az Istenszülőre, mint aki a kerugoknál tiszteltebb, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb, vagyis tisztaságban és szentségben megelőzi még magukat az angyalokat is. Isten anyja képében az emberiség megváltása végett, szembe találkozott az Istennel. Az Isten az embereknek adta fiát, az emberiség pedig az Istennek ajánlotta azt, aki a szentség és erényesség legmagasabb fokát érte el. Erről ír a karácsonyi szolgálat egyik éneke. Mit ajánljunk fel te néked, Krisztus, mert érettünk a földön, mint ember megjelentél. Az általad lett teremtmények mindegyik a háláját ajánlja fel néked. Az angyalok az éneket, az egek a csillagot, a bölcsek az ajándékokat, a pásztorok a csodát. A föld a barlangot, a puszta a jászolt, mi pedig a szűzanyát. Öröktől fogva való Istenünk irgalmaz nekünk. Több ünnepnapon megemlékezünk az Istenszülőről, és számtalan ikon is megörökítette. A legszentebb Istenszülő közben jár az emberiségért az ő isteni fia előtt. Minden Isten tiszteletünkben mondunk hozzá imádságot, és a keresztények hiszik, hogy meghallgatja őket és felel rájuk.

0: Jóságos nagyasszonyunk, mi reménységünk, Istennek szülője, árvák oltalmazója és vándorok szószólója, bánkódók örvendezése, üldözöttek védelmezője. Látod nyomorúságunkat, látod bánatunkat. Segíts meg minket erőtleneket, oltalmaz minket vándorokat. Ismered szorongattatásunkat, old fel azt akaratoddal, mert rajtad kívül nincsen más segedelmünk, sem más szószólónk, sem más jóságos vigasztalásunk nincsen, csak te egyedül Istennek anyja. Őrizd meg és oltalmaz minket mind örökkön örökké. Amin.
1: Mit tudunk Szűz Mária övéről?
2: A szent hagyomány szerint Szent Pulcheria Flavius Arcadius bizánci császár leánya találta meg a boldogságos Szűz Mária köntösét és övét, amit Konstantinápolyba vitetett 450-ben. Szent Pulchériáról tudjuk, hogy tehetséges, erős hitű leány volt már gyermekkorától kezdve, és szüzességi fogadalmat tett. Egész életében óvta imával és bölcs tanításaival a birodalmat a pogányoktól és az eretnekségektől. Kiválóan tudott görögül és latinul, járatos volt az irodalomban, művészetekben és más tudományokban. Fivére császárrá koronázása után is tanácsadója és éles látású segítője volt. Azzal, hogy egy összesküvést megakadályozzon a császári udvarban, Pulcheria szüzességi fogadalmát fenntartva hozzáment Marcianushoz, egy katonaságtól támogatott magasrangú tiszthez, és megadta neki a császári címet. Férje uralkodása alatt 451-ben hívatta össze a kalkedóni zsinatot, amely végül Nestort és a monofizita Eutükészt kiközösítette. A történelem folyamán többször történt írásban rögzített csoda, amelyet a boldogságos Szűz Mária övének tulajdonítottak. Erről tesz tanúságot az is, hogy idővel egy aranyládikát készítettek az Istenszülő övének és köntösének Konstantinápolyban. Az egyik legjelentősebb csoda, amely az Istenszülő közbenjárására történt övének érintésével Leó császár idejében volt. Az uralkodó felesége démonoktól kínzott megszállott lett és súlyosan szenvedett. A császár imádkozott az egész udvari előkelőségekkel a császárné gyógyulásáért. Amikor látomásban azt az utasítást kapta a boldogságos Szűztől, hogy helyezzék az övét a beteg fölé, és akkor megszabadul. Ezt meg is tették, és a császárné meggyógyult még abban az órában. Ezután az aranyerekre tartóval ünnepélyes körmenetet tartottak a fővárosban, amit időről időre megismételtek. Ennek a csodás gyógyulásnak az első ünnepélyes körmeneteinek az ideje augusztus 31-e volt. Konstantinápoly eleste után sok viszontagsággal Athosz hegyére került az Istenszülő öve, amit a mai napig a Vatopedi monostorban őriznek. Az erekje ünnepén kiviszik a monostorból körmenetre a szent erekét, és ma is számtalan csodával igazolja a boldogságos Szűz anyai szeretetét és jelenlétét a világban.
1: Az erekék tisztelete nagyon szorosan kapcsolódik mind az ortodox, mind pedig a katolikus egyház hagyományához. Miért? Hogyan viszonyulnak az ortodox keresztények az erekéhez?
2: A szentek földi maradványait erekéknek nevezzük. Gyakran a szentek teste évekig, akár évszázadokig romlatlan marad, bár a romlatlanság nem feltétlenül jelenti a szentség magasságát, és ez fordítva is érvényes. A szentek erekét függetlenül az őrzött helytől nagy tisztelet övezi. A hívek hozzájuk járulnak, imádkoznak az erekék előtt, betegségeikre gyógyulást kérve. Ennek a tiszteletnek a hit az alapja. A hit abban, hogy az a kegyelem, amelyben a szentek részesültek, nem csak lelküket, hanem testüket is eltöltötte. Nagy szent Atanáz azt írja: a vértanúk csontjai előzik a betegségeket, meggyógyítják a bajokat, a vakoknak visszaadják látásukat, megtisztítják a leprásokat, előzik a kísértéseket és a bánatot, s mindezt a bennük lakó Krisztus által teszik. Sok szent erekje épségben megmaradt, és a szenvedésük vagy vértanú haláluk helyén épített templomban nyugszanak. Egyes erekjék darabkáit más templomoknak is adományozhatják.

0: Hallgassunk meg néhányat a mai napig számon tartott csodálatos eseményekről.
1: 1864-ben Konstantinápolyt megszabadították a kolerától, amely akkor tombolt a városban, amikor a Szent Isten szülő öve megérkezett. Isten nagy kegyelme volt, hogy senki sem halt meg azok közül, akik elkapták ezt a veszélyes betegséget. Amíg az öv Konstantinápolyban volt, számos csoda és gyógyulás történt. Egy görög férfi fia súlyosan megbetegedett. Úgy döntött, megkéri a szerzeteseket, hogy hozzák haza az övét. De amikor a szent öv megérkezett, a fia meghalt. Az apa hitének és a szerzetesek bátorságának köszönhetően az övet a fiatalember földi maradványaira helyezték, aki feltámadt a halálból. 1894-ben a kis-ázsiai Madita városában a termést és a gyümölcsfákat sáskák pusztították és nagyon megkárosították. A város lakói a Vatopedi monostor szerzeteséhez fordultak azzal a kéréssel, hogy hozzák el az erekét a városukba. A szent öv megérkezésekor a város azonnal megszabadult a szörnyű pestistől. Sáska felhő sötétítette el az eget, és a tengerre zúdult, megakadályozva a hajót a horgonyzásban. Mindazok, akik látták ezt, dicsőítették az Istent, és folyamatosan ezt kiáltották: Uram, irgalmazz! 1957-ben Tassos lakói eljöttek a monostorba, és kérték, hogy hozzák el a szigetükre az Isten anyjának övét, mivel évek óta nem esett ott az eső, és a sziget elsivatagosodott. Az atyák beleegyeztek, és néhány nappal később úgy döntöttek, hogy elindulnak a szigetre. A harangszót ünnepélyes körmenet előzi meg, zászlókkal és töményezővel, majd a testvérek kísérik a szent övet a monostor erekéhez. Az imaóra, amelyet a szerzetesek kezdtek, a tenger felé vezető úton is folytatódott. Így történt tehát, és az atyák hajóval elindultak Tassos szigetére, amely 2-3 órás hajóútra volt a Vatopedi monostortól. Szép idő volt, felhőtlen az ég, és esőre sem számítottak. De amikor a hajó befutott Tassos kikötőjébe, özönvízszerű eső kezdődött, és a víz olyan sűrű volt, hogy lehetetlen volt kiszállni a hajóból. Ezért az atyák azonnal visszatértek a monostorba, dicsőítve az Isten szülőt, aki megmentette a sziget jámbor lakóit, látva jó szándékaikat és törekvéseiket. Örökké szűz Isten szülő, embereknek oltalma, aki szeplőtelen szülésedben sérületlen maradtál, és szeplőtelen tested köntösét és övét ajándékoztad, körülvevő erősség gyanánt a te városodnak. Mert te benned a természet és az idő megújul, esedezünk azért hozzád, ajándékozz békét a te országodnak, a mi lelkünknek pedig a nagy irgalmat.

0: a belgrádi Szent Száva templom nem csak Szerbia, hanem az egész ortodox világ egyik legjelentősebb temploma. Műsorunkban néhány mondatban mutassuk be azokat, amit érdemes tudni erről a templomról.
1: A belgrádi Szent Száva templom valóban a legnagyobb ortodox templom épület a világon. A szerb ortodox egyház alapítójáról, Szent Száváról nevezték el, és neki is szentelték. Építése 1985-ben kezdődött, és 2004-re a munkálatok nagy része be is fejeződött. A templom belső tere, illetve annak ikonográfiája az, ami mind a mai napig befejezetlen maradt. Méreteit tekintve 91 méter hosszú és 81 méter széles, 70 méter magas, a kupolán található aranyozott kereszt pedig 12 méter, alapterülete 3500 négyzetméter. A Szent Száva templom építésének ötlete először 1895-ben merült fel, helyszínnek pedig a Belgrád központjában található Vračar fennsíkot választották. A munkálatok elkezdése az 1912-13-as évi balkáni háború, majd az első világháború kitörése miatt ugyancsak tovább halasztódtak. 1935-ben elkezdték az építkezéseket, ezúttal azonban a második világháború kirobbanása szólt közbe. 1985-ben folytatódhatott csak az építkezés, miután a helyszínt újból felszentelték. 1989-ben helyezték rá az épületre a 4 tonna súlyú kupolát, amely a város minden oldaláról látható Belgrád egyik jelképének számít.
0: Az ortodox templom egy kis szeglete a mennyországnak. Miért?
1: Szent Germánus, konstantinápolyi pátriárka azt mondja, az egyház a földi mennyország, amelyben a mennyei Isten él és munkálkodik. Isten reálisan és érzékelhetően jelen van az egyházban. Hisszük, hogy Krisztus feltámadása után mennybe menvén nem hagyta el tanítványait, hanem kimondhatatlan módon közöttünk maradt, el nem válva egyiktől sem, hanem távozás nélkül köztünk maradva. Ígérete szerint, hogy veletek leszek az idők végezetéig. Teljesül az egyházban, amelyet olyan helyként alapított, ahol találkozik, és közösségre lép az emberekkel. Krisztussal együtt az egyházban láthatatlanul jelen van Isten anyja, az angyalok és a szentek sokasága, akik az emberekkel együtt részt vesznek az Isten tiszteletben. A mennyei egyház, mely az angyalokból és az elhunytakból, és a vándorló egyház, amely az emberekből áll, Krisztus egy közös testében egyesül, amely egységes és oszthatatlan. Előfordul, hogy az emberek, akik először vesznek részt ortodox Isten tiszteleten, vagy akár véletlenül betérnek egy üres ortodox templomba, megérzik valami láthatatlannak a jelenlétét. Callistos Ver Metropolita így ír az ortodoxiával való első találkozásáról. Miért tartozom én angolként az ortodox egyházhoz? Mindez egy vasárnap este kezdődött, amikor még iskolás voltam. Anélkül, hogy tudnám, hova megyek, véletlenül betértem Londonban az orosz ortodox templomba. Sötét volt. Az első, amit észrevettem, a fényezett padlójú nagy helyiség volt padok nélkül, csak néhány székkel. A templom üresnek tűnt. Majd meghallottam a kis kórust, amely valahol a látókörömön kívül énekelt. Észrevettem néhány klerikust is, többségükben idős embereket, akik az ikonok sokasságával díszített fal mögött álltak. De a pusztaság majdhogy nem üresség első érzését hirtelen felváltotta a teljesség valamilyen végtelen érzése. Nem hiányt, hanem jelenlétet érzékeltem, láthatatlan szolgálók megszámlálhatatlan sokaságának jelenlétét. Megértettem, hogy ez a kis gyülekezet valamilyen nálánál jóval nagyobb esemény részese, amely nem az Isten tisztelettel kezdődött, és nem is ér véget annak végeztével. Nem értettem az Isten tisztelet egy szavát sem, mert minden szláv nyelven zajlott. De tudtam, hogy a nagybőjti előre szentelt adományok liturgiájának szavaival élve, most a mennyei hatalmak velünk együtt láthatatlanul szolgálnak. Sok év elteltével olvastam a Vlagyimir fejedelemről szóló elbeszélést a régi idő krónikájában is. Eljutottam addig a részig, ahol az orosz követek leírták azt a liturgiát, amelyen jelen voltak Konstantinápolyban. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk, a mennybene vagy a földön, mondták. Nem tudjuk leírni nektek azt, hogy csak egyet tudunk biztosan, hogy Isten ott él az emberek között. Nem tudjuk elfelejteni ezt a szépséget. Én sem felejtem el megdöbbenésemet e szavak olvastán, mert ezekben pontosan ráismertem saját tapasztalatomra. Az az esti Isten tisztelet, amelyen részt vettem, lehet, hogy nem büszkélkedhetett a 10. századi Bizánc külső pompájával, de hasonlóan az orosz követekhez én is megéreztem a mennyet a földön. Isten országának láthatatlan szépségét, a szentek karának közvetlen jelenlétét. Arról, hogy az egyházban az Isten tiszteletek idején jelen van az Isten szülő és az angyalok, a szent hagyományban számtalan tanúbizonyság létezik. Például a Krisztusért balgatag András, aki a 10. században írt Konstantinápolyban egyszer a templomban zajló Isten tisztelet alatt látta Isten anyját, amint omofóriával, kendőjével oltalmazta a népet. Rádonyezsi Szent Szergíjjel az angyalok együtt szolgáltak a liturgián. Létezik egy régi elbeszélés is erről. A püspök és a diakónus utazás közben egy félig romos templomot talált, amely messze volt a lakott területektől, de liturgiát akartak végezni. Amikor az üres templomban a diakónus kimondta, hogy békességben könyörögünk az Úrhoz, hirtelen láthatatlan kórus szólalt meg, Uram, irgalmaz. Az angyalok éneke kísérte az egész Isten tiszteletet. Előfordul napjainkban is, hogy bizonyos körülmények folytán a papnak egyedül kell végezni a szertartást, hívek nélkül, hiszen vannak olyan egyházközségek, ahol olyan kevés ember van, hogy az Isten tiszteleten néha csak 2-3 ember van jelen, néha pedig egy sem. Bár a liturgia szertartás rendjében nincs utalás az ilyen helyzetekre, feltételezve, hogy az Isten tiszteleten az emberek közössége vesz részt, a pap ezekben az esetekben sincs egyedül, mert az angyalok, a szentek és az elhunytak együtt mutatják be a liturgiát, a vértelen áldozatot.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez érkeztünk. Mai vendégünk Sípos Barnabás atya, a Debreceni Szent Háromság Ortodox Egyházközség parókusa volt, akivel az ereklye tiszteletről beszélgettünk. Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy néhány héttel ezelőtt az átoszi Vatopedi monostorból Belgrádba a Szent Száva székesegyházba érkezett az Istenszülő Szűz Mária tiszteletre méltó öve, amelynek jelenléte hívők ezreit vonzotta imádságra és lelki elmélyülésre. Mai adásunkban arra kerestük a választ, mit jelent az ortodox egyház életében az ereklyék tisztelete. Miért fordulnak a hívek ilyen nagy szeretettel a szentek földamaradványai és a megszentelt ereklyék felé, és hogyan vezet bennünket mindez közelebb Krisztushoz, aki minden szentség forrása. Köszönjük Barnabás atyának, hogy elfogadta meghívásunkat, és megosztotta velünk gondolatait erről a sokakat foglalkoztató és gyakran félreértetett témáról. Kérdéseiket, észrevételeiket és témajavaslataikat szeretettel várjuk a Nagy Boldogasszony @mariaradio.hu e-mail címen. A Bizánci Forrás, ismerkedés az ortodox egyház kincseivel című műsor két hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezik ismét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és együttlétüket. A mikrofonnál Varga Márta voltam. Az Isten szülő oltalma, a szentek közbenjárása és a mindenható Isten kegyelme kísérje életüket. Áldott békés napot kívánok! A viszonthallásra!

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

kincseid, élvezze hát most boldogan a mennyörök jutalmait. Áldott légy hármas egy urunk, te minket mertő kérvekért, az égiek közt boldogíts.

0: Ündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Megszólal az Úr, az Istenek Istene. Napkelettől napnyugatig szólítja a földet. A szépséges Sionból ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz lobog színe előtt, körülötte szélvihar tombol. Szólítja onnan felülről az eget és a földet, hogy ítéletet tartson népe fölött. Gyűjtsétek elém választottait, akik velem áldozatban szövetségre léptek. Igazságosságát hirdetik az egek, Isten maga tart ítéletet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ündökölve jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Ajánd föl Istennek a dicséret áldozatát. Halljad én népem, hadd szóljak, Izrael, hadd tanúskodjam ellened. Isten, a te Istened, én vagyok. Nem áldozataid miatt dorgállak, égő áldozataidat látom szüntelen. Nem kell nekem házadból a növendékbika, sem nyájaidból a kecskebak. Úgyis az enyém az erdő és minden vadja, és a hegyek ezernyi állata. Ismerem én az ég minden madarát, és enyém, ami csak mozdul a réten. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a földkerekség is, ami azt betölti. Megeszem talán a bikák húsát, vagy a bakok vérét megiszom. Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát, és teljesítsd fogadalmadat a fölséges előtt. Hívj segítségül, amikor bajba kerülsz. Megmentelek akkor, és te áldani fogsz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ajánld föl Istennek a dicséret áldozatát. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. A gonoszhoz pedig így beszél Isten. Törvényeimet mit emlegeted? És miért veszed ajkadra szövetségemet? Hiszen a fegyelmet gyűlölöd, és megveted szavaimat. Hogyha tolvajt látsz, társául szegődöl, és szövetkezel a házasságtörővel. Szádból gonosz beszéd árad, nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és már is gyalázott testvéred, és mocskolod anyád fiát. Te így tettél, és én hallgassak. Azt véled, hogy hozzád hasonló vagyok? Örbe szólítalak most, és mindezt számon kérem tőled. Ti, akik Istenről megfeledkeztek, szálljatok magatokba. Különben elvesztek, és nincs, aki megmenthet titeket. Aki a dicséret áldozatát áldozza, azt tisztel engem. És akinek útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Halljad én népem, hadd szóljak, Isten a te Istened, én vagyok.
1: Olvasmány a Bírák könyvéből. Ehud bíró halála után Izrael fiai újra

0: azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Ezért az Úr Jábinnak, Kánaán királyának kezébe adta őket, aki 6-szorban uralkodott. Seregének Szisera volt a vezére, aki a népek Haroszettjében lakott. Izrael fiai az Úrhoz könyörögtek, mert Jábinnak 900 vasszekere volt, és 20 év óta keményen sanyargatta Izrael fiait. Ebben az időben Lappidot felesége, Debóra próféta asszony bíráskodott Izraelben. Ráma és Bétel között Efraim hegyén ült törvényt, a Debóra pálmafa alatt, és Izrael fiai hozzámentek peres ügyeikkel. Elküldött és magához hivatta a Naftali belé Kedesből Abinoám fiát, Bárákot, és így szólt hozzá. Ezt parancsolja az Úr, Izrael istene. Menj fel a Tábor hegyére, és vigyél magaddal 10 000 embert Naftali és Zebulon fiai közül. Felvonultatom ellened a Kison patakhoz Sziszerát, Jábin seregének vezérét, szekereivel és csapataival együtt, és a kezedbe adom. Bárák így válaszolt neki. Ha velem jössz, elmegyek. Ha azonban nem jössz velem, nem megyek, mert nem tudom, hogy az Úr angyala melyik napon viszi sikerre ügyemet. Veled megyek, válaszolta neki, de utadon nem a tiéd lesz a dicsőség, mert az Úr egy asszonynak adja kezébe Sziszerát. Debóra útnak indult, és elment Bárákkal Kedesbe. Itt Bárák összehívta Zebulont és Naftalit. 10 000 ember követte, és Debóra is vele ment. A kenita Héber elvált Káin törzsétől, és Hobabnak, Mózes apósának fiaitól, és a Száánin tölgy mellett ütötte fel sátrát, nem messze Kedestől. Sziszerának hírül vitték, hogy Abinoám fia, Bárák fölvonult a Tábor hegyére. Sziszera erre összehívta szekereit, a 900 vas szekeret és összes csapatát a népek Haroszettjéből a Kison patakhoz. Erre Debóra így szólt Bárákhoz. Indulj, mert elérkezett az a nap, amikor az Úr kezedbe adja Sziszerát. Az Úr előtted halad. Bárák levonult a Tábor hegyéről, s 10 000 ember követte. Az Úr félelmet keltett Sziszerában, szekereiben és egész seregében Báráktól, úgyhogy Sziszera leszállt szekeréről és gyalog menekült. Bárák pedig a nemzetek Haroszettjéig üldözte a szekereket és a sereget, Sziszerának egész seregét kardélre hányták, nem menekült meg egyetlen ember sem. Sziszera közben a kenita Héber feleségének Jaálnak sátra felé menekült gyalog. Haszor királya, Jábin és a kenita Héber háza között ugyanis béke volt. Jaál Sziszera elé ment, és így szólt hozzá. Térj be, uram, térj be hozzám, és ne félj! Betért tehát a sátrába, és ő betakarta egy szőnyeggel. Így szólt hozzá Sziszera. Kérlek, adj egy kis vizet, mert szomjas vagyok. Megnyitotta hát a tömlőt, amelyben aludtej volt, inni adott neki, aztán újra betakarta. Állj ki a sátor ajtajához, mondta neki, s ha valaki jön, és megkérdezi tőled, van-e itt valaki, feleld azt, hogy nincs. Ám Jaál, Héber felesége, fogott egy sátor szöveket, a kezébe megvett egy kalapácsot, csendesen mellé osont, a szöveket a halántékába verte, úgyhogy odaszögezte a földhöz. A fáradtságtól ugyanis mélyen aludt, így halt meg. Közben odaért Bárák, aki üldözőbe vette Sziszerát. Jaál eléje ment, és így szólt hozzá. Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Bement, Sziszera ott feküdt holtan, a szöveg kiállt a halántékából. Az Úr tehát megalázta ezen a napon Kánaán királyát, Jábint, Izrael fiai előtt. Izrael fiainak keze egyre súlyosabban nehezedett Kánaán királyára, Jábinra, egészen addig, amíg teljesen le nem igázták. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Isten azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszigyenítse az erőseket, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Mert az erő a gyengeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Isten a semminek látszókat választotta ki, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. mert az erő a gyengeségben nyilvánul meg a maga teljességében.
1: Olvasmány Pázmány Péter bíboros szentbeszédeiből. Mivel az emberek igen szeretik a gazdagságot, azért a Szentlélek, hogy kívánságukra a lelki javak szeretetére, keresésére és őrzésére az őrzésére irányítsa és édesgesse, arra tanít, hogy nincs egyéb igaz gazdagság, amely az embert valóban gazdaggá teszi, csak a jóság és a jámborság. Világos szavakkal mondja Isten, hogy a világ gazdagsága hamis, bizonytalan, csalárd gazdagság. A lelki javakról pedig azt mondja, hogy üdvösséges gazdagság és nagy kincs az Isten félelme. Minden aranynál, minden gazdagságnál hasonlíthatatlanul jobb, értékesebb a mennyei bölcsesség és jóság. Azért a Szentírás sokszor kincsek, sőt végtelen kincseknek nevezi az igazak jóságát. És Szent Pál az igazakról bátran írja, hogy mindennel gazdagok, mert ami gazdagságot kigondolhat az értelem, mindazzal bővelkednek. Mert akármilyen nagy külső szegénységben legyen az igaz ember, bővelkedik olyan kincsekkel, amelyek nem emberi vélekedésből, hanem Isten ítélete szerint igazán gazdaggá tesznek. Ezt az igazi gazdagságot nevezi Krisztus elrejtett kincsnek és drága gyöngynek, amelyért az okos árus minden külső javait örömmel eladja. Ennek keresésére buzdít, amikor azt parancsolja, hogy gondolatunk, kívánságunkat és szorgoskodásunkat ne fordítsuk az olyan gazdagság keresésére, amelyet a gonosz emberek ellophatnak, a férgek és külső szerencsétlenségek elpusztíthatnak, hanem gyűjtsünk mennyei kincset és gazdagságot, amelyet kedvünk és akaratunk nélkül senki el nem vehet tőlünk, és amelyen megvásárolhatjuk a mennyországot. Szent Pál Krisztus szavát magyarázza, és azt mondja, hogy akkor leszünk igazán gazdagok, ha az istenes élet cselekedeteivel bővelkedünk. Mert azzal oly kincseket szerzünk, amellyel a jövendő jóra alapot rakunk, hogy a halandó élet után az igaz életre jussunk. Ó, mély nagy kincsek, az erkölcsi javak, amelyeken mennyországot vehetünk. Ó, mély drága gazdagság az, melyet úgy őriz Isten bennünk, hogy senki attól meg nem foszthat, ha magunk nem akarjuk. Ó, ti világszerető gazdagok! Ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Ezt keressétek! A fáradtságot ne sajnáljátok, értékeiket ne kiméljétek, hogy arra a gazdagságra jussatok, amelyen a mennyországot megvehetitek. Nem olyan gazdagság ez, amely kevésségre és egyéb felslettségre bátorítana. Sem olyan, hogy sok más fogyatkozást vonjon maga után, mint az evilági gazdagság, melyen rútság, betegség és bolondság lehet együtt. Hanem ennek a lelki gazdagságnak, a tökéletes jóságnak olyan ereje van, hogy lelki szépséget, lelki egészséget, lelki bölcsességet, egy szóval minden lelki jót szerez az embernek. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úrházában lakjam életem minden napján. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően.

Agrahi, essent ideas adosat, vol dogma restressat, is hiveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. Nem fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egy szülött örök fiánk,

0: parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökké való, Uram, igéd is örökké szilárd, mint az ég. Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad. Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség. Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, megalázottságomban talán elpusztulnék. Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem. Légy szabadítóm, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem. Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet. Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Uram, te vagy az én reménységem ifjúkorom óta. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordítsd felém füled, siess segítségemre. Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem. Mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem. Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából. Te vagy, Uram, reménységem. Ifjú korom óta, Uram, benned bízom. Az anyamétől te vagy támaszom, anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem. Szinte csoda jel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak, és azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el, már senki sincs, aki megmenthetné. Ne távozz el tőlem, Isten, siess, Istenem, jöjj segítségemre. Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akaróimat sújtsa szégyen és gyalázat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem ifjúkorom óta. Ha öregkorra jutok, ne hagyj magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem, dicséretedről dalolok szüntelen. Igazságosságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok. Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem. Ifjúságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ha öregkorra és késő vénségre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád? De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem. Te azonban új életre keltettél, a föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat, felém fordulsz, és megvigasztalsz. Én pedig hálát adok majd neked. Hárfán zengem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán, zsoltárt pengetek neked. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál. Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha öreg korra jutok, ne hagyd magamra, Istenem. Most felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. Életet öntesz ugye ismét belénk, hogy néped benned megvigasztalódjék. Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrze, te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Thomas Merton ima. Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom, nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a te dicsőséged. Minden, amit te terveztél, jó. Minden szeretet. Az út, amelyet megnyitottál előttem, könnyű út, a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályog téglák közé. Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni. Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba. Inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom te benned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól, a bennem lappangó mérgező vágytól, hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit te elrendeztél. Engedd, hogy megnyugodjam a te akaratodban, és elcsöndesedjek. Akkor a te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüzeig majd a szívemben, és kisugárzik belőle a te dicsőségedre. Ez az, amiért élek. Ámen. Amen.

0: Hírpercek.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Máton Áron püspökre emlékeztek a bécsi Kamilliánus kolostorban. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Misszáros Magdolna. Leó pápa a barcelonai Sagrada Familia Bazilikához utazott június 10-én este, hogy szentmisét mutasson be és megy a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A bazilika legmagasabb tornyáról a pápa egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától kapott ismertetést, aki az Organización Nacional de Ciegos Españoles csoportjával érkezett. A spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban. Az ONSZ-e a Sagrada Familiával közösen azért készítette a 172 méter magas Jézus torony makettjét, hogy a vakok számára is elérhetővé tegyék Gaudí alkotását. A kislány ezen a tapintható modellen mutatta be a torony építészeti részleteit a Szentatyának, majd egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának a toronyról, aki egy rózsafüzért ajándékozott neki. Hálaadó szentmisével és előadással emlékeztek Máton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szent Györgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamilliánus kolostorban a Máton Áron emlékév alkalmából, írta a romkat.ro. A boldoggá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamilliánus szerzetes prédikációjában Máton Áron lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. Pál László püspöki helynök plébános röviden beszámolt a Máton Áron püspökkel megélt élményeiről és a temetés napjáról. Valaki egy nemzeti színű szalagot helyezett a koporsó mellé, hálával, magyar néped felirattal. Megjelent két fekete ruhás bőrkabátos férfi, kivették a nemzeti színű szalagot a koporsó mellől és eltávoztak. A magyar nép háláját nem lehet ellopni. Máton Áron püspök életpéldája, népéért vállalt szolgálata szívünkben él. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonoművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona az ország harmadik legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: június 15-én hétfőn a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lújzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, Székely János atya elmélkedése 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora hangzik el 16 óra 30 perckor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból 16 óra 35 perckor. Az ASZ Szakra Alapítvány kulturális műsora 18 órakor hangzik el. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolnos ma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Bérher Nándor diakonus homiliái 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Együtt a Szinodális úton címmel a Szombathelyi Mária Rádió műsora hangzik el 20 óra 16 perckor. Ágosné Cséri Gabriella egyházzenei műsorát 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Görögkatolikus atyák hittanórája 22 órától hallgatható meg. A Fokolári Mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Varga László atya elmérkedése 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolos ma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió.
2: Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjén csend lakik. És a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, és mindenik gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök. S e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet, a szép nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen. S egy stációja van, a végtelen. Juhász Gyula, béke.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cődör Mária.
5: Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától. Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Böjte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés táncház. Második nap, július 17-e péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől Városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ferdejel ifitali e-mail címen lehetséges.
3: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós Ima csoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk ima csoportunk betegeiért, valamint az egyéni ima szándékokra, és a kerek évfordulót ünneplő Zoltán testvérünkért. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názáret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
2: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részese lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözlégy, anyám, Mária!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

0: Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: Amen. Üdvözlé, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogat már méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: napján. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örönletes rózsafüzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolva fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel.

0: Aki igazán szeret, az nem fél. Sohasem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsa fizér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, hogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzé szent fiadnál az édesanyákét, hogy gyermekeiket merjék neked, és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával, a szűzanya oltalmával válhatok majd azok jó édesanyákká és édesapákká.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is veszekerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévegő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgéseinket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcseket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legmértóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánl fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk. A te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
1: Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa a Real Madrid tiszteletbeli tagja lett. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Real Madrid igazgató tanácsa a klub tiszteletbeli tagjává választotta 14. Leó pápát. Stadionba látogatása után június 11-én jelentették be a döntést, írta a vasárnap.hu. Florentino Pérez egy egyedi Real Madrid mezt ajándékozott a Szentatyának. A mez hátulján polgári neve Robert F. Prevost, valamint az egyes szám szerepel. A sportot kedvelő egyházfő útja során futballszimpátiájáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy a Real Madridnak vagy az FC Barcelonának szurkol-e, mosolyogva válaszolt. A pápa minden csapatnak drukkol, de Robert Prevost a Real Madridnak. A madridi klub vezetése szerint a pápa személye túlmutat a sportvilágán, ezért a tiszteletbeli tagság odaítélésével nem csak a látogatás emlékének kívántak adózni, hanem annak az egyetemes üzenetnek is, amelyet 14. Leó a béke, az emberiség és az összetartozás jegyében képvisel világszerte. Hálaadó szentmisén vettek részt az egri főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az egri bazilikában, írta a főegyházmegye. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, és hálát adunk azokért a fiatalokért, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, példás közösségi életet éltek, ezért kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. Szent beszédében Szent Barnabás apostol életére utalva mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Javasolta, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, melyben a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit találják. 14. Leó pápa enciklikáját is figyelmükbe ajánlotta Ternyák érsek, amely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól, hogy vallási tartalmakat is keressenek a digitális világban. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Az ember megismerte feleségét, Évát. Ez fogant, megszülte Káint, és így szólt. Isten segítségével embert hoztam a világra. Azután újra szült Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földműves. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Káin a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintette Ábelre és áldozatára. Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett, és lehorgasztotta fejét. Az Úr szólt Káinhoz: miért vagy haragos? És miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? De ha nem cselekszel helyesen, nem bűn van-e az ajtó előtt, mint leselkedő állat, amely hatalmába akar keríteni, s amelyen uralkodnod kell? Káin közben így szólt testvéréhez, Ábelhez: menjünk a mezőre. Amikor pedig a mezőn voltak, Káin rátámadt testvérére, Ábelre, és agyonütötte. Ekkor az Úr megkérdezte Káint: hol van a testvéred, Ábel? Ő így válaszolt: nem tudom, talán őrzője vagyok a testvéremnek? Erre ő ezt mondta: mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről, ezért átkozott leszel, bujdosni fogsz a földön, amely megnyitotta száját, hogy beígy a kezedből testvéred vérét. Ha műveled a földet, nem ad neked termést, hontalan és bujdosó leszel a földön. Káin így szólt az Úrhoz: túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről, és el kell rejtőznöm előled, hontalan és bujdosó leszek a földön, s bárki, aki rám talál, megölhet. Az Úr azt válaszolta: semmi esetre. Aki Káint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Káinra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Káin azonban elbújdosott az Úr színe elől, és Nod földjén, Édentől keletre telepedett meg. Káin megismerte feleségét, az fogant és Hénokot szülte. Várost épített, és azt fiáról Hénoknak nevezte. Hénok fia Irád lett, Irád fia Mehujael, Mehujael fia Metusael, Metusael fia pedig Lámech. Lámech két feleséget vett. Az egyiknek Ada volt a neve, a másiké Cilla. Ada a világra hozta Jábált, ő lett az ősatja azoknak, akik sátrakban laknak nyájaikkal. Testvérét Jubálnak hívta, ő lett az ősatja azoknak, akik gitáron és fuvolán játszanak. Cilla Tubálkainnak adott életet, ő az őse a bronz és vaskovácsoknak. Tubálkain húga Náama volt. Lámech így szólt feleségéhez. Ada és Cilla, halljátok szavamat. Lámech feleségei, figyeljetek szavamra. Leütöttem egy embert sebemért, egy ifjú csepp helyemért. Ha Káint 7-szer bosszulják meg, Lámechet 77-szer. Ádám megismerte feleségét, és az fiút szült neki, aki Szetnek nevezett, mert úgymond Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit Káin megölt. Szetnek is fia született, akit Enosnak nevezett. Ő volt az első, aki Isten nevét segítségül hívta.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 15-e. Nem értem, fáradoztál. Izajásnál a 43. fejezet 22. versében olvasjuk ezt. Nem értem, fáradoztál. Miért tesszük, amit teszünk? Mik a valódi indítékaink? Tegyük fel ezt a kérdést Istennel való viszonyunk kapcsán is. Saját önös érdekeink miatt kell az Isten is? Calvin ezt a veszélyt elkerülendő hangsúlyozta, hogy Isten dicsőségének szolgálata lehet a hívő ember egyedüli szándéka. Amennyiben ebből áldás fakad számunkra, az is Isten szuverén döntésének az ajándéka. Ez az ige leplezetlen diagnózist az Isten népéről rólunk. Elém járultál, így szól az Úr, de nem értem, fáradoztál, hanem csak magadért. Miért tesszük, amit teszünk? Mert az Úr így szól, nem értem, fáradoztál, hanem csak magadért. Az Úr azonban hűséges a hűtlen és gyarló népéhez, mert nem másítja meg a rólunk hozott döntését, és nem másítja meg a velünk való szándékát. Az ő döntései örökké valók. Bár a mieink megbízhatatlanok. Az ő szándékai tiszták. Nohaj, mieink tisztátalanok is önzők. Ezért az Úr önmagára, Jézus Krisztusra tekint, és nem álnokságunkra. Sőt, vétkeinket úgy eltörli, hogy azoktól többé még csak nem is emlékezik. Tévesztéseinknek lehet egy ideig való következménye, de nincs örökké való kihatása. Ha ez nem így lenne, nem állhatnánk meg az Úr előtt, nem igazolhatnánk magunkat, elvesztenénk a pért. Ősatyáink is ilyenek voltak, de mi nem vagyunk jobbak. Csak az Úr irgalma tart meg. Csak az Úr irgalma képes megtisztítani minden szándékunkat is. Ő pedig nem vonja meg tőlünk az irgalmát. Soha. Szeretetétől nem választhat el senki. Egyik reggel az ismerősöm lekiste a vonatot. Esélyese volt már felérni a fővárosba a kijelölt időpontra. Bizony ez a vonat elment, szoktuk mondani, lekéstünk, mint Ézsau az atyai áldást. Lekéstünk, mint annyi mindenről. Micsoda evangélium, hogy a kegyelem vonatát nem késhetjük le. Ez minden békesség, alázat és az Isten dicsőségét szolgáló élet alapja. Nem csak egyéni, hanem egyházi és társadalmi méretekben is. Miért tesszük, amit teszünk? Nem értem, fáradoztál.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Nem olyan régen kezembe került egy könyv, amit 2004-ben adtak ki. Ez egy meglehetősen vastag könyv volt, több mint 600 oldal. A címe pedig az, hogy Politika, szabadság, hagyomány. A kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. Különösen az alcím ragadott meg, hogy a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. A szerző pedig nem más, mint József Ratzinger bíborosként írt, elmondott beszédeinek az összefoglalása. Ez a tanulmánykötet, vagy előadások szövegének kötete szinte csak olyan tanulmány tartalmazott, ami még nem jelent meg magyarul. És engem nagyon érdekelt. És hogy elkezdtem olvasni, azt gondoltam, hogy nem jelentek meg ezek írásban magyarul, hanem nem jelentek meg ezeknek a hanganyagai sem. Különösen érdekes volt számomra, hogy Európa identitása nem tartozik a teológia bevett témakörei közé, de a 2005 után már 16. Benedek néven ismert Ratzinger kitüntetett figyelmet szentelt Európa eszméjének, és látjuk, hogy a mindennapjainkban a mindennapi életet meghatározó vitákról van szó. Az az ellentmondás és ez a rendkívüli érdeklődés szervesen összefügg Ratzinger életútjának a kibontakozásával. Érdekes, hogy az 1927-ben született Ratzinger egyetlen kivétellel nem alkotott összefüggő teológiai vagy filozófiai munkát, hanem tanulmányokban, alkalmi írásokban, előadásokban, prédikációkban fejtette ki a meggyőződését. Nagyon jellemzőek 16. Benedekre 2006. május 28-án Auschwitzban mondott beszédének szavai: nem tudunk belelátni Isten titkába. Csak töredékeket látunk. Tévedünk, ha Isten és a történelem bírájává akarjuk megtenni magunkat. Ha a kötetet olvasva azt láttam, hogy kár lenne tagadni, hogy bizonyos kérdésekben idővel változott a véleménye. És még az is előfordult, hogy néhány helyen módosította a korábbi tanulmánynak a szövegét. Ezek a módosulások azonban kivételek voltak, és gondolkodása szokatlanul erős koherenciát mutat, miközben az évtizedek során folyamatosan gazdagodott. Nagyon érdekelte a vallás és az állam viszonya történelmi távlatban, és ez különösen gyakran kerül szóba Európával foglalkozó írásaiban, amelyek sokak szemében egyenesen Európa lelkiismeretévé avatták őt. És persze a magyar emberek számára nem ismeretlen sem a teológus Ratzinger, sem a Biblia magyarázó Ratzinger, sem a kultúra és a politikum kérdéseit elemző Ratzinger. De azok a részletek, amelyeket itt majd be fogok mutatni, abban a reményben készültek el, hogy fontos szempontokkal, szövegekkel és ritkán figyelembe vett megfontolásokkal egészítheti ki azt a képet, amit Ratzingerről tudunk. A tanulmányok nyomán elkészült hanganyagok kivétel nélkül itt jelennek meg először. Különösen örülök annak, hogy Ratzinger közismerten világosan és szabatosan fogalmazó szerzőként gondolatmenetei jól követhetők, érthetők, és megpróbáltam magam is így ezeket hanganyaggá formálni. A szabadság és az igazság értékei, Európa múltja és jövője, az egyházról szóló tanulmányai, a történelmi idő és az emberi üdvösség és a nemzetek egysége témáival foglalkoznak a következő előadások. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, szeretettel ajánlom mindenkinek. Joseph Ratzinger, későbbi 16. Benedek pápa tanulmányait. Isten áldja a hallgatói családot, Szabó Tamás ennek a műsornak a szerkesztője.
1: Miért maradok az egyházban? Joseph Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Úrnapján, Urunk Szent Testének és Vérének ünnepén a Szombathelyi Székesegyházban dr. Székely János megyés püspök, dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsekkel, valamint a fő plébánia és a ferences plébánia lelki pásztoraival mutatott be ünnepélyes szentmisét. A következő percekben dr. Székely János megyés püspök homiliája hangzik el.
2: Úrnapja van, Krisztus testének s vérének ünnepe. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, érsekatyát, paptestvéreket, első áldozóinkat, minisztránsokat. Hadd köszöntsem külön szeretettel a ferences plébánia tagjait és ferences atyákat, testvéreket. Idén ünnepeljük Szent Ferenc áldott halálának a 800. évfordulóját. És amikor templomba lépett, mindig azonnal letérdelt a kőre, és ott maradt, és ezt imádkozta: imádunk téged, legszentebb Urunk Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Köszönjük, hogy a ferences atyák s a plébánia elhozza ide Szent Ferenc lelkületét is. Hálát adunk, hogy Isten önmagát adja nekünk. Az eukarisztia nem valami emlék. Jézus így mondja: aki engem eszik, általam él. Nem egy kenyeret eszünk, ami rá emlékeztet, hanem őt magát. Adjunk hálát a szeretetnek, ezért a nagy titkáért. És imádkozzunk azért, hogy minket is változtasson át. Tegye a mi életünket is megtört kenyérré, odaad

Nem sehol. Megijedt, kiment a kertbe, és azt látta, hogy a felesége ott ül a kerti padon. Odalépett hozzá, megkérdezte, mit csinálsz itt? Mire a felesége azt mondta, annyira boldog vagyok, olyan szép az életünk, Istenben élünk, szeretetben élünk, neveljük az 5 gyermekünket, túlcsordul a szívem a hálától. Gyökösi Endre gyorsan letette a táskáját, leült a felesége mellé, átkarolta, és több mint egy fél órán át, néma csöndben, ott ültek egymás mellett. Az életünkben a legfontosabb dolgokat nem tudjuk szavakkal kimondani. Elakad a szavunk, túlcsordul a szívünk. Isten is így van vele. Nem tudta pusztán az igéje, a szava által átadni önmagát. Nem csak szólni akart. Protestáns testvéreink nagyon tisztelik Isten igéjét, és ezt helyesen teszik. Isten ige óriási kincs. Valaki egyszer kérdezte azt, hogy hogyan lehetünk abban biztosak, hogy a Biblia Isten szava. Mire, akit kérdeztek, visszakérdezett, honnan lehetsz biztos abban, hogy a nap nem csak valami érzéki csalódás, hanem valóban létezik, valóságos. Mire a kérdező azt mondta, onnan tudom, hogy átmelegíti, átforrósítja a testemet. Mire a bibliás ember azt válaszolta, látod? Nyisd ki a Bibliát, olvasd, és átéled, hogy átforrósítja a szívedet. Isten szólt hozzánk szeretetből, már ebben is önmagát akarta közölni. De szavakkal teljes önmagát nem tudta átadni. Nem csak szólni akart, hanem testet akart ölteni, emberi szívvel akart szeretni. Életét akarta adni értünk a kereszten. És végül önmagát, a testét, a vérét akarja nekünk adni az Eukarisztiában. Szentségi jelek által adja magát nekünk. Hogyan lehetséges ez? Sokfajta jel van a világban. Vannak mesterséges jelek, mint például egy zászló, ami történelmileg esetleges módon alakult ki. Vannak természetes jelek, ahogyan a füst jelzi a tüzet. A szentségek nem ilyenek, se nem a mesterséges, se nem a természetes jelekhez hasonlítanak. A jeleknek van egy harmadik formája, amelyeket így nevezünk valóságos jelek, reál szimbólumok. Amikor egy ember szól a másikhoz a szívéből, amikor az édesanya átöleli a gyermekét, akkor valóban valamit önmagából át tud adni, a lényéből ad neki. Az ember képes ilyen valóságos jeleket adni, a szívéből egy darabot. A szentségek ilyenek. Azzal a különbséggel, hogy ezeket nem ember hozta létre, hanem Isten hozta létre a történelemben, ahogyan közeledett hozzánk, ahogyan testet öltött, ahogyan föltámadt és közöttünk maradt. Az egész teremtésnek ez a célja. Az egész isteni műnek ez a beteljesedése, az áldozás pillanata. Erre születtél, hogy a szívedet nyisd ki az ég felé, hogy Istent befogadd. A második gondolat, a lábmosás az utolsó vacsorán.

0: megvilágítja az eukarisztia értelmét, jelentését. Szent János evangéliumában az utolsó vacsora elbeszélésében nem halljuk az eukarisztia alapítását. Ezt ő elmondja korábban, más módon, a kenyérszaporítás utáni gyönyörű beszédben, amit most is az evangéliumban hallottunk. Hanem helyette elmondja azt, ahogy a Jézus megmosta a tanítványai lábát. Mert ezzel a gyönyörű gesztussal jelezte, hogy mit is jelent az, hogy ő a vérét, a testét adja értünk. A vérével a kereszten lemossa a bűneinket, a szennyet a lábunkról, a lelkünkről. Az ő teste megtört test, utolsóvá lett, szolgává lett. És azt mondja a lábmosás után, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Kedves testvér, ha hitelesen akarsz áldozni, akkor olyanná kell lassanként válnod, mint ő. Egyik atya mondta, hogy a mise végén képzeljük el, hogy Jézus ott áll a templom kapuban, és mindannyiunknak egy mosdótálat ad, hogy folytasd a lábmosás szolgálatát a házastársad felé. Az ő hibái, bűnei, nehézségei elviselésében, szeretettel való hordozásában most az ő lábait, az ő lelkét, a gyermekedét, a szüleidét, a nehéz szomszédét. Ott áll a templom kapuban, és átadja nekünk a mosdótálat, hogy folytassuk az ő életét, olyanok legyünk, mint ő. Kalkuttai Teréz anya mondta egyszer, hogyha nem ismered föl a szegényben, a szenvedőben Jézust, akkor nem fogod fölismerni az eukarisztiában sem. Mert mind a két titkot ugyanaz a hit világítja meg. És a harmadik gondolat, hogyan imádhatjuk egész szívvel Krisztust az eukarisztiában? Volt egy nagyon híres tudós, Amper, aki rendkívül mélyen hívő, vallásos ember volt. A mise második felét mindig végig térdelte. Nem számított, hogy volt pad, vagy nem volt pad. Kövezet volt, vagy akár szőnyeg is. És egyszer egy egyetemista fiatal odajött hozzá, és azt mondta, hogy nem értem, egy ilyen okos ember, nagy tudós, zseni, hogyan térdelhet? Mire Amper elmosolyodott, és azt mondta, hogy egy valaki van a világon, aki nagy, és ez ő. Valaki egyszer azt mondta, hogy az ember sohasem nagyobb, mint akkor, amikor letérdel, amikor rádöbben a teremtő nagyságára, és arra, hogy ő porszem. Amikor most kimegyünk majd az utcákra, és énekelünk, letérdelünk, valljuk meg a hitünket boldogan. Azt a hitet, hogy ő a világ királya, és a szívünk királya. Adjunk hálát azért, hogy Isten önmagát adja nekünk, nem csak szólt hozzánk. Fogadjuk el a mosdó tálat, legyünk olyanná, mint ő. Szolgáljuk egymást, és boruljunk le a végtelenül hatalmas Isten előtt. Ismerjük el, hogy ő a szívünk, az életünk királya.
1: Úrnapján, Urunk Szent Testének és Vérének ünnepén a szombathelyi Székesegyházban dr. Szike János megyés püspök, dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsekkel, valamint a fő plébánia és a ferences plébánia lelkipásztoraival mutatott be ünnepélyes szentmisét. Az elmúlt percekben dr. Szike János megyés püspök homíliája hangzott el.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

Csodás a dalokkal élni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek. Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
5: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB-kártyája. Meg is megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya, tehát hogy mi kint már nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
3: Vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és ő neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy agyatok színik tehetet megnyomódtat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szívem, az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok többet. Tehát, hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
6: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

Prohászka Ottokár a mindenség érzelmeivel. Meg annyi szeretet ömlik el a tavaszon, mikor a tél merevség elazul. Ébrednek a természet titokzatos erői, és mindenütt új élet fakad. Mikor a dombok bársonyos szépségbe öltöznek, s az ifjú gyepek, az erdő májusi zöldje, mint fejedelmi palást borul a hegyek vállaira. Vagy mikor az Úr a földeken esőt hullatva, áldva jár. Mikor csíráztatja a vetést, ezt az évente visszatérő csodálatos kenyér megújulást. Mennyi szeretetről beszél az este, az alkonyi harmat, melyben éjszaka fürdik a rét s az erdő. És az újra nyíló reggel, a fák és bokrok csillámló harmata, az ezernyi finom pókháló szőttes, mely ezüstözve veri széjjel a napsugarát.

0: Hírek.
1: Példátlan a pápai utak történetében Leó pápa visszatérése a Vatikánba. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A pápát Rómába szállító Ibéria repülőgép hajtóművével kapcsolatos technikai probléma miatt az indulásra jelentős késéssel került sor, amelyről a Szent Szék sajtóirodája Telegramon adott ki egy közleményt. A repülőgép megkezdte a felszállási eljárást helyi idő szerint 16 óra 15-kor. Röviddel ezután visszahozták a repülőgéphez a lejáró lépcsőt, és a pápát 6. Fülöp király, aki csak percekkel korábban búcsúzott el tőle, a repülőtér VIP várójába kísérte. Követte őket Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápai küldöttséget kísérő többi bíboros és püspök, akik szintén leszálltak a gépről. 14. Leó pápa, a 6. Fülöp spanyol király által felajánlott a Reino de España repülőgépen repült vissza a Vatikánba. A Szentszék munkatársai és az újságírók is a következő órákban egy külön, az Ibéria által biztosított repülőgépen tértek vissza. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország 3. legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Önök Sinden Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 5. fejezetéből idézem. Hallottátok, hogy megmondatott. Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a fölsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Kedves rádióhallgatók, néhány esztendeje ünnepeltük itt Baján a Szent Szív Plébánia létrejöttének 100. évfordulóját, és a szentmisét követő ebéd alatti kötetlen beszélgetés során megkérdeztem a kalocsai érsek urat, hogy mi az az első mondat, ami erről az evangéliumi részről, hogy aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is, az eszébe jut. Az érsek rövid gondolkodás után így válaszolt: ha csak félig megtartották volna ezt az emberek, fele annyi lett volna a világban a szenvedés. Úgy gondolom valóban, kedves rádióhallgatók, hogy az ószövetségi törvény az igazságosságra helyezte a hangsúlyt, és megengedte az arányos, de nem a túlzott mértékű bosszút. Jézus új parancsa azonban árnyalja a megbocsátást, a bosszú elkerülését szorgalmazza. Nagyon szemléletes Jézusnak ez a kijelentése, hogy ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Mondhatta, mert a mi Urunk nem csak beszélt, hanem egész életében meg is valósította, amit hirdetett. Születésétől a haláláig, a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig üldözés kísérte, mégis a szívéből irgalmasság és megbocsátás áradt. A példájából mindannyian tanulható. Ugyanakkor mégsem kell azt a következtetést levonnunk a mondatából, hogy el kell tűrnünk mindenféle önkényes fölényeskedést. De nem is az igazságtalanságoknak a bárgyú elfogadására, vagy tétlenségre buzdítanak a szavai. Inkább arról szól nekem ez a mondata, hogy ameddig egy mód van rá, keresztényként ne indulatvezérelt, főként ne agresszív indulatok által vezérelt emberek legyünk. Cselekedeteink zsinórmértéke legyen sokkal inkább az, amit Pál apostol a szeretet himnuszban is megénekel, tudnék, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem tapintatlan, nem keresi a maga igazát, haragra nem gerjed, és hogy a rosszat nem rója föl. De azt is tudta Pál, hogy sokszor még a fölnőtt is gyermekmódjára viselkedik. Erről így írt: amikor még gyermek voltam, úgy viselkedtem, mint egy gyermek, úgy ítéltem, mint egy gyermek, de amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Eszembe jut, hogy egyszer Sigmund Freudot kérdezték arról, hogy adna már egy rövid egészségmeghatározást. Freud állítólag lakonikus tömörséggel így válaszolt: az az ember mondható egészségesnek, aki dolgozni és szeretni tud. Egy másik 20. századi neves analitikus, Erikson pedig a fölnőttségről írta volna azt, hogy fölnőttnek az tekinthető, aki tud szeretetet adni, és elfogad is. Egyikük se írta azt persze, hogy gyávosságból el kellene tűrni sértéseket, vagy hogy bele kellene törődni a méltatlan megalázásokba is. És hogy minden további nélkül el kellene szenvedni az üldözéseket, vagy igazságtalanságunkat. Nem, nem erről írtak. Mert nem erre figyeltek. Az egészség és a fölnőttség volt fontos nekik, Freudnak is, Erikssonnak is, hogy mitől válhat teljesebbé és emberibbé az életük. És ez volt a fontos igazából Jézusnak, Pálnak is, hogy dolgozzunk magunkért, és másokért is. Hogy tegyünk magunkért, és a fele barátainkért is persze, mert Agvas Béla szavaival is élve, a szeretet nélkül az élet őrület. Az a tömegkultúra viszont, ami a mai legvédtelenebb fiatalokat és a legvédtelenebb fölnőtteket is az online világból a legelőször körülöleli, az viszont félek nem mindig a szeretetre, és nagyon sokszor nem az egészségre, és nem a valóban fölnőtt viselkedése, hanem egy igenis agresszív módon az olcsóságokra, és ami olcsón pénzre váltható figyelmekre fókuszál. Avas Béla idézett szavait, hogy a szeretet nélkül az élet őrület, én még ne vegyék szerencsétlenségnek, úgy pontosítanám, hogy a szeretet nélkül az élet halál. Jézus ezt az igazságot akarta, azzal a mindenkori prófétákra jellemző sarkos fogalmazásról is nyomatékosítani, hogy amikor arcul üt valaki, jobb felől tasd oda a másik arcodat is. Nem a jogos önérvényesítés ellen, hanem a szeretet gesztusai által tartalmasabbá tehető életért beszélt. Én így gondolom. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Sárközi Violetta vagyok. Az Alfa egy több hetes kurzus, amely felekezettől függetlenül a keresztény hitet felfedező találkozások sorozata. Minden alkalom része egy jó hangulatú vacsora, egy előadás a keresztény hittel kapcsolatban, és egy kis csoportos beszélgetés, ahol mindenki elmondhatja gondolatait és felteheti kérdéseit az adott témával kapcsolatban. Elsősorban azoknak szól, akik nem járnak templomba, de segítségére lehet azoknak is, akiknek megújulásra van szükségük. A 11-12 héten át tartó kurzus során minden alfa este egy közösen eltöltött vacsorát, egy előadást és egy kis csoportos megbeszélést foglal magában. Az alfa fontos része egy közösen eltöltött hétvége is, amelynek témája a Szentlélek. Az alfa kurzuson keresztül megszólíthatók a házaspárok és a fiatalok is, részükre szervezik a házas és az ifi alfát. A Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület május végén Zalaegerszegen szervezte meg a Kell egy nap Krisztussal egésznapos programot, amely keretében bemutatkozott az alfa kurzus is. Itt beszélgettem a Zalaegerszegen már két alkalommal megszervezett házas alfáról, Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkészekkel, majd Házi Bencét kérdeztem a Szombathelyen már több éves múltra visszatekintő ifi alfáról.
2: Tavaly indult, tulajdonképpen teljesen nyitott és felekezettől függetlenül, teljesen ökumenikus, és még azon túl is meghívtunk minden egyes párt. A házasság, mint életforma jelenik meg a házas alfában. A cél az, hogy tulajdonképpen keresztény szemszögből egy kicsit átbeszéljük a házasságnak az alapvető kérdéseit, és megerősödjünk. Tulajdonképpen itt egyfajta randi estekről van szó, ahol a párok egymással, és csak is egymással beszélik meg, de mégis van egy tematika, és akkor így meg tudnak erősödni, és a célja ennek az egésznek, hogy erős legyen a házasságom, egy olyan világban, ahol minden nagyon gyors, minden fel van pörögve, egy rohanó világban élünk, ebben egy kicsit mi a házasságra koncentrálunk, nagyon jól tudjuk, hogy ez a befektetett idő, ez a legfontosabb, és ugye sokan azt mondják, hogy ilyen meg olyan a házasságom, tehát ez egy kicsit időbefektetés is. Hát ezzel a céllal indult, most már a második sorozaton vagyunk lassan túl, mert az utolsó alkalom maradt már csak hátra, és ősszel indítanák a harmadikat is Zalaegerszegen. Ezek a randevú vacsorák olyan jól szoktak sikerülni, hogy vissza is jönnek, tehát aki már egyen részlet, az eljön a másodikra is, pedig neki már minden ismerős, de akkor ő egy külön, de mégis eljön, és egy külön tematikát átvesz, és mégis szeretne ott lenni. Tehát éppen egy ilyen életmód, egy ilyen kultúra alakul ki, hogy a házasságomat újra és újra megélem, annak szépségét, szentségét, különlegességét, egyediségét, a feleség felfedezi a férjét, a férje feleségét. Hát röviden ennyi.
1: Sok évvel ezelőtt voltam egy alfán, ami számomra nagyon nagy élmény volt, de ahogy én itt ezen a workshopon meghallgattam, ez a házas alfa, ez egészen más, mint a, nevezzük így, mint a normál alfa. Mitől is más ez?
3: Attól más, hogy itt nem elsősorban keresztény hittartalom kerül átadásra, hanem keresztény pszichológusok segítenek abban a pároknak, hogy a párkapcsolati dolgaikat helyes mederben tartsák.
1: Ketten segítkeznek ebben a kurzusban, vagy pedig van más segítő is, aki szolgál és segíti ott a párokat?
3: A segítés ebben az esetben tényleg csak technikai. Tehát a projektornak a felállítása, a vetítővászon elhelyezése, meg a videónak a megállítása, elindítása, az időnek a mérése, hiszen itt ugye beszélgetésekre van osztva az este, és azoknak meghatározott ideje van. 5-10 vagy éppen 30 perces beszélgetések vannak kijelölve a munkafüzetbe, és nagyon fontos, hogy az étterem nyitvatartásához igazodva van, ezeket az időkereteket valóban úgy tartsuk meg, ahogyan az elő van írva. Tehát, hogy egy 30 perces beszélgetés az ne legyen 35-40 perc, meg az 5 perces se legyen 15 perces. Nagyon fontos az időkeretekkel való helyes gazdálkodás, mert ugye önmagában a videó az egy 51 perces egység, és az ezt megszakító beszélgetésekkel éppen végzünk 8:45-re, tehát ez egy viszonylag hosszú alkalom, és nagyon fontos, hogy a párok tudjanak arra készülni, hogy a babysittert, vagy éppen a segítséget azt úgy tudják kérni, hogy ők minden alkalommal tervezetten haza tudnak érni arra az időpontra, amit meg van beszélve.
1: Most már két alkalommal is csináltak akkor itt Zalaegerszegen ilyen alfát. Hány pár vett ebben részt, és honnan tudtak meríteni?
2: Az első alkalomra azt hiszem, hogy 20 pár jelentkezett, ami 40 főt jelent. Nem is tudtunk nagyon elférni, tehát nagyon jó volt, két projektorral tudtuk meg a vetítéseket. A második alkalomnak az időzítése már nem annyira volt jó, ugye most ez a tavasz időszak, itt kevesebben vagyunk, és most ősszel újra indítanánk a harmadikat, ahol egy előkészítő munka után azt reméljük, hogy legalább 10 pár, tehát legalább 20 fő részt tud venni. Nem kell, hogy nagyon sokan legyünk, tehát nem erről van szó, ezek nagyon közvetlen baráti dolgok is, hogy honnan tudunk meríteni. Tulajdonképpen itt szájról szájra és személyesen történik a meghívás. Én azt is szeretnénk kérni mindenkitől, aki elvégzi ezt a kurzust, hogy ő szóljon a barátjának is hozzá. Tehát ez egy annyira felszabadult, vicces, közvetlen este, hogy itt ezek működnek, csak ugye kell, hogy szóljunk a másiknak. Ez a legjobb reklám, hogyha a saját példám, saját barátaimnak mondanám.
1: És kik azok, akik eljönnek? Tehát esetleg ők valami elmélyítést szeretnének a saját párkapcsolatukban, vagy már közel vannak ahhoz, hogy probléma van a házasságukban, és esetleg egy válástól szeretnének ilyen módon megszabadulni? Tehát mit tapasztalnak, hogy kik azok, akik eljönnek, és végig is csinálják?
3: Minden típusú élethelyzetre van példa. Tehát volt olyan az előző két alkalommal is, hogy direkt kapcsolatjavítás céljából érkeztek párok. Aztán volt olyan, aki itt a beszélgetések során döbbent rá arra, hogy neki bizonyos kérdésekkel intenzívebben kell foglalkozni, és elmentek aztán utána párterápiába. Tehát és aztán az egy sikeres folyamat lett az életükbe. Tehát ez egy nagyon sokféle módon működő. És az az érdekes, hogy igazából, hogyha az ember 2-3 évvel később újra megnézi ezt a dolgot, és újra kell válaszolni azokra a kérdésekre, amik előjönnek, akkor teljesen biztos, hogy más dolgok fognak előjönni. Tehát ez olyan, mint hogy mondtam, a karácsonyi történetről is lehet 8-féleképpen prédikálni, ugyanígy a házassággal kapcsolatban is van, amikor ezt a dolgot tartom intenzívebbnek, vagy éppen fontosnak, van, amikor a másik dolgot kell lecserélni, tehát ez azt gondolom, hogy tényleg ez egy mindenki számára elérhető lehetőség, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, tehát nem volt olyan pár, amelyik azt mondta volna, hogy megbántuk, hogy rászántuk ezt a hét estét, tehát ez abban is látható egyébként, hogy ebből a 20 párból 8 azt mondta, hogy akkor ők továbbiakban is jönnek, és folytatják, nem is a videós kurzust, hanem tulajdonképpen csak párkapcsolatépítő beszélgetés indítókat várnak tőlünk, és jönnek, nem mondják azt, hogy akkor elég volt, mert igazából az a célja ennek az egésznek, hogy felismerjük azt, hogy ha van egy házasságunk, azt gondozni kell folyamatosan.
1: Házi Bencével beszélgetek, aki Szombathelyről érkezett, és az IFI alfának az egyik segítője ott Szombathelyen. Mit kell tudni az IFI alfáról?
4: Az IFI alfa alkalmak egy szerintem nagyon jó videósorozat, amit most már évek óta csinálunk Szombathelyen. Először azért egy kicsit nagyobb társasággal csináltuk. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit családiasabb légkörben, ilyen 10-15 fővel, és nemek szerint elszeparáltan folytatjuk. Tényleg nagyon jó alkalmak, 3 kérdés van egy-egy videó alkalmával. Ezek a videók egyébként nagyon színesek, nagyon informatívak, lekötik a fiataloknak figyelmét szerintem, ami a mai világban nagyon fontos, hogy nagyon sok impulzus kell ahhoz most már, hogy a fiataloknak lekössék a figyelmét. Ezekben az alfakurzusos videókban abszolút megvannak ezek, illetve a kérdések is nagyon elgondolkoztatók, amiket le tudnak vetíteni a hitéletükre, illetve a saját személyes kis életükre, és nagyon jó kis beszélgetések tudnak belőle kerekedni.
1: Hányan vesznek egy ilyen részt, és ez mennyire önkéntes? És egyáltalán persze ifi kurzus, de hát akkor az lehetne 15 éves is, meg lehet 24 éves, és mégis kiknek szól ez?
4: Most nálunk Szombathelyen nagyon speciális, ez egy kötelező alkalom nálunk, ez most kollégisteknek van jelen pillanatban. Ez egy 9-es korosztályt jelent jelen pillanatban. 10-15 fővel megyünk, ez azt jelenti, hogy 3 segítővel nagyon kellemesen 4-5 fős csapatokban el tudunk beszélgetni, moderálni ezeket a beszélgetéseket, amiket éppen a film ad nekünk.
1: És mi az, amit a legjobban szeretnek a fiatalok egyébként az alfa kurzusban?
4: Egyértelmű, ugye ezek össze vannak kötve valamiféle lakomával, ha legyen csak szó egy pizzáról, egy zsíros kenyérről, vagy csak szörpről, kis nasiról, de ezek mindenképpen motivációt jelentenek arra, hogy szívesen jöjjenek, még szívesebben jöjjenek ezekre az alkalmakra.
1: Az idősebb korosztály, gondolom őket talán könnyebb megszólítani, az egyetemista korosztályt nekik is csináltatok, mert most akkor egy nagyon fiatal korosztályt szólítottatok meg, és akkor nem is biztos, hogy ez annyira szerencsés, ez a 15 éves korosztály. Ugye én most itt arra gondolok, hogy ott esetleg az egyetemista kollégium.
4: Ha jól emlékszem, bár abban én nem vettem részt, de volt ott is ilyen hasonló alkalom. Én azt kell, hogy mondjam, ez a 14-15 éves korosztály, szerintem ez jó. Főleg arról beszélgetünk, hogy ők kollégisták, ők kiszakadtak otthonról, szerintem kell nekik valami állandóság, valami támasz, akár a hitben, akár barátaikkal lehetnek, beszélgetnek. És tényleg itt ez egy jó kis közösség talán, hogy így lehet mondani. Ez egy támasztó erő, hogy így fogalmazzak.
1: A 12 témából mi az, ami ezt a középiskolás korosztályt leginkább megfogja, és mi az, ami a legtávolabb áll tőlük?
4: Nem mondanám azt, hogy vannak így kedvenc témakörök. Talán így az elvontabb fogalmak, amiket nehezebb megérteni, egy szentlélek fogalom, de közben szerintem én biztos csatolnék, mert talán ez a legszebb, amikor imádkozunk értük kézretétellel egy közbejáró imádságot, akkor azért érezhetően tapasztalhat az, hogy megilletődnek, és el is gondolkoznak talán, megérinti őket a Szentlélek, és tényleg olyan előzékenyüléseknek lehetünk tanulni, amit tényleg nekünk is nehéz megélni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkészekkel a házas alfáról és Házi Bencével az ifi alfáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetek.

Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

Uram, Te itt vagy velem. Szeretnék most a Te jelenlétedre figyelni. Szeretnék most a Te tekinteted fényében időzni. Kérlek, vezess, formálj, szólíts ebben az imában, és add, hogy együtt tudjak veled működni.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régiek ezt mondták. Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek. Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal orcádat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.

Hogyan bánják a gonosszal? Ez is lehetne a címe a mai evangéliumnak. Az egyenlő mértékű megtorlás elve helyett hogyan nevezhetném Jézus válaszát? Engedjek a gonosznak? Múljon felül a rosszat? Győzzem le a rosszat? Ne szálljatok szembe a gonosszal, mondja Jézus. Hogyan hallom ezt? Mit mond ez most nekem? Mire hív?

0: Ahogy hallgatom az evangéliumot, figyelhetem, milyen ember alakját szeretné Jézus kirajzolni a szavaival.
1: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régiek ezt mondták. Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek. Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal orcádat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
0: Uram, kérlek, mutasd meg nekem, hogy milyen életre szeretnél vezetni. Nyisd föl szemeimet erre az okos szeretetre, aminek útját te is jártad. És adj bátorságot és erőt hozzá, hogy ebben örömmel kövesselek.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szélektnek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Máton Áron püspökre emlékeztek a bécsi Kamilliánus kolostorban. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Leó pápa a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott június 10-én este, hogy szentmisét mutasson be és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A bazilika legmagasabb tornyáról a pápa egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától kapott ismertetést, aki az Organización Nacional de Ciegos Españoles csoportjával érkezett. A spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban. Az ONSZ-e a Sagrada Familiával közösen azért készítette a 172 méter magas Jézus torony makettjét, hogy a vakok számára is elérhetővé tegyék Gaudí alkotását. A kislány ezen a tapintható modellen mutatta be a torony építészeti részleteit a Szentatyának, majd egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának a toronyról, aki egy rózsafüzért ajándékozott neki. Hálaadó szentmisével és előadással emlékeztek Máton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szent Györgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamilliánus kolostorban a Máton Áron emlékév alkalmából, írta a romkat.ro. A boldoggá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamilliánus szerzetes prédikációjában Máton Áron lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. Pál László püspöki helynök plébános röviden beszámolt a Máton Áron püspökkel megélt élményeiről és a temetés napjáról. Valaki egy nemzeti színű szalagot helyezett a koporsó mellé, hálával, magyar néped felirattal. Megjelent két fekete ruhás bőrkabátos férfi, kivették a nemzeti színű szalagot a koporsó mellől és eltávoztak. A magyar nép háláját nem lehet ellopni. Márton Áron püspök életpéldája, népiért vállalt szolgálata szívünkben él. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország harmadik legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Tessék, Úr Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász Uram emlékére és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúságítjukért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és minden káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulást, sájért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága beszéd, magyar hazánkért.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, közös imát szeretnék kérni unokáimnak a sikeres vizsgáihoz, és minden vizsgázónak sok sikert kívánok. Családi békéért, világbékéért, álhunyt szeretteim lelki üdvéért, a Mária Rádió fönnmaradásáért és dolgozóiért, beteg családtagjaim gyógyulásáért, akikért soha senki nem imádkozik, magam testi-lelki gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
5: Most is a László édesanyjáért kérek imád, és a Terikéért. Hálát adok a sok imátokért, amit értük végeztek, és én is imádkozok értük. Köszönöm szépen a türelmet.
6: Imád kérek az USA-ban élő rokonaimért, Éváért, Gabrielláért, Májszért és Sensért. Isten áldja meg őket, és tartsa meg őket egészségben és békességben. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, imád kérek nemzetünk megtéréséért, a halottainkért, a tisztító tűzben szenvedőkért, a háborúk befejezéséért, Kalocsai Marika és fiának, sorsának jobb átételéért, a fiam a fiamnak a munkahely megtalálásáért, a lányom személynek meggyógyulásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, az éhezőkért, a bajban lévőkért, a fronton lévőkért és magam gyógyulásáért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Köszönöm a Szűzanya segítségét, kisunokám tanulmányainak javulásáért, és közös imát szeretnék kérni férjem és nászorom felgyógyulásáért, és az Mária Rádió összes dolgozójáért, áldozatos munkájukért, és a háború befejezéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
9: Hálát szeretnék kérni a Jóistennek, és a Mária Rádiónak, a férjemnek, mindenért, amit ad nekünk, a gyerekekért, a munkatársaimért, a lelki vezetőmért, a főnökömért, paraókus úrért, a barátnőmért, és remélem egyszer eljutok a Szentmisére Balsi Balázs atyának. Nagyon szépen köszönöm.
10: Tisztelettel kérek közös imát unokámért, hogy kérjem vissza a hét útjára. Szentlélek kiáradását kérem rá, kérem a Jóisten segítségét utolsó vizsgáinak, sikeres letételéhez, depressziójának gyógyulásához. Kérek szépen közös imát férjem lelki ügyvér, hogy a Jóisten fogadja irgalmas szeretetében. Közös imádban résztvevő minden kedves léleknek köszönet és tisztelet. Dicsértessék!
11: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelmért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldöző keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
12: Szeretettel kérnék közös imát egy nagybeteg 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
4: Dicsőítessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Elmúlt családtagjaim lelki üdvért, elnyomonokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Örökkévaló az Úr irgalma mindazokhoz, akik istenfélők.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
1: Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
2: Megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden gyengeséged, a pusztulástól megmenti életed, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
1: Az Úr igazságot szolgáltat, és megvédi jogát minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, és terveit Izrael fiaival.
2: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
4: Részlet Szent János apostol első leveléből. Szeretteim! Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
4: Könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió kápolnájából a Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza. Az elhangzott imaszándékok mellett imádkozzunk még beteg Rozália, valamint József István Zsuzsa testi-lelki gyógyulásáért, a napokban temetett János lelki üdvéért, valamint Máriácska és Olimpia unokákért, Szűz Mária oltalmát kérvén mindenki számára. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
3: Amen. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mérettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mérettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítsa minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor. És örökkön örökké. Amen.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadban.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te velem, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlé, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, amint Máriára pillant. Anyas, fiú, gyöngét szeretete sosem ismert mást, mint igent. Az iménti szó még nem jött el az én órám, nem elutasítás, inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy sose felejtjük, első mindig, amit az Isten akar.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította az Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa. Máté 4.17.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőinek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor,
1: és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafüzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézusom, te kiválasztottál 3 apostolt, és előttük megmutatta teljes isteni dicsőségedet. Minden szeretetből tetted, hogy amikor elérkeznek életünk sötét napjai, amikor eláraszt a kín, a szenvedés, tudjunk istenséged ragyogásából mindig erőt meríteni.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Add, Uram, hogy minden tettemben téged kövesselek. Segíts, hogy a tanításodra méltó lehessek, a te szeretetedben éljek, és egykor majd én is színről színre láthassalak.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete halála feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn e szent titkokat elménkben forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket a dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezen szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk. Az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel ezt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária! Áldj meg minket, városainkat, közösségeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben, és halálunk óráján. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!

0: Hír perce.
1: 14. Leó pápa a Real Madrid tiszteletbeli tagja lett. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmethez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Real Madrid igazgató tanácsa a klub tiszteletbeli tagjává választotta 14. Leó pápát. Stadionba látogatása után június 11-én jelentették be a döntést, írta a vasárnap.hu. Florentino Pérez egy egyedi Real Madrid mezt ajándékozott a Szentatyának. A mez hátulján polgári neve Robert F. Prevost, valamint az egyes szám szerepel. A sportot kedvelő egyházfő útja során futballszimpátiájáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy a Real Madridnak vagy az FC Barcelonának szurkol-e, mosolyogva válaszolt. A pápa minden csapatnak drukkol, de Robert Prevost a Real Madridnak. A madridi klub vezetése szerint a pápa személye túlmutat a sportvilágán, ezért a tiszteletbeli tagság odaítélésével nem csak a látogatás emlékének kívántak adózni, hanem annak az egyetemes üzenetnek is, amelyet 14. Leó a béke, az emberiség és az összetartozás jegyében képvisel világszerte. Hálaadó szentmisén vettek részt az egri főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az egri bazilikában, írta a főegyházmegye. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, és hálát adunk azokért a fiatalokért, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, példás közösségi életet éltek, ezért kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. Szent beszédében Szent Barnabás apostol életére utalva mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Javasolta, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, melyben a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit találják. 14. Leó pápa enciklikáját is figyelmükbe ajánlotta Ternyák érsek, amely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól, hogy vallási tartalmakat is keressenek a digitális világban. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a nagynyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádióban. Beszélgessünk rólad egy kicsit. Mutatkozz be a kedves hallgatóknak, akik esetleg még nem ismernek téged. Mi a te utad? Hogyan jutottál el a hithez?
2: Először is köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Csaba Tibor vagyok polgári néven, de a legtöbben Tivesként ismernek. Keresztény rapper vagyok. Egyébként nem főállásban, hanem másodállásban. De elég sok fellépés megkeresésem van, hála Istennek, az elmúlt időszakban, és lehet, hogy majd inkább kérdésekre válaszolva mennék bele mélyebben, de annyit kell tudni róla, mint nagy vonalakban, hogy én nem keresztény családba születtem, nem is kaptam keresztény neveltetést, és nem is kereszteltek meg csecsemőkoromban, meg később se, és nekem ez 25 éves koromban volt egy nagy párfordulat az életemben, és én úgy váltam hívő emberré, és mivel már előtte is zenéltem, ezért ez a zenei vonal megmaradt, csak most már Isten tudja tulajdonképpen a jó célokra használni.
1: És mi volt az, ami téged felnőtt férfiként erre motivált, hogy megkeresztelkedj? Volt valamilyen konkrét esemény, vagy egyszerűen is szükségesnek érezted?
2: Hát ez egy elég hosszú út volt, úgy mondanám, mert ahogy mondtam, nem kaptam keresztény nevelést, de annyi behatás volt azért a családban, hogy nekem anyukám, amikor ilyen 13-4 éves voltam, akkor megtért a hit gyülekezetébe, csak nálunk ez akkora feszültségeket okozott így a családon belül, hogy nálunk sosem lehetett így nyíltan Istenről beszélgetni, meg elmenni akár Isten tiszteletre, akár gyülekezetbe, bármi ilyesmi. És ebből kifolyólag nálam ez nem volt egy ilyen nagyon-nagyon mélyen elültetett dolog, de annyit pont beszélgettem anyukámmal, meg volt annyi bibliai alapismeretem, hogy azért azzal úgy nagyságrendileg képbe voltam, hogy amiket én aztán csináltam fiatal felnőttként, azok nem feltétlenül bibliai értelemben pozitív dolgok, de valahol menekültem mindenféle lelkiismeret furdalás elől, és nagyon úgy képzeltem el az életemet, hogy amit mond az aktuális társadalom, ami ilyen szempontból nem változott azóta, tehát hogy legyünk minél népszerűbbek, legyen az ember minél népszerűbb a lányoknál is, legyen minél több pénze, legyenek minél jobb cuccai, tehát hogy én is ezekben mértem úgymond a sikert, nem feltétlenül emberi kvalitásokban, de mivel beállítottságilag meg azért mégiscsak ott voltak ezek bennem így a lelkiismeretesség, meg az, hogy azért egy olyan konzervatív nevelést kaptam, hogy nem igazán tudtam egy idő után összeegyeztetni azt, amit csinálok, azzal, amire én gondolnék, hogy milyen egy jó ember, és ahogy így a Biblia is mondja, van a bűnnek egy idei óráig való gyönyörűsége, amikor ez elkezdett így megkopni, akkor így elgondolkoztam, és föltettem az élet nagy kérdéseit, van-e élet a halál után, létezik-e egyáltalán Isten, mi az életnek az értelme, és én 25 évesen arra jutottam így szétnézve a környezetemben, meg az addigi tapasztalataimra hagyatkozva, hogy mivel minden az életben egyik pillanatra a másikra véget érhet, legyen szó párkapcsolatról, munkahelyről, vagy magáról, az életről is így egészségügyi szempontból, és az ember akármennyire küzd, megerőlködik, nincs saját hatalmában ez az egész. Én arra jutottam, hogyha nincs Isten, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és akkor engem így ez a gondolatmenet indított el, hogy elkezdjek Isten iránt érdeklődni, és nekem érdekes módon a zenén keresztül jött be. Tehát egy keresztény rappert először a YouTube dobott föl, aztán megjelent az MLP nevű formáció Magyarországon, és amikor olvastam róluk, hogy történetesen pont ugyanabba a felekezetbe járnak, mint ahová édesanyám is megtért, akkor én néztem, hogy most ez mi, hogy most akkor repzene, meg hit, és akkor ez hogy működik, és velük ültem le egyébként egy kávézóba beszélgetni, csak addigra már bennem Isten annyira dolgozott, meg annyira előkészített ezt az egészet, hogy ott már nem is a zenéről kérdezgettem őket, hanem így Jézusról, meg hogy az ő életük hogyan változott meg, és egy olyan természet fölötti élményem volt ott így a beszélgetés közben, egy olyan nagy találkozásom volt tényleg Istennel, hogy én ottá eldöntöttem, hogy átadom az életemet neki, és akkor kész, ennyi volt, amit addig csináltam, és nekem akkor történt kvázi a megtérésem, és onnantól én elkezdtem Bibliát olvasni, elkezdtem imádkozni, elkezdtem Isten tiszteletekre járni, és akkor ez így hozta magával azt is, hogy egy idő után be is merítkeztem.
1: Visszatérnék egy kicsit arra, amit már említettél, és bizonyára sokan tudnak ezzel azonosulni, hogy mennyire nehéz a világban lenni, és azt látni, hogy olyan értékeket üldöznek emberek, amikkel egyébként nem értünk egyet. Te mit szerettél volna fiatalon csinálni a zene mellett? Mi volt az, ami mondjuk a végzettséged lett? Mi volt az, amivel szerettél volna beilleszkedni a társadalomba és megfelelni ezeknek az elvárásoknak még a keresztség vagy a bemerítkezés előtt?
2: Nekem alapvetően reális, vagy reális, reálos beállítottságom volt, tehát a matek, kémia, fizika, ezek mentek így igazán jól, és lehet, hogy ezzel sokan vannak így fiatalon, én is úgy voltam vele, hogy így a tárgyak alapján bögtem rá egy egyetemi képzésre, nem azért, mert tudtam, hogy mit csinál mondjuk egy vegyészmérnök, de én így vegyészmérnök képzésen tanultam, meg végeztem is egyébként aztán mesteren Veszprémben a Pannon Egyetemen, és ennek kapcsán kezdtem el ilyen mérnöki területeken dolgozni, de ez tényleg így az egyetemnek a második feléig fogalmam sem volt arról, hogy például mit csinál egy vegyészmérnök. Tehát ez volt, ami így megvolt, de tény, hogy valahol így ez az önmegvalósítás, az mindig is így a repzene volt nekem. Tehát, hogy egészen 15-6 éves korom óta írok dalszövegeket, meg tényleg így láttam ezeket a feltörekvő, akkor még feltörekvő rapper volt a Fluor Tomi, aki aztán befutott a Well Hello-val, én vele voltam viszonylag ilyen közelebbi kapcsolatban az elején, és akkor engem ez vonzott, ez a világ, hogy én is akkor színpadra álljak, hogy az emberek úgymond, hát ez ennek nem feltétlenül volt mindig egy pozitív motivációja, tényleg így ki akartam tűnni, meg népszerű, meg ismert akartam lenni elsősorban, most már azért megváltozott ez a motiváció, de ahogy mondtam, nagyon, tehát hogy szerintem a fiatalok nagyon ki vannak szolgáltatva ennek, hogy eléjük van rakva egy kép, hogy milyen egy sikeres ember, milyen egy népszerű ember, és akkor arra vágynak elsősorban, és én is ilyen voltam alapvetően.
1: Hogyha megnézzük ezeket a korai dalszövegeidet, amik a megtérésed előtt születtek, és a mostaniakat, akkor mi az a szembetűnő különbség, akár az írás folyamatában, vagy a végeredményben, ami mondjuk akár két különböző embert is takarhat?
2: Hát nem csak, hogy akár, mert most már egyébként én letöröltem ezeket a régi dalaimat, amik az én nevem alatt voltak fönn, annyira nem tudtam velük egyetérteni. Volt korábban is néhány ilyen értékkereső dalom, ahol így gondolkoztam ilyen mély kérdésekről, de az igazán népszerű dalaim egyébként így a bulizásról szóltak. Tehát én tényleg, amíg így az egyetemen ennek benne voltam a mélyébe, addig olyan szinten komolyan is gondoltam ezt, hogy ahogy mondtam, hogy van ez a, amikor a Biblia beszél erről, hogy ez az ideig, óráig való gyönyörűség, hogy én tényleg élveztem, tehát hogy általában az emberek nem azért csinálják a bűnt, mert hogy az ember rögtön érzi, hogy akkor itt a, nem tudom, jön az ördög a pokol, a kénköves tüzével együtt, hanem egészen egyszerűen az van, hogy az ember így a vágyait hajszolja, és azokat elégíti ki. És én egy ideig elhittem, hogy ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság, és erről írtam mondjuk dalokat ilyen mindennap ünnep címmel, megírtam egyetemi buli himnuszokat, tehát én azzal voltam ott Veszprémben elsősorban ismert, és az alkotási folyamat az abból a szempontból egyébként hasonló, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a dalszövegírás, tehát ezek az igazán jó ilyen dalszerzők azért elsősorban intuitív, szinte spirituális szinten csinálják ezt az egészet. Tehát nem én sem úgy írtam a legjobb dalaimat, hogy ilyen fú, de tudatosan, hanem belekerül az ember egy ilyen flow élménybe, és néha, mintha a dal írná magát. És ez annyiban változott azért a megtérés után, hogy értelemszerűen ezt egy ilyen imádkozással, meg egy folyamatos szellemi élettel az ember igyekszik letisztítani, hogy ott egy jó flowból, egy jó spirituális háttérből jöjjön ez az egész történet. És azért a dalszövegeimet is, hogyha összehasonlítom a régiekkel, azért azt köszönöm vissza, hogy most már igyekszem az evangélium hirdetésére tenni a fókuszt arra, hogy a keresztény életről beszéljek, arra, hogy a társadalom kritikákat is úgy fogalmazzam meg, hogy megmutassam a kiutat, mondjuk így Jézus Krisztusban, a megtérésben, az újjászületésben, tehát hogy ez nekem a fő hajtóerő meg motiváció, hogy ugyanúgy, ahogy az én életem megváltozott, ugyanúgy minél több ember ilyen hasonló változásokon menjen keresztül.
1: Ez is egy nagyon szép gondolat, hogy ahogyan te megtértél felnőttként, másokat is arra buzdítasz, hogy ők is közeledjenek a jó Istenhez. Ez tudatos volt, vagy pedig egyszerűen így alakult az életed, hogy például a YouTube csatornádon is egyre többet beszélsz a hitedről?
2: Ez nálam teljesen tudatos, mert az van, hogy ha visszagondolok arra, hogy milyen életet éltem, és visszagondolok a kortársaimra, akkor azt látom továbbra is, hogy ők ugyanazoktól a dolgoktól szenvedtek, amiktől én is. Mindenki a hétköznapoknak a szürkesége, a saját problémái, traumái elől belemenekül bizonyos dolgokba, van, aki a bulikba, mint én, van, aki egy munkába, tehát, hogy mindenki próbálja így eltologatni azokat az igazán fontos kérdéseket, amik az élet szerintem legfontosabb dolgai, és az, hogy én azáltal, hogy megtértem, újjászülettem, hogy Jézus elkezdett rajtam munkálkodni, én ezáltal tudtam letenni mondjuk az alkoholt teljesen, tehát én azóta nem voltam egyszer sem részek, hogy megtértem, nem gyújtottam rá egyszer sem, nem káromkodtam, nem néztem pornográf tartalmakat, ezeket így szeretem kihangsúlyozni, mert ez Istennek a kegyelméből fakad, nem azért, mert én fú, de jól csináltam valamit, hanem kooperáltam azzal, amit Isten számomra nyújtott, és én így tudtam megházasodni is, tehát én előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy én egy kiegyensúlyozott normális kapcsolatban fogok tudni egy nővel élni, meg a hűtlenség az egy nagyon nagy probléma most az aktuális társadalomban, és az, hogy én úgy tudtam megházasodni, hogy az első csókkal is vártunk az esküvőig, nem csak minden másod, az nekem egy ilyen óriási ilyen bizonyítéka is Isten létezésének, és én tényleg szívből szeretném azt, hogy emberek tudjanak ilyen érték alapon élni már a földi életben is, meg persze az se elanyagolható, hogy aztán a mennyországba kerüljenek az egésznek a végén, de hogy tényleg én azt látom, hogy Jézusnak a koncepciója már a földi életben is egy annyival jobb, megélhetőbb közösséget teremt társadalmi szinten is, hogy Istennek a szeretetén keresztül képessé válunk egymást is, meg magunkat is szeretni, amit így a mostani tinédzsereken, ha végignézek, hogy az, hogy egymást meg magukat szeretik, hát no comment, tehát, hogy most egy nagyon-nagyon sötét időszakát éli ilyen szempontból a társadalom, és nekem ez tényleg annyira így ez van a szívem közepén, meg ez a fő hajtóerőm, hogy mivel a hip-hop az egy nagyon önkifejező műfaj, ezért akarva akaratlanul ez fog kijönni a dalokból, ez fog kijönni a kommunikációból, hogy igyekszem minél több embert Jézus irányába irányítani, meg azért azt is igyekszem törni, hogy sokan ilyen sztereotípikus dolgok miatt, egyháztörténeti dolgok miatt, mit tudom én, tehát hogy aktuális közéleti események miatt maradnak távol mondjuk ettől az egyházi közektől, és ezt is feladatomnak érzem, hogy közelebb hozzam az átlag emberhez is így a bibliai dolgokat.
1: Igen, erről is szerettem volna egy kicsit beszélni, hogy azt én nagyon jó dolognak tartom, hogy nyitva hagyod ezt a párbeszédet, akár mondjuk a kommentekben, a videók alatt, hogyha valamit feldobsz, egy témát, akkor arra lehet reagálni. Tehát mondjuk nem hívők oda mehetnek, és megkérdezhetik, hogy na de hát akkor miért csinálta ezt az egyház, és te tudsz rá válaszolni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne csak bezárkózzunk és szajkózzuk a saját gondolatainkat, hanem legyünk nyitottak is. És talán a zene is egy nagyon jó platform erre a nyitottságra, mert hogy nagyon önkifejező és nagyon más, mint amikor mondjuk beszélgetünk. A zene egyfajta áttörés is lehet, hogyha így gondolunk rá, mert valaki elkezd hallgatni egy zenét, mert nagyon tetszik neki, aztán rájön, hogy ó, hát itt a dalszöveg is azért így elég érdekes.
2: Igen, hát ezt igyekszem tényleg megvalósítani a gyakorlatban is, amiről az elméletben beszélek. Most ez nem feltétlenül mindig könnyű, de azt veszem észre, hogy azért van egy olyan réteg a nem hívő közegben is, és ez a nagyobb, aki azért sokkal mélyebben, meg árnyaltabban gondolkozik, csak nem feltétlenül ez lesz az a réteg, aki elsőként kommentel. És ezt nehéz menedzselni, hogy azok az emberek, akik csak így szeretik így beömleszteni a saját véleményüket, de úgy, hogy csak valakit elküldenek melegebb éghajlatra, hogy mondjuk ezek az emberek ne vegyék el azoknak a kedvét, akik meg tényleg őszintén akarnak beszélgetni egy-egy témáról. Egyelőre úgy érzem, hogy többé-kevésbé ez azért szokott sikerülni, meg én is igyekszem a kommunikációmban azért arra figyelni, hogy ha bár meg vagyok győződve arról, hogy Jézus az igazság, az út és az élet, és csak rajta keresztül vezet az út az atyához, de igyekszem elsősorban Istennek a szeretetén keresztül megszólítani az embereket, meg ezt a fajta exkluzivitást nem úgy kommunikálni kifelé, hogy egyből az embereket taszítsa, hanem én azt szeretném, ha megismernék tényleg Jézusnak a személyét, és onnantól, hogy az behatol a szívükbe, onnantól már sokkal könnyebb ezt elfogadni. Tehát nálam is így volt, hogy először találkoztam a megváltásnak az üzenetével úgy, hogy onnantól nem volt kérdés, hogy én ebbe az irányba akarok menni, és utána már egy ilyen kemény üzenetet elfogadni, hogy csak Jézuson keresztül megy az út az atyához, már sokkal könnyebb, amikor már a hit megvan. És ezt a fajta útvonalat igyekszem én is követni, hogy az embereknek a szívét megnyitni arra, hogy Jézusnak az üzenete ott be tudjon menni, és nem feltétlenül azzal kezdeni, hogy akkor pokol, örökkárhozat, ilyesmi, mert látom azért meg az én fiatal koromban is, amíg ez volt a fő domináns ismeretem, úgymond a Bibliának az Istenéről, addig nem feltétlenül vonzott.
1: És hát az is fontos, hogy mondjuk nem csak a YouTube-ra gondolok, hanem akár mondjuk erre a szép házasság történetre, amit az előbb említettél, hogy találhatunk olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, és akik hasonló értékeket képviselnek. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül a világban, még ha úgy is tűnik ebben a hatalmas zajban, hogy mindenki csak a rosszat hajszolja, azért vannak kivételek, és nem is olyan kevés.
2: Hát meg én úgy mondanám, hogy sokan vágynak erre, de már eltemették ezt magukba, hogy ilyet úgyse lehet csinálni. Tehát valahol belül, ha teljesen őszintén megnézem magamat mondjuk a megtérésem előtt, azért bennem is volt egy vágy, egy kiegyensúlyozott családi életre, csak így végnézve az összes rózsaszín ködös szerelemnek a brutál durva széthullását mások életébe, saját életembe, így valahogy ezt a mai napig tartom, hogy úgy működik most aktuálisan a nem hívő közeg, hogy bármikor fölébredhet az ember úgy, hogy már nem szereti a másikat, és akkor pattan is lelép, és mindegy az szinte, hogy össze vannak-e házasodva, vagy nem. Tehát, hogy nem érték a hűség. És ilyen szempontból is szerintem fontos ezt hangsúlyozni, hogy Istenen keresztül ez is lehetséges, de ugyanakkor a keresztényeknek sem szabad elfelejteni azt szerintem, hogy ez nem annyi, hogy oké, akkor elmondok naponta egy imát, és akkor megvagyok, mert akkor minden rendben lesz a házasságommal. Tehát, hogy azért nekünk hívő embereknek is figyelnünk kell arra, hogy beletegyük a megfelelő erőfeszítés meg energiát abba, hogy emberi szinten is működtessük ezeket a dolgokat, mert keresztény közösségekben meg ezt látom néha, hogy így olyan szinten rábízzák a dolgokat Istenre, hogy elfelejtik, hogy ott mondjuk nekik is azt az emberi nívót bele kell tenni, hogy ne úgy lássanak minket kívülről, hogy bort iszunk, de vizet prédikálunk, mert azért a képmutatás az valahol mindig is szerintem így a hívő közösségeknek a történelmi szinten is az egyik, hanem a legnagyobb problémája.
1: Egy másik dolog, ami eszembe jutott még így a közben, hogy hallgattalak téged és a történetedet, ez a, hát nem is ráhagyatkozás, hanem inkább bizalomnak nevezném. Tehát, hogy te hitted és bíztál Istenben, hogy ez az út, amit neked mutat, ez a jó út. Tehát le tudtál mondani az alkoholról például, és olyan dolgokról, amiket jónak tartottál, mert hittél benne, hogy Isten ígér egy sokkal jobb utat, és úgymond be is bizonyosodott, hogyha jól gondolom.
2: Igen, de nem volt ez teljesen tudatos. Tehát, hogy úgy képzelje engem, hogy a megtérésem előtt egy-két nappal is még úgy gondolkoztam ezekről, hogy így már akkor így érdekelt annyira a kereszténység meg a hit, hogy így eszembe jutott ez, hogy most mi lenne, ha megtérnék, vagy ilyesmi. De hogy mindig is úgy gondolkoztam így az alkoholról, meg ezekről a dolgokról, meg így a nőkről is, hogy fú, hát ezek olyan jellegű dolgok, amikre így most le kéne mondani, hogy most én ne éljek úgy, ahogy eddig éltem, és ezt így agyban nem tudtam lejátszani sosem, hogy ez hogy működik. Én szerintem az embernek arra érdemes figyelni, nálam az történt, hogy volt egy olyan momentum, amikor úgy átfordult az bennem, hogy életemben először úgy szívből tudtam hinni, hogy Isten létezik, hogy Jézus Krisztusnak a megváltása az egy igaz dolog, és akkor belekapaszkodtam ebbe a hitbe, és engem ez a hit vitt úgy tovább, hogy onnantól már nem ezen agyaltam, hogy most akkor mennyi mindenről mondok le, hanem valahol megint csak a Bibliát tudom hozni példaként, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabadokká tesz bennünket, hogy én ezt éltem át, hogy nem egy ilyen izzadságszagú, ilyen próbálom magamról így leszedni ezt a sok függőséget, hanem hogy egy ilyen szabad emberré váltam, és a mai napig egyébként, ha úgy döntenék, most ez furán fog hangzani, de hogy berúghatnék, vagy rágyújthatnék, csak azt érzem belül, hogy nincs erre szükségem, meg hogy nem is szeretnék olyan dolgokat csinálni, amik Istennek nem tetszenek, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lettem, vagy hogy ne követnék el hibákat a mai napig, csak hogy ezeket az ilyen nagyon markáns dolgokat így valahogy Isten így levette rólam ezeket a terheket, és ehhez így azt tudom mondani utólag, hogy szerintem az kellett, hogy tényleg így én ott a falon is keresztül mentem volna abba az időszakba, meg a mai napig ezért az üzenetért, és ehhez kellett azért lemondásokat, főleg az emberi kapcsolatok terén alkalmazni, és ez sem úgy történt, hogy én akkor hátat fordítottam mindenkinek, hanem azt vettem észre, hogy én megtértem, megváltoztam, és a környezetem azt úgy reagálta le, mivel én egy nagyon más ember voltam előtte, hogy ez nekik nagyon nem tetszett, és ezért sokan eltávolodtak tőlem, meg a családon belül is voltak ebből feszültségek, tehát én azokat, amikor Jézus erről beszél, hogy aki elhagyja az ő életét, én értem, az megtalálja, hogy úgymond szinte gyűlöljük meg a saját magunknak a lelkét, a személyiségét, hogy az emberi kapcsolatokra tudjunk úgy nézni, hogy el kell, hogy hagyjuk apánkat, anyánkat, hogy követni tudjuk Jézus Krisztust. Tehát én ezeket olyan szempontból átéltem, hogy nálam ez csak úgy tudott felépülni ez az egész, hogy mindig Isten volt a prioritásnak az első helyén, és potenciálisan be kellett nekem azt vállalni, hogy elveszítek barátokat, hogy adott esetben mosolyszünet van apukámmal akár egy hónapig, tehát hogy ilyen jellegű lemondásokkal is jár ez. Viszont amit mondtál, hogy nem, tehát hogy engem nem az motivált, hogy mit kaphatok ezért az egészért cserébe, engem Istennek a szeretete motivált mindvégig, de azt el tudom utólag mondani, hogy Isten tényleg olyanokat készít az ő neki, tehát az őt szeretőknek, amiket szem nem látott, fül nem hallott embernek szíve meg se gondolt, hogy így az, hogy én most úgy élek, ahogy, az nekem egy fantasztikus kincs meg ajándék, de szerintem arra figyelni kell, hogy ne, mert ugye szokott is lenni ez a egyház kritika, mondjuk a prosperitás evangéliuma, hogy így az emberek azért érnek meg, hogy majd azt ígérik nekik, hogy majd gazdagok lesznek, meg ez, meg az, meg amaz, de hogy ez nem így működik, hanem tényleg, hogyha az ember így őszintén a szívét, az életét átadja az Úrnak, akkor Isten fog neki olyan dolgokat készíteni, amik így azt, ahogy így meglepődik, de ha én is csak azért csináltam volna ezt az egészet, hogy legyen egy feleségem, akkor valószínűleg nem tartanék itt most.
1: Visszatérnék még erre egy kicsit, hogy hogyan változtak meg a kapcsolataid. Voltak olyanok, akik esetleg veled tartottak ezen az úton? Tehát voltak, akiket tudtál magaddal hozni a régi baráti köreidből, vagy teljesen átalakultak ezek a kapcsolatok?
2: Hát az egy kezemen meg tudom számolni egyébként, hogy hány olyan emberi kapcsolatom maradt meg a múltamból, akikkel a mai napig egyébként így vélemény meg értékrendbéli különbségektől függetlenül tudunk egy jót beszélgetni. Tehát ez nálam sajnos eléggé alacsony ez a szám. Meg azért a családomban annyi pozitív változás történt, hogy nekem van 3 öcsém egyébként, abból 2 már megtért azóta, meg így családi szinten azért többé-kevésbé rendeződtek így a dolgok, de én azt mondanám erre, hogy volt, tehát hogy tényleg a, nem tudom, volt egy ilyen legalább 30-40 fős baráti köröm, és abból nagyságrendileg 2 ember maradt, akivel a mai napig van kapcsolat. És ez nem úgy történt, hogy én akkor elszigeteltem őket, hanem sokakkal pont azért, hogy ne botránkoztassam meg őket, akár egy sör mellett is leültem beszélgetni arról, hogy én most milyen változásokon mentem keresztül, de ez őket annyira így vagy megbotránkoztatta, vagy nem tudtak vele mit kezdeni, hogy egy idő után így ignoráltak, nem kerestek, és akkor én pedig elfogadtam, hogy oké, akkor ez ennyi volt.
1: Említetted úgy, hogy a családon belül is történtek bizonyos nézeteltérések. Ezek rendeződtek az idővel, mondjuk, amikor már látták, hogy ez nem egy ilyen késő kamaszkori fellángolás, hogy te most így hívő lettél, hanem ez egy életforma gyakorlatilag. Ez változtatott valamin?
2: Többé-kevésbé. Tehát nálunk édesanyám azóta is hívő egyébként, tehát hogy vele nem volt ilyen szempontból konfliktus, ez inkább édesapámmal volt, meg van bizonyos értelemben a mai napig. Azért amikor azt már látta, hogy lett egy feleségem, jöttek az első unokák, stb., akkor azért ő is elkezdett enyhülni, mert látta, hogy működik ez az egész. Ugye ő inkább az a típus, ami szerintem eléggé benn van továbbra is így a magyar társadalomban, hogy igazából Istenre csak a gyengéknek van szüksége, a függőknek, azok, akik depressziósok, azok, akiknek az élete olyan szinten kilátástalanná válik, hogy nekik valami külső segítséghez kell folyamodni. Tehát ő ebbe valójában a gyengeséget látta, meg azt, hogy engem majd manipulálnak, meg ilyesmi, és egy idő után szerintem, hogy így látta, hogy mennyire kiállok ezért, meg hogy azért vannak saját egyéni gondolataim, így elkezdett megenyhülni ez a dolog. Aztán meglátjuk majd, hogy így az idővel hogyan alakul, tehát azt mondanám, hogy van egy jó viszony, de azért ez a kis ellentét még ott van a mai napig, így ebben a kapcsolatban.
1: Hogyha valaki most hallgat minket, és éppen ennek az útnak az elején áll, vagy egy olyan hullámvölgybe került, ahol mondjuk családi konfliktus miatt megkérdőjeleződött benne, hogy ez-e a jó út, nekik mit tudnál tanácsolni, te, mint aki személyesen is átélted ezeket?
2: Életkortól tenném ezt függővé, mert most értelemszerűen, ha egy tinédzserről beszélünk, aki otthon lakik ott, azért nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor lépek otthonról, és akkor új életet kezdek, tehát hogy ott azt mondanám, hogy tartsatok ki, hogy megvan az a pusztai vándorlási időszak, amiből aztán kivezet az Úr az ígéretnek a földjére, tehát hogy ott az azért egy keményebb történet szerintem, amíg otthon kell, hogy lakjon az ember, és benn van a szülőnek a tekintélye alatt. De bibliai szempontból azért azt is hozzátenném, hogy a szülőnek azért nincs joga papíron ilyen istentelen, meg ilyen dolgokra kényszeríteni mondjuk a gyereket, tehát hogy egy ilyen szabad hitgyakorlásnak azért papíron tudnia kéne történni egy tinédzser életében is otthon, és onnantól, ha pedig valaki idősebb, pláne hogyha már önfenntartó képes magát fenntartani, akkor én meg azt tudom mondani tényleg, hogy megéri Istenért felvállalni ezeket a konfliktusokat, mert azért Jézus amiket ígért, meg amiket, tehát valójában ezekhez a feltételekhez szabta az ő követését, és én ezért látok abban egy nagy különbséget, hogy valaki hisz Istenben, vagy valaki ténylegesen követi Jézus Krisztust. És ahhoz, hogy ténylegesen tudjuk őt követni, azokhoz jobban kell őhozzá kötődnünk, mint az emberi kapcsolatainkhoz, és sajnos ebben papíron beletartozhat az is, hogy ahogy ő mondta, hogy meghasonlás támad apa és fia között, anya és lánya között, stb., hogy ez benne van a pakliban, és én azt mondom saját tapasztalatból, hogy nekem sokat segített az egyrészre az identitásomban is megerősödni, hogy újra és újra ezekben a konfliktusokban Jézus Krisztus mellett álltam ki, és én azt látom a saját életemben, meg azoknak az életén, akik hasonlóan csinálták, hogy Isten azért megáldja azokat, akik ő érte felvállalt ezeket a konfliktusokat, meg atrocitásokat, akármilyen nehéz is, meg kemény is, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez megéri.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Bízunk benne, hogy sokaknak fog majd erőt adni ezen az úton.
2: Köszönöm szépen én is, és Isten gazdag áldását kívánom a hallgatóknak is az életére.
1: Köszönjük szépen.
0: Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel Hézer Luca beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Példátlan a pápai utak történetében Leó pápa visszatérése a Vatikánba. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A pápát Rómába szállító Ibéria repülőgép hajtóművével kapcsolatos technikai probléma miatt az indulásra jelentős késéssel került sor, amelyről a Szent Szék sajtóirodája Telegramon adott ki egy közleményt. A repülőgép megkezdte a felszállási eljárást helyi idő szerint 16 óra 15-kor. Röviddel ezután visszahozták a repülőgéphez a lejáró lépcsőt, és a pápát 6. Fülöp király, aki csak percekkel korábban búcsúzott el tőle, a repülőtér VIP várójába kísérte. Követte őket Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápai küldöttséget kísérő többi bíboros és püspök, akik szintén leszálltak a kapuról. 14. Leó pápa, a 6. Fülöp spanyol király által felajánlott, a Reino de España repülőgépen repült vissza a Vatikánba. A Szentszék munkatársai és az újságírók is a következő órákban egy külön, az Ibéria által biztosított repülőgépen tértek vissza. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország 3. legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remény.

0: Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
3: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és vállkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy vállkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
2: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Folytatjuk beszélgetésünket a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, a múlt és a jelen folyamatairól, vendégünk Nényei Gáborné, Gabi néni.
2: Egy apróság, ez nincs leírva, azt hiszem sehol, de hallottam Mezger Gabi nénitől, aki a háború előtt az esztergomi egyházmegyének volt a megbízottja, a kalász vezetője, hogy hát megmondtuk a lányoknak, hogy a zsebükben mindig legyen csípős piros paprika. Ha ezt valaki most hallja, akkor rájönne, hogy miért.
1: Nyilván nem gasztronómiai céllal, hanem a női tisztasság védelme, önvédelem.
2: Mert hát valóban erre szükség volt, és lettek is ilyen hírek, hogy akinek ez tényleg sikerült, hogy éppen a tényleg a zsebében volt, az megmenekült a bocsánat, hogy így mondom, szovjet támadástól. Hogy mennyire működött a kalász az úgynevezett világháború idején, az mutatja az is, hogy a második népfőiskola, ami Szadán vettek, úgy emlékszem, tudományosan utána kell nézni, én úgy emlékszem, hogy 43-ba vette meg Lucemba-Herr Rita, és még egy-két évet, néhány évet még tudott működni a Dunának a túlsó oldaláról, hogy ott is lehetett egy ilyen népfőiskola. Aztán 44-ben felgyorsultak az események, egymással való találkozás nyilván egyre lehetetlenebb volt, és 46-ban azon kapták magukat, hogy föloszlatták őket. Talán közismert dolog, ezt Balogh Margit történész már régebben megírta, hogy megpróbálták a kalotot is, meg a kalászt is megmenteni, mint olyan egyesületet, amely pontosan a kommunizmusban fontos célnak kitűzött szegény, rászoruló társadalmi rétegek felemelését szolgálják. Na, hát akkor mi legyen ezzel, mert ezek még ráadásul katolikusok is, akkor most mi legyen? Itt a hazaiak nem tudták eldönteni, úgyhogy a Vorosilov elé került a dolog, aki pedig mondta, hogy igen, maradhatnak, hogyha teljes tagnyilvántartást, 100 000, teljes tagnyilvántartást csinálnak, és aki nem odavaló, vagy nekik nem tetszik, azokat ki kell zárni, a teljes vezetőséget ki kell cserélni, és az alapszabályt meg kell változtatni, különben maradhatnak. Úgyhogy hát az történt, hogy betiltották, ezt nem vállalták természetesen Lucemba-Herr Ritáék, de még, mint egyházközségi lánycsoportok úgy még működtek, talán még 2 évig, azt hiszem, talán 48-ig. Egy ilyen vezetővel én is hosszas, több évtizedes barátságba keveredhettem. Hát valahogy ezt nem lehetett kitörölni senkinek az életéből, mert mindenki úgy, minden akkori lány, később asszony, nagymama, az úgy emlékezett ezekre az időkre, mint az életük legboldogabb idejére. Biztos nem csak a tanulás, hanem a sok játék, éneklés, népi tánc is hozzásegített, hogy egy életörömre nevelt, boldog és boldogságra készülő fiatalság maradt meg. Hát akik persze ezt erre visszavágytak, és szerették volna a sajátjaiknak is majd továbbadni. Amit lehetett akkor még csinálni, azok templombúcsúk voltak. És hát erről maradt egy ilyen történet, ami hozzám is eljutott, hogy Makos Márián ártatlan, úgy sokan ott voltak. És Illési Mária, aki a Váci Egyházmegyének volt a vezetője, a püspöki konferencia által kinevezett vezetője, az is ott volt. Hát úgy, mintha véletlen lenne, egymás mellé ültek a magyaródi kislányjal, aki akkor már nagylány volt, mert azért ez már mondjuk 51-ben volt, és hát, mintha csak ismeretlenek lennének, ott egy kicsit csebegnek, és akkor Mária néni szép csendben mondta neki, hogy Elluskám, azt szeretném, hogy majd te legyél a kalászcsoportotoknak a vezetője. Hát aztán eltelt 40 év, és Elluska lett a kalászcsoport vezetője, addigra már erősen nagymama. Most azt mondanánk, hogy nem hatékony, de csodálatos erecskéken keresztül életben maradt valahogy, tehát nem pusztult el a kalász, hanem csak lappangott. És ezért történhetett az meg, hogy 89-ben akkor már lazult a helyzet, és már egy kicsit bátrabban mertek levelezni. 89-ben Pálos-Szentkúton összegyűlt újra a kalász, és ha jól tudom, 250 egykori lány a lányaikkal és unokáikkal jelent ott meg, és hát igen nagy örömmel készültek arra, hogy föléled a kalász. Az föl is élett, és 1990. április 4-én, a sors iróniájának következtében éppen április 4-én, mert már akkor munkanap volt április 4-e, bejegyezték az egyesületek közébe a fővárosi bíróságnál, és most már akkor hivatalosan lehetett újságja, és hivatalosan lehetett csoportosulni, újra szervezni. Igen ám, de a társadalom gyökerestül megváltozott. Úgyhogy ez az öröm és lelkesedés, ami más területeken is, aki ezt átélte a 90-es éveket, az tudja, hogy egy olyan öröm mámorban és reménység felhőkben élt a társadalom, hogy na most aztán minden szépen elrendeződik, de hát ez nem olyan volt azért, mert hát ez csak olyan volt, mint amikor a kuktafazékról lekerül a véletlenül lerepül a fedő, és akkor szétfröcsköl az egész mindenfelé. Igen, szabadság, nincs rajta a fedő, csak éppen az, míg kialakul és átrendeződik, és valóban egy egészséges irányban fejlődik, hát nem tudtuk, hogy mi lesz belőle, az lett, ami lett, és nagyon sok nagyon jó lett, nagyon sok elszomorító is lett, és hát különösen az, hogy nagy feladat alá elé állt a kalász, hogy és akkor most hogyan? Hát a tagjainknak a nagy többsége az akkor mondjuk 60 év fölötti volt, és az ifjúság nagy lehetőségekkel tanulhatott tovább városokban, és hát kötelező volt ugye a 8 osztály, sőt, hát még kötelező lett, hogy tovább is tanulhassanak ezt-azt, úgyhogy megváltozott a helyzet. Na most, ha ehhez hozzáteszem azt, hogy az 50-es években ugye így kell mondanom, elkergették az anyákat dolgozni, és 6-7 szülési szabadságot kaphattak, aztán utána mentek dolgozni. Szétesett a család, és a női hivatás összekeveredett a nőkre is érvényes foglalkozási lehetőségek tömkelege. És egy kicsit, nem kicsit, nagyon erőltetett is volt. Úgyhogy fölnőtt egy olyan nemzedék, akiknek az anyukájuk is már bölcsödébe nevelkedett. Akiknél már nem volt meg a családi együttesnek a gyakorlata, amiből már nem lehetett kinevelni egy olyan folytonosságot, nem beszélve arról, hogy a falusi közösségek is széthullottak, ugye az erőszakos TSS-ítés, a mesterségeknek a leépítése, minden átvelődve a gyárakba. Na, szóval, mi a kalász most? Hát akkor el kellett nevezni újra, mert most már biztos, hogy nem Katolikus Lánykörök Szövetsége, akkor legyen Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, ez máig is érvényes. Igen ám, de ezek az asszonyok, akik nagy buzgalommal létrehozták a falvaikban a kalászcsoportokat szerte az országban, tényleg nagyon sok helyen, hát nem 100 000, de 2000 fölött volt a száma az újjáélett és jegyzett kalászcsoportoknak, és akkor ezek szépen kezdtek előregedni. Hát mi megpróbáltunk, én akkor már ebbe belekerültem, ez egy külön mese, hogy én hogy kerültem bele a 90-ben a kalász vonzóköré, hogy próbáltunk sok mindent, például lánytáborokat, 91-től kezdve nagyon-nagyon sok lánytábort, ahol ugyanerre a 4 alapillérre helyeztük a hangsúlyt, hit, erkölcs, nemzet, hivatás. Na de hát ezek elmúlnak, ezek a táborok, hogy milyen nyomot hagyott a gyerekekbe, mert folytatása egy évvel később újra a táborban volt. Általában újra szerettek jönni, hívták a barátnőiket is. Aztán elszaporodtak a különböző táborok, létrejöttek a nagyon jó egyéb dolgok is, a cserkészet, meg sokféle lelkiségnek a családos táborai, ami nagyon jó, hát legyen családos tábor, nagyon fontos, tényleg. És azon kaptuk magunkat, hogy igen, hát vannak ezek az aranyos kis táborok, de igazából a lányokat nem tudjuk megszólítani. Viszont volt egy-két olyan újítás, ami szerintem nagyszerű, ilyen a 10 falu egy asztal. Hogy ugye ezek a falvak, például mondjuk ott a Tápió környékén, egymástól nem túl messze, mindegyikben volt egy-egy kaláscsoport, hogy micsoda remek dolog az, hogy mint a Szent Istváni egyház felépítésben 10 falunak volt egy temploma, akkor eve emlékezvén, ez éppen a Mille Centenárium előtt egy-két évvel kezdődött ez a gondolat, hogy ezzel mi ebbe belekapcsolódunk ebbe a Mille Centenáriumi lelki megújulásba, hogy egy-egy falu meghívta a környező 9 falut, és 10 falu egy asztal, az asztal az volt egyrészt az oltárasztal, mindig közös mise volt, lehetőleg a saját viseleteikbe, ha volt, még abba jöttek, akkor egy ilyen kulturális asztal is volt, hogy hozták a saját néptáncaikat, népdalaikat, előadták jeleneteket, rendkívül aranyos dolgokat, és utána a terített asztal, ahol szintén egymást megkínáltuk. Ezek azt hiszem nagyon nagy jelentőségűek voltak, annak ellenére, hogy senki nem tud róla, mert ebbe már a polgármester is benne kellett, hogy legyen, hát neki erre engedélyt kellett adni, büszke volt rá, tartott is általában beszédet, és a körülményeket is biztosította sokszor. Az asszonyok meg sütöttek, főztek, meg hát nagy lelkesedéssel, sok helyen volt ilyen. Egy darabig ment élénken, itt Budapesten is rendeztünk egyet, igaz, hogy az volt vagy 14 falu, azt hiszem, akik itt összegyűltünk. De aztán ezek a nénik már nem tudtak táncolni, már nem tudtak énekelni, már ágynak estek, meg bottal jártak, meg nem tudom mi, és ott álltunk, hogy akkor most mi a kalász? Talán a legnagyobb összetartó erő az az újság volt, az Új Kalász újság, ami még járt, és hogyha még otthon olvasgatták az idős nénik, a lányaik is, meg a családtag is tudott róla, hogy volt, tehát valahogy azért életben maradt. Mi pedig itt a központban igyekeztünk, de igazából azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen vegetatív élet volt. Igazából nem tudott megújulni, mert nem találtuk meg a társadalmi küldetésünket, pedig éreztük, hogy nagy baj van, hát a családokkal nagyon nagy baj van, de hogy, mert ugye mindig ez a régi kép maradt előttünk, hogy a lányok, de a lányok azok nem jöttek. Hát aztán a jóisten csodája, mondhatom a konkrétumokat is, hogy kerestük azokat a papokat, akik nagyon szerették a kalászt mindig is, Placid atya volt a fő, de voltak ilyen a kalász újjáéledésekor fiatal papok, akik nagyon lelkesek voltak, ezek közül is élen járt a Máté György nevezetű atya, aki jelen pillanatban a érsekvadkert plébános. Ő akkor volt Magyaródon kezdő káplán, amikor azon a bizonyos Magyaródon, ahol titokban kinevezett utód létrehozta a kalászt, a Magyaródon összegyűltek, és hát akkor szárnyalt a lelke Máté György atyának, hogy hát létezik ilyen mély hitből fakadó, életörömmel teli, életet szolgáló hívő közösség. Hát azt gondoltuk, hogy elmegyünk, mi már csak úgy hívtuk, hogy Máté Gyuri atya, elmegyünk hozzá Szolnokra, akkor éppen Szolnokra volt helyezve, hogy látja, most tisztességgel halljunk meg, vagy van valami reménység valamerre. És hát Máté Gyuri atya se tudta pontosan, hogy mit lehet, de azt tudta, hogy egy lépést ő tud mondani, mégpedig az, hogy vegyük föl a kapcsolatot egy azóta azt hiszem már nem létező agrárfiú társasággal, és azokkal fogjunk össze. Igen, hát az agrárfiú társaságnak a apukáinak voltak feleségeik, és ezek a feleségek, ezek vágytak arra, hogy legyen egy ilyen női közösséggel kapcsolatuk, úgyhogy egy bizonyos Tóth Krisztina nevezetű ilyen három gyerekes anyuka, aki a legnagyobb segítségünk volt ebben, és egy Tatár Éva nevezetű hadgyerekes anyuka, ezek voltak, akik mind vidékiek, akik nagyon szívesen bekapcsolódtak a mi életünkbe. Érdekes módon ők talán 2-3 évig nagyon, hogy is mondjam, életképes ötleteikkel, meg valóságos munkájukkal segítették, hogy újjá tudjon éledni a kalász, de valahogy ők olyanok voltak, mint a katalizátor a vegyi folyamatokba, hogy abba nem épül bele, de nélküle nem indul meg. Úgyhogy ők most, hogy úgy mondjam, baráti, bár a kalásznak tagjai, de nem kaláscsoportokat vezetnek, más jellegű szociális női munkát végeznek. De ők elindítottak egy ilyen bizakodást, hogy igen, meg lehet újulni. Ez már egyáltalán nem a mi érdemünk, mi nekünk csak annyi az érdemünk, hogy nem adtuk föl, de nem az én érdemem, mert én már úgy láttam, hogy halljunk meg tisztességgel, nem kell, hogy összeomoljunk meg, nem tudom én, halljunk meg. De az én utánam következő nemzedék, egy évtizeddel fiatalabbak, azok között is különlegesen a Fekésházi Kinga, aki a most a legutóbbi időkig ő volt 11 néhány évig a kalász elnöke, nem adjuk föl, nem, a kalásznak meg kell találni a helyét. És hát ez is történt, ilyen szervezetfejlesztői tanfolyamok, meg ez az, jó, ezek csak földi segítségek. De ránk találtak éledő, maguktól éledő katolikus nőcsoportok. Legnevezetesebb ezek közül a sashalmi katolikus női kör. Az ő plébánosuk mondta, hogy hát itt van ez a kalász újság, van egy ilyen egyesület, egy női katolikus, de ezzel föl kéne venni a kapcsolatot. Hát föl is vették a kapcsolatot, és ránk talált a hivatásunk, hogy ha akkor a lányok voltak a kulcsa a jövőnek, akkor most a fiatalasszonyok, a gyerekes fiatalasszonyok, akiknek semmi, de semmi képzés nem jut abban, hogy hogyan legyenek jó feleségek, jó anyák, miből merítsenek erőt ahhoz, hogyha válságos időket átélnek, és a többi, gyereknevelésben minden. Lehet fordulni ide, oda, amoda, de olyan gyökértelen minden. Nagyon vágynak arra, hogy a közösségben egymást erősítve lehessenek, úgyhogy utolért minket a küldetésünk, és most már tudjuk, hogy igen, és ez a legutóbbi közgyűlésen ez mérhető módon megmutatkozott, hogy itt ennek van itt az ideje, úgyhogy szépen sorra keletkeznek, indulnak az új csoportok. Persze ebben rengeteg munka benne van, mert ezek a fiatal asszonyok, akik nekem gyerekeim lehetnek, nem az unokáim, tehát tulajdonképpen nem számítanak fiatal asszonynak, mert 40-es éveikben vannak, de manapság ez már fiatal asszony, akiknek már kicsit nagyobbacskák a gyerekeik, és már egy kicsit jobban oda tudják szánni magukat ilyen közösségi dolgokra, hogy ők rengeteg erőt és energiát fektettek ebbe bele, és kidolgoztak egy vezetőképző anyagot, és brilliáns módon, hogy is mondjam, szörföznek az internetnek a lehetőségei között, úgyhogy mindenféle csoportokat hoznak létre, meg zoomos tanfolyamokat tartanak, vezetőképzőt, és sorra keletkeznek a ország különböző tájain, Komlón, Nyíradonyba az új csoportok, mindegyik ez a korosztály.
1: A Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége történetéről, jelenéről, a rendszerváltás és azt követő időszak eseményeiről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Nényei Gáborné, Gabi néni volt.
0: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József. Dr. Rabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a közelmúltban részt vett Olaszországban a FAFCE nevű szervezetnek a közgyűlésén. Erről kiadtak egy közleményt, így szól: a család a remény forrása, magyar részvétel az Európai Katolikus Családszervezetek közgyűlésén. Szeretettel köszöntelek, Kálmán. Hát hogy érezted ott magad, vagy egyáltalán hogy kerültél ebbe a helyzetbe, hogy részt vehettél a FAFCE közgyűlésén?
4: Hát nagy tisztelettel köszöntöm is a hallgatókat. Tényleg ez egy megtiszteltetés. Szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy amikor az ember átlépi az országhatárt, és egy ország képviseletében van jelen egy nemzetközi szervezetben, akkor nem csak saját magát, nem csak egy szervezetet, hanem egy egész országot képvisel, és ennek a méltóságával, de alázatával kell ezekhez hozzáállni. A FAFCI-ról talán dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy ez a katolikus családszervezeteknek az európai lobby szervezete, szövetsége. Kifejezetten azért jött létre, hogyha történelmi léptékben nézzük, mint az Európai Unió, Franciaország, Németország családszervezetei a 90-es években elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehetne a családi értékeket, a családszervezetek értékeit, a nemzetállamok határait picit meghaladva közösen képviselni. Így jött létre gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt, jogilag egyébként jövőre leszünk pont 30 évesek, amit Rómában fogunk ünnepelni, úgyhogy a San Marino-i tagszervezetnél lesz az éves elnökségülés, és aztán együtt utazunk át, és minden bizonnyal találkozni fogunk a pápával is. Egy ilyen kihallgatáson veszünk részt, és a FAFCE azért izgalmas, mert tényleg a katolikus családszervezetek amilyen értékeket képviselnek, sajnos azt kell mondanunk, hogy az Európai Unióban unikummá vált. Ez fájó mondat, de egyben reményteli is. Reményteli, mert vannak még olyan szervezetek, jelenleg 33 szervezet 20 országból, ami ezeket az értékeket az evangélium alapján teljesen komolyan gondolja, de nem csak a saját szűk köreibe éli meg, hanem hajlandó akár a nemzetközi jogalkotás szintjén is lemenni, bizottsági munkák szinten, meghallgatások szintjén, fölgyűrve az ingujat, dolgozni azért, hogy ezek az értékek, ezek európai jogalkotási folyamatban igenis jelenjenek meg.
3: Hadd szóljak itt közben, fölgyűrjük az ingujat, de hát azért ez, hogy is mondjam, csak pénz is kell hozzá. Az uniós támogatást pedig az Európai Bizottság egy fél évvel ezelőtt, mintha megvonta volna, mondván, hogy a katolikus családszervezet értékrendje nem illeszkedik az uniós értékrendhez. Így volt ez?
4: Majdnem, a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, de stimmel, nem az unió, nem a FAFCI-nek a működési költségeit vonta meg ilyen módon. A működési költségek alapvetően egyébként, hogyha már ilyen szervezeti dolgokba belemegyünk, alapvetően a tagoknak a tagdíj befizetéséből származik. Abból jön össze egy bizonyos összeg, egyébként ez a teljes éves költségvetés körülbelül több mint egyharmadát teszik ki a tagdíj befizetések.
3: És a magyar tag a 72 tanítvány mozgalom.
4: Igen, a 72 tanítvány mozgalom, mint egyházjogi szervezet. 18 elején Erdő Péter bíboros úr hozta létre, mint a Budapest-Esztergomi Főegyház megyének egy belső jogi személye, emellett pedig létrehoztunk még külön egy alapítványt, a 72 tanítvány mozgalom alapítványt, ami egy civil szervezet, és ez a kettő az, ami a mozgalmat, illetve a mozgalmak a projektjeit kiszolgálja.
3: Hát fizetjük a FAFCE tagdíjat. Igen, a 72 tanítványon keresztül.
4: Azt a tagdíjat befizetjük, egy másik jelentős forrás az pedig egyébként nagy adományozóknak, akár a pápai intézet, pápai alapítvány, voltak időszakok, amikor nagy francia magán alapítványok támogatták jelentős több 10 000 vagy akár 100 000 eurós összeggel is az évek során. Azért ez nem egy gigantikus nagy szervezet, nem titok, tehát körülbelül egy 300 000 euróból egy ilyen szervezet működni tud úgy, hogy pár ember munkáját központilag is meg tudja finanszírozni, és nem csak a tagoknak az ingyenes vagy non-profit hozzájárulásából kell megélni. És vannak az úgynevezett projektjellegű finanszírozások, amely körülbelül a maradék egyharmadot teszi ki, ami nagyon fontos, mert azzal lehet olyan tematikus témákra fölhívni a figyelmet, akár a gyermekek digitális védelme, akár a demográfiai tél, és annak hatásai, a család szerepe az elmagányosodás ellen, és ezekre Európai Uniós projektekként lehetett pályázni. Na ebből került most kizárásra bizonyos értelemben a FAFCE, ami nagyon fájó, mert látva mindazt, én pont most fejeztem be Robert Schumann életművi kötetének az olvasását, és hát annak a légkörét, a mai Európai Unió intézményrendszerének a légkörével, szóhasználatával, fogalomhasználata összehasonlítani, mintha egy másik világba élnénk.
3: Jegyezzük meg, hogy Robert Schumann ugye az Unió alapító atyái közül az egyik.
4: Igen, hát ahogy a Montán Uniót létrehozta, Konrad Adenauerrel nagyon szoros kapcsolatban együttműködve, Most már sajnos az Európai Unióban ennek nyomait se találjuk sok esetben. Ennek ellenére mi ezeket az értékeket képviseljük, ezeken az értékek mellett kiállunk, nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk online, egyébként szabadon bekapcsolódható módon, tehát más érdeklődő számára is elérhetővé téve, ahol Európai Uniós képviselőket, jelentéstevőket, bizottsági tagokat hívunk meg, kérdezünk, és egyben adunk nekik impulzust, kihangosítva az európai keresztény családoknak a hangját, és közvetve egyébként az összes európai család hangját, mert hogy persze, hogy van egy speciális karizmája, karaktere a keresztény családoknak, de azért a családok önmagukban is mindenféle világnézeti háttér nélkül egy olyan komoly értéket képviselnek, amit sajnos figyelmeztetni kell ezeknek az értékeknek a valódiságára, a mai világot, hogy ne egy teljesen individualizált, széttagolt, és mindenki egyedül küzd a kis digitális magányában, ne egy ilyen világkép rajzolódjon ki előttünk a következő 10-20 évre.
3: Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE közgyűlésén. Itt kiadtak egy nyilatkozatot, amelynek az első sora így szól, hogy a család, mint a remény forrása, a remény világító tornyai, a keresztény erények, mint életforma. Kétszer is említetted a digitalizációval kapcsolatos problémákat. Ezek a legnagyobbak a mai család ideál szempontjából? Mint hogyha nevelés, szexualitáshoz való viszony, ezek is hát szerepelhetnének a problémák között.
4: Látszólagosan, mint hogyha ez tényleg csak egy kisebb rendű probléma lenne, hogy a digitális életem, hát az életvédelem, meg a mi minden mennyivel fontosabb, teljesen igaz. Viszont ha azt megnézzük, hogy ennek a kommunikációs tere hol zajlik, hol jelenik meg, akkor már nem tudunk elmenni a digitalizáció mellett és annak a hatása mellett. Ma a család, én úgy szoktam a saját kis apró 7 gyermekes családomba ezt megfogalmazni, hogy egyrészt a gyermekek figyelméért, a figyelmi terüknek legalább egy markáns részért ugyanúgy versenyhelyzetben vagyunk, küzdünk az új figyelmükért, hogy mikor tudjuk őket a mi értékrendünkkel megfertőzni, befolyásolni, vonzani, attól függ, hogy mikor milyen helyzet van. Annyi impulzus éri a mai fiatalságot, és valljuk be nem csak a fiatalságot, hanem minket is, az előttük lévő generációt, ami egész egyszerűen embertelen és feldolgozhatatlan. Olyan mennyiségű vizuális, audiovizuális inger ér naponta, nem csak az interneten keresztül, de menjünk és nézzük meg egy nagyvárosnak a tereit, a reklámokat, óriás plakátokat, házakról lelógó hatalmas plakátokat, és lehetne hosszasan sorolni ezeknek a sorát. Tehát a digitális térben kapott információk és impulzusok olyan horderejűvé váltak, hogy sajnos még egy életvédelmi és egy szexuáletikai kérdés se lehet digitalizáció nélkül értelmezni. Nemrég olvastam és tartottam előadást egyébként ebben a témában, az angol fiataloknak több mint az 50%-ának az interneten megnézett pornó videók jelentik a szexuáledikációnak az elsődleges forrását. Amit ott lát, amit ott normálisnak, természetesnek gondol, az ég be a retinájába, és azt hiszi, hogy neki majd így kell viselkednie, vagy azt kell eltűrnie, amit ott lát. Tehát a digitalizáció nélkül még egy szexuáletikai kérdésről sem tudunk beszélni, mert megszűnt az a hagyományos családmodell, kommunikációs modell, hogy este közös vacsoraként összeül a család, nincs más impulzus, nincs háttértévézés, nincs menet közben telefon, piszkálgatás, és amit a családfő, a családanya beszélget, bevonva a gyerekeket, bevonva az előző generációt, abból szívják föl az alapvető értéket és magatartás mintákat, problémafeldolgozási kliséket, és még hosszan lehetne sorolni. Na ez az a természetes közeg, amiért mi küzdünk, hogy a család visszakaphassa ezt a szerepét, vagy minden teljesebben betölthesse ezt a fajta szerepét. És ezért mondjuk azt, hogy a család a legalapvető egysége a társadalomnak, és ezért kell támogatni minden lehetséges eszközzel.
3: A FAFCE-nak, mint az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetségének, van-e módszertana erre? Mert kijelentjük, hogy a család az alapvető egység, a családnak vannak értékei, mi a Szentírásból vezetjük le, egyházunk tanításából vesszük ezeket az értékeket, ugye a digitális világban pedig sok más kínálat van, és nagyon sokan abból edukálódnak, hogy divatos szót használjak. Szóval van-e nekünk módszertanunk arra, hogy megmutassuk, hogy nem, hogy ez jó, hanem jobb, hogy ebbe lehet boldognak lenni, hogy ebbe lehet jól érezni magamat, hogy nem kell félni attól, hogy sok gyerekünk van, hogy nem fogja tönkretenni a házastársi szerelmünket a sok gyerek. Sok, hát nem sok, a több, vagyis hát 7 az nem is sok.
4: Kezdeném azzal a kérdéssel, hogy a FAFCE betűszó jelentése, részben fel is oldottad ezt a dolgot, tehát a katolikus, európai katolikus családmozgalmaknak a szövetségéről van szó. Igen, de ha ezt franciául mondanánk ki, írnánk le, akkor kapjuk meg a FAFCE-nek az igazi betűszóját. Angolul is már máshogy hangzik, illetve más sorrendben vannak a betűk benne. Angol, francia, német, olasz nyelven zajlik egyébként alapvetően a diskurzus. Én magam angolul, németül, minimálisan olaszul tudok belekapcsolódni a beszélgetésekbe, de az angol a összejöveteleknek egyébként a leglényegibb nyelve, de mondjuk egy szentmisén legalább 4-5 nyelv, míg a latin is bekapcsolódott mondjuk Tirolba, mert ott egy latinul volt a szentmisének az állandó része. Ez a része. A másik a család, hogy van-e módszertan. A FAFCE nem módszertani központ ilyen értelemben, tehát nem egy oktatási háttérműhely, viszont a benne lévő tagok minden alkalommal nagyon részletesen megosztják, hogy hol, milyen aktivitást, mit tesznek, hogy dolgoznak, milyen típusú programokat szerveznek, milyen szemléletformáló tanfolyamokat indítanak, milyen kiadványokat adnak ki, és így a tagok együttesen képviselnek egyfajta ilyen think tank jellegű, egy közös gondolkodó műhelyt, ahol egyébként nagyon sok egymás közötti közvetlen interakció, tehát nem csak plenáris ülés van, hanem akár az étkezések közt is, az étkezések ideje alatt is egy nagyon-nagyon értékes része a beszélgetésnek, tapasztalatcserének, más országok megismerésének. Döbbenetes volt Tirolban látni azt a hihetetlen érdeklődést, ami Magyarországgal kapcsolatban május elején látszott, hogy mi lesz a magyar családpolitikával, merre megy tovább, hogyan, mit lehet érezni, mit lehet tudni már előre. És nagyon fölkészülten, meglepően olvasottan álltak hozzá. Zárójelben megjegyzem, hogy a legolvasottabb nyugat-európai kolléga, munkatárs is messze a valóságtól elrugaszkodott képet alkot Magyarországról, tehát mindig nagyon-nagyon sok energiát kell beletenni, hogy közel reálisabban, arányosabban érzékeljék egyébként az egyes eseményeket, vagy akár egy-egy politikai szereplő, egy közéleti szereplőnek a munkáját, mondatait, dolgait. Ez egy hihetetlen kihívás, tehát visszatérve arra, hogy a digitális térben annyi impulzus ér, annyi hírt olvasunk, fogyasztunk, hogy abból ember legyen a talpán, aki ország szinten egyébként nagyjából helyi értékén tudja kezelni, mondjuk milyen egy francia családpolitika, milyen egy magyar családpolitika, aminek nagyon egyébként szélsőséges megítélése volt nemzetközi fronton is. Részben azért, mert Magyarországnak a rossz hírét is keltették, tehát olyan sajtóhírekre ültek föl külföldi kollégák is.
3: Katolikus berkekben volt negatív vélemény?
4: Igen, abban az értelemben, hogy őket érik olyan média impulzusok, amiről nem tudják eldönteni, hogy az valós, nem valós, és hát erősen kétkedve fogadva, attól függően, hogy mennyire van lehetőség primer közvetlen információhoz jutni, alkotnak magukból egy képet akár politikai szereplőkről, akár családokról, vagy családpolitikáról. Érdekes volt az, hogy 3 évvel ezelőtt Vácon, Magyarországon tartottuk a FAFCE-nek a hasonló jellegű elnökségi ülését, közgyűlését, amit egy konferenciával kötöttünk össze, ezek ilyen rendszeresen az első nap estéjét, délutánját kitöltő események, és akkor az akkori köztársasági elnök egy videóüzenetben jelentkezett be, egy nagyon értékes hozzászólás volt, az összes külföldi résztvevő azt mondta, hogy ilyen mondatok az ő országukban nem hangozhattak volna el, tehát a nagy véleménynyilvánítás szabadságában oda jutottunk Nyugat-Európába, hogy ennyire őszintén problémákról, családok helyzetéről, akár keresztény, katolikus értékekről, evangéliumi értékekről, emberképről, életvédelemről nem lehet már beszélni következmény nélkül. Nagyon sok sajtóhírt is olvastunk, Finnországba is el lehet menni, hogy az ember szent idézés, annak milyen következményi le, annak is hosszan lehetne ezeket az eseteket sorolni, de tény az, hogy amikor próbáljuk a jó gyakorlatokat összegyűjteni, akkor minden ország beteszi a közösbe az, amilyen van, és én is rendszeresen vetitek, mutatok dolgokat, hogy mit csináltunk. Egy konkrét példát mondok, ami nem konkrét neveléssel összefügg, de ezeknek az értékeknek a láthatóvá tételének egy szép példája. Magyarországon a 72 tanítvány mozgalomnak a képzőművészi műhelye létrehozott egy pályázatot, ki nekem Szent József címmel, és gyönyörű szép alkotások érkeztek be, egy nagyon jó pályázati módszertan összeállt, és én erről beszámoltam kint képekkel mindene, hogy sikerült ezt megvalósítanunk, És nagyon érdekes volt, hogy az egyik elnökségi tag, akinek a felesége művészettörténész, véletlenek sorozata, egyébként a román tagszervezetnek az elnöke, azt mondta, hogy hú, ez fantasztikus, érdekes, ezt csináljuk már meg európai szinten. Megszerveztük európai szinten, egy nemzetközi, azt hiszem 20-valahány ország volt,

0: azt az család eszményt, ami közelebb áll, vagy közel áll a Szentíráshoz, vagy az evangéliumhoz. Így van ez? Lehet, hogy úgy általánosságban, Magyarországon és Európában is egyre többen elfordulnak ettől az eszménytől.
1: Európai szintű statisztikát nehezen tudok idézni autentikusan. Magyarországit viszont nyomon követtem és láttam Hungary Study-nak, tehát vannak olyan szociológiai felmérések, amik a vallásosság hatását, családvállalási kedve, gyermekvállalási hajlandóság, a házasságkötési időpontja, első gyermekvállalási időpontja és egyéb markereken keresztül méri, hogy mi jellemzi a vallásos háttérre rendelkező embereket, milyen szociológiai mintázat, és milyen kirajzolódott. Most az a rossz hírem, hogy katolikusok vagy katolikus családok sikeresen elkezdtük hozni a hazai átlagot. Tehát, hogy egyre kevesebb olyan ilyen jelző marker van, amiben ki lehet mutatni, hogy egy bármi markáns etikai kérdésben, hogy nem úgy viselkedünk egyébként, mint e világ fiai. Én ebbe nagyon-nagyon nagy felelősséget látok a szülők oldalán, saját magamat is beleértve, hogy tudom-e közvetíteni hitelesen saját életemmel azt a mintát, amit nem csak, hogy jónak vallok, hanem más számára, ha ránk néz és látja a családot, akkor vonzó is. Jónás következik, az ember 100 000-szer elbukik ezen, akár időszakokra is el tud bukni ezen. De hiszem azt, hogy a gyerekek igazából még az elbukás közben is a szándékot, a törekvést, hogy attól, hogy elbuktam, attól, hogy nem sikerül, attól, hogy egy otthoni kommunikációban megint nem olyan hangnembe beszéltünk, és nem az a megbocsájtási bioritmus működik, hogy le tudjuk tenni napvégére a haragot és a neheztelést, akkor is az ezért való küzdelem még mindig sokkal hitelesebb, mintha elengednénk ezeket. Ezzel csak buzdítani szeretnék mindenkit, hogy a steril kereszténységnél veszélyesebb dolog nincs. Amikor olyan mintákat mutatunk egymásnak és a világnak is, ami egy teljes illúzió, és próbáljuk egymást hitegetni, hogy egy ilyen bűntelen, intakt életként tudjuk leélni az életünket. Nem, iszonyosan sokat hibázunk, iszonyosan sokszor követünk el bűnt. Az a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a szituációval. Élünk-e az egyház adta lehetőségekkel, teljes szentségi arzenállal, bűnbocsánattól kezdve, akár a szentmisének a gyakoribb látogatása, a rózsafűzér, és egy csomó olyan eszköz van, ami én azt mondom, hogy történelmileg évszázados léptékben igazolták a támogató erőforrás jellegüket, már tapasztalati úton is érdemes ezért ehhez nyúlni, vagy akár a szentírás olvasás maga, ami nagy örömmel látszik, hogy a Biblia 365 nap alatt ez az olvasás, ez nagyon hihetetlenül elterjedt, és nagyon sokan kézbe vették a szentírást csak emiatt, és követik napról napra több-kevesebb következetessége. Ez egy hatalmas nagy érték. Tehát én hiszem azt, hogy a családok a hitelesség útján minden buktató ellenére is tudnak krisztusibbá válni, és tudnak az evangélium szerint élni. Csak ezt nem mint egy fölvett gúnya, amit a világnak meg kell mutatni, hogy mi milyen jó katolikusok vagyunk, ne így éljük meg, hanem belülről vállalva ennek ezt a alázattal járó kockázatát, hogy tudnunk kell hibázni, elfogadni, hogy hibát követünk el, mert ez sokkal hitelesebb lesz a következő generáció szemében, mint hogyha mi sosem hibázunk, nekünk mindig igazunk van, mi mindenről rögtön azonnal tudjuk, hogy mi a jó.
0: Hozzátehetjük, hogy azért érdemes mindezt tanított minket, azért élt és halt és támadt föl értünk, mert nekünk az jó. Tehát a tanúságtételünkben az is benne lehet, hogy emberek, hát én jól érzem magam, mert mondjuk például egy katolikus család ideál szerint élek.
1: Mindig van egy nagyon kellemetlen mondatom, amit persze magamnak címzek, de a környezet is meghallja, amikor megy hihetetlen vehemens vita a katolikus körülbelül, hogy hogyan kéne térítenünk, ki kéne menni városmissziózni, ezt kéne csinálnunk, azt kéne csinálnunk, mindenkit térítsük meg a környékünkön, és én felszoktam tenni egy kellemetlen kérdést. Nézzél tükörbe. Nézd meg azt az arcot, akit látsz. Szerinted ez vonzó annak, aki először találkozik a kereszténységgel? mikor sportot űzünk abból, hogy ki tud panaszkodni jobban, hogy nekem milyen nehéz az életem, és az semmi, képzeld velem, és egymással licitálunk abból, hogy kinek milyen nagyobb baja van, milyen terhet hordozik dolgok, és az a hétköznapi öröm, alapvető életöröm, ami nem problémamentességet, nem fájdalommentességet jelent, hanem az, hogy tudunk örülni az életnek, és látjuk, hogy az életünk valahonnan, valahova megy, vagy valakitől indult, és valakihez visszatér, hogy még személyesebbé tegyem ezt a kört. Hogyha ez a személyesség áthat, és ebből a környezet is kap valamit, akkor szerintem át tud jönni az, hogy kereszténynek lenni alapvetően nem arról szól, hogy menjünk ki és dumáljunk, és próbáljunk lukat beszélni mások hasába, hanem éljünk olyan hiteles életet, ami kisugárzik. És ezzel nem a katakomba kereszténységet akarom a rendszerváltás előtti állapotot visszasírni, hogy persze akkor mindenki szép csöndbe csinálta az életét, mert most már szerencsére nincsen. Reméljük nem is lesz ilyen, hogy keresztény üldözés vagy katolikus ellenes hangokat kell a magyar közéletben meghalani, már néha egy-két ilyen erre utaló jelet azért detektálok az elmúlt időszakban is, de reméljük, hogy nem jön vissza ennek a hangulata és a stílusa.
0: Kedves hallgatóink, dr. Dabóczi Kálmán közgazdást hallottuk és halljuk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE, az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetségének a közgyűlésén. Legközelebbi közgyűlés 2026. év novemberében lesz, remélem azon is részt vesz Dabóczi Kálmán. Szeretettel várunk akkor azután a közgyűlés után is, a mostani beszélgetést pedig köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ezzel búcsúzik a szerkesztő, Szikora József. Köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Bolyás János hangtechnikus munkáját, viszont hallásra két hét múlva.
2: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pap Géza sajtóapostoltól, a Tátos utcai templom 30 éven át volt gondnokától, olajipari szakembertől, a magyar állami opera statisztájától szeretnék búcsúzni, aki életének 87. évében április 26-án megtért a teremtőjéhez. Nekem jó ismerősöm volt, mert egy házban lakunk. Életútjáról, háborús gyermekkori élményeiről, valamint a templomokhoz, 56-hoz fűződő emlékeiről kérdeztem 2022-ben. E műsor néhány részletének éppen elüti a négyet Pap Budaörsi történet. Géza négy évtizedes

hogy egy olyan szellőző nyílása van, ami kimondottan ilyen légoltalmi célokat szolgál, ez azt jelenti, hogy kanyarba megy a

0: moziknak az volt a jelentősége, hogy tényleg komoly filmeket vetítettek, rendes filmeket, nyugodtan mondhatom. Szüleim is jártak oda. Lehet, tudom, hogy még egyszer egy ilyen pezsgős sorsoláson nyertek is egy pár üveg pezsgőt, ezt ugye hallomásból tudom, én nem láttam, nem fogyasztottam. Ami viszont tény, és ezt már nem úgy mondom, hogy én láttam, csak a következményeit, amikor az utcánkban harcok mentek, és több ló is itt elpusztult, azokat zömmel oda húzták be, és ott egyrészt kimérték, másrészt pedig elföldelték. A mozinak a bejárati része, ez az, ahogy egy lejtős szakaszon kellett magához a vetítő terembe bemenni, és oda földelték el egyrészt a megmaradt ló maradványokat, mert természetesen a húsellátás akkor egészen nehezen ment, ebből következik, hogy mindenki, amit tudott, abból darabokat hasított és feldolgozta. Még annyit tennék hozzá, hogy mert talán ez a idézőjelben mondom, összkomforthoz hozzátartozik, hogy az időtájt a Hertelendi utca és a Márvány utcát összekötő házba, az egy katonai ház volt, most is még van a kapu fölött egy fekvő katona, ha igaz, és ott volt vízvezeték. És ez az óriási előnyt jelentett, mert az, mivel honvédségi ház volt, az nem a normál vízrendszeren volt rajta, ebből következik, hogy álltak sorba a felnőttek a különböző edényeikkel, és vitték haza a vizet, kik merre láttad.
1: Hova jártatok, templomba?
0: Hát a keresztelésemre én nem emlékszem. Valószínű, hogy a sportkórház területén volt egy kápolna, ami bombatalálatot kapott és tönkrement természetesen. Lehet, hogy oda vittek, de az is lehet, hogy a Krisztina városi templomba történt a keresztelésem. Inkább azt mondanám, hogy az volt a valószínű. Tehát ott kereszteltek, és amit még hozzá tudok tenni, hogy templomba oda jártunk egy rövid ideig, és utána a szüleimmel együtt a Csörsz utcai kápolnába. Ez a Csörsz utcai kápolna egy vámház volt, mert egész pontosan, most nem akarnám részletezni az elődé, mert körülbelül a negyedik helye volt már rövid időn belül annak a misézőhelynek ez a Csörsz utcai vámház, de oda telepítették ki a sportkórház területéről, és oda jártunk. Ott volt többek között a esküvünk is, és a bérmálkozás pedig az a Krisztina városba volt lent, a Havas Boldogasszony templomban.
1: Ez a Csörsz utcai kápolna, amely ma már nem létezik, ennek a jogutódja ehelyett kapott lehetőséget az egyház a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy a Tátos utcai kápolna megépüljön, amelynek az egyházközségi értesítőjét, vagy templom értesítőjét szerkesztetted sok éven át, ugye?
0: Igen, tulajdonképpen közel 32-33 éven át én a gondnoka is voltam a templomnak, úgyhogy több atyát szolgáltam ki, de igazából csak kettőt, mert természetesen többen miséztek ott, egész jó kapcsolatunk is volt velük, de hát a Balinszky Imre atya volt az, aki hosszú-hosszú éveken át, és utána még én a Matolcsi Kálmán atyával is együtt voltam, együtt dolgoztunk hosszú éveken keresztül.
1: Hova jártál? Elemibe?
0: A Márvány utcában volt egy általános iskola.
1: Fiú osztályba jártál? Akkor még nem volt koedukáció, ugye?
0: Így van, akkor még abszolút nem volt. Sőt, még a gimnáziumot is végig csak fiú osztályba jártam.
1: Melyik gimnázium?
0: Petőfi. Volt Verbőci, aztán utána Petőfi lett, sőt a mai napon is Petőfi, úgyhogy ez a Horváth kertben rend. Ebbe a gimnáziumba jártam 4 évet, a Márvány utcai általánosban 8 évet, és utána családi okok miatt nem kerültem egyetemre véletlenül se, hanem a Csörsz utcai műszaki iskolába, az Inas iskolába tanultam ki az optikai és finomági műszerészetet.
1: A családi okok, nem tudom, hogy pontos megfogalmazása, bélistázottak voltatok? Tehát a politikai okból nem tanulhattál tovább, nem? Nem a család miatt, hanem mert a család szemet szúrt a rendszernek?
0: Igen, mondhatjuk így is természetesen.

0: természetesen X-esnek számítottam, akkor ez egy külön fogalom volt, ezek a megbízhatatlan embereknek a csoportja, és hát éppen ezért nem sikerült technikumba sem beiratkozni, nyugodtan mondhatom, technikumba se vettek föl, tehát a gimnázium is csak külön protekcióval, szó szerint mondhatom. Édesapámnak ugyan a múltját teljesen elismerték, mert ő hadbíró alezredes volt, ebből következik a hortíz időszakba, és hát emiatt minket nem vettek föl, se a nővéremet, se engem iskolába, és nyugodtan mondhatom, hogy a általános iskolának az igazgatója volt az, aki úgy nyilatkozott, hogy azt nem engedheti meg magának, hogy sehova én nem menjek tovább, mert a bizonyítvány, hát ez kitűnő volt, tehát ez nem, de ő volt az, aki bekérhette édesapámat az összes papírjával, és akkor ő intézkedett, hogy merre, hol, azt nem tudom, de így kerültem a Petőfi gimnáziumba, hogy ő ezt elintézte.
1: Iskolai hittan volt még a te idődben?
0: Igen, az általános iskolában a harmadik osztályig biztosan tudom, de talán még a negyedikben is elkezdődött, de azt abban maradt.
1: Mikor érettségiztél?
0: 1958-ban.
1: Petőfi gimnázium 1956, tehát nyilván nem jártatok iskolába a forradalom napjaiban, de egy ulcsocai lakóként és nem pesti fiúként, hanem budai fiúként, hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
0: Voltak osztálytársaink, akik aktívan bekapcsolódtak a különböző harcokba. Volt, aki meg is sérült. Hál' Istennek halálos baleset nem történt, vagy haláleset. Amit még tudok ehhez az állapothoz hozzátenni, hogy volt egy olyan osztálytársunk, aki a déli vasút környékén lakott, és ők kimentek akkor, amikor a tankokat várták, és a vagonokat tologatták innen. Na most ez a szegény fiú, ez ahogy egyik vagonról a másikra átugrott, hogy ment a vonat, na most ez nem úgy kell képzelni, hogy ment a vonat, hanem hogy tolták a vagonokat, és neki a térd alatt levágta a lábát, pedig egy nagyon jó tornász fiú volt, úgyhogy nagy kár volt érte, de hát ez lett a sorsa. Azóta szegény, hogy már meghalt, tehát nincs köztünk.
1: Még a közlekedésről kérdeznélek, ma már kevesen tudják, hogy volt egy 60-as villamos is itt a környéken, és volt 2-es busz, meg 4-es busz, most már azoknak sincs nyoma, legfeljebb jogutódja a 105-ös révén.
0: 2-es autóbusz az például jött le a hegyről, tehát az a Szabadsághegy névre, vagy keresztelt Schwabhegyről, jött le a busz, és a Kis János Altábornúj utcán végigment az Alkotás utcáig. És
1: most fordul egyet az Ugocsa utcába, akkor nem?
0: Így van, akkor tovább ment a Kis János, az most ebbe az irányba egy irányú, Alkotás utca felől, de akkor a busz még javába arra ment, és a sarkon fordult rá az Alkotás utcára, akkor ment egy utcányit arra, és úgy ment tovább a Márvány utcai Kis híd felé. Tehát ez nekünk olyan szempontból volt praktikus, főleg gyerekeknek, hogy az utcába vidáman tudtunk játszani, mert itt nagy ritkán egy-egy lovaskocsi esetleg fát szállított, vagy sört, vagy valamit, de különben jelentős forgalom nem volt. Számunkra az volt a sokkal szomorúbb, amikor itt kanyarították a buszt, és az a háznak az állagán is sokat rontott, hogy általában itt a kanyarba gázt tudtak adni a pilóták, és ezáltal úgy remegett az egész ház, hogy a csillár is csörögött, meg ehhez hasonló gondok voltak. Ez volt az autóbuszos közlekedés, aztán ebből lett a 4-es, aztán abból a 105-ös, hogy ezt te is említetted. Na most a 60-as villamos, az pedig a 59-es sínjein ment egészen föl a Jagelló út elejéig, és akkor a déli pályaudvarnál kanyarodott vissza. Ez azt jelenti, hogy ott volt egy ilyen mozdonyfordító annak idején, tehát nem így nézett ki a déli pályaudvar, mint ahogy most, és a mozdonyfordítónak a emelvénye alatt kanyarodott, és úgy ment az Erzsébet híd felé.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Archív műsort hallhattak Pap Gézáról, aki 87 éves korában hunyt el, 30 éven át volt templomgondnoka a budai Tátos utcai templomnak. Rendszeres résztvevője volt a sajtóapostolok találkozóinak, lévén a templom újságját ő szerkesztette szintén évtizedeken át. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

0: hallgatóinkat.
1: Önök a Mária Rádió régióadását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
2: Hírpercek.
3: Példátlan a pápai utak történetében Leó pápa visszatérése a Vatikánba. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. A pápát Rómába szállító Ibéria repülőgép hajtóművével kapcsolatos technikai probléma miatt az indulásra jelentős késéssel került sor, amelyről a Szent Szék sajtóirodája Telegramon adott ki egy közleményt. A repülőgép megkezdte a felszállási eljárást helyi idő szerint 16 óra 15-kor. Röviddel ezután visszahozták a repülőgéphez a lejáró lépcsőt, és a pápát 6. Fülöp király, aki csak percekkel korábban búcsúzott el tőle, a repülőtér VIP várójába kísérte. Követte őket Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápai küldöttséget kísérő többi bíboros és püspök, akik szintén leszálltak a gépről. 14. Leó pápa, a 6. Fülöp spanyol király által felajánlott Reino de España repülőgépen repült vissza a Vatikánba. A Szentszék munkatársai és az újságírók is a következő órákban egy külön, az Ibéria által biztosított repülőgépen tértek vissza. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok Éjszakáján a pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját, tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország 3. legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.
4: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió régió hallgatók! Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes a következő programokat ajánlja az önök figyelmébe. A rendszeresen minden hónap 17-én, azaz jövő szerdán is ismét a Gébárti tónál lévő Boldogasszony kápolnába hívják a kedves testvéreket 17 órára Szent Misére. Ebben a hónapban Szalai Attila, Teskándi plébános atya mutatja be a Szent Mise áldozatot. A szűzanya szeretettel hívja és várja a hozzáfordulókat, benne bízókat, vagy neki hálát adó kedves híveket. Idén is közös ünneplésre hívja a házassági évfordulójukat ünneplőket a Szombathelyi Egyházmegye. A jubiláns házas párok találkozója június 20-án szombaton 10 órakor Szent Misével kezdődik, amely Szombathelyen a Székesegyházban lesz. Azokat a házas párokat várják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve 5 évenkénti felosztásban a házassági évfordulójukat. Imádkozzunk értük, hogy a következő években, évtizedekben is Isten szeretettel töltse be családjukat, békében, boldogságban, egymás iránti megbecsülésben éljenek. Június utolsó hétvégéjén ismét megrendezik a Balakat 50 órás szentségimádást, ahol a résztvevőket folyamatos szentségimádás, közös imádság, lelki programok és közösségi élmények várják. A találkozó középpontjában az oltári szentség áll. A szervezők célja, hogy a résztvevők kiszakadhassanak a hétköznapok rohanásából, és időt szánhassanak a csendre, az elmélyülésre és az Istennel való találkozásra. A hétvége ugyanakkor nem csak lelki alkalom, hanem közösségi élmény is, előadások, workshopok, beszélgetések és esti programok is színesítik a napokat. További információkat az érsekség honlapján találnak a kedves testvérek, de más programokat is találhatnak, ha ellátogatnak a Veszprémi Érsekség honlapjára. Keressenek rá, és válogassanak a bőséges ajánlatokból. A Veszprémi Főegyházmegye kántori tanfolyamra felvételt hirdet. Várják mindazok jelentkezését, akik alapfokú zenei tudással, jó hanggal bírnak. A tanfolyamon a kántori szolgálattal járó elvárásokat megismerhetik. A képzést Veszprémben június 22-i felvételivel veszi kezdetét. A felvételiről és a képzésről bővebb információt az érsekség honlapján találnak. Kedves Mária Rádió régió hallgatók! Az előzőekben Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes ismertette önöknek az általa összeállított, a városuk és azok közelében lévő egyházi eseményeket. Köszönöm, hogy meghallgatták, remélem mindenki talál olyant, amelyen részt tud majd venni. További szép estét és jó rádiózást kívánok kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
1: Kedves hallgatóink! Jézus szentséges szíve és a boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen szívének ünnepére emlékezünk.

0: Jézus szentsége szíve. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A főünnep napja a pünköst utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13.-14. század német misztikusainál a Jézus szíve tisztelet. Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a kartauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes kibontakozása a 17. században élt Alakokve Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőitől engesztelést, gyónást és áldozást kért a hónap első péntekén. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezen kívül Jézus szívét ünnepeljük minden első pénteken és június havában. Alakokve Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása. Megnyitott, lángoló szív, melyből keresztül ki a szeretetből vállalt halál jelképeként. Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Faustina nővér látomásaiból született. Az irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből. Istenünk, te szent fiadnak bűneink miatt megsebzett szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát. Add kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is leroljuk iránta, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Blaskó Mária, Jézuson, Szent Margittal egyesülve térden állva kérem, ó, mutasd meg szent szívedet, és tárjad ki nékem, hogy meglássam a lángjait, melyek érte égnek, s tüzet fogva szeretetben én is érte égjek, hogy szívkeresztet szemlélve a megváltást nézzem, hálattelten emlékezve, mit szenvedtél értem, és a töviseket látva bűnbánattal teljek, s ne vétkezzek többé soha, soha, mert szeretlek. Szíved sebét, ó, mutasd meg nekem is kitárva, hulló véred, mosson, mosson Viliom tisztára. Én Jézusom, vedd szívemet, és helyezd szívedbe, minden hívő szíve legyen egyesülve benne.
2: Drága Jézus, segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre viszutunk. Töltsd el szívünket életadó lelkeddel, itassát és végy birtokodba minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen. Ragyogját rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is. A fény csak belőled árad, ó Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk téged, ahogyan neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit érted cselekszünk, szívünk irántad érzett teljes szeretetének minden jelével. Amen.
3: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus. Jézus szent szíve nem elvont jelkép, hanem az Úr valódi emberségének és isteni szeretetének középpontja. Szent szívének ünnepe arra hív, hogy átérezzük, Isten szeret bennünket. A megváltás nem pusztán igazság, hanem személyes szeretet. Egy szív dobbanása értünk. A mai evangéliumban Jézus nem a bölcsekhez vagy a hatalmasokhoz fordul, hanem a kicsinyekhez, azokhoz, akik nyitott szívvel tudják befogadni őt. Mert csak azt tudja megérteni Jézus szívét, aki nem ellenkezik, nem maga mutogató, hanem elfogadja, hogy szüksége van a szeretetre, irgalomra, gyógyulásra. A világ sokszor a szív gyengeségéről beszél. Jézus megmutatja, hogy szívben rejlik a legnagyobb erő, ha szeretni tud. Jöjjetek hozzám mindnyájan, hív minket Jézus. Minket, a fáradtakat, a megsebzetteket, a csalódottakat, a küzdőket. Nem számon kérést tart, nem vizsgálja múltunkat, hanem meghív. Nyugodjatok meg bennem. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek az édesanyja ölébe hajtja a fejét, és ekkor megszűnik a zaj, a félelem megtalálja a biztonságot. Jézus szívében Isten megmutatja önmagát, a hűséget és irgalmas szeretetet. A szent szív nem múltbéli ábrázolás, hanem élő jelenlét. Az oltári szentségben Jézus szíve ma is dobog értünk, és ma is vár minket. Ha engedjük, hogy ez a szív formáljon minket, mi magunk is irgalmasabbá, szelidebbé, igazabbá válunk, olyanná, mint Jézus.
4: Jézus szentséges szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, remélek benned, és szeretlek téged. Bánom minden bűnömet, neked ajándékozom az én szegény szívemet. És minden kívánságodnak megfelelővé. Add, ó jóságos Jézus, hogy én benned, és te bennem élj. Védj meg a veszélyekben, vigasztalj a viszontagságokban. Őrizd meg testem és lelkem egészségét, és add áldásodat minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Ámen.

0: Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az Isten anyaság. Ezt az emléknapot Jézus szentséges szívének főünnepe után tartja az egyház. A fatimai jelenésekben a szűzanya kifejezetten kérte szeplőtelen szíve tiszteletét és a világ fölajánlását a szeplőtelen szívnek. A szent szűz szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az első szombatok rendszeres megtartásával. Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett kettős nagy kilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan egyszerre végezzük a kilenc első péntek és az első szombatok megtartását. Ilyenkor természetesen elég az egyik napon meggyonnunk, ha közben nem követünk el súlyos bűnt. A kettős nagy kilenced további bőséges kegyelmekkel jár. Végezzük minél többen rendszeresen az első pénteki és első szombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk önmagunk és mások számára. Az első szombatok megtartásához Jézus összesen 33 ígéretet kapcsolt. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki. Mindent, amit a lelkek szívemtől, anyám szíve által kérnek, amennyiben megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és álhatatosak lesznek az igaz hitben. Az édesanyák, anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek. A szegények otthont és élelmet kapnak. A bűnösök megtérnek akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.
1: Szólik József Mária szent szívéhez. Üdvözlégy, Mária szíve, erények szent hajléka, mit soha bé nem szennyeze a bűn sötét árnyéka. Malasztal teljes tiszta szív, ég választott edénye, az eredendő bűn alól te voltál csak kivéve. Ó, drága szív, jó és kegyes, szelíd, mint Jézus szíve, szerelmed, mint Mózes bokra oldhatatlan lánggal ége. Te benned oly szép vala az alázatosság gyöngye, hogy vele föl nem érne a világnak minden kincse. S ki hinné, hogy e szent szívet, mely örömnek forrása, a bánat tőre annyiszor, s oly mélyen által járta. Ő érezi át a ma hét szent titkú mély fájdalmat, melynek sok szemben még ma is részét könnyeket csalnak. Ó, drága szűz, malasztodat önst szívünkbe, kérünk, hogy áldva hét fájdalmat sirassuk annyi vétkünk. Gerjeszt szívünk szeretetre és alázatosságra, hogy tégedet követve eljussunk a mennyországba.
2: Szulik József a boldogságos szűzről. Ha én mindazt elmondhatnám, amit rólad érezek, miért még a föld nem hallott zengnék olyan éneket. Énekem, mint a mezőben a tavasznak látsz szele, még a kopár kősziklán is virágokat keltene. Ha én mindazt elmondhatnám, mi benned dicső, jeles, oly éneket zengnék rólad, melytől minden szív repes. Énekemre megszeretne minden tégedet, még a bércek és erdők is visszhangoznák nevedet. s én, ki szép dal teremték rólad, édes szűzanyám, mit nyernék jutalmul tőled? Dicsőséget? Hír talán? Mit nekem hír és dicsőség? Nem kell mindez én nekem. Csak az kell, hogy szent fiadnál tégy egy jó szót érettem. De mivel nincs adva nekem ilyen szépen zengeni, hallgassak el, ne ismerjek rólad én énekelni. Nem, nem, inkább azt kívánom, bármi gyönge szózatom, hogy halálom óráján is neved zengjen ajkamon.
3: Szűzanyám szeplőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom, és szentelem magamat. Neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőmet, és mindenemet, amim csak van. Rendelkezzél velem tetszésed szerint, hiszen a tied vagyok, és a tied is akarok maradni mindörökre. Ámen. Kedves hallgatóink, műsorunk végén Flisár Károly atya elmérkedését hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Jézus szívéről és Mária szeplőtelen szívéről emlékezünk. Jézusunkat úgy küldte a világba. Mennyei atya szeretete, mit mondott? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki volt az első hívője Jézusunknak? Hát a boldogságos szűzanya, és az ő szeplőtelen szíve. Mennyire megdöbbentő és elcsépelt szó, hogy szeretet a mai világban. Sokféle jelentése. Legfontosabb szavunk a szereteté. Mennyi mindenre lehet használni? Szeretem a természetet, szeretem a kiadós vacsorát. A szó teljes értelmében a szeretet csak személyes kapcsolatokban, személyek között jöhet létre, Isten és az ember, ember is az ember között. Jézustól egy írástudó megkérdezte, melyik az első parancs a parancsok közül. Jézus egyből kettőt mondott, Isten és ember szeretetet. Nagykanizsára meghívtam pap Lajos professzort, és őtől tanultam, mert miért ne tanuljuk? Annyira nézzük a szívszobrát. Azt mondta, hogy az egyház tudta, hogy Jézusnak kint van a szíve. A szűzanyának is kint van a szíve. Mit jelent ez? Hogy amit kifelé mutat, nem bezárkózunk, kifelé mutatjuk. Szűzanya ember szeretete késztet arra bennünket, hogy próbálok jó lenni. Ha semmit sem viszonoznak, még akkor is. Jézus mondta, ha csak azokkal tesztek jót, akik viszonozzák, mi különöset tesztek? A jót tettek, azok mindig Isten tiszteletek. Köszönöm, hogy itt lehetek ezen a plébánián, Mária, Szűz Mária szeplőtelen szíve plébánián, de a szomszédunk a Jézus szíve plébánia. És ez összekapcsol bennünket. Én kívánom azt, hogy a jó tetteikben Isten tisztelet legyen. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szív Hang című műsorunkat hallották. Áldott napokat kívánunk!
1: Mária Rádió Régió Szombathelyen, az FM 88,4 frekvencián.
2: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Az Alfa egy több hetes kurzus, amely felekezettől függetlenül a keresztény hitet felfedező találkozások sorozata. Minden alkalom része egy jó hangulatú vacsora, egy előadás a keresztény hittel kapcsolatban, és egy kis csoportos beszélgetés, ahol mindenki elmondhatja gondolatait és felteheti kérdéseit az adott témával kapcsolatban. Elsősorban azoknak szól, akik nem járnak templomba, de segítségére lehet azoknak is, akiknek megújulásra van szükségük. A 11-12 héten át tartó kurzus során minden alfa este egy közösen eltöltött vacsorát, egy előadást és egy kis csoportos megbeszélést foglal magában. Az alfa fontos része egy közösen eltöltött hétvége is, amelynek témája a Szentlélek. Az alfa kurzuson keresztül megszólíthatók a házaspárok és a fiatalok is, részükre szervezik a házas és az ifi alfát. A Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület május végén Zalaegerszegen szervezte meg a Kell egy nap Krisztussal egésznapos programot, amely keretében bemutatkozott az alfa kurzus is. Itt beszélgettem a Zalaegerszegen már két alkalommal megszervezett házas alfáról Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkészekkel, majd Házi Bencét kérdeztem a Szombathelyen már több éves múltra visszatekintő ifi alfáról.
3: Tavaly indult, tulajdonképpen teljesen nyitott és felekezettől függetlenül, teljesen ökumenikus, és még azon túl is meghívtunk minden egyes párt. A házasság, mint életforma jelenik meg a házas alfában. A cél az, hogy tulajdonképpen keresztény szemszögből egy kicsit átbeszéljük a házasságnak az alapvető kérdéseit, és megerősödjünk. Tulajdonképpen itt egyfajta randi estekről van szó, ahol a párok egymással, és csak is egymással beszélik meg, de mégis van egy tematika, és akkor így meg tudnak erősödni, és a célja ennek az egésznek, hogy erős legyen a házasságom, egy olyan világban, ahol minden nagyon gyors, minden fel van pörögve, egy rohanó világban élünk, ebben egy kicsit mi a házasságra koncentrálunk, nagyon jól tudjuk, hogy ez a befektetett idő, ez a legfontosabb, és ugye sokan azt mondják, hogy ilyen meg olyan a házasságom, tehát ez egy kicsit időbefektetés is. Hát ezzel a céllal indult, most már a második sorozaton vagyunk lassan túl, mert az utolsó alkalom maradt már csak hátra, és ősszel indítanák a harmadikat is Zalaegerszegen. Ezek a randevú vacsorák olyan jól szoktak sikerülni, hogy vissza is jönnek, tehát aki már egyen részt vett, az eljön a másodikra is, pedig neki már minden ismerős, de akkor ő egy külön, de mégis eljön, és egy külön tematikát átvesz, és mégis szeretne ott lenni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen életmód, egy ilyen kultúra alakul ki, hogy a házasságomat újra és újra megélem, annak szépségét, szentségét, különlegességét, egyediségét, a feleség felfedezi a férjét, a férje feleségét. Hát röviden ennyi.
2: Sok évvel ezelőtt voltam egy alfán, ami számomra nagyon nagy élmény volt, de ahogy én itt ezen a workshopon meghallgattam, ez a házas alfa, ez egészen más, mint a, nevezzük így, mint a normál alfa. Mitől is más ez?
4: Attól más, hogy itt nem elsősorban keresztény hittartalom kerül átadásra, hanem keresztény pszichológusok segítenek abban a pároknak, hogy a párkapcsolati dolgaikat helyes mederben tartsák.
2: Ketten segítkeznek ebben a kurzusban, vagy pedig van más segítő is, aki szolgál és segíti ott a párokat?
4: A segítés ebben az esetben tényleg csak technikai tehát a projektornak a felállítása, a vetítővászon elhelyezése, meg a videónak a megállítása, elindítása, az időnek a mérése, hiszen itt ugye beszélgetésekre van osztva az este, és azoknak meghatározott ideje van. 5-10 vagy éppen 30 perces beszélgetések vannak kijelölve a munkafüzetbe, és nagyon fontos, hogy az étterem nyitvatartásához igazodva ezeket az időkereteket valóban úgy tartsuk meg, ahogyan az elő van írva. Tehát, hogy egy 30 perces beszélgetés az ne legyen 35-40 perc, meg az 5 perces se legyen 15 perces. Nagyon fontos az időkeretekkel való helyes gazdálkodás, mert ugye önmagában a videó az egy 51 perces egység, és az ezt megszakító beszélgetésekkel éppen végzünk 3:49-re, tehát ez egy viszonylag hosszú alkalom, és nagyon fontos, hogy a párok tudjanak arra készülni, hogy a babysittert, vagy éppen a segítséget azt úgy tudják kérni, hogy ők minden alkalommal tervezetten haza tudnak érni arra az időpontra, amit meg van beszélve.
5: Most már két alkalommal is csináltak akkor itt Zalaegerszegen ilyen alfát. Hány pár vett ebben részt, és honnan tudtak meríteni?
3: Az első alkalomra azt hiszem, hogy 20 pár

0: személyesen történik a meghívás. Én azt is szeretnénk kérni mindenkitől, aki elvégzi ezt a kurzus, hogy ő szóljon a barátjának is hozzá. Tehát ez egy annyira felszabadult, vicces, közvetlen este, hogy itt ezek működnek, csak ugye kell, hogy szóljunk a másiknak. Ez a legjobb reklám, hogyha a saját példám, saját barátaimnak mondanák.
1: És kik azok, akik eljönnek? Tehát esetleg ők valami elmélyítést szeretnének a saját párkapcsolatukban, vagy már közel vannak ahhoz, hogy probléma van a házasságukban, és esetleg egy válástól szeretnének ilyen módon megszabadulni. Tehát mit tapasztalnak, hogy kik azok, akik eljönnek, és végig is csinálják?
2: Minden típusú élethelyzetre van példa. Tehát volt olyan az előző két alkalommal is, hogy direkt kapcsolatjavítás céljából érkeztek párok. Aztán volt olyan, aki itt a beszélgetések során döbbent rá arra, hogy neki bizonyos kérdésekkel intenzívebben kell foglalkozni, és elmentek aztán utána párterápiába. Tehát és aztán az egy sikeres folyamat lett az életükben. Tehát ez egy nagyon sokféle módon működő. És az az érdekes, hogy igazából, hogyha az ember 2-3 évvel később újra megnézi ezt a dolgot, és újra kell válaszolni azokra a kérdésekre, amik előjönnek, akkor teljesen biztos, hogy más dolgok fognak előjönni. Tehát ez olyan, mint hogy mondtam, a karácsonyi történetről is lehet 8-féleképpen prédikálni, ugyanígy a házassággal kapcsolatban is van, amikor ezt a dolgot tartom intenzívebbnek, vagy éppen fontosnak, van, amikor a másik dolgot kell lecserélni, tehát ez azt gondolom, hogy tényleg ez egy mindenki számára elérhető lehetőség, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, tehát nem volt olyan pár, amelyik azt mondta volna, hogy megbántuk, hogy rászántuk ezt a hét estét, tehát ez abban is látható egyébként, hogy ebből a 20 párból 8 azt mondta, hogy akkor ők továbbiakban is jönnek, és folytatják, nem is a videós kurzust, hanem tulajdonképpen csak párkapcsolatépítő beszélgetés indítókat várnak tőlünk, és jönnek, nem mondják azt, hogy akkor elég volt, mert igazából az a célja ennek az egésznek, hogy felismerjük azt, hogy ha van egy házasságunk, az gondozni kell folyamatosan.
1: Házi Bencével beszélgetek, aki Szombathelyről érkezett, és az IFI Alfának az egyik segítője ott Szombathelyen. Mit kell tudni az IFI Alfáról?
3: Az IFI Alfa alkalmak egy szerintem nagyon jó videósorozat, amit most már évek óta csinálunk Szombathelyen. Először azért egy kicsit nagyobb társasággal csináltuk. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit családiasabb légkörben, ilyen 10-15 fővel, és nemek szerint elszeparáltan folytatjuk. Tényleg nagyon jó alkalmak. 3 kérdés van egy-egy videó alkalmával. Ezek a videók egyébként nagyon színesek, nagyon informatívak. Lekötik a fiataloknak a figyelmét szerintem, ami a mai világban nagyon fontos, hogy nagyon sok impulzus kell ahhoz most már, hogy a fiataloknak lekössék a figyelmét. Ezekben az alfa kurzusos videókban abszolút megvannak ezek, illetve a kérdések is nagyon elgondolkoztatók, amiket le tudnak vetíteni a hitéletükre, illetve a saját személyes kis életükre, és nagyon jó kis beszélgetések tudnak belőle kerekedni.
1: Hányan vesznek egy ilyen részt, és ez mennyire önkéntes? És egyáltalán persze IFI kurzus, de hát akkor az lehetne 15 éves is, meg lehet 24 éves is. Mégis kiknek szól ez?
3: Ez most nálunk Szombathelyen nagyon speciális, ez egy kötelező alkalom nálunk, ez most kollégisteknek van jelen pillanatban. Ez egy 9-es korosztályt jelent jelen pillanatban. 10-15 fővel megyünk, ez azt jelenti, hogy 3 segítővel nagyon kellemesen 4-5 fős csapatokban el tudunk beszélgetni, moderálni ezeket a beszélgetéseket, amiket éppen a film ad nekünk.
1: És mi az, amit a legjobban szeretnek a fiatalok egyébként az alfa kurzusban?
3: Egyértelmű, ugye ezek össze vannak kötve valamiféle lakomával, ha legyen csak szó egy pizzáról, egy zsíros kenyérről, vagy csak szörpről, kis nasi

0: pasiról, de ezek mindenképpen motivációt jelentenek arra, hogy szívesen jöjjenek, még szívesebben jöjjenek ezekre az alkalmakra.
1: Az idősebb korosztály, gondolom őket talán könnyebb megszólítani, az egyetemista korosztályt nekik is csináltatok, mert most akkor egy nagyon fiatal korosztályt szólítottatok meg, és akkor nem is biztos, hogy ez annyira szerencsés, ez a 15 éves korosztály. Ugye én most itt arra gondolok, hogy ott esetleg az egyetemista kollégium.
0: Ha jól emlékszem, bár abban én nem vettem részt, de volt ott is ilyen hasonló alkalom. Én azt kell, hogy mondjam, ez a 14-15 éves korosztály, szerintem ez jó. Főleg arról beszélgetünk, hogy ők kollégisták, ők kiszakadtak otthonról, szerintem kell nekik valami állandóság, valami támasz, akár a hitben, akár barátaikkal lehetnek, beszélgetnek. És tényleg itt ez egy jó kis közösség talán, hogy így lehet mondani. Ez egy támasztó erő, hogy így fogalmazzak.
1: A 12 témából mi az, ami ezt a középiskolás korosztályt leginkább megfogja, és mi az, ami a legtávolabb áll tőlük?
0: Nem mondanám azt, hogy vannak így kedvenc témakörök. Talán így az elvontabb fogalmak, amiket nehezebb megérteni, egy szentlélek fogalom, de közben szerintem én biztos csatolnék, mert talán ez a legszebb, amikor imádkozunk értük kézretétellel egy közbejáró imádságot, akkor azért érezhetően tapasztalhat az, hogy megilletődnek, és el is gondolkoznak talán, megérinti őket a Szentlélek, és tényleg olyan előzékenyüléseknek lehetünk tanulni, amit tényleg nekünk is nehéz megélni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkészekkel, a házas alfáról és Házi Bencével, az ifi alfáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
2: A Sárvári Oratórikus Kórus a Sárvári Szent László templom felszentelésének 100. évfordulója alkalmából egy különleges szabadtéri produkcióval várja a közönséget. Az Elvarázsolt Kastély című előadás során a közel 300 négyzetméteres templom homlokzat egy teljes estés animációs film vetítő felületévé válik. A másfél órás produkcióban ismert Disney dalok csendülnek fel élő kórus előadásban, miközben a templom falán egy új, önálló történet bontakozik ki. Az előadás időpontja 2026. június 27-e és 28-a, szombat és vasárnap este 9:30-tól, Sárváron, a Szent László templom előtti téren.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió régió hallgatók! Furján Zoltán nézalegerszegi önkéntes a következő híreket ismerteti önökkel. Jézus szíve ünnep Olában. Két nap is ünnepeltek. Június 11-én az a zalaegerszegi Jézus szíve templom búcsúnapjának vigiliáján csütörtökön 18 órától tartották az ünnepi szentmisét. 19 órától virrasztó koncert zsolozsma volt, a gödöllői premontrei kántorátus és szkóla közreműködésével. Végül fél órás szentségimádással zárult az est. Másnap 12-én pénteken Jézus szíve ünnepén az ünnepi szentmisét ismét 18 órakor tartották. Mind a két napon Jézus szent szívének kegyelme áradt az ünneplő atyákra és hívekre. Zalaegerszeg botfai város részében is Jézus szíve fogadott ünnepük volt. Ők 14-én vasárnap délelőtt tartották meg az ünnepi szentmisét. A buszfordulónál lévő Jézus szíve szobornál volt. A zalavármegyei Bocföldei hegyen pedig fogadott Szent Antal napi búcsúi misén ünnepeltek az összegyűltek. Mind a két helyen hálát adtak Istennek a kegyelmekért és a megfelelő időjárásért. Szűz Mária szentséges szívének ünnepe Jézus szívének ünnepét követi. Mivel ez a titulusa a zalaegerszegi kertvárosi templomnak, ott szombaton 13-án este nem csak a fatimai jelenést ünnepelték. A templomot zsúfolásig megtöltő hívek, akik között ilyenkor a város többi plébániájáról és a közeli falvakból is szép számmal érkeznek, imádságos lélekkel ünnepeltek. Június 13-án délelőtt a szombathelyi székesegyházban dr. Székely János megyéspüspök áldozó pappá szentelte Csupor Mártont és Fábián Andrást. Rokonok, barátok és nagyszámú hívősereg ünnepelt közösen. Sárvárról hajnali 2 órakor indultak zarándokok gyalogosan az ünnepre, hiszen Márton a vasi kisvárosból származik. De érkeztek Erdélyből is hívek, mivel András Szatmár németiben született. Székely János megyéspüspök szentbeszédében Sámuel próféta történetét hozta fel példaként, ami a szentelendőkre is érvényes. Ezt mondta: Isten be akart költözni a szívükbe, hogy aztán a világnak adja őket. Majd többek között a következő intelmet mondta nekik: nem a magatok bölcsességét kell hirdetni, hanem a kereszt balga, egyszerű bölcsességét. Isten fog rajtatok keresztül cselekedni, kegyelmet osztani. A szentelésre a szentbeszéd után került sor, majd a szentmise végén a felszentelt atyák Székely János megyéspüspökkel a Szent Márton oltárhoz vonultak, ahol közösen imádkoztak új papi hivatásokért. A szent mise az új misések áldásával fejeződött be. Örömmel osztom meg a kedves rádióhallgatókkal a szombathelyi egyházmegye ez évi jubiláns papjait. Szentelésének 65. évfordulóját, vasmiséjét ünnepli Takács Ferenc, már nyugállományban lévő atya. 50. évfordulóját, aranymiséjét ünnepli Decs István atya, aki jelenleg Bánok-Szentgyörgyi plébános. 25. évfordulót, ezüstmisét ünneplő atyák pedig a következők: Bodorkós Imre, Kis György, dr. Perger Gyula, Várhelyi Tamás és Hartai Gábor szalézi atya. Köszönjük meg őket a jó Istennek, és kérjük áldását további szolgálatukra. Június 14-én délután a zalaegerszegi városi művelődési házban Síje Jenőről, magyar zeneszerzőről, az egyházi könnyű zene atyáról, az Apostol Média közhasznú alapítvány által készített portréfilmet vetítették le. A filmvetítést közönség találkozó követte. Majd Sziráki Péter, a Rátaláltam együttes vezetőjének segítségével néhány dalát is elénekelték,
Végül zárásként Síje Jenő további életútjára a mindenható Isten segítségét kérték a mi atyánk elimádkozásával. Kedves Mária Rádió régió hallgatók! Az elhangzott híreket Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes állította össze és ismertette önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Máton Áron püspökre emlékeztek a bécsi Kamilliánus kolostorban. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Leó pápa a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott június 10-én este, hogy szentmisét mutasson be és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A bazilika legmagasabb tornyáról a pápa egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától kapott ismertetést, aki az Organización Nacional de Ciegos Españoles csoportjával érkezett. A spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban. Az ONSZ-e a Sagrada Familiával közösen azért készítette a 172 méter magas Jézus torony makettjét, hogy a vakok számára is elérhetővé tegyék Gaudí alkotását. A kislány ezen a tapintható modellen mutatta be a torony építészeti részleteit a Szentatyának. Majd egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának a toronyról, aki egy rózsafüzért ajándékozott neki. Hálaadó szentmisével és előadással emlékeztek Máton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szent Györgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamilliánus kolostorban a Máton Áron emlékév alkalmából, írta a romkat.ro. A boldoggá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamilliánus szerzetes prédikációjában Máton Áron lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. Pál László püspöki helynök plébános röviden beszámolt a Máton Áron püspökkel megélt élményeiről és a temetés napjáról. Valaki egy nemzeti színű szalagot helyezett a koporsó mellé, hálával, magyar néped felirattal. Megjelent két fekete ruhás bőrkabátos férfi, kivették a nemzeti színű szalagot a koporsó mellől és eltávoztak. A magyar nép háláját nem lehet ellopni. Márton Áron püspök életpéldája, népiért vállalt szolgálata szívünkben él. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok Éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország harmadik legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin és Sárközi Violetta köszönti Önöket.
1: A keszthelyi helikon, mint kulturális esemény, lassan 200 éves múltra tekint vissza. Az alapító gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg első alkalommal a helikoni ünnepségeket a helybéli gimnázium, a Georgikon és a zeneiskola tanulóinak, valamint a kor jeles dunántúli íróinak, költőinek részvételével. Az ünnepségek Festetics halálával 1819-ben megszakadtak, felújításukra a 20. század első felében tettek először kísérletet, másodszorra 1958-ban három keszthelyi lokálpatrióta kezdeményezésére iskolai vetélkedőként élett újjá, majd többszörös átalakulás után napjainkban az alapító szándéka szerint kulturális ünnepség keretében versengenek 20 kategóriában dunántúl középiskolásai. Köszöntjük akkor most itt a körünkben Gyutainé Kis Gabriellát, kórusvezetőt, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium énektanárát, és Verő Rékát, Szabó Örst és Gyutai Bíbort, akik mindnyájan szép sikert értek el ezen a rangos versenyen most 2026-ban. Akkor először, Gabi, téged, mint a kórusvezetőt kérdezlek arról, hogy mégis mit kell tudnunk erről a helikon ünnepségről? Miért olyan jó ez, hogy te most már 9. alkalommal veszel ezen részt a kórussal?
2: Hogy nekem miért jó, akkor először arról beszélnék. 2 évente rendezik meg ezt a nagyon rangos fesztivált, ahol a gyerekek nem csak azt mutatják meg, hogy milyen ügyesen énekelnek, milyen ügyesen verselnek, milyen ügyesen szerepelnek a hangszereken, hanem azt is, hogy hogyan készülnek ők 2 évente erre az alkalomra. A kórus mindig nagyon várja ezt a helikont. Ez egy 3 napos program, ahol túl azon, hogy egy nagyon szép szereplés van, utána koncertekkel várják, megnézik egymást, megnézzük, hogy hogyan szerepel, hogyan játszik hangszeren, hogyan énekel, hogyan versel, aztán este elmegyünk a koncertekre, éjszaka beszélgetünk a szálláshelyen. Szóval ez a 2,5 nap, ez arról szól, hogy csapatot építünk, közösséget építünk, ismerkedünk, más munkájába, műhely munkájába belelátunk, tapasztalatokat gyűjtünk. Tehát egy minden szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon értékes 2,5 napot tudunk itt eltölteni.
1: Még mielőtt a kórusról kérdeznénk, azért azt hadd kérdezzük meg, hogy Zrínyi Miklós gimnáziumból több kategóriában is részt vettek gyerekek ezen a versenyen. Mik voltak ezek?
2: Igen, a kórus kategóriában, idén a női kari kategóriában indultunk, komoly zenei hangszerszólóban indult 2 diákunk is, könnyű zene zenekar kategóriában, aztán vizuális kultúra kategóriában, ahol fotókat küldtek be a gyerekek, illetve vers és prózamondás kategóriában, igen, és még a népzene kategórián belül a népdal kategóriában is volt indulónk, tehát ez egy nagyon szép mezény, azt gondolom.
3: És ha jól tudom, minősítés nélkül senki nem jött haza.
2: Így van, mindenki nagyon-nagyon szép minősítést szerzett, vers és prózamondónk Levente nagyon szép aranyminősítést hozott haza, mi pedig minden más kategóriába szintén nagyon szép ezüstöt kaptunk.
1: A kórusról akkor azt kérdeznénk meg, hogy hogyan is épül fel, mennyien vattok. És a legfontosabb kérdés, hogy hogyan választatok műveket, amiket elvisztek erre a rangos eseményre?
2: A kórusban 35-en vagyunk idén, illetve van 3 fiunk is, tehát így igazából 38-an.
1: De őket itthon kellett hagyni.
2: Igen, őket itthon kellett hagynunk, mert vegyes karhoz kevesen vannak, így aztán ugye női kari kategóriában vagyunk, és azt kell mondjam, ez most már egy nagy létszámnak számít, és sajnos inkább kevesebben. Mi most így azt gondolom, hogy nagyon szép létszámmal vagyunk. Ugye a művekkel hogyan készülök, ez sokszor meghatározza azt, hogy milyen a kórus összetétele, milyen egy szopránó, mennyire tud magasat énekelni, mennyien vagyunk az alban, milyen alapot tudunk adni, mennyire biztos hangok vannak egy mezzóban. Tehát milyen nehézségű műveket választunk, az ez nyilván meghatározza. Azt, hogy milyen zenetörténeti korszakból, azt valahol meghatározza a kiírás is, mert minimum két zenetörténeti korszakból kell, hogy válasszunk műveket. Magyar nyelvű műnek is, magyar zeneszerzőtől is kell, hogy legyen ebbe a negyedórás etapba két zenemű, tehát ez valamennyire meghatározza, és hát azért úgy állítja össze minden karvezető a műsort, hogy mutassa meg az elején a kórus a hangzását. Aztán esetleg egy könnyedebb reneszánsz, motettát, vagy madrigát beletesz, a bátrabbak nyilván kodálybortok ott, amely egy kicsit nehezebb is beletesznek, aztán aki kicsit vagányabbak, akkor azok beletesznek egy kicsit könnyedebb hangvételőt, bár a zsűri azt annyira nem szokta preferálni, de lehet.
3: Mi ennek a majdnem két évtizedes részvételnek a tapasztalata, hogy a jól bevált kórusművek azok, amik jó minősítést hoznak, vagy inkább érdemes kutakodni ismeretlenebb művek iránt?
2: A jó minősítést azt mindig egy jó hangzású kórus kapja, tehát nem a műveket értékeli semmiképpen, hanem a kórusnak a hangzását. Mi is vittünk idén egy reneszánsz madrigált, ami nagyon közismert, nagyon sok helyen éneklik, ez Vecchinek a Naked Zeng című madrigája, és belefutottunk abba, hogy a zsűri egyik kedvence. Tehát tiában én is gondoltam azt, hogy jó, hát ez majd lehet, hogy lerágott csont lesz, és talán majd meg is jegyzik, hogy hát ezt már olyan sokszor hallottuk, de azt jegyeztem el a zsűritek, hogy ezt ő mennyire szeret, és milyen jó volt ezt hallani. Úgyhogy én is úgy próbáltam a műsort összerakni, hogy egyrészt ugye látik, hogy mennyi időnk van erre. Négy művet éneklünk, akkor abban lehet egy olyan, ami tényleg nehezebb. Több időt kell elfordítani, legyen benne olyan, ami nem olyan túl nehéz, de mutatós, kifelé, és akkor legyenek benne, ahol megmutatjuk a szép hangszínünket egy könnyedebb műfajban.
3: A kórustagokhoz fordulok, mi indított titeket arra, hogy részt vegyetek egy ilyen projektben?
4: Hát én alapvetően kiskorom óta szeretek énekelni, édesanyám énektanár, igazából alapvetően mindig is az életem része volt a zene, és mikor a gimnáziumba bekerültem, Gabi néni egyből meg is keresett, hogy csatlakozzak a kórushoz, úgyhogy én most ugye 5 évet jártam így az iskola énekkarába. Számomra mindig felüdülés volt próbákra járni, még akkor is, hogyha csak szólampróba volt, vagy hogyha éppen nem volt kedvem, de tudtam, hogy vissza kell mennem a suliba, mert tényleg számítanak rám, és az én hangom is kell. Így a Helikonokkal zárni minden évet egy óriási élmény, és egy örök emlék marad, én úgy gondolom.
3: Bibort, ha?
5: Hát én szerencsére olyan helyzetben vagyok, hogy Gabi néni az édesanyám. Ha szabad így mondani, nekem nem is volt más választásom, hogy én ebbe belekerüljek. Nagyon hálás vagyok érte, mert egy olyan biztos pont lett a mindennapokban a kórus, és egy olyan közösség alakult ki, amit szerintem sose fogunk elfelejteni, mert mindig nagyon jó hangulatba teltek a próbák, mindenki nagyon mosolygós volt, vidám. Úgyhogy tényleg ez egy szuper lehetőség a diákoknak, és reméljük, hogy mindenképpen tovább viszik az iskolában.
3: És ti abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy 5 évet jártatok a gimnáziumba, tehát ez a 3. Helikon, amin részt vehettek. Mik a legjobb emlékeitek erről a rendezvénysorozatról?
4: Talán az, amikor az ember úgy egész nap ott van, és hogy teljesen belefeledkezik abba, hogy ő másik városban él, és hogy olyan, mint hogyha az a város kezdte is az övé lenne, és hogy úgy mozogott reggeltől estig, mint hogyha az ő világa lenne, és hogy járja a különböző helyszíneket, meghallgatja a barátait, összefut régi jó ismerősökkel, talán ez így a legemlékezetesebb számomra.
5: Nekem meg talán mindig a fellépés előtti pillanat, hogy ott annyira egybe van a kórus, és mindenki azon izgul, hogy mikor fogunk fellépni, és hogy hogyan fog sikerülni, illetve miután lejövünk, hogy az a megkönnyebbülés, hogy ezt is megcsináltuk, és mindenki olyan mosolyjal jön ki az arcán, hogy igen, sikerült, és hogy milyen jó volt, úgyhogy nekem mindenképpen a fellépés.
3: Őrs, te másodszor vagy, és nyilvánvalóan más kategóriában indultál. Neked mit jelent a Helikon ünnepséggel részt venni?
6: Ugyebár én az előző alkalommal, amikor Helikonon voltam, akkor egyáltalán nem a zenei kategóriában indultunk, vagy hát én nem is nem ott indultam, hanem a színjátszás kategóriában egy német csoportunk egyébként az állt össze egy színdarabra, mert a német tanárunk az ezzel is foglalkozott valamilyen szinten. Szóval hát igazából az ő indítatására, meg így a mi elkeserésünk révén akkor színjátszáson elindultunk. Az tényleg nagyon nagy élmény volt nekem. Tehát arra ugye hát jóval többet készültünk, ugye maradt hát egy egész csapatot kellett összeszervezni. Mindenkinek ugye meg volt a saját szerepe, szövege, és arra emlékszem, hogy ott ilyen reggeli próbákat kellett beiktatni, ilyen nulladik órákban, meg hát azért ennek sok készülés benne volt abban az idejében is, csak egy most két fővel azért nyilván könnyebb összehozni. Szerintem könnyebb így próbálni két emberrel. Nekem az különösen is nagyon mind volt ott színpadon lenni. Nem nagyon volt semmilyen múltam ezzel kapcsolatban, hogy én színjátszást, tehát ahhoz bármilyen közöm lett volna, azt gondolom. És az idei Helikon pedig ugye a Rékával a duettben léptünk fel. Ugye ő fiolán játszott, én pedig zongorán. Egy éve talán, hogy elhatároztuk, hogy elindulunk, és nyáron kezdtünk el készülni rá. Szerintem a nyár végén nagyjából azóta. Magát a próbákat én szintén személy szerint nagyon élveztem. Tehát még ezelőtt soha nem léptem fel így páros produkcióban, zenei téren. Úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt nekem. Már maga a készülés is. Ezt a darabot egyébként már többször előadtuk, és szóval itt a Helikonon is már mondhatni, hogy bejáratott volt ez a darab. Ennek örültem, hogy legalább így már valamilyen szinte rutinnal tudtunk oda a színpadra lépni. És a végére szerintem magam részéről jön a darabot, azt így tényleg, hogy mondjam, tehát azért át tudtam én is jól élni. Ugye próbák során is.
3: És ki segítette a ti felkészüléseteket?
4: Igazából én 6 évig jártam zeneiskolába, és alapvizsgát tettem a 6. év végén, és utána úgy döntöttem, hogy nem folytattam a zeneiskolai tanulmányaimat az iskola miatt, meg ugye az énekkar miatt is, meg úgy nagyon sok lett volna a héten a próbák. Így igazából zeneiskolából nem kaptunk segítséget, mivel Örsi is már abba hagyta a zeneiskolai tanulmányait.
3: Hanem akkor ezt így magatoktól, ez azt jelenti?
4: A saját elhatározásunk volt, hogy így induljunk, és a saját szabadidőmből áldoztunk arra, hogy ez a produkció összejöjjön.
3: Ó, hát akkor ennek így különösen nagyon szép fénye van szerintem ennek az ezüst minősítésnek. Egyébként Gabi, egy kicsit még hozzád visszatér, és akkor a többi fesztiválon elinduló gyereketekről is elmondható az, hogy több olyan is volt, akinek nem volt felkészítő tanára, hanem saját maga eldöntötte, hogy ő ezen szeretne részt venni, maga készült.
2: Hát Vesmondónak volt felkészítője, a Kata, a fotósunk, szerintem ő teljesen magától, tehát amit odigettem, mondom, nagyon ügyes fotói vannak, kiállítása is volt már az iskolában, tehát biztos, hogy nem készítette senki. Alice, Csiszán Alice, aki a népdalosunk, őt én készítettem. Igen, de hát Alice nagyon ügyes, és nagyon szeret is énekelni, és az ilyen gyerekekkel, mint akik itt is vannak, és akkor, tehát ővelük nagyon könnyű. A Varga Zsófi, aki fuvolába indult komoly zene, hangszer szólóban, zeneiskolában, Csizimé, Góca Ildikó, ő készítette, tehát zeneiskolából, és tehát általában azért, igen, de tehát olyan, mint Réka és Őrs, azért az úgy kevés. de hát akik tényleg már olyan szinten vannak, hogy gyakorlatilag magukat készítik.
1: És akkor hogy történt ez, hogy elhatároztatok, hogy akkor ti erre fogtok készülni, és akkor elhatároztatok közösen, hogy milyen műveket fogtok majd ott előadni?
4: Igazából nekem több régi ilyen fuvola duettem is volt, mert én ezen az iskolában kamara produkcióban is részt vettem, és nyilván saját, úgy saját darabokkal is felléptem, hogy zongorával kísértek, tehát szólisztikus darabokkal, és igazából először felé mentem, de igazából a katolikus rádióban, az egyik reggeli műsorban hallottam meg Ötvös Gábornak ezt a számát, és nekem annyira megtetszett, hogy én úgy voltam, hogy ezt mindenképpen el szeretném játszani valamikor valakivel, és először egyébként Visi Varnabással játszottam el, ugye aki zongora művész, a Városi Vegyes Karnak a 2024-es karácsonyi koncertjén, és az a következendő évben Örsivel úgy döntöttünk, hogy akkor ezzel Helikonon akár el tudnánk indulni, mert tényleg önnek is megmutattam a művet, és nagyon őt is megragadta, így közös elhatározással arra jutottunk, hogy akkor ezt a művet választjuk. Egyébként többet is nézegettünk még, hogy hát ha esetleg kettőbe tudunk indulni, vagy összejön még.
1: Egy volt, ez azt jelenti, egy...
4: De ezt az egyet tudtuk így beválni, főleg miattam, mert az érettségikre, meg minden másra is sokkal többet kellett készülni, mint gondoltam volna, úgyhogy, de ez az egy darab volt, amiben én már nagyon biztosnak éreztem magamat, és ugye mivel Örsivel az iskolai karácsonyi koncerten is elő tudtuk adni, így még többet tudtunk közösen együtt felépbe is ezt gyakorolni.
3: Mennyire része a terveiteknek a zene, az éneklés? Ugye most ti ketten már érettségiztek, tovább tanultak, milyen irányba mentek?
4: Hát nekem nem csak az éneklés, hanem a fuvolázás, illetve a közösségben való éneklés is. Én úgy gondolom, hogy bármilyen messze is megyek el innen, vagy ha esetleg olyan városban fogok több évet élni, ami nem Egerszeg, ott is meg fogom találni azt a közösséget, ahol én ezt tudom folytatni, mert nekem tényleg úgy érzem, hogy a mindennapjaimnak a legparányibb, meg a legnagyobb pillanatait is azt adja, amikor zenélhetek, vagy éppen énekelhetek.
1: Bibor?
5: Én a Rékával teljesen egyetértek, meg szerintem nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk a Rékával, mert nekem is nem telik el úgy nap, hogy ne énekeljek, ne vegyem elő otthon a gitárt, és valamit ne játszok rajta. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy tényleg bármerre megyek, én mindenképpen szeretném folytatni az éneklést, és nem szeretném abba hagyni.
1: Még mielőtt elkezdtük volna a felvételt, azért kiderült, hogy Réka tanítóképzőbe készül, te viszont egy egészen más műszaki pályára készülsz. Emellett is fog azért működni az, hogy minden nap szeretnél énekelni? Vagy minden többet?
5: Igazán bízom benne, hogy menni fog.
3: Örs, most csak a Helikon kapcsán két teljesen új területen kipróbáltad magad. Mi a folytatás? Egy harmadik terület, vagy valamelyiknél lehorgonzol?
6: Én nem tervezek vele szakmai szinten tovább menni, így a művészetekkel sem. Magában ettől függetlenül hobbi szinten nagyon is szeretném megtartani, és mint hogy mondjam, őkedvelő azért továbbra is benne akarok maradni ebben a zenei életben, tehát valamelyest követni szeretném. Meg azért hát nyilván a zongorát azt továbbra is meg akarom tartani, mint hangszert is. Darabokat ugyanúgy tanulok. Nekem picit más a tervem, én az orvosi pályára szeretnék majd menni, de attól függetlenül megragadott engem szerintem nagyon is tehát egyrészt a zenei része művészeteknek, a színjátszás is akkor két éve, az is nagyon megragadt és nagyon megtetszett. Azt azóta nem folytattam úgy komolyabban, viszont az elét azt tényleg szerencsére otthon van egy kis digitális zongoránk, úgyhogy azért ott azon magamnak tudok játszani. Meg hát amikor van rá alkalom karácsonyi koncert, vagy és van hasonló, azért ott is igyekszem produkcióval felépni. Magában a zene az nekem is nagyon fontos részt képezi a személyiségemnek is. nem mondom, nekem nincs mindig idő rá, azért ugye a hétköznapokban leülni zongorázni, vagy így hosszabban zenét hallgatni. Viszont amikor sikerült tényleg úgy komolyabban foglalkozni vele, az egy nagyon feltöltő érzés tud lenni. Úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a jövőben is megtartani és folytatni.
1: Gabi, és neked mi lesz a folytatás? Lesz-e két év múlva újabb?
3: 10. jubileum, hogy készült a helyükben ünnepséged.
2: Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy lesz. Nagyon bízom a gyerekekben, hogy továbbra is lesz kedvük, lesz kitartásuk, jön énekelni, lesz kedvük, és szoktam mondani, hogyha esetleg fogyunk még, akkor még mindig van kamara. Kamara lehetőségünk, tehát lehet mondani, hogy amíg élünk és mozgunk, addig énekelünk, és szeretném, hogy ez így legyen.
3: Ezt kívánjuk mi is, már csak azért is, hogy apa mentünk ilyen derűs arcokat láthassunk. Köszönjük szépen a
1: beszélgetést. Amit kár, hogy a rádióhallgatók nem láthatnak, amit belünk itt szembe a fiatalok és Gabi is mosolygó arccal itt. Hát akkor gratulálunk először is a sikeretekhez, és akkor azt kívánjuk, hogy az álmaitok, akár az érettségi, akár a felvételi, és a következő helikonok mind teljesüljenek.
4: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin és Sárközi Violetta köszönti önöket. Sok helyen pünköstkor részesülnek a bérmálás szentségében nem csak a hitoktatásban résztvevő középiskolások, hanem a katekumenek is. Erről beszélgetünk két meghívott vendégünkkel, Molnár János atyával és Takácsné Megyeri Saroltával.
1: Akkor mennyien voltak azok itt Zalaegerszegen, akik részt vették a bérmálkozásban, illetve a katekumenátusban?
2: Csak a saját plébániámról tudom mondani, mert hogy Egerszeg viszonylatában, hála Isten, a többi plébánián is van felnőttek felkészítése a szentségek vételére. Itt a mi plébániánkon az idei esztendőben valahogy úgy jött össze, hogy az átlagosnál szerintem most magasabb volt a létszám. 14-en voltunk ott ezeken az alkalmakon, a felkészítőkön. Nem mindenki kérte most így a felnőttek közül a szentségek vételét, mondván, hogy ő neki most még kell idő a felkészítésbe, de mondjuk azt, hogy ha ez a létszám így mondjuk így fixre vehető, jóval magasabb, mint az előző évben például, hogy most ez hogy jött így össze, ez azért nem hinném, hogy amiatt, hogy mert hogy most aztán mindenki hitre ébredt, és most nem tudom, milyen katartikus dolgok történnek.
1: Talán hallanak egymástól arról, hogy itt jó képzés van, vagy jó hitoktatás, és hogy ebbe felnőttként is érdemes bekapcsolódni.
0: Esetleg a Zalaegerszegi Városmisszió, vagy tehát, hogy most azért az elmúlt években nagyon sok olyan felület volt, ahol az egyház kilépett a városlakói elé.
2: Én csak bízok ebben, majd a Sáréné mindjárt elmondja, hogy ő honnan hallott erre az egész. Bízok abban, hogy tényleg ez a sok-sok olyan nyitott program, amire mások is megvannak szólva, hogy ez is célba tud érni. Egy dolgot hadd szabadjon kiemelni, amit abszolút látok, a személyes meghívás. Nem én, hanem emberek megszólítanak másokat, hogy látom, hogy te az életed, hogyha te téged érdekel, van egy ilyen lehetőség, el lehet jönni. Szóval ez a fajta meghívás, hogy hívek mondják el az körülöttük élőknek, és az ismertségi körükben élőknek, hogy akkor van ilyenre is lehetőség, és hogy ennek a híre már mondjuk az, hogy egyre jobban elterjedt, hogy van lehetőség felnőttként is. Mert azért ez nem egy általános információ, hogy hát gyerekként esetleg elmaradt valami, akkor felnőttként ezzel hogyan lehetne tovább lépni. És talán Sári néni, igen, ön is így hallotta meg ezt a történetet.
3: Igen, így hallottam meg tőled. Egy nyomtatás alkalmával mondtam, hogy milyen nagy örömért, hogy tavaly, hogy itt voltam a bérmáláson, meg az követő misén, és hát annyira megszállt, vagy annyira befogadtam azt az érzést, mint hogyha én is bérmálkoztam volna. És aztán akkor János atya rögtön mondta, hogy hát van erre lehetőség a katekum keretében, és akkor kaptam egy jelentkezési lapot, hazavittem, kitöltöttem, és le is adtam, és október közepén indult ugye a katekum, és nagyon kedves kis közösségé alakultunk, tényleg ott annyira jó éreztük magunkat a két hetenkénti összejövetelen, mi elmondtuk, hogy akkor mi volt, mit éreztél, volt-e hatása az imádságnak, meg a szentírás olvasásának, tehát valóban nagyon felkészültünk rá, úgy hetenként újra, és az első nem voltam itt, és jaj, mondom, nem tudom, hogy mi a lecke, hogy mit kell, mivel kell készülni. És mondta, hát nem kell készülni, de aztán én a Máté evangéliumát végig kijegyzeteltem, úgyhogy egy hét alatt, és akkor mentem, akkor Lukáccsal is foglalkoztunk, János evangéliumát nagyon szerettem, és hát maga az ünnepség, a bérmálás.
1: Sárika néni, amikor beiratkoztál erre a képzésre, akkor a családtagjaid, a gyerekeid mit szóltak hozzá?
3: Igen, jó. Az unokámnak mondtam, ugye ő 11 éves, a Boldi mondta, hogy ő is fog majd bérmálkozni, egy-két év múlva, nem tudom, hetedikben, vagy mikor, nem tudom, mikor bérmálkozna, De mami, tényleg, te miért bálkozol? Igen, mondom, elmondom, mert nekem az hiányzik, tudod, nekem a gyerekkoromban ez elment.
1: Sarika néni, ha csak egyetlen egy dolgot kiemelhetnél ebből a katekumenátusból, amire jártál majdnem egy évig, igen, mi lenne az az egy dolog, ami nagyon-nagyon megfogott téged? Vagy esetleg azt mondod, hogy hú, ez egy olyan ismeret, amit eddig nem tudtál.
3: Igen,
1: most nagyon pedig nagyon jó dolog, hogy megtudtad.
3: Hú, de jó volt. Igen, nagyon jó volt, mert ismeretileg nagyon sokat kaptam. Ugye rendszereztük az egész vallási evangéliumokat, a katekizmus véges végig, és annyira egyrészt a tudás megkaptam, tehát a rendszert, hogy hogy smint, mi, hogyan épül, és miből fakad meg. Hát azok a gyönyörű Jézus idézetek, amit Jézus mondott, az evangélisták, is leírták az evangéliumokat, amellett meg a másik pedig, hogy barátságot. És az, hogy tényleg igényem van arra, hogy reggel felébredek, és már imádkozom.
2: Ezek a találkozási alkalmak így két hetente, ahhoz már az elején fixáltuk, ahhoz nagyon kevés, hogy mindenről kimerítő, mély ismereteket szerezzünk.
1: Ez mindenütt egy év? Vagy van, ahol ez hosszabb?
2: Úgy tudom, hogy még itt Egerszegen is van olyan plébánia, ahol két éves ciklust megtartották, hogy itt örülök annak, hogy egyáltalán erre tudnak vállalkozni felnőttek, hogy na akkor, akkor egy behatárolható egy éven belül meg lesz akkor a bérmálásuk, vagy éppen bármelyik szentségvétele. Szóval visszakanyarodva arra, hogy már az elején tisztáztuk, hogy képtelenség ezekbe az alkalmokba mindent belesűríteni. Szempontokat tudunk, impulzusokat, gondolatokat, és aki amennyit tud még maga így hozzáolvasni, Székely János püspökatyának a könyve a Hit kapuja, illetve a Tomkának a könyvét, a Bevezetés a keresztény életbe, azt tudtuk így akár fejezetekből, vagy nagyobb témakörökből, onnan tudtunk meríteni, de ahogyan Sári néni mondta, igenis volt szentírás olvasás ezeken az alkalmakkor, hogy kiemelt részleteket, akár Jézus példabeszédeit tematizálva, vagy éppenséggel egy-egy csodája, vagy nagyobb egység a szentírásból, ami valahogyan kapcsolódhat esetleg az akkori témához. Szóval megpróbáltunk akkor ilyen formán is, aztán de szerintem sok minden múlott azon, Sárli néni, hogy önnek is fontos volt az, hogy újabb ismereteket szerint, és akkor otthon képezték még. Utána olvastak dolgoknak.
3: Olyan jó volt ilyenből olvasni, mert ugye ilyet hol megyek meg? Tudod? És az...
2: Bűnbánat szentségére, vagy bűnbocsánat szentségére való felkészülés, ennek a Lyukat könyv sorozatnak van egy kiadása, ami kifejezetten csak a Jónásra készít fel. Lelkiismerő vizsgálat van benne, szempontok egyáltalán a Jónás szentségéről, és hogy tényleg ezeket a könyveket így előszeretettel tudjuk ajánlani ilyenkor.
1: Amikor középiskolások készülnek a bérmálásra, akkor ők egy meghatározott tanmenet szerint, de mindenki ugyanazt végigcsinálja. A katekumenátusban nyilván az a nehézség, hogy más-más idő szakában kerül be az ember ebbe a képzésbe egyrészt, másrészt pedig más-más a hitének az elmélyülésében más-más szakaszon van. Van, aki keresztség előtt áll, van, aki első áldozás előtt, és van olyan, akinek mindez már megvan, már csak a bérmálkozás jelenik. Ezt hogy lehet kiküszöbölni?
2: Azért azt is szeretném így elmondani, én ezt érzékelem a fiatalokkal való foglalkozásban, nem, 9-ben van a bérmálás, 9-eseknél, és ott is érzékelem azt a fajta eltérő háttérrel rendelkező, akár addigi életükben megmutatkozó dolgokat, hogy aki vallásos családból származik, ő ennek vagy az értékét, vagy az árnyoldalát hozza. Van, aki úgy érzi, hogy ő túl lett tolva már, és hogy neki ez már sok volt, és hogy na akkor hogyan is lesz ez neki személyes hite. Van, aki meg az abszolút nihilből jön, pedig fiatal még. Tehát, hogy van olyan, akinek a szülei nem vallásosak, de ő meg igenis érdeklődő és kíváncsi. Tehát ott is van azért, de ahogyan igen, te is mondtad, azért a katekumenátusban sokkal jobban kijön az, hogy az eltérő életkori különbségek, az eddigi élettapasztalatok és a vallásos ismerettel való találkozás is, meg egyáltalán a keresztény élettel való találkozás, hogy most mondom így, hogy Sári néni, ő itt van mindig a templomban, jársz rendszeresen szentmisére, csak a bérmálás szentsége eddig még nem volt az övé. De ő neki volt már alapban egy vallásos tapasztalata, hogyan él az egyházi közösség. Ugye ő ebben benne van. Míg volt olyan katekumen, akinek aztán tényleg nem. Hogy eddig ő neki, ő nem járt templomba, vagy nem voltak meg neki ezek, és hogy ő, például aki most volt keresztelkedő, őt a gyermekei vitték közelebb a Jóistenhez, és kezdett el érdeklődni, hogy akkor ez most micsoda. Tehát nagyon nagy a szúrás tényleg itt a katekumenátusban.
1: A pünkösd akkor az a közösség, tehát az egyház alapítása vagy megalakulásának az időszaka is. És nyilván itt felmerül az a kérdés, hogy azok, akik most megbírmálkoztak, akár a katekumenek közül, akár a fiatalok közül, bevonhatók-e a közösségekbe?
2: Bevonhatók lennének. Ha ők is úgy gondolják, meg a hívek, akik már benn vannak az egyház közösségében, hogy ők is nyitottak erre. Szóval ennek a két kereslet kínálatnak nem tudom, találkoznia kellene azért valahol, mert néha úgy látjuk, hogy a templomba járó hívek sem érzik azt, hogy ja, hát akkor őket is be kellene csatornázni, se a katekumenek mondjuk nem érzik azt, hogy ja, hát akkor lehetne még mélyíteni ezt a fajta közösséget. Ez, hogy hogyan lehetne jól, persze habitus kérdése is, hogy ki az, aki jobban szeretne aktivizálódni, van, aki csak egyszerűen a személyes Isten kapcsolatát szeretné mélyíteni, tehát van ebben azért ilyen fajta is, de szerintem nem egészen világos, és megint csak azt szeretném elmondani, hogy a pap szerintem itt is az, hogy megfeszülhetek itt, akármit is csinálok, hogyha a hívek azok, akik na, elhívják, hogy gyere el velem, akkor gyere el a mi közösségünkbe. Például ezt is úgy látom, hogy sok közösség nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy újakat befogadjon, mert hogy akkor ha megint újra alkalmazkodni, megint újat megismerni, szóval ez biztos, hogy nagyon nehéz. Mindenkinek föl van adva a lecke, az újoncnak is, aki most ismerkedik a hittel, meg azok is, akik már régebb óta közösségben vannak, de szerintem most akkor visszakanyarodva így a szentírási részhez, hogy azért ott az csak Szent Pálra gondolunk, nagyon sokan gyanakodva nézték, hogy ki ez az új elem, meg biztos csak azért jön, egész eddig ellenünk volt, most aztán, szóval ez biztos nagyon nehéz volt régen is, az ősegyházban is, hogy az újakat hogyan kell beintegrálni, bevonni, beépíteni, egyáltalán elfogadni. Meg az újoncnak is nagyon nehéz lehetett az, hogy egy teljesen új életformára kellene átszoknia.
4: Illetve, hogy becsatornázódjon az eddigi közösségekbe. Nagyon örültem annak, hogy itt is a Szentlélek váró ima 9-et is működik, hogy régen azért ez nem volt annyira magától értetődő, hogy a pünkösdre is felkészülünk, hanem megvolt a karácsony előtt az advent, húsvét előtt, a nagybőt, pünkösd előtt, meg a semmi. És hogy ahogy így hallgattam az elmélkedéseket így az elmúlt napokban, és így végignéztem a híveken, hát volt egy ilyen kis szurkáló gondolatom, hogy ugyanaz a 8-10-15 ember, aki egyébként is mindig itt van a misén, vagy ezen azon, és hogy így elmormoljuk ezeket az imákat, de hogy valóban életté válik-e bennünk, hogy igen, a közösségek talán nem érzik magukat elég erősnek az újításra, hogy ez is a pünkösdnek a lényege, hogy a meglévő közösség is valahogy átadja magát a léleknek. Ezt hogyan lehet elősegíteni, hogy a közösségek így egymásba átszövődhessenek?
2: Olyan kérdés ez szerintem, amire válaszolni tudok, de megválaszolni, vagy megfejteni biztos, hogy nem tudom. Talán ahogy nem szabad belefáradnunk abba, hogy próbálkozunk újra és újra. Mindenféle lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy akkor valahogyan bekapcsolódjon mindenki, akik már benn vannak, ők még tudatosabban éljék meg. Azért most mondom így, hogy már tettetek utalást, hogy volt kismillió program már eddig is, ami azért egész új kereteket is ad lehetőséget annak, hogy akinek az a fajta lelkülete inkább, vagy lelkiség, ami közel áll hozzá, akkor abba is nyitottá legyen. mondom, nem akarom túl bőrére ereszteni, csak tényleg, hogy hogyan lehetne, nem szabad belefáradnunk ebbe. Újra és újra lehetőséget kell teremteni, megnyitni az alkalmakat erre, és mondom, a személyes megszólítás az, amit ha én mondom, az lepattan sokakról. Ha egy másik hívő hívja a hívőt és keresőt, annak hisz, elfogadja, és azt mondja, hogy jó, akkor te miattad, csinálom. Amúgy különben, hogy ha nem a mint a János atya és mint pap, hanem mint ismerősöm, annak én is, ha mondom, akkor talán oké, de ha így, hogy na most hirdetek egy programot, az szerintem kevés lesz.
5: Köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Molnár János atyával, zalaegerszegi plébánossal és Takácsné Megyeri Saroltával a bérmálkozásról és a katekumenátusról.
6: A Sárvári Oratórikus Kórus a Sárvári Szent László templom felszentelésének századik évfordulójára

0: Ja, 2026. június 27-e és 28-a, szombat és vasárnap este 9:30-tól, Sárváron, a Szent László templom előtti téren.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Mária Rádió Régió Veszprémben a 95,1 frekvencián.
5: A béke nem üres szó, hanem elkötelezettség és életmód. A békét nem szabad üres szónak vagy illuzórikus elvárásnak tekinteni. A béke elkötelezettség is olyan életmód, amely lehetővé teszi, hogy kielégítsék minden ember jogos elvárásai. Az energiához, a gyógyszerhez, a technológiához való hozzájutás, de ide tartozik a klímaváltozás felügyelete is. Csak így lehet építeni az emberiség jövőjét, elősegíteni teljes értékű fejlődését, ma és holnap. Különösen találó hatodik Pál pápának évtizedekkel ezelőtti megfogalmazása, hogy a béke új neve a fejlődés. A béke biztosítása érdekében ezért támogatni kell számos fejlődő országnak 2007-ben meghatározott makroökonomiai céljait a gazdag országok hatékony szociálpolitikai intézkedéseivel és a vállalt segélykötelezettségek teljesítésével. Amen.

0: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvencián.
1: Arany János, itthon. Mint a madár a fészkére, szomjú vándor hűvös érre, mint gyermek a anyaölbe, vágyom én, enyájas körbe. Itt enyelgő kis családom közt van az én jó világom, kün borong már a magasban, itt örökké csillagos van. Csillogó szem, mosolygó ajk, ez az, amit szívem óhajt. És küszöbömet áttal lépve, ez derül itt, én elémbe. Szívem ifjúl, gyermekké lesz, kis örömet nagynak érez, körülem is ártatlan kedv játszik, pillangója repked, és felejtem egyelőre gondjaimat a jövőre. Mi nehéz súly függ a vállon, nehogy kedvük búra váljon. Gyermekszívvel, öntudatlan, nyugszom meg e gondolatban, hogy övéit el nem hagyja, ki mindnyájunk édesanyja. Arany János.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa a Real Madrid tiszteletbeli tagja lett. Háladó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Real Madrid igazgató tanácsa a klub tiszteletbeli tagjává választotta 14. Leó pápát. Stadionba látogatása után június 11-én jelentették be a döntést, írta a vasárnap.hu. Florentino Pérez egy egyedi Real Madrid mezt ajándékozott a Szentatyának. A mez hátulján polgári neve Robert F. Prevost, valamint az egyes szám szerepel. A sportot kedvelő egyházfő útja során futballszimpátiájáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy a Real Madridnak vagy az FC Barcelonának szurkol-e, mosolyogva válaszolt. A pápa minden csapatnak drukkol, de Robert Prevost a Real Madridnak. A madridi klub vezetése szerint a pápa személye túlmutat a sportvilágán, ezért a tiszteletbeli tagság odaítélésével nem csak a látogatás emlékének kívántak adózni, hanem annak az egyetemes üzenetnek is, amelyet 14. Leó a béke, az emberiség és az összetartozás jegyében képvisel világszerte. Hálaadó szentmisén vettek részt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az Egri Bazilikában, írta a Főegyházmegye. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, és hálát adunk azokért a fiatalokért, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, példás közösségi életet éltek, ezért kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. Szent beszédében Szent Barnabás apostol életére utalva mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Javasolta, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, melyben a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit találják. 14. Leó pápa enciklikáját is figyelmükbe ajánlott a Ternyák érsek, amely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól, hogy vallási tartalmakat is keressenek a digitális világban. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat. A vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Az én anyukámnak az édesanyja 14 éves korában meghalt. Úgyhogy ezen az oldalon az édes nagymamámat nem ismerem, csak az úgynevezett mostoha nagymamámat, aki gyerekkoromból emlékszem rá, minden nap elmondta a rózsafűzért. Az imakönyvébe el voltak kopva a lapoknak a sarkai, annyit imádkozott. Közben az ő természet szerint egy ilyen tűzről pattant karakán hölgy volt, és rákba halt meg 1969-ben. Én egy szerdai látogatási napon lehettem nála, ő ekkor 67 éves volt, de nem ismertem rá, ahogy már morfiumozták, abszolút utolsó stádium volt, és akkor oda mentem, hogy nagymama megismert, és meg ilyen hangon, rögtön folytatta a mondatot, hogy azt ígérte a szűzanya, hogy szombaton 11 órakor jön érte. A betegek elmondták, mert aztán ott voltam a halála után, hogy szombaton 11 órakor felkiáltott, hát amennyire lehetett olyan állapotban felkiáltani, szűzanyám, szűk ez az alagút, de ha segítesz, akkor átjutok rajta, és ez pontosan szombaton 11 órakor volt. Ez óriási nyomot hagyott bennem. Ilyen a szűzanyával való kapcsolatom is, hogy megszerettem egy szemét, akit a mennyei atya nagyon szeret, és a Szent Háromság rendkívüli módon szeret. Ez a személyes kapcsolat részemről azt jelenti, hogy bárhol lehetek, eszembe jut és gondolkozom rajta. Nem elmélkedés, ez egyszerűen egy szeretett kapcsolat. Úgyhogy ez a mai napig így tart szerintem, és ez így is fog, és itt a zenekar vezető, ha mondhatom ezt, az a szűzanya és a Szent Háromság.

0: Bíró Gábor, zenésznek, az Atlasz Együttes alapító tagjának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet. Szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed. Kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Legyünk lázadók! Istenhez kiáltunk nemzetünkért. Mutasson utat! Hol a menekülés? Hol a menekülés a rabságból? Mert a rabság nem az, ha szöges drót vesz bennünket körül, hanem rabsága a cselekvés tehetetlensége. Rabság a panaszkodás. Rabság az egyenlőtlenség. Rabság az, ha nem tudunk együttműködni. Rabság a gyűlölet. A magyar mindig fellázad, ha eléri lelke mélyét valami presszió, vagy ha az önazonosságát érzi érintve. Ideje van, hogy megérezzük, hogy lázadni kell, mert a lázadás az önvédelem. Önvédelem volt 1989 és 90, önvédelem volt 1956, 1920, 1848, és sorolhatnánk. Most is nagy a veszély. Lázadjunk fel, és legyünk a megértés, a másik megértésének forradalmárai, az együttműködés forradalmárai. Szent Györgyi Albert is erre hív minket, a kis katekizmusában. A jelenlegi világválság nem az egyes nemzetek gazdasági visszaesésének az összege. Világjelenség, amit semmiféle helyi intézkedéssel nem lehet megszüntetni. Csak globális, mélyreható változásokkal hozható helyre. Ha az ember fellázad az idejét múlt eszmék kormányzási szempontok ellen, olyan gyökeres változásokkal, amelyek az embert felszabadítják a jelenlegi terror uralkodása alól, és lehetővé teszik, hogy bámulatra méltó képességeit saját javára hasznosítsa, tegye jobbá az életét ahelyett, hogy tönkre silányítaná. Az ilyen forradalom feleslegessé tenni a hadseregeket, és az embert felszabadítaná egy nyomasztó teher alól. Ez lehetne az emberiség második aranykorának kezdete. A tudomány és a technika fejlődése összeegyeztethetetlen a mostani avult politikai elképzelésekkel és társadalmi kapcsolatokkal. Ez a diszharmónia indította el a két világháborút, és ha nem szüntetjük meg, elvezethet egy harmadikhoz is, és talán az emberiség teljes pusztulásához vezet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Most hallgassuk figyelmesen a mai napra szóló evangéliumi részt Szent Máté könyvének 5. fejezetéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemed szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog elvegye a ruhádat, add annak oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádióhallgatók, nagyon nehéz, de mégis nagyon fontos dolgot kér tőlünk ma Jézus, hogy a rosszat ne viszonozzuk rosszal, hogy ne viselkedjünk, gondolkodjunk a szemed szemért, fogad fogért elv szerint. Pedig annyira bennünk van ez, ösztönösen annyira szeretnénk így viselkedni, gondolkodni. De ha a rosszat rosszal viszonozzuk, akkor csak növeljük a világban a gonoszságot. Jézus pedig arra hív minket, hogy inkább csökkentsük, ne pedig növeljük. Jézus azt kéri, hogy követve az ő példáját, inkább viseljük el a gonoszságot, s jóságunkkal, szeretetünkkel inkább csökkentsük mások szívében a gonoszságot, gyűlöletet, haragot, durvaságot. Akarunk-e Jézus társai lenni abban, hogy ne növekedjen a bűn, a gonoszság a világban, hanem inkább csökkenjen?
1: Mai ima szándékunk, Urunk Jézus Krisztus, tégy minket a béke eszközévé, hogy a jó terjedjen, hogy téged képviseljünk, hogy téged mutassunk be embertársainknak, akik még nem ismerik a te jóságodat és szeretetedet, hogy megszűnjön a háború, a békétlenség, megszűnjön a gonosz a szívekben, a családokban, a társadalomban, a világban.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szombathelyi stúdióból én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. A műsornak a címét, kedves hallgatók, tudják, minden két hétben ugyanebben az időpontban szólal meg, együtt a szinodális úton. A szinodalitás gondolatát Ferenc pápa ébresztette fel, aki azt mondta, hogy járjunk a párbeszédnek az útján, beszélgessünk egymással. Szinodalit azt jelenti, hogy együtt járni az úton és beszélni. Beszélgetni a közös dolgainkról, közös értékeinkről, megosztani egymással a tapasztalatainkat. Ez történik ebben a műsorban is. Nagyon sokan vállalták azt, hogy járjuk együtt a szinodális utat, beszélgessünk együtt, osszuk meg a tapasztalatainkat, élményeinket, mert ahogyan Ferenc pápa fogalmazott, ebben Isten szent lelke szólal meg. Bizonyára így is van. Amikor 14. Leót megválasztották pápának, őnek az első mondataiban ott volt, hogy számára fontos a szinodalitás. És ezért a Mária Rádió ezt a műfajt is komolyan veszi, és gyakorolja annak legyen módja szerint. Tapasztalhatták a kedves hallgatók is, hogy a legkülönbözőbb személyekkel, legkülönbözőbb tapasztalatokkal, megtérésekkel, Isten útjával találkozunk folyamatosan ebben a műsorban. Hogyan dolgozik az Isten az ő hívő népében, ezeket osszuk meg egymással, minden alkalommal. Most egy szombathelyi egyházmegyés programról, ami nemrég történt, fogunk beszélgetni a résztvevőkkel. Ennek a programnak a címe pedig Szentek nyomában, ifjúsági zarándoklat. Amikor itt járt Szent II. János Pál pápa 1991-ben, annak is a nyarán, akkor azt mondta az ő beszédében, hogy ahol most van ő, ez a szentek földje. Tényleg az. Nem csak közismert szentekről van itt szó, például Szent Mártorról, aki itt született Szaváriában, nem csak Szent Quirinről, Szent Kerényről, aki itt szenvedett vértanúhalált, de nagyon sok névtelen keresztény is van, akiknek a nevét nem jegyezte fel a krónika, de tudunk róluk. Itt haltak vértanúhalált, Szavária földjén. János püspök atyának volt a gondolata, hogy járjuk be a szentek útját, járjuk az ő nyomukban, tanuljuk tőlük. Akikkel most erről beszélgetünk, Filomína nővér, Kerényi Kata és Egervölgyi Lilla. A Filomína nővér, mint sejthetik, ő egy szerzetes nővér, Kerényi Kata Mária Rádió egyik önkéntese, Egervölgyi Lilla pedig diáklány résztvevője volt ennek a gyönyörű zarándoklatnak. De az a jó, ha minden imádsággal kezdődik. Kezdjük el mi is imával. Uram Jézus, légy velük most. Te vezetsz bennünket az életutunkon. Az, hogy ki tudjuk mondani azt, amit ebben a műsorban ki kell mondanunk. Hogy eljusson az az üzenet, amit te akarsz üzenni a kedves hallgatókhoz. És érintse meg a szívüket minden olyan üzenet, amely tőle származik. Amen.
2: Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te vagy, és köszönjük, hogy magadhoz szívsz bennünket. Köszönjük, hogy szent életre hívsz, hogy hozzád közel lehessünk. És köszönjük, hogy szentek nyomában zarándokolhattunk, és zarándoklunk egész életünk folyamán, attól, hogy tőlük tanulva egyre hamarabb, egyre közelebb érjünk hozzád. Amen.
3: Uram Jézus, köszönöm, hogy részt vehettem már többször is ezen a zarándoklaton, hogy megadtad ezt a lehetőséget, és kérlek add, hogy most ki tudjam mondani azt, amit kell, és add, hogy ez a üzenet minél több fiatalhoz eljusson, és hogy ők is kedvet kapjanak az zarándoklathoz, és hogy egyre inkább tudjanak közel kerülni hozzád. Amen.
4: Jöjj, Szentlélek, segíts nekünk a következő egy órában, hogy minél több embernek, fiatalnak, felnőttnek, idősnek egyaránt a szívét, lelkét meg tudjuk nyitni, a mi tapasztalatainkon keresztül adj nekünk gondolatokat, jó szavakat, és méltó módon tudjunk emlékezni erre az elmúlt 6 évre, amit megéltünk közösen a zarándoklatban.
0: Filomena nővér, mutatkozz ebbe röviden. Ugye az, hogy nővért mondok, ebből kiderült, te szerzetes vagy.
2: Igen. Domonkos rendi nővér vagyok. Már jó pár évtizede meghívott az Úr erre a különleges útra, hivatásra, amiért nagyon hálás vagyok. Szombathelyen léptem be a rendbe, és most már 11. éve újból itt vagyok a városba. Brenner iskolába tanítok, hittant, illetve lelki órákat, csinórákat tartok, és hát nagy örömmel veszek részt mindig ilyen külön alkalmakon, amikor hát a fiatalokkal vagy gyerekekkel lehetünk erősítve bennük a hitet, együtt járva az utat az Isten felé és egymás felé.
0: És ott voltál kísérőként az zarándoklaton.
2: Így van, kezdet óta Kata meghívott ebbe a zarándoklatba, és minden évben eddig el tudtam menni, nagyon hálás vagyok érte, nagyon szeretem ezt az utat.
0: Ha már Katát említetted, akkor kérem Kata bemutatkozását.
4: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kerényi Kata vagyok, lehet egy picit talán ismerős a név. A kezdetek óta vagyok a Mária Rádió Szavárjának az önkéntese, akár műsorkészítőként, riporterként vagy hírolvasóként. Az utóbbi pár évben Székely János püspökatyával készítjük a Hitkapuja című műsort, minden második héten vasárnap hallgathatnak minket. Biblia magyarázattal, most éppen az apostolok cselekedeteinél tartunk, ha esetleg ez valakinek felvillantja a képzeletét, akkor a következő vasárnap hallgathat minket. Mindemellett óvónőként dolgozom, és hitoktatóként végeztem tavaly a Győri Hittudományi Főiskolán, ebből kifolyólag különböző csoportokkal foglalkozom, többek között a Szentek Nyomában, zarándoklattal, fiatalokkal, 13-tól 25 év közötti fiatalokkal, és mivel Jákon élek, ezért a Jáki plébánia életébe is belefolyok, akár hittantábor, akár bérmálás felkészítés, vagy első áldozás különböző ünnepek kapcsán.
0: Ugye Lilla van még, Egervölgyi Lilla, az, aki kortársaival együtt megszólított volt erre a zarándoklatra. Te vállaltad is azt, hogy beszámolsz majd róla. Röviden mutatkozz ebbe.
3: Én Egervölgyi Lilla vagyok, egy átlagos tanuló lány. Táplán Szent Kereszten élek, ott is jártam általános iskolába, és most már középiskolás vagyok, 10. osztályos, Köszegre járok az Árpádházi gimnáziumba. Ott rengeteg barátot találtam, de a Szentek Nyomában zarándoklatra még általános iskolás koromban 6. osztályosan mentem először, egy barátnőm hívott, és már akkor egy hatalmas élmény volt, ezért amikor tudok, minden évben csatlakozok.
0: Elmondanátok az útvonalát, milyen még Szentek Nyomában jártatok konkrétan?
4: A meghirdetett útvonal az két fő irányban halad, az egyik a Batthyány családnak az iránya, ami hogyha Szombathelytől kiindulva Jákon keresztül Szentpéterfán át Németújvárba, tehát Ausztria területén Güssingbe vezet a legelső napnak a, vagy talán a második, ugye Filomén, a második, bocsánat, közben itt korrigálok, második napnak a közepén, odaérünk Németújvárba, a Batthyányiakat, Batthyányi Stratmann Lászlót és családját ott temették el, ott van a templomnál, a Ferences templomnál, a kolostornál a sír, és azt szoktuk meglátogatni, ott egy szentmisét is mondunk mindig.
0: Ugye Batthyány László mondod, de ő Boldog Batthyány László.
4: Így van, Boldog Batthyány Stratmann volt, igen, és a feleségével, Korett Mária Teréziával is így szoktunk párhuzamosan foglalkozni, illetve az ő családi házas életükkel és a mintaszerű családi életükkel. a gyermekeikkel, a tevékenységeikkel, a foglalkozásukkal, illetve az utolsó helyszínünk a Szent Gotthárd zsida, ott Boldog Brenner Jánosnak a vértanúság útján is végigmegyünk a keresztúton.
0: Amelyeken ő ment akkor, amikor kicsalták a plébániáról, és így közben meggyilkolták.
4: Az utolsó, így van, az utolsó útján is ott végigmegyünk, ahogy mondod József atya, illetve magát a tettnek a helyszínét is meglátogatjuk minden évben. Az a záróhely, és onnan érkezünk vissza Szombathelyre. Jellemzően a virágvasárnapi hétvégén járjuk ezt, péntek, szombat, vasárnap, ezt az útvonalat, ezt a Szombathely, Ják, Szentpéterfa, Németújvár, Szent Gotthárd és vissza Szombathely, és a vasárnapi napon, virágvasárnapon szoktunk bevonulni, mint Jeruzsálem gyermeknépe a Székesegyházba, ahol ugye Püspök atya celebrálja a ünnepi szentmisét.
0: És mindez gyalog, vagy kerékpáron, vagy hogyan?
4: Jellemzően gyalog. Vannak szakaszok, amelyeket busszal vagy vonattal tudunk teljesíteni ahhoz, hogy beleférjen a 2,5 napba, de összességében 40 és 50 kilométer között megyünk egyébként ezen a szakaszon.
0: Kik voltak a megszólítottak, a meghívottak? Talán Lilla beszéljen erről, jó?
3: Főleg a fiatalokat hívták mindig, és amikor először jelentkeztem, akkor én 6. osztályos voltam, utána ugye mindig még a következő években is mentem, és igazából ez a korosztály főleg a 10x évesek, a tinédzserek, akiket főleg hívtak, és mentünk is, szerintem egész sokan mindig ott voltunk, és hát igazából mindenhonnan jöttek, tehát nem csak Szombathelyről, hanem nagyon sok helyről érkeztek diákok.
0: Jó, minden hővér. Tudnál valami szívderítőt mondani a tartalomról? Milyen lelki programok voltak?
2: Hát, még egy picit visszaugrok, ha nem baj, ugyan, az előző kérdéshez, mert közben szó járt az eszem, hogy szerintem ez is olyan szép dolog, hogy talán kezdetek óta így van, hogy 7.-8. osztályosok levelet kapnak Püspök atyától, egy meghívó levelet, mely nagyon kedvesen invitálja őket erre a zarándoklatra, és a felsőbb évesek, tehát 9-től 25 éves korosztály pedig interneten tájékozódhat erről a zarándoklatról, illetve talán már azért többekben benne van már ez a dátum, legalábbis azokban, akik jártak már ezen az úton. És akkor előző kérdésedhez pedig, hát válaszként most nagyon erősen bennem van az idei zarándoklat, ahogy megérkeztünk a vasútállomásra, mert ugye idén kivételesen a vasúttal indultunk, akkor
0: Szombathelyről,
2: uh-huh. Igen, akkor az lepett meg, hogy Simon Dávid atyával 3 fiatal legény érkezett Sopronból, ugye Dávid atya ősszel került Sopronba, és úgy örültem, hogy már is erre a zarándoklatra az új helyéről is, hát 3-an jöttek, 2 10-es, meg 1 11-es fiú, csak sajnálom, hogy közülük egyik se tudott most eljönni a stúdióba, de olyan jó volt látni, hogy ennyi fiatal van, és sok megtért fiatal van, akik lelkesen jönnek, imádkoznak. Például, amikor leszálltunk a vonatról, akkor kérte Püspök atya, hogy imádkozzuk a rózsafűzért, és hát nem volt gond, hogy akiket megszólítottam, akár az említett nagyfiúk, akár Lilla, akár egy 7. osztályos fiú is, aki Brenner iskolából jött velünk, rögtön igent mondtak rá, mert természetes az, hogy imádsággal kezdjük a zarándokutat. És emellett, hogy egymást is erősítettük az imádságban, meg a jelenlétben, meg a mosolyokban, a szeretetben, amellett nagyon jó volt hallani, például Batyán Stratman Lászlóról ott Güsszingbe, éppen Dávid atya beszélt róla, olyan életerősen jött át Batyán Stratman László életének az üzenete, és olyan jó volt utána látni a kriptában is Batthyány Stratmann László erekéit, illetve feleségének a koporsóját, meg még ott a kisebb-nagyobb gyermekeiknek a koporsóit, hogy ő tényleg ott van. És segít

0: felkarolásáért, az a kórház, amit ő üzemeltetett tulajdonképpen az ő életében, a feleségével egyetemben,
1: saját költségén,
0: mindent a saját költségén üzemeltetett, és gyógyította szemorvosként az embereket, és rendkívüli módon szerették őt és a családját, mert rendszeresen a környezetükben rábízott szegényebb sorsú embereket felkarolták, és mindemellett nagyon mintaszerű példás családi életet is éltek a feleségével, illetve a számtalan gyermekkel, akivel megáldotta őket Isten. Tehát ő egy nagyon-nagyon nagy példakép a mai családok számára is. Mind a mellett, hogy ez mindig elmondásra kerül, nem így kezdődött az élete, tehát ő is egy kicsit varga betűvel indult, hogy úgy mondjam, mielőtt rátalált volna a feleségére, tehát ő arra is hiteles példa, hogy a jó Isten mindenhol megtalálja az utat.
1: Isten egyenesen ír görbe vonalakon, ezt tudjuk jól. Batthyány Stratmann László, boldog Batthyány Stratmann Lászlóról egy-egy gondolatot, egy-egy értéket, amit ti annak tartatok, megosztanátok hallgatókkal?
2: Nekem azt számít nagyon sokat, hogy így a mindennapokban mennyire tudott Isten közeli maradni, és hogy mindig a családja mellett is ott volt, és a szegények, a betegek mellett is ott volt, valahogyan tudta rászánni az idejét arra, hogy segítsen másoknak.
3: Nekem pedig az, hogy élhetett volna úgy, hogy csak magával törődik, maximum még a családjával. Igen. Mindene meg volt ehhez, a sok pénze, minden adottság. Hát erre irányíthatta volna, hogy úgy, mint esetleg más pénzzel bővelkedő emberek, csak magának éljen. De neki nem ez volt fontos, hanem ennél valami sokkal több, hogy gyermekeknek adjon életet, ahogy ugye hallottuk ismét, 14 gyermeke született. Mindegyiknek örült, időt szánt azzal, hogy velük legyen. De hogy emellett, családi élet mellett, akitől erőt nyert, az a jó Isten volt napi reggeli szentmisékkel, ahol ő, illetve a fiú gyermekei ministráltak, és este a közös rózsafűzérrel fejezték be a napot, és hát biztos, hogy ez adott az egész életének, életüknek, családi életüknek keretet, megtartó erőt.
1: Mit hoztál magaddal a szívedben, a gondolataidban, Batthyány Stratmann László üzenetéből, amit ő úgy az utókorra hagyott? Nem úgy, hogy most ezt hagyom az utókorra, hanem az ő életét, szavait, tanítását. Mi volt az, ami téged, mint diákembert megfogott?
2: Hát nekem az, hogy mindig nagyon közvetlenül tudott fordulni az emberekhez, és így folyamatosan segíteni szeretett volna. De hogy a betegek mellett a családját sosem hanyagoltál, és sok időt töltött velük, és őket is, a gyerekeit vezette ezen az úton, hogy ők is tudjanak Isten felé fordulni. És hogy ő nem hanyagoltál Istent sem ezek mellett, hanem hogy ott volt, és a szentmiséken például mindig találkozott vele. És hogy ezt így tudta csinálni, mert erőt merített az Isten szeretetéből.
1: És komoly belső kapcsolata volt a jó Istennel. Nagyon jó. Hogy tapasztaltátok, hogy mennyire hatott az ő személye a zarándokokra? Hogy szívesen vették, vagy utána is beszélgettetek róla, vagy ők is előhozták?
0: Én azt gondolom, hogy főleg azok a gyerekek, akik rendszeresen visszatérők hozzánk, mert hogy most már számtalan olyan fiatal van, aki rendszeresen évről évre visszatér, mivel mindig más beszél a helyszínen, Németújváron, ezt úgy kell elképzelni a kedves hallgatóknak is, neked is, József atya, hogy minden helyszínen egy megemlékezés van az adott boldoggá avatott szeméről, annak családjáról. És első évben például Püspök atya volt, aki a gondolatait megosztotta. Az is egy nézőpont. Aztán volt, hogy Simon Dávid atya osztotta meg. Szintén egy nézőpont. Volt, hogy Majláth Tihamér atya, aki velünk tartott, osztotta meg. Ez mind különböző szemszög, különböző látásmód. És ahogy apránként rakjuk össze, azt gondolom, ez számít nagyon sokat a gyerekeknek, hogy valaki innen fogja meg a személyiségét, valaki onnan is. Valamelyikhez mindig tudnak kapcsolódni, valamelyik mindig megérinti őket ebből.
1: Mennyiben

0: vannak a szentek példaképpé, mintává a mai fiatalok számára. Hogy látod, Dilla? Tehát, hogy egyáltalán fontos se az, hogy hát Istenem, szentek vannak, csodálatos személyek, Istennek az emberei, együttműködtek a jó Istennel. Egy olyan korban, amikor a legtöbb hozzád hasonlókorú fiatalt leköt a virtuális világ, meg a virtuális világnak a különböző hősei. Hogy látod te ezt?
1: Szerintem nagyon fontos, de nehéz ezt valahol elkezdeni sok fiatalnak, mert ameddig nem ismeri őket, vagy az ő életüket, addig nagyon nehéz őket úgy tisztelni, vagy például úgy feltekinteni rájuk, mint igazi példaképek. Viszont, hogyha egy kicsit mélyebben egy-egy szentnek a történetét, az életét, megismerjük azt, hogy mégis mit csinált, hogyan élte az életét, akkor már sokkal könnyebb hozzá így kapcsolódni, vagy úgy feltekinteni rá, mint egy példakép. Nekem nagyon fontos az, hogyha megismerek egy szentet, akkor megkeressem benne azt, hogy mi az, ami számomra példakép az ő életéből, és hogy ezt a most az én életemben hogyan tudom hát hasznosítani, vagy hogyan tudom azt felhasználni, amit ő talán sok évvel ezelőtt megcsinált, azt én most hogyan tudom átvinni az én saját életembe.
0: És úgy érzed, látod, hogy a kortársaidnál is ez valahogy így működik? Akik zarándoklaton voltak természetesen.
1: Szerintem igen, így működik, mert amikor megismerjük őket egy tanítás, amikor valaki beszél róluk, akkor szerintem sokakat megfog az, ahogyan így hallanak arról, hogy nekik is néha voltak nehézségeik, és valahol mégis ki tudtak lépni belőlük, és mindig az Istenhez tudtak fordulni.
0: A másik szent, akinek a nyomán jártatok, Boldog Brenner Jánosa. Ugye gyönyörű élete volt neki, egy derűs, vidám, fiatal ember volt, nagyon komolyan vette a papi hivatását, és akkor egy alkalommal hát gyilkost kezek megölték. Hogy történt ez? Az ő vértanú halála?
2: December 14-én éjszaka, nem sokkal éjfél előtt kihívta őt a plébániáról.
0: Ez a Rabakettei plébánia volt, ugye?
2: Igen, igen. Azzal a hírrel, hogy talán nagynénje, ha jól emlékszem, ő beteg, halálosan beteg, el kell jönni, ellátni őt. Ugye akkoriban különösképpen is nagy hangsúlyt fektettek arra, hál' Istennek, hogy ha valaki már közel van az átlépéshez, akkor meg tudjon gyógyni, megerősödjön a betegek szentségének felvételében, illetve a szent áldozásban. Ezért János atya is, így ahogy éjjel talán már el is szundított addigra, mire kopogtatott ez a fiú a plébánia ajtaján. Valamikor meghallotta ezt a hírt, akkor ő se volt rest, és felöltözött, elment a templomba, magához vette az oltári szentséget, és a rövidebbik úton ment, ami a dombon keresztül történik.
0: Meg erdőn keresztül.
2: Erdőn keresztül is egyben, így van, mai napig is, hál' Istennek, erdőn keresztül járhatjuk ezt az utat. Ez egy körülbelül 20 perces út, ahogy ő maga fiatalságában siethetett ezen az úton, de alig, hogy elhagyta a templomot, akkor már megállították őt, ellenőrizték, hogy tényleg ő-e az a személy, akire ott várnak. Ő valószínűleg nem gondolt arra, hogy hát ellene bármi támadás készülődik, adta az igazolványát, hiszen határ közeli helyről beszélünk, ott élt ő, ez mindennapos volt akkoriban.
0: A hallgatóknak mondom, hogy abban az időben határsáv volt.
2: Így van.
0: Tehát a határhoz hogy a 20 kilométeres távolságon belül, ha valaki akart eljutni határ közelébe, vagy a határ irányába, külön engedélyt kellett kérni a rendőrségtől. Ő meg ott élt, tehát neki meg volt erre az engedélye, de azért utolúszfélen igazoltatták az embereket.
2: Igen, igen. De ezért nem is fogott ott gyanút, mert ha gyanút fogott volna, könnyen lehet, hogy visszamegy a plébániára, de gondoltam most is, hiába éjfél körül van, de hát ellenőrzik. És ahogy indult tovább az úton, ott megtámadták, aztán fiatal szervezetű lévén, meg sportos szervezetű lévén tovább szaladt a célja felé, de aztán már a második helyen ott nem tudott elmenekülni, 32 készszórással ölték meg, 5-6-an lehettek a gyilkosai, és köztük számomra mindig olyan megdöbbentő, hogy egy nő is volt, hogy tudott egy nő ebbe így részt venni, aki hát így érzékenyebb lelkű, ahogy mi gondoljuk legalábbis. És hát azért kellett a 32 készszórás, mert az oltári szentséget védte a mellkasára szorítva, és ezért nem tudtak a szívéhez közel férkőzni a késsel. Még akkor is élt, amikor rátaláltak. Most számomra is első alkalom volt az, hogy láttattam a vértanúság konkrét helyét. Azt a házat, ahol felgyújtották a villanyt, amikor hallották a dulakodást, és aminek a hírére, vagy hát jelére, hogy felgyulladt a villany, szétrebbentek a gyilkosai. Döbbenetes, hogy ez történt, megtörténhetett, de olyan jó ezt tudni, hogy János atya nem féltette az életét, amikor megfenyegették püspök atyán keresztül, hogy hát bármi történhet vele. Ugye püspök atyát arra kérték előtte, hogy helyezze el onnét, különben ki tudja, milyen következmények várnak rá. És a püspök atya behívatta János atyát elmondani neki mindezt. Akkor János atya erre azt mondta, hogy nem félek. És püspök atya ott hagyta őt a szolgálati helyén. És hát ez lett a következmény, hogy fiatal életét adta ő Jézusért, és a rábízottakért.
0: Milyen hatása volt ez a zarándokló fiatalokra? Lilla.
1: Hát biztos, hogy nagyon megrendítő első körben ezt hallani, hogy ilyen is történhet, de kicsit motiváló is tud lenni, hogy ne féljünk attól, hogyha így az életben nehézségek adódnak, és hogy a legfontosabb dolgok mellett merjünk kitartani, akkor is, hogyha nehéz.
0: Szentek nyomában zarándoklat. Lassan a műsoridő végére érünk, de azért még van egy kis időnk, még 10 percünk van, mutatja Gábor a önkéntes technikusunk, úgyhogy még más szentet is követtetek, nyomban jártatok?
3: Alapvetően Boldog Batthyány Stratmann László, illetve Boldog Brenner János, akinek az útját járjuk. De mellette, ahogy említettem, Koret Mária Terézia, Lászlónak a felesége is.
0: Akinek egyre... úgy tudom, a boldogavatása már folyamatban.
3: Folyamatban, igen, igen, de még csak Koret Teréziának tudom mondani, de nagyon szeretnénk, igen, hogy ez a boldogavatás megtörténjen.
0: Hát ilyenkor azt mondják, Isten szolgálja. Igen.
3: Igen, ő még az, akiről így, mint feleség, mint egy szent életű feleség, aki folyamatosan a férjének az életét gazdagította, a gyermekei életét, és részt vett a férje munkájában. Őróla is nagyon sokat kommunikálunk a gyerekek felé. Ez is egy fontos üzenet, hogy a mai világban mennyire fontos az ennyire hűséges, egymást tápláló házasság minden tekintetben, amennyire ők ketten ezt képviselték abban a világban a gyermekeikkel.
0: Igen, Filomena nővér.
2: És az is eszembe jut, hogy hát Kicsit így is éljük a szentek útját, hogy egymással találkozunk. Ugye Szent Pál mondta, hogy szentek vagytok. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy kezdetek óta Püspök atya is mindig részt vesz a zarándoklaton, és úgy gondolom, hogy az ő élet példája is, ahogy kitartóan, erősíttel, nagy szeretettel éli elénk az életet, az is egy nagyon jó példa, meg ahogy beszélgetünk egymással, lehetnek azok picik, mondjuk hatodikasok, akik éppen mellénk kerülnek, vagy épp Lilla, emlékszem évekkel ezelőtt is, ahogy megismerkedtünk a zarándoklaton, olyan jó volt hallani benneteket, látni a mosolygós arcotokat, érezni az erős hitet az életetek mögött, és most meg idén ezek a fiatal, új ifjak, akik jöttek, én csak ledöbbentem, hogy kettő közülük mezítláb jött. Első nap vége felé megszólalt egyikük, hogy hát itt szúrósabbak a kövek, mint Medjugorjéban. Ebből kiderült, hogy Medjugorjében jártak, és ott is mezítláb mentek fel a Krizsevácra. És olyan aranyos volt, másikuk meg épp arról számolt be, amikor egy pihenőbe beszélgettünk, hogy hát ő nem vallásos családból származik, de októberben, ahogy elmentek Medjugorjéba, ő ott megtért, mondta a pontos dátumot, hogy melyik hónap hányadikán történt mindez. Olyan jó ezt látni, hogy manapság is a fiataloknak fontos a Jóisten, fontos a szeretet, időt szánnak arra, hogy mindezekbe töltődjenek, szentek nyomából töltődjenek, és így értem azt, hogy egymás hitéből is táplálkozunk, egymás hitéből is erősödünk a magunk életszentség felé vezető útján. És ezt olyan jó látni, igazi szinodális út.
0: Igazi szinodális út, így van. Kata, mintha akarnál valamit mondani.
3: Igen, ahogy Filoména beszélt, ennyitott összesen csak eszembe, hogy ezt a gondolatsort így magam részéről hozzátegyem, hogy mintha a szemünk előtt nőnének fel a jelenkor és a jövő szentjei ebben az elmúlt időszakban, hogy tényleg kicsik voltak Liláik is, amikor ebbe becsatlakoztak hatodikosként, most már 11-esek, és ugye a korhatárt mi 25 évnél zártuk, tehát hogy még bármeddig jöhetnek velünk, és már koordináló feladatokat is el tudnak látni, és elfogadnak, és vállalnak, és akarják. Tehát, hogy ahogy először mi mentoráltuk őket, aztán ők mentorálják a következő kisebbeket. Most például Liláékhoz volt beosztva 3 fiatal fiú, aki még csak 7. osztályos, és még abszolút először járt mind a 3, és ahogy a lányok koordinálták, a Lila és a társa, ahogy koordinálták őket, annyira jó volt látni, hogy ők már abban a korban vannak, amikor ezt teszik, és pár évvel ezelőtt még ők kaptak hasonlót tőlünk, vagy akár az idősebbektől. Tehát, hogy ez egy nagyon gazdag, azt gondolom, ilyen szempontból, ilyen szent élményből gazdag találkozás.
0: Ez az zarándoklaton részt vehetnek nem csak a szombathelyi egyházmegyés fiatalok, hanem úgy tudom, bárhonnét.
3: Alapvetően a bérmálkozókkal kezdtük el, akik bérmálkozásra várnak, a 7.-8. korosztály, de aztán azt éreztük, hogy nyitnunk kell. Egészen egyszerűen volt ez a hívás, hogy ezt így tágítsuk. Meghirdettük az egyházmegyének. Ezt úgy kell elképzelni, hogy délről, Tóth-Szerdahely, Muraszemenyéről minden évben vannak fiataljaink. A nyugati csücsökből, Szentgotthárd, Magyar Lakcsörötnekről minden évben van. Középről, Celdömök, Alsóságról minden évben. Ugye itt van a központ Szombathely, Kőszegről,
2: Jákról.
3: Igen, Jákról most már második évben csatlakozik hozzánk az általános iskolának egy nagyobb csapata az első szakaszra. Van szakaszjárás is, tehát nem csak az egészet lehet végigjárni, hanem különböző szakaszokon is be tudnak csatlakozni, amikor ez lehetséges. És most már második évben nagyon szép számban Simon Dávid atya és az ő csapatából, attól függ, hogy éppen Győrben tanított vagy Sopronban, a Cucor Gergely iskolából jött most 21 fiatalunk, 21 fiatal, két tanárnővel, akik rendkívül jó csapattagok.
2: És az Orsolyit a gimnáziumból, Sopronból.
3: Igen, és most már ez a második év, hogy a Győri Egyházmegyéből is itt csatlakoznak hozzánk. Tehát ez most már mondhatom, hogy regionális.
2: Így van.
0: Mikor van pontosan ez a zarándoklat? Szó volt róla, mondtátok, de azért még egyszer mondjátok ki, minden évben ugyanabban az időpontban, jól tudom.
3: Virágvasárnapos hétvégén, pénteken indulunk, és virágvasárnapi ünnepi szentmisével zárunk.
0: Tehát minden évben ugyanakkor van.
3: Igen. Ez az egyetlen, bocsáss meg, ez az egyetlen év volt a kivétel, mert az időjárás elvitte az időpontot, egy nagyon-nagyon kemény időjárás, ezért most júniusban tartottuk, de egyébként az állandó időpontunk a virágvasárnapi hétvége.
0: Valakiben fölébredt a vágy beszélgetés hallatán, hogy a jövőre én is úgy elmennék. Akkor tudja, hogy mikor van pontosan, mikor írja be a naptárába, és hol kell ezt jelentkezni, vagy hogy hirdetitek meg, milyen fórumokon?
3: Van egy e-mail címünk, azt most szeretném elmondani a hallgatóknak, ez a szenteknyomában9700@gmail.com, erre bármikor lehet e-mailt írni és érdeklődni a részletekről, illetve kérdésedre a válasz, minden egyházmegyei plébániára küldjük az értesítőt, és a vasárnapi felolvasásokban, amikor a hirdetések vannak, akkor közvetlenül előtte folyamatosan hirdetik az
4: atyaális egyházért.
0: Nagyon szépen köszönöm, közösség, hogy eljöttetek, hogy megosztottátok a tapasztalataitokat a Magyar Rádió hallgatóival. Sajnos lejárt megint a műsoridőknek ez a hátulütője, hogy egyszer befejeződnek lejárni, de nem is baj talán, mert akik hallgattak bennünket, azoknak a lelkébe tudás sikerül oda csempizni egy kis örömet, egy kis más világot, mint ami a világban körülöttünk van. Több legyen a derű, a békesség, az öröm. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt vagytok, itt voltatok. Reméljük, hogy máskor is beszélgethetünk még hasonló témákról, és megoszthatjuk a hallgatókkal ezeket a tapasztalatokat, különösen egy zarándoklatnak a tapasztalatait. Kedves hallgatóim, sajnos befejeződött a műsor, nem tudunk tovább beszélgetni. Együtt a Szinodális úton műsorban a Szentek nyomában zarándoklatról hallottak. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője.

0: Hírperce.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Márton Áron püspökre emlékeztek a bécsi Kamilliánus kolostorban. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Leó pápa a barcelonai Sagrada Familia Bazilikához utazott június 10-én este, hogy szentmisét mutasson be és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A bazilika legmagasabb tornyáról a pápa egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától kapott ismertetést, aki az Organización Nacional de Ciegos Españoles csoportjával érkezett. A spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban. Az ONSZ-e a Sagrada Familiával közösen azért készítette a 172 méter magas Jézus torony makettjét, hogy a vakok számára is elérhetővé tegyék Gaudí alkotását. A kislány ezen a tapintható modellen mutatta be a torony építészeti részleteit a Szentatyának. Majd egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának a toronyról, aki egy rózsafüzért ajándékozott neki. Hálaadó szentmisével és előadással emlékeztek Márton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szent Györgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamilliánus kolostorban a Márton Áron emlékév alkalmából, írta a romkat.ro. A boldoggá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamilliánus szerzetes prédikációjában Márton Áron lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. Pál László püspöki helynök plébános röviden beszámolt a Márton Áron püspökkel megélt élményeiről és a temetés napjáról. Valaki egy nemzeti színű szalagot helyezett a koporsó mellé, hálával, magyar néped felirattal. Megjelent két fekete ruhás bőrkabátos férfi, kivették a nemzeti színű szalagot a koporsó mellől és eltávoztak. A magyar nép háláját nem lehet ellopni. Márton Áron püspök életpéldája, népiért vállalt szolgálata szívünkben él. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok Éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország harmadik legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Telkibán, FM 100,6.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
5: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukac@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriellát hallják, ez a műsorunk a Magasztallak, Uram! A Mária Rádióban. Ez a műsor egyházi zenéről szól, illetve liturgiáról. A mai napon folytatjuk az eukarisztia misztériumának megünnepléséről szóló részt. A szövegeket a liturgika könyvből veszem, melyet Várnagy Antal írt. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy amikor az eukarisztiát ünnepeljük a szentmisében, a szentmise áldozatban magát, az Úr Jézus Krisztus testét és vérét vesszük, valóságos testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt. Nagyon sokszor áldozunk két szín alatt, ami most már sok templomban szokássá vált. Hogyan is áldozunk két szín alatt, illetve mik azok a lehetőségek, ahogyan kialakult ez az áldozás? Ugye, amikor a szentmisében elérünk ahhoz a részhez, amikor a pap felmutatja az átváltoztatott Úr Jézus testét, és elmondjuk az Isten bárányát, ezután már csak az az imádság van, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Akkor vonulunk ki. Az általános rendelkezések, vagyis a római misekönyv általános rendelkezései nem beszél arról, hogy állva vagy térdelve áldozzanak a hívek. Arról sem beszél, hogy kézbe vagy nyelvre történjen a szent ostya helyezése. A térdelve áldozás a 11.-16. század között lett általános. A kézbe áldoztatás a kovásztalan kenyér bevezetésével szűnt meg a 9. század óta. Az eukarisztia iránti fokozódó aggályos tisztelet következtében a Memoriale Domini instrukció 1969-ben a püspöki karokra bízta a kézbe áldoztatás bevezetésének lehetőségét. Az állás vagy térdelés külsősége is valamilyen belső lelkületet tükröz. Hogyha állva áldozunk, az állva áldozás legkevésbé sem jelent kevesebb hitet vagy tiszteletet, hanem inkább a megváltott, bűneiből föltámadt ember boldogságának magatartása ez, a megdicsőült Krisztus fogadásakor. Ennek a lelkületnek a kifejezése volt az ős keresztények állva áldozása, a középkor bűnbánatot hangsúlyozó lelkiségével szemben. A kézbe áldoztatás a keresztény ember krisztusi nagykorúságának kifejezője. A magyar püspöki kar az állva áldoztatást kezdettől fogva engedélyezte. Ez egy püspökkari körlevélben olvasható, amit 1966. szeptember 16-án írt a magyar püspökkar. A kézbeáldoztatás lehetőségét az 1986. június 25-26-án tartott püspökkari konferencián engedte meg, emlékezetbe idézve jeruzsálemi Szent Cirill misztagógikus katekézisének szép mondatát, ami így szól: amikor odamész, bal tenyeredet tartsd, mint trónust a jobb alá, hogy a királyt fogadhassa, és tenyered mélyére vedd Krisztus testét, mondván ámen. Mai gyakorlatunk szerint a jobb kezet tesszük a bal kéz alá. Egyébként az áldozó dönti el, hogy melyik formáját választja a két áldozási mód közül, kézbe vagy nyelvre. Egyiket sem szabad megtiltani, sem rákényszeríteni. Mivel azonban a szent áldozás az Úr ajándéka, azért kapjuk és nem vesszük, így tehát a híveknek a felhatalmazott szolgálattevő nyújtja, és nem ők veszik, illetve az áldoztató edényt és kelyhet nem adják egymás között kézről kézre. Ez is a szentségi és istentiszteleti kongregáció instrukciója, az 1980-as évben kiadott instrukcióból. Az áldozás helyét illetően kezdetben odavitték az oltári szentséget a hívekhez, vagy a hívek járultak az áldozati oltár asztalához. Volt, hogy mellékoltárnál áldoztattak, vagy a főoltár rácsainál is. Később, a 13. században két diákonus hosszú kendőt tartott az áldozók elé. Majd ezt a kendőt asztalra vagy padra tették a szentély és a hajó között. Ez már a 16. században volt. Ebből fejlődött az áldoztató rács a 17. században. Ma kettes sorban járulunk az oltár elé. Ami a szentáldozás gyakoriságát illeti, általános elv az, hogy gyakran, sőt akár naponta, de egy nap csak egyszer járuljunk szentáldozáshoz, mégpedig a Szent Mise keretében. És most hallgassunk meg egy zenét, mielőtt folytatnánk az áldozásról szóló felolvasást. A szenvedő Jézusról szól Rosellinek, Palestrinának és Rosellinek a műve, Adoramus, Adoramus te Christe, ez a 16. századból való ének. Latinul fogjuk hallani, a szenvedő Krisztusról szól. Ugye ezekkel az énekekkel szoktunk áldozáshoz kivonulni, ami az Úr Jézusról szól. Van olyan sok-sok énekünk, ami a szenvedő Krisztusról szól, van, ami a feltámadott Krisztusról, vagy általános használatra Jézusról, mint Úrról szól. Ugye már előző műsorunkban az oltári szentségről való énekeket végigvettük, ezért a mai adásban a Jézusról szóló énekeket fogjuk sorra venni. Tehát hallgassuk meg Adoramus te Christe latin szöveggel ezt az éneket, mely Jézus, szenvedő Jézusról szól. Áldunk téged, Úr Krisztus, magyar fordítása, bús szívvel áldunk. Néked éneklünk, mert a keresztfán a bűnösnek váltságdíjat hoztál. Szenvedtél értünk holtig. Úr Krisztus, Úr Krisztus, légy te segítségünk. Tehát meghallgatjuk Palestrina Rosselli művét vegyes karral.

Folytatjuk az áldozásról. Tehát az áldozás a mai szentmisében úgy történik, hogy kettesével oda járulunk a pap elé, és így áldozunk meg, akár kézbe, akár nyelvre kérjük a szentostját, az Úr Jézus Krisztus valóságos testét. A vérét pedig, ha két szín alatt áldoztatnak, akkor külön abból is kapunk, vagy bemártja az atya és nyelvre teszi, akkor nyilván kézbe nem kaphatjuk, de tudjuk, hogy jelen van a szentostjában Jézus Krisztus teste és vére. A negyedik századig, tehát az őskereszténység a negyedik századig minden szentmisén mindenki megáldozott. Attól kezdve rohamosan visszaesett az áldozáshoz járulás, csak a kolostorokban maradt meg a vasárnapi áldozás a középkorban. A visszaesés oka egyrészt, hogy az ariánizmus elleni küzdelemben Jézus istensége került előtérbe, és ez, mint tiszteletteljes és félelmetes titok, visszatartotta az embereket az áldozástól. Másrészt a középkortól kezdve a bűnbánattartás szigorúsága is hozzájárult a szentség ritkább vételéhez. Nagy önmegtagadások és bőtök kellettek, hogy megelőzzék a szent áldozást, később már minden áldozás előtt kellett gyónni. Ez a 10. században volt. Fellépett a lelki áldozás eszméje. Innen származik, hogy másokért, főleg halottakért lehet felajánlani a szent áldozást, és az a gondolat, hogy a pap mindenki helyett áldozik. A mai egyházi törvénykönyv előírása szerint a szent eukarisztiába való beavatás után minden hívő köteles legalább egy évben egyszer szent áldozáshoz járulni. Ezt a parancsot a húsvéti időben kell teljesíteni, ha csak megfelelő okból egy éven belül más időpontban nem tesznek neki eleget. Ez ugye az Anyaszentegyház 5 parancsolatában van leírva, hogy évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Hát ez nyilván olyanokra vonatkozik, akik a lelki életüket nem igazán veszik komolyan, vagy nem sok időt szentelnek rá, hiszen, mint tudjuk, az Úr Jézus Krisztus teste és vére éltet bennünket, a lelkünket, tehát minden szentmisén, amikor csak tudunk, áldozzunk meg. A napi kétszeri áldozás lehetőségét az új kódex vezette be 1983-ban. Ezt írja: aki a szent eukarisztiát már magához vette, ugyanazon a napon ismét megáldozhat. Ez a 917-es kánonban van leírva. De már az 1973 évi instrukció is engedélyezte az ismét szó értelmezésének kérdését, a Szent Szék hiteles törvénymagyarázattal döntötte el, amely szerint az ismét kifejezés csak is kétszeri, nem pedig tetszőleges számú áldozást enged meg egy napon. Másodszor is lehet áldozni, egyedüli feltétel, hogy azon a teljes szentmisén részt vegyen, amelyen újból áldozni kíván. Kivétel csupán, ha valaki utolsó útra valóul veszi magához így az Úr testét, akkor természetesen nem föltétel, hogy ez a második áldozás mise keretében történjen. Ez tehát a 917-es kánon jegyzete volt. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy akkor szokták igénybe venni ezt a második áldozást egy napon, a második áldozást, ha valami családi összejövetelen szentmisén vesznek részt együtt, vagy valami nagy ünnepségre megy, és ott az ottani szentmisén is részt vesz, hiszen egy nap elég egyszer megáldoznunk, ezekben a különleges esetekben ugye megengedi az egyház, hogy kétszer áldozzunk egy nap. Most pedig ismét meghallgatunk egy zenét, szintén az Úr Jézus Krisztusról szól, az ő szent testéről. Ez Mozartnak Ave Verum Corpus Natum című műve, szintén egy énekkari mű, és ennek a zenének az a fordítása a szövegnek: Jézust nézzed, bűnös lélek,
Nézd, mint szenved Isten, szent fia. Jaj, hogy kellett vétkeinkért így kint, kínhalállal halnia. Szíve vérét ontá értünk, fájdalomnak nagy férfia. Drága Jézus, szálljon ránk is fönn az égben glória. Ez tehát egy Mozart mű, hallgassuk ezt is meg Vegyeskari feldolgozásban.

A mai Magasztalak Uram egyházzenei műsorban a liturgiáról beszélünk, hogy hogyan alakult ki az áldozás, a Szentmisén az áldozás szertartása, hiszen a mai templomokban már nem látjuk az áldoztató rácsokat sem, ugye, lebontották a II. Vatikáni zsinat után. Ez megszűnt, és a szentély és a hajó, a templom szentélye és hajója között már nem választja el áldoztató rács ezt a két részt. Úgyhogy a szentélyig szoktunk fölvonulni kettes sorban, amikor az Úr Jézus Krisztus testére várakozunk az áldozásra, és ott vesszük magunkhoz. Az áldozók számának növekedésével szükségessé vált, hogy alkalmas férfiak és nők, mint a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatói, segítsenek az áldoztatásnál. Az Immense Caritatis instrukció 1973-ban a püspöki karoknak általános engedélyt adott arra, hogy megbízást adjanak, vagy a helyi ordináriusok is megengedhetik papjaiknak, hogy azok megfelelő világi híveket fölkérjenek a szentáldozás kiszolgáltatására. Ilyen alkalmas személyek például a lektor, kispap, szerzetes vagy szerzetes nő, világi hitoktató, keresztény férfi vagy nő. A diákonus a szentáldozás rendes kiszolgáltatója, a felavatott akolitus az avatással lesz a szentáldozás állandó jellegű rendkívüli kiszolgáltatója. A megbízással fölkért világiak pap, diákonus és akolitus hiányában vagy akadályoztatása esetében segíthetnek az áldoztatásban a megbízás által. A megbízás vonatkozhat a szentmise alatt vagy azon kívül például a betegeknek kórházban vagy házaknál történő áldoztatására, esetenként vagy állandó jelleggel. De mindenképpen helytelen, ha a miséző folytatja a szentmisét, mi alatt áldoztatnak. Tehát az áldoztatás alatt ugye a miséző pap, ha nem ő áldoztat, akkor leül, vagy pedig ugye ő az egyik áldoztató és mellette a segítő. Van ugye szentségi bőjtünk is. A kódex 919. kánonja szerint, aki a legszentebb eukarisztiát magához akarja venni, a szentáldozás előtt legalább egy órán keresztül tartózkodjék minden ételtől és italtól, ez alól kivételt csak a víz és az orvosság jelent annak a bevétele. Az a pap, aki ugyanazon a napon kétszer vagy háromszor mutatja be a szent eukarisztiát, a második vagy harmadik misézés előtt valamit magához vehet akkor is, ha nincs közben egy órányi idő. Ugye nagyon sok atya több helyen misézik, 3-4, sőt van, ahol 5 falut is ellátnak, és ugye a sorban lévő misék között valami ételt magukhoz vehetnek el szerint, az engedély szerint. Az idősek és azok, akik valamilyen betegségben szenvednek, valamint az őket gondozó személyek megáldozhatnak akkor is, ha előzőleg egy órán belül valamit magukhoz vettek. Igen, szokott ez kérdés lenni, amikor az atya érkezik a kórházba, ugye ott is szolgálok, mint kórházi lelkigondozó, és amikor megszámoljuk, illetve megkérdezzük a betegeket, hogy ki szeretne szentáldozást végezni, elmondják, az atya esetleg távolról jön, vagy Vácról jön, dr. Faragó Artúr atya, a kórházlelkész, ha ő van soron, és ugye nem tudjuk pontosan az idejét, tehát a betegeknek szoktuk azt mondani, hogy nyugodtan egyék meg az ételt, amikor hozzák, nincs a betegeknek előírva ez az egyórás szentségi bőjt, hiszen ők betegek, nekik enni kell, és amikor megérkezik az atya, akkor nyugodtan megáldozhatnak. A harmadik paragrafusban tehát említett idősek az általánosabb magyarázat szerint azok az öregek, akiket otthon gondoznak, vagy akik szociális otthonban élnek. A beteg nem feltétlenül ágyhoz kötött, lehet csupán lakáshoz kötött is. Az egyházi törvénykönyv magyarázata ez. És most nézzük meg az O Salutaris
Hostia című éneket, amelyet Liszt Ferenc zenésített meg. Az Ó Salutaris Hostia szintén egy üdvösséges áldozatról szóló ének, a magyar fordítása Ó Üdvösséges Áldozat. Mennyeknek tárod ajtaját, ugye az Úr Jézusról szól az ének. Harcot harcolva szenvedünk, Úr Jézus kérünk, adj erőt. Úr Jézus kérünk, adj erőt. Ámen. Tehát ez a szövege ennek a gyönyörű műnek, melyet Liszt Ferenc írt. Ó Salutaris Hostia, hallgassuk meg együtt.

Az áldozásról beszélünk a mai Magasztalak Uram műsorban. Az áldozási ének más szóval kommunió. Ennek az a szerepe, hogy kifejezze az ének az áldozók lelki egységét, tanúsítsa a szív örömét, és az áldozási körmenetet még testvériesebbé tegye. Ha azonban a szent áldozás után szent csend helyett hálaadó ének is van, az áldozás alatti éneket idejében be kell fejezni. Ha nem éneklik az áldozási éneket, akkor a misekönyvben jelzett antifónát vagy a hívek mondják, vagy egyesek közülük, vagy a lektor, különben a papnak kell azt elmondania a saját áldozása után, mielőtt a hívek áldozását elkezdené. Alkalmas oltári szentségi ének is vehető helyette. Az áldozás után pedig csend, szent csend tartható. Az áldoztatás befejezése után a pap és a hívek, ha mód van rá, kis ideig magukban imádkoznak. Az elmúlt századokban az elsősorban szent áldozásra összpontosító lelkület sokáig csak magánhálaadásra bíztatott. A hálaadás történhet énekkel, közös imádsággal, sőt, az orgona meditatív jellegű halk játékával is bensőségesebbé tehetjük ezt a szent csendet. És ugye az áldozás utáni könyörgéssel fejeződik be, tehát az egyetemes könyörgéseket, a tanítórészt is mindent bezár egy könyörgés, ezt az áldozást is könyörögjünk felszólítással kezdi a miséző az imádságot, és rövid záradékkal fejezik be. A könyörögjünk után nem kell rövid csendet tartani, ha előtte közös hálaadást végeztünk. Ezek után pedig nézzük meg, hogy mi is az a két szín alatti áldozás, hiszen a két szín alatti áldozásról még nem beszéltünk. A két szín alatti áldozás Jézus szavai és rendelése szerint szükségszerűen hozzátartozik az eukarisztikus ünneplés teljességéhez. Ezért a misézőnek minden esetben így kell áldoznia. Az őskeresztény időben ez volt a természetes a hívek számára is. Ennek a szertartása úgy történt, hogy a hívek először a szent kenyeret vették át a paptól, és magukhoz vették. Utána a kehely vételére mentek, amit általános gyakorlat szerint a diákonus tartott. Hamarosan jelentkezett a bor kiömlésének veszélye miatti aggodalom. Ezért Rómában szívócsövet használtak, majd nem konszekrált borral telített edényekbe öntöttek egy keveset az átváltoztatott borból, és ebből áldoztatták a résztvevőket. Keleten úgy oldották meg ezt a problémát, hogy áttértek a bemártással történő áldoztatásra. Róma mindig határozottan ellene volt ennek, mivel így az ivás jelszerűsége nem érvényesült. A 12.-13. századtól kezdődően lassan elmarad a bor színe alatti áldozás gyakorlata. Hozzájárult ehhez, hogy a skolasztika gondolkodásában a jelszerűség háttérbe szorult, a középkori ember számára pedig a láthatóság játszott nagy szerepet, ami csak a kenyérszínnel érvényesült, a kehelyben a bor színében nem volt látható. Persze az a dogmatikai

római misekönyvből 140. pontjában olvassuk. Teljesebben fejezi ki Krisztus akaratát, aki az utolsó vacsorán így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem. Azután kezébe vette a kelyhet és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ez a Krisztus akaratára való visszaemlékezés szempontja. Beszédesebben áll előttünk a mise lakoma jellege, amelyben esszük az áldozati kenyeret és isszuk a lélek italát. Ez a lakoma szempontja. A János evangélium a 6. fejezet 55-ös versében van leírva. Nyilvánvalóbbá teszi a mise áldozati jellegét, amennyiben az új és örök szövetséget az Úr vérével szentesítette, s a vér magunkhoz vételével felidézzük ennek kiontását, ahogy a test kenyér megtörése jelzi Krisztus halálát. Ez az áldozat szempontja. Mindhárom szempont a szentség jelképi mi voltához tartozik, amiből a liturgikus konstitúció, tehát a II. Vatikáni zsinat konstitúció sokszor tesz említést, mivel a liturgia lényeges tulajdonságai közé tartozik a jelszerűség. A láthatatlan isteni ugyanis látható emberi jelekben nyilatkozik és valósul meg. A jelek tehát a megértést és tanítást szolgálják, és így hozzájárulnak a teljes átéléssel történő részvételhez. És most egy olyan zenét hallgatunk meg, amiben az Úr Jézus halálát éneklik meg, Haydn-nek a műve, és ez a mű Haydn-nek Tenebrae Fati Sunt, tehát ez tulajdonképpen Jézus haláláról szól. Fényes nap éjre vált, ez a magyar fordítása, fényes nap éjre vált, míg a zsidók Jézust megfeszítették, és 9 óra tájban felkiáltott Jézus nagy fennszóval: éli, éli, ó, miért hagytál engem? Én Istenem, ó, miért hagytál el engem? Kiáltott Jézus újra nagy fennszóval: atyám, atyám, a te kezeidbe szánom a lelkem, ó, most már elvégeztetett, ezt mondván meghala. Tehát ez Haydn-nek a gyönyörű vegyeskari műve. Hallgassuk meg most ezt.

két szín alatti áldozásról a liturgikus konstitúció 55. pontjában kimondta az elvet. Megengedett a két szín alatt való áldozás nem csak a papok és szerzetesek számára, hanem a világi híveknek is. Az 1965 évi koncelebrálásról és a két szín alatti áldozás rítusáról szóló Ecclesiae Semper kezdetű dekrétum 11 esetet említ ennek lehetőségéről. Ez tehát, felolvasnám, hogy mik ezek az esetek, amikor két szín alatt lehet áldozni. Keresztelkedő felnőttek a keresztelési misében, bérmálkozó felnőttek a bérmálási misében, és az egyház teljes közösségébe visszatérő keresztények. Két szín alatt áldozhatnak jegyesek a nász misében, diákonusok a szentelési misében, apátnők a benedikálási szentmisében. Akiket valamilyen szolgálatra beiktatnak, a beiktatási misén, a szent útra való kiszolgáltatásakor a beteg és minden jelenlévő, a diákonus és a segítkezők, ha saját tisztségüket töltik be, énekelt szentmiséken, koncelebrálás esetén mindazok, akik az együttmisézés alkalmával liturgikus feladatot látnak el, továbbá minden pap növendék. Aztán lelki gyakorlat alatt minden lelki gyakorlatozó. Manapság ugye már nagyon sok esetben két szín alatt áldoztatnak az atyák a szent misében. Ezt ugye a lelki atya dönti el, a miséző pap. Befejezésül pedig meg fogunk hallgatni egy gyönyörű feltámadási vegyeskari éneket Palesztrinának, Jézu Rex Admirabilis. Ez a Jézu Rex Admirabilis című műve gyönyörűen kifejezi azt az örömöt, amit átélünk Jézus Krisztus feltámadásával. Nagy felség, diadalmas Úr, ó csodálatos Jézusunk! Mi jó vagy, fogyhatatlanul áhítunk, lankadatlanul áhítunk. És ezt a gyönyörű szép művet meghallgatva befejezzük mai műsorunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

Énekelni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

0: Hírperce.
1: 14. Leó pápa a Real Madrid tiszteletbeli tagja lett. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A Real Madrid igazgató tanácsa a klub tiszteletbeli tagjává választotta 14. Leó pápát. Stadion belátogatása után június 11-én jelentették be a döntést, írta a vasárnap.hu. Florentino Perez egy egyedi Real Madrid mezt ajándékozott a Szentatyának. A mez hátulján polgári neve Robert F. Prevost, valamint az egyes szám szerepel. A sportot kedvelő egyházfő útja során futballszimpátiájáról is beszélt. Arra a kérdésre, hogy a Real Madridnak vagy az FC Barcelonának szurkol-e, mosolyogva válaszolt. A pápa minden csapatnak drukkol, de Robert Prevost a Real Madridnak. A madridi klub vezetése szerint a pápa személye túlmutat a sportvilágán, ezért a tiszteletbeli tagság odaítélésével nem csak a látogatás emlékének kívántak adózni, hanem annak az egyetemes üzenetnek is, amelyet 14. Leó a béke, az emberiség és az összetartozás jegyében képvisel világszerte. Hálaadó szentmisén vettek részt az egri főegyházmegye fenntartásában működő intézmények vezetői és a diákság képviselői június 11-én az egri bazilikában, írta a főegyházmegye. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, és hálát adunk azokért a fiatalokért, akik kiváló teljesítményt nyújtottak, példás közösségi életet éltek, ezért kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. Szent beszédében Szent Barnabás apostol életére utalva mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Javasolta, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, melyben a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit találják. 14. Leó pápa enciklikáját is figyelmükbe ajánlotta Ternyák érsek, amely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól, hogy vallási tartalmakat is keressenek a digitális világban. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit egyetek és mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözködjetek. Nem, de több az élet az eledelnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarakat.

0: Elsősorban az Isten országát és az ő igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Krisztusban, kedves testvérek, nem szolgálhattok két úrnak. Hallottuk az Úr Jézusnak nagyon egyértelmű szavait. Pedig valljuk be őszintén, hogy legtöbbünket megkísért ez a próbálkozás, hogy úgy 50-50%-ba vagy kinél milyen arányban, de próbáljuk megosztani magunkat, hogy az Istennek is eleget tegyünk, a lelki ismeretünk is megnyugodhasson. Ugyanakkor pedig, hát amit biztosnak érzünk, amit kézzelfogható a földön, azokat is megpróbáljuk a magunk okossága, ügyessége szerint bebiztosítani. De akkor úgy járunk, mint az a menedzser, édesapa, aki nagyon büszke volt egyfelől arra, hogy mindent racionálisan átgondol, és nagy a munkabírása, igyekszik előre haladni a ranglétrán, másrésztről viszont a család is fontos számára, és igyekszik mindent megadni a családjának, nem csak anyagi értelemben. Aztán elérkezik a pillanat, amikor egy rendkívüli vállalati értekezletre hívják be, ahonnan nem maradhat ki, hiszen fontos dolgokról kell dönteni, és másfelől pedig pont ugyanakkor van a gyermekének a tánc bemutatója, életének egy nagy eseménye, amin joggal várja el, hogy az édesapja is ott legyen. És akkor a mi emberünk megpróbál egy kicsit ügyeskedni, hogy bemegy a vállalati értekezletre, aztán egy idő után megpróbál észrevétlenül kisurranni, de hát természetesen észreveszik, aztán lemarad a következő előléptetésről, és akkor nyomja a gázt, ugye még vállalja a rizikót, a baleset veszélyt is, hogy odaérjen a gyermekének az alkalmára, de hát pont mikor már a taps elhangzik és meghajol a gyermek, lement az előadás, akkor ér oda az édesapa, és a gyermek, amikor keresi a nézők között, a sorok között az édesapját, csak hátul pillantja be, hogy éppen beesett a végére. Próbál egyensúlyozni, de valójában mind a kettőt elveszíti. Így vagyunk mi is, hogyha nem szívleljük meg az Úr Jézus tanácsát. Ugye ő azt mondja, hogy vagy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli, vagy fordítva. Tehát, hogyha engedményt teszek az Isten irányába, azért, hogy az, ami biztosabb itt a földön kapaszkodjam, akkor választottam. Akkor a földieket választottam. Akkor a magam okosságát, boldogulását választottam, és nem bíztam magam rá az Istenre. De ha rábízom magam az Istenre, akkor ez a bizalom azt is meghozza, hogy ráhagyatkozom, hogy ő majd gondoskodik, ahogy az Úr Jézus a végén befejezik, keressétek az Isten országát, többit mind megkapjátok hozzá. Napokban olvastam egy fiatal ismert színészünknek a kiállását az édesapja mellett, aki a Mátai Szeretett Szolgálatnál fontos pozíciót töltött be, és egy újságíró méltatlanul nyilatkozott az ő édesapjáról, és akkor próbálta megvédeni, és felsorolta, hogy mi mindent élt meg ő gyermekként, meg fiatalként az édesapjával, a családjukkal, hogy az édesapa hivatásának élt, annak élt, hogy a szegényekről gondoskodjon, hogy amíg a szülők, édesapja, édesanyja a szegényeknek a gyermekeit, a hajléktalanoknak a gyermekeit oktatták, addig ő kint bandázott a felnőttekkel, és így tovább rengeteg szép élményt megoszt. És mindebből az világlik ki, hogy az édesapa nem a karriert, nem az anyagi előrehaladást tartotta szem előtt, hanem az Istentől kapott hivatását, azt, hogy a szegényekről gondoskodjon, hogy a szegényekben, a nincstelenekben magát, Krisztust vegye észre, pillantsa meg, és aztán a többi hozzáadatot neki. De drága jó testvéreim, amikor az Úr Jézus beszél, hogy Istent vagy a mammont válasszuk, akkor nyilván a mammon alatt alapvetően az anyagiakat szoktuk érteni, de nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy az Istennel szemben nem csak az anyagiak állnak, hanem önmagam istenítése, a gőg, a hiúság, a beképzeltség. Olvastam Keleti Egyház egyik nagy szentjéről, Átoszi Szent Szilvánról, aki egy írástudatlan orosz paraszver volt, és hát fiatalon habzsolta az életet, olyan testi erővel áldotta meg az Isten, hogy egyetlen ökör csapással egy bikát képes volt leteríteni. És hát élvezte is ezt egy darabig, aztán a Jóisten mellbe vágta őt, egy alkalmas pillanatban magához fordította, megtért, és a szerzetes életet választotta, Átoszhágyra ment, és a 19. század utolsó évtizedében hát belépett a Szent Pantaleimon kolostorba, az orosz kolostorba, Átoszhegyen, és aztán az imádságnak szentelte az idejét, az energiáját, az életét. És mit ad Isten? Nagyon gyorsan haladt előre a lelki eredményekben, olyannyira, hogy a teremtetlen isteni fénynek a szemlélését, ami minden keleti keresztény szerzetesnek gyakorlatilag a szerzetesi élet célkitűzése, hogy olyan lelki magasságokba emelkedjen, hogy már itt a földi életben megtapasztalhassa az Isten látásnak ezt a különleges kegyelmi adományát, ezt nagyon hamar elérte. És akkor jött az igazi kísértés, a gőg, hogy lám a többi szerzetes lehet, hogy már évtizedek óta küzd az imádsággal, a bőjttel, az önmegtagadással, hogy ezt a kegyelmi ajándékot elnyerhesse, s lám én ezt meg már megszereztem. És onnan kezdődik egy nagyon kemény lelki küzdelem az életében, 15 év lelki sötétségnek és viaskodásnak az időszaka, amikor azt éli meg, hogy amikor próbál imádkozni, akkor a gőgnek a gondolatai jönnek, a szétszórtságnak a gondolatai jönnek kísértésként. Gonosz lélek megpróbálja a hiúság tőrébe csalni, hogy lám, hát te már mit elértél, te már micsoda nagy szerzetes vagy. És aztán, amikor már teljesen kimerül lelkileg és belefárad ebbe a lelki állapotba, akkor szinte kétségbe esetten kiált az Istenhez, hogy segítsen rajta, mentse ki őt ebből, és akkor kapja meg azt a mondatot, amely aztán vezérfonala lesz a továbbiakban, hogy tartsd lelkedet a pokolban, de ne ess kétségbe. Mit jelent ez? Nyilván nem arról van szó, hogy engedj az ördögnek, aztán kerülj a pokolba, hanem hogy tartsd magad olyan bűnösnek, mint aki semmi másra nem méltó, csak a pokol tüzére, de közben soha ne feledkezz el az Istennek az irgalmáról, hogy ő a legutolsó bűnöst is képes fölemelni az ő kegyelme és szeretete és irgalma által. Vagyis amikor az a gondolat jön, hogy te már nagyon jó keresztény vagy, te már nagy lelki magasságokat értél el, akkor ismételgesd magadban, hogy Uram, bűnös vagyok, pokolra lennék méltó. De amikor meg azt érzed, hogy hát nem jutok egyről a kettőre, én annyira szerencsétlen ember vagyok, annyira bűnös vagyok, akkor viszont ne felejtsd el, hogy Isten szeret téged, és ő neki van hatalma és irgalma ahhoz, hogy fölemeljen téged a legnagyobb mélységekből is az ő szeretetébe. A drága jó testvéreim, amikor az Úr Jézus figyelmeztet bennünket, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, akkor szívleljük ezt meg. Ne próbáljunk valamiféle hamis kompromisszumot keresni. Ne próbáljunk mérlegelni, százalékokban osztozni, hogy na most a Jóistennek ennyit adok, na most a földi életnek, a boldogulásnak meg amannyit adok, hanem legyen bennünk meg az az alázat, az az Istenre hagyatkozás, hogy az én erőmből kevés vagyok, az én erőmből semmi vagyok. Lám, az ég madarai sem erőlködnek, a mező liliomai sem szőnek, fonnak, hanem az Isten gondoskodik róluk. Hát én is, Uram, rád bízom magamat, életemet, szeretteimet, gondjaimat, küzdelmeimet, kétségeimet. Neked van hatalmad ahhoz, hogy fölemelj engem. Ezért rád bízom magam, és a többit te mind megadod hozzá. Úgy legyen. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
1: Amen.

Biztosban, kedves testvérek, kedves barátaim! Az a gyönyörűséges gyógyítás történet, amelyet most mi felolvasunk, egy felolvasott a diákonus, az pont arról szól, hogy tudjuk megnézni úgy ezt az életet, ahogyan Krisztus tanítja. Ez egy szemészek által bizonyára komoly kérdést vet föl, hogy tényleg ezen múlik-e, hogyha jó a szemünk, akkor a testünk is világos lesz. Hát többen vagyunk bajban, akik szemüveggel próbáljuk ezt a világot látni, hogy tényleg ez szemészeti kérdésről beszél itt Krisztus? Én azt hiszem, hogy jóval többet akar mondani. Nem a szemünket akarja meggyógyítani, hanem az életünket akarja helyre tenni. Az életünket akarja meggyógyítani, egész lényünknek akar adni egy olyan gyógyulási folyamatot, amire valljuk be őszintén a többségünknek szükség van. Hát az, hogy a szemünkön keresztül világosság érkezik hozzánk, vagy sötétség, az bizony rajtunk múlik. Az egyetlen egy dolgon múlik. Mit nézünk? Mire nézünk? Mi az, amivel foglalkozunk? És igazából véve erről szól ez a történet. Krisztus arra tanít minket, hogy nézzük meg, hogy mire kell nézni. Mik azok a sötétségek? Mik azok a negatív dolgok? Mik azok, amik igazából véve nem az isteni világosságot adják át?

elegendő. Egy végtelen utazás, amelynek a végén csak a halál van. És nem szolgálhattok két úrnak, ebben arra biztat minket, nézzük meg, hogy kire és mire bízzuk az életünket. Aztán beszél arról is, hogy a másik ilyen sötétség, ami ott van az életünkben, az aggódás. Az aggódás, amit úgy is fogalmazhatnánk, hogy félelem. Ezen se lepődünk meg. Egy olyan világban élünk, ami mesterséges félelemben tartja az embereket. Mindig félünk. Mi lesz majd? Mi fog történni? Jaj nekünk! Mert pontosan alkalmas a félelem arra, hogy manipuláljanak minket. A legjobb manipulációs módszer. Féljetek ettől, féljetek attól, mert a félelem és a szeretet nem fér össze egymással. Aki fél, az nem szeret. Fordítva is igaz. Amikor az Isten arra tanít minket, hogy szeressetek, mert a szeretet képes feloldani a félelem ürességét és a félelemnek a negativitását. Ne aggodalmaskodjatok. Nem arról beszél itt Krisztus, hogy mindig minden rendben lesz. Nem azt mondja, hogy mindig minden könnyű lesz, hanem azt mondja, hogy feleslegesen ne állj bele ebbe a világnak, ebbe az elvárásába, hogy félj. Miért manipulál minket a világ, hogy féljünk és aggodalmaskodjunk? Mert akkor megint vásárolni fogunk. Akkor megint úgy gondoljuk, hogy majd tárgyakkal és egyéb dolgokkal ez menni fog. Egy mesterséges világ, mesterséges hazugsága ez, amelyet mi újra és újra el akar velünk hitetni. És ott a harmadik sötétség, amiről beszél Krisztus, ez pedig nem más, hogy mi érkezik be hozzánk a külvilágból. Abban a világban, ahol mi élünk, képernyők ontják felénk pont az előbb említett két fontos üzenetet. A reklámok világa, hogy újra vedd meg és szerezd meg, az influencerek világa a fiatalok életében, hogy változtass úgy, ahogy mi mondjuk vedd meg és szerezd meg, és természetesen ott van a félelemkeltés a hírekben, ott van a félelemkeltés a filmekben, és ott látjuk, azt érezzük, hogy folyamatosan az idegrendszerünk túl van feszítve. Folyamatosan idegesek vagyunk, folyamatosan stressz bennünk, és folyamatosan érezzük azt, hogy valami nem stimmel. És emiatt fáradtak vagyunk, folyamatosan fáradtak vagyunk, hiszen a szervezetünk nem ehhez van szokva. Nem ehhez a sötétséghez, amely áramlik rá, és nem ilyen mennyiségben. De hát milyen jó, hogy Krisztus nem csak úgy tesz, mint korunk megmondó emberei, hogy elmondják, hogy mi a baj, hanem azt is elmondja, hogy mi a gyógyulás, mi a kiút, mi a segítség ebben. Az pedig nem más, mint a szemlélődésnek az ajándéka. Egy számomra nagyon kedves délkorai filozófus világosan beszél erről. Azt mondja, hogy a modern ember időzavarára az egyetlen világos és egyetemi gyógymód a szemlélődés. De hát Krisztus ugyanerről beszél. Állj meg, húzd be a kéziféket, és nézz szét. Nézz szét, és lásd meg ennek a világnak minden egyes dolgát. Nézzétek az ég madarait. Mert aki egy madát néz, és aki a virágot nézi, az hamar rájön néhány alapvetően fontos igazságra. A teremtett világ mögött van egy végtelen bölcsesség. A teremtett világ sokszínűségében és gazdagsága mögött ott van egy végtelen erő. A teremtett világ bonyolultsága mögött ott van egy végtelen okosság. Ha csak erre rátekintünk, már jön az információ. Mindent körülvesz, mindent fönntart, mindent működtet az Isten végtelen szeretete, az Isten végtelen bölcsessége, az Isten végtelen nagysága. Aki a teremtett világban mer elmélyülni, az észreveszi az abban lévő harmóniákat. A harmóniákat, amik megnyugtatnak minket. Azok a ritmusok, amik újra és újra jönnek. Azok a rituálik, amik ott vannak a természet egészében, amelyek jelzik számunkra annak a ritmusát és annak a harmóniáját. Krisztus világosan tanítja nekünk, ha megmerünk állni és rácsodálkozni a teremtett világ egészére, elkezd gyógyulni a szervezetünk. Persze, ezt a modern orvostudomány is alátámasztja. Azt mondják, hogy 20 perc séta a természetben legalább 20%-kal csökkenti a kortizol szintünket, a stressz hormonokat bennünk. Milyen érdekes dolog, hogy Krisztus csak ennyit mond nektek. Nézd meg, hogy mire nézel. Vedd észre a teremtett világ nagyszerűségét, hiszen ha madarakat látjuk, akkor látjuk az egészet, az egész égboltozatot, annak a végtelenségét és annak a hatalmasságát. Ha egy virágra rátekintünk, akkor látjuk az apróra való odafigyelését, az ő gondoskodását, látjuk a piciben is megjelenő sokszínűséget és nagyszerűséget. Amikor erre tekintünk, akkor az Istent látjuk meg mögöttük.
hiszen a teremtett

világ mögött, legyen az madár, legyen az virág, vagy éppen egy másiknak a tekintete, mögött újra és újra ott van az Istennek a végtelen gazdagsága. Az Istennek a végtelen bölcsessége, az Istennek a végtelen szeretete, amely gyakorlatilag képes feloldani azt a tömény koncentrátumot, amely negatívként érkezik a mi világunkba. Nem arról beszél Krisztus, hogy keressétek előbb Isten országát, és minden megoldódik. Nem azt mondja, hogy könnyebb lesz az életünk. Nem azt mondja, hogy nem fog érkezni újra és újra negatív információ, vagy nehézség a mi életünkben. Nem arról beszél, hogy minden megoldódik. Hanem arról beszél, hogyha mi bele tudjuk helyezni ebbe a nagy egészbe mindazt, amivel éppen foglalkozunk, ha mi arra a beszűkült probléma helyett az egészet egyben tudjuk látni, akkor rájövünk, hogy mindennek megvan a maga helye, megvan a maga értelme, megvan a maga összetevője, ami a nagy egészhez hozzátartozik. Akkor rájövünk, hogy mindazok, ami a mi életünkben ott vannak, az a nagyisten örök tervének egy apró részlete. És ha most még negatív is, még ha most úgy érezzük, hogy talán túlzás, akkor is itt a lehetőség számunkra. De ehhez folyamatosan nézni kell. Folyamatosan néznünk kell a teremtett világ egészét. Folyamatosan és tudatosan kell kikapcsolnunk azokat az információkat, amik ezzel szemben vannak. Ki kell kapcsolnunk mindazt, ami a megosztót akar felénk küldeni információkat. Ami újra és újra azt az információt közli, hogy higgy a tárgyakban, higgy az épületekben, higgy a bankszámlád méretében, higgy a gyűlöletben, higgy a félelemben. Ezekkel szemben az Isten pont azt mondja, higgy a végtelen Isten szeretetében, a teremtett világ nagyszerűségében, higgy abban mindazt, amit meg akar mutatni neked. Ekkor jövünk rá, hogy semmi más nincsen, csak helyére tenni a sorrendet. Keressétek előbb az Isten országát. Az Isten országát, mely ott van a virág szépségében. Az Isten országát, amely ott van a madár repülésében. Az Isten országát, amely ott van a felebarátott tekintetében. Az Isten országát, mely ott van a fának az összetettségében. Az Isten országát, amely ott van a madarak énekében. Az Isten országát, amely ott van mindenhol, ahol mi keresünk, és jó helyen keresve megtaláljuk. Mert nincs ott a technikában. Mert nincs ott a félelemben, mert nincs ott az aggódásban, mert nincs ott a tárgyak mindenhatóságában, de ott van mindabban, amit ő meg akar nekünk mutatni. Hát ilyen egyszerű a recept. Mernénk mondani, ezt az evangéliumi szakaszt receptre kéne felírni. És mindenki nézzen magába és gondolja végig, mennyire most nagy a sötétség benne, mennyire nagy most a félelem benne, mennyire nagy az eltévedt irány benne, amikor a tárgyakban hisz, és azok mindenhatóságában. Hát olyan dózisban kell alkalmaznunk ezt a csodálatos csodaszert. Merem mondani, akár kétszer és háromszor naponta. Vagy ha szükséges, akár négyszer és ötször is naponta. Merjük használni ezt a csodaszert, mert ingyenes, mert örök, mert állandó, mert működik, mert nélkülözhetetlen része a mi életünknek. Keressétek előbb Isten országát, a teremtett világban, a megbocsátás csodájában, a másik tekintetében, a madarak énekében, a virág pompájában, és minden más hozzáadatik, mert megértjük, minden rendben van. Az isteni örök rend szerint, még hogyha egy-egy pillanatra ez a rend úgy tűnik, hogy kimozdult önmagából, még ha úgy tűnik, hogy valami talán mégsem úgy működik. Keressétek Isten országát, nézzétek az ég madarait, nézzétek a mező liliomait, minden rendben van. Az isteni örök, nagyszerű és végtelen rend törvényei szerint. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 11. fejezete 27-től a 30. versig tartó szakasza alapján történik. Ezt mondta az Úr tanítványainak. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az Isten fia mindenkinek ki akarja nyilatkoztatni önmagát, és azt, aki küldötte őt. Ezért hívja az elfáradt embert is, ezért hívja a terhet hordozó embert, mert neki is meg akarja mutatni az Isten fia azt, hogy a nehézségek ellenére is az ember az örömre, az életre hivatott. Éppen ezért a Krisztusra való odafigyelés, az, hogy az életünket Krisztusra tesszük fel, az egy olyan teher, ami édes és könnyű. Nagyon érdekes, mert a kettő kizárja egymást látszólag. Mert amikor teherről beszélünk, akkor valami olyanra gondolunk, ami az embert próbára teszi, az embert agyonnyomja netán. És mégis az Isten fia azt mondja, hogy könnyű és édes ez a teher. Miért? Mert az Isten szeretettel nyilatkoztatja ki önmagát. Szeretettel tárja fel önmagát. A szeretet pedig az, ami mindent megold. És minden.

0: Vegyük fel bátran ezt az igát, ami édes és könnyű. Amen.
1: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Ámosz prófétára tekint. Ámosz Tekoában született, Júda törzséből származott, pásztor volt. Ő a harmadik kis próféta a Szentírásban. Második Jeroboám király alatt lépett fel, 360 körül, Krisztus születése előtt. Bételben, a Szentélyben és Szamariában beszélt. Jövendőléseiben többek között szigorúan megfette a gonosz gazdag embereket, szemrehányást téve nekik a szép házakért és a gazdag lakomákért. Ugyancsak szót emelt a szegények érdekében és a törvénytelen Isten tiszteletek miatt. Amaszia pap kiutasította a Szentélyből és Izrael országából is. A hagyomány szerint Tekoában temették el. Holnap, kedden Szent Tihon püspökre tekintünk. Tihon a Ciprus szigetén lévő Amahunt városában született. Szüleitől tanulta meg a szent könyvek olvasását. Szent élete miatt Memnon püspök diakónussá, aztán a püspök halála után a hívek kívánságára e város püspökévé szentelték. Híveit a hitre és jámbor életre tanítva, szavainak erejével és csodáival sok pugányt tett keresztényé. A környéken lévő bálványszobrokat összetörte, a bálványtemplomokat pedig pusztulásra ítélte. Hosszú életet élve, amely hasonló volt az angyalokéhoz, szellemi nyáját a jámborságra oktatva és igaz tanítással vezetve őket békében hunyt el, 425-ben. Szerdán Szent Mánuel vértanút és testvéreit, egyben vértanutársait állítja elénk egyházunk. Szent Mánuel, Szabel és Izmael mindhárman édes testvérek voltak. Perzsiában születtek, atyjuk pogány, anyjuk keresztény volt, és kezdettől fogva a keresztény hitben nevelte őket. Amikor elérték az érettkort, mindnyájukat besorozták a hadseregbe. Bár a perzsa király katonái voltak, valójában a mennyei királynak szolgáltak jó tetteikkel. Egy alkalommal királyuk a hitehagyott Julián császárhoz küldte őket követségbe, hogy a békéről tárgyaljanak vele. Julián először tisztelettel fogadta őket, de amikor megtudta, hogy keresztények, a szokások ellenére átadta őket a hóhérnak kínzásra. Kalapáccsal ütögették, éles vasakkal szaggatták, a fához szegezték őket. Végül 362-ben mindnyájukat lefejezték. Csütörtökön Szent Leontini vértanúra emlékezünk. Vespázianus császár uralkodás alatt Rómában egy kegyetlen, keresztényeket gyűlölő szenátor, Adorján, felhatalmazást kapott a császártól, hogy Fönícia területén a keresztényeket felkutassa és megölje. A föníciai Tripolisban élt Leontin, aki görög származású volt, s mint hadvezér szolgált a császári hadseregben. Értelmes ember és a könyvek ismeretében bölcs, tiszta életű, és a szegények iránt irgalmas, az idegenek befogadásában pedig kitűnő volt. Az üldözések idején Hipát Tribunus és társa Teodul Tripolisba mentek, hogy elfogják Leontint. Leontin mindkettőjüket Krisztus hitére térítette. Amikor rövidesen Tripolisba érkezett Adorján szenátor, hitükért mindhármukat kínzások alá vetette. Hipát és Teodul kardáltal lettek vértanuk, Leontin pedig még a kínzások között meghalt. Pénteken Szent Júdás apostolról emlékezik meg egyházunk. Jézus rokona, Jakab testvére. Így különbözteti meg a Szentírás a Jézust eláruló iskarióti Júdástól. Az egyházi nyelvhasználatban Júdástádi elnevezés is szokásos. Mint az ifjú Jakab apostolnak, neki is Kleofás volt az atya, Mária pedig az anyja. Ezt a Máriát Szent János evangéliuma az Úr közeli rokonának nevezi. Családos ember volt. Meghívása előtt Júdás földműves lehetett valahol Galileában. Életéről nem sokat tudunk. Szentlélek leszállása és az apostolok szétszoszlása után a hagyomány szerint Palesztínában, Júdeában, Szíriában, Mezopotámiában, főleg Edesszában és Perzsiában hirdette az evangéliumot.

Valószínűleg itt is szenvedett vértanúságot 70 körül. Szentírásban egy levél maradt tőle ránk. Szombaton Szent Metód püspök vértanút állítja elénk egyházunk. Már fiatal korában Isten szolgálatára adta magát. Istennek tetsző élete miatt püspökké szentelték, előbb Olimposz, később Patara város püspöke volt. Mint tehetséges és szent életű ember, szellemi nyáját szelíd oktatásokkal vezette a tökéletesség felé. Püspöksége napjaiban támadt Origenész tévtanítása, amely sokakat megtévesztett. A szent főpap világos és buzgó tanításokkal védelmezte a hitet, és állt ellent a tévtanításnak. Ez a tevékenysége ellene hangolta a bálványimádó pogányokat, akik elfogták és 312-ben lefejezték. Vasárnap Szent Julián vértanúra emlékezünk, a kilikiai Anazárvában született, atya pogány, anyja keresztény volt. Atya halála után anyjával átköltöztek Tarsusba. Itt anyja megkeresztelte, és a keresztény hit igazsága szerint jámborságban nevelte. Amikor az ifjú 18 éves lett, Dioklécián császár nagy üldözést támasztott a keresztények ellen. A hitükért megfogott keresztények között ott volt Julián is, akit Markián helytartó elé állítottak. Hitének álhatatos megvallása miatt egy éven át kínozták Kilikia különböző városaiban. Végül mérges kígyókkal telezsáparták és a tengerbe dobták. Holttestét a hullámok a partra vetették, és egy tisztes asszony eltemette. Végezetül a pénteken ünnepelt Szent Júdás apostolnak a kontákjával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Dicsőséges törzsből Isten ajándékozta vesszőként sarjacottál nekünk Krisztus szemtanúja, Isten rokon apostol. Krisztusnak teljes bölcsességű hirdetője, ki az igaz hit gyümölcseivel táplálod az egész világot, s mint a kegyelem tanúja, Krisztus hitét tanítod.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

a júniusi életigét és magyarázatát hallják. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus éppen kiválasztja az apostolokat, név szerint szólítva meg őket, és különleges hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, azok kiűzésére, és megadja nekik minden betegség és erőtlenség gyógyításának ajándékát is. Jézus eligazítja őket, hogy hol és hogyan teljesítsék kezdetben a küldetésüket. Világos az üzenet, amelyet hirdetniük kell, közel van a mennyek országa. A felszólítás, hogy útközben hirdessék a rájuk bízott üzenetet, egyrészt hangsúlyozza, hogy az igazi tanítvány elsősorban a közelség hirdetője, másrészt pedig azt, hogy az úton való együtt haladásunknak is ige hirdetéssé kell válnia. János evangéliumában ugyanis az új parancs átadása után Jézus azt mondja, arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Menjetek és hirdessétek! Közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. A mennyek országa Jézus üzenetének szíve. A rokon értelmű Isten országa kifejezést az Ószövetségben Istennek az emberi történelem feletti uralmára, kormányzására és üdvözítő tevékenységére használták. Ő a világ és mindenek előtt Izrael népének ura, a népé, amely Dávid király egy leszármazottját várta, aki majd helyreállítja Izrael szerepét a népek között. Az új szövetség Jézus Dávid leszármazottjaként, tehát királyként mutatja be. Egy földi királysággal ellentétben a mennyek országa, a béke és az igazságosság országa, ahol gondot viselnek a szegényekre, ahol a megbocsájtás és a megbékélés uralkodik, amely életet és világosságot hoz minden nemzetnek. Ez egy olyan ország, amely már elkezdődött a világban és az emberek szívében, de amely Jézus visszatérésekor valósul majd meg teljes mértékben. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jézus azt hirdeti, hogy ez az ország időben közel van, a küszöbön áll. A példabeszédekből, mint például a tármagról, vagy az egész tésztát megkeresztő kovászról, szóló elbeszélésből megérthetjük, hogy ez titokzatos és alázatos, de kitartó módon működik az idők folyamán. A közel szónak térbeli értelme is van, amikor a tanítványok, akik Jézus lelkének jelenlétét hordozzák, közelednek az úton, akkor Isten országa közeledik, és amikor Márk evangéliumában Jézus azt mondja az írástudónak, nem vagy messze az Isten országától, valószínűleg nem csak azt akarta mondani, hogy elkezded megérteni, hanem azt is, hogy nem vagy messze tőlem. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az ingyen egy olyan kifejezés fordítása, amely az eredeti görögben ajándékot jelent. Rávilágít arra, hogy amit az apostolok kaptak, azt nem azért kapták, mert megérdemelték. Ennek a forrása Isten nagy lelkűsége és az a tény, hogy egy különleges küldetésre lettek kiválasztva. Chiara Lubich ezt írja. Isten országát tehát be kell fogadni. Ez egy ajándék, amelyet Istentől kapunk, ugyanis semmilyen emberi erőfeszítés,
aszketikus próbálkozás, tudós tanulmány vagy kutatás nem képes bevezetni bennünket Isten országába. Maga Isten az, aki elénk jön, aki kinyilatkoztatja magát fényével, vagy megérint kegyelmével. Semmilyen érdemünk nincs, amellyel dicsekedhetnénk, semmink sincs, ami feljogosítana Isten hatalmas ajándékára. Az országot ingyen kínálja neked, ez a meghívás pedig arra indít, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Példátlan a pápai utak történetében Leó pápa visszatérése a Vatikánba. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Lelki kapaszkodók Szent Pió atyától a mindennapi küzdelmekhez. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. A pápát Rómába szállító Ibéria repülőgép hajtóművével kapcsolatos technikai probléma miatt az indulásra jelentős késéssel került sor, amelyről a Szent Szék sajtóirodája Telegramon adott ki egy közleményt. A repülőgép megkezdte a felszállási eljárást helyi idő szerint 16 óra 15-kor. Röviddel ezután visszahozták a repülőgéphez a lejáró lépcsőt, és a pápát 6. Fülöp király, aki csak percekkel korábban búcsúzott el tőle, a repülőtér VIP várójába kísérte. Követte őket Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápai küldöttséget kísérő többi bíboros és püspök, akik szintén leszálltak a gépről. 14. Leó pápa, a 6. Fülöp spanyol király által felajánlott, a Reino de España repülőgépen repült vissza a Vatikánba. A Szentszék munkatársai és az újságírók is a következő órákban egy külön, az Ibéria által biztosított repülőgépen tértek vissza. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország 3. legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. A bizonytalanság és a kollektív szorongás korában Szent Pió atya mély gyakorlatias tanácsai mutatnak utat, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével, írta a vasárnap.hu. Nem csak mások szenvedését ismerte, hanem a saját bőrén is megtapasztalta a súlyos betegségeket, a magányt, sőt, a meg nem értettséget és az elszigetelést is. Jelmondattá vált intése. Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imáidat. A szorongás elszívja az erőt a cselekvéstől. Az ima ezzel szemben beereszti a kegyelmet a mindennapokba, a remény pedig képessé tesz minket arra, hogy a pillanatnyi kríziseken túlmutató képet is meglássuk. Pió atya szellemi öröksége a 21. századi túlélésünk elengedhetetlen kelléke. Ideje megállni a mindennapi rohanásban, letenni az önfelemésztő aggodalmakat, és hinni rendületlenül. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Hétfői adásunk témái: Isten kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az európai Szír-Malankár egyház vezetőjéhez: őrizzétek értékes hagyományaitokat. A pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez: együtt a kölcsönös megértés és béke szolgálatába. Isten kegyelmét ingyen kaptunk, ingyen adjuk tovább. Leó pápa úrangyala imája. Jézus szeretetteljes tekintete átalakítja a valóságot, létrehozza az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Jézus lát és szeret bennünket. Szenved velünk és szenved értünk, fejtette ki tanításában Leó pápa. Az évközi 11. vasárnap evangéliumi szakaszáról szólva megállapította, hogy nagy ajándékot jelent számunkra, mert mindazokat bevonja Jézus tekintetébe, akik hallgatják őt. Ez a történet tanúskodik tekintetének figyelmességéről, valamint elmondja nekünk, hogy mit figyel meg az Úr. Olvassuk ugyanis, hogy Krisztus, amikor meglátta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert elcsigázottak és kimerültek voltak.
4: Ne senti compassione, perché erano stanche e sfinite.
3: Isten fia, miután testvérünké lett, az emberekre, az emberiségre tekint. Látja az elnyomást, amely összetör, és az erőszakot, amely felemészti az erőt. Látja a háborúk sebeit és a fogyasztói társadalom ürességét. Látja a maszkokká vált arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis ideálok által megtévesztett fiatalokat. Jézus lát és szeret. Szeret és szenved értünk és velünk együtt. Együttérzése nem csak testvéri közösségét fejez ki, hanem akaratát, hogy megváltson bennünket, mutatott rá Leó pápa. Jézus ugyanis ismeri a szívünket és gondoskodik róla. A pásztor nélküli jókhoz hasonló sok ember előtt Krisztus jó pásztorként mindannyiunknak odaadja magát, és mint az aratás ura, munkásokat küld a világ mezőire. Milyen munkát kell végezniük? Tette fel a kérdést Leó pápa, majd a következőkben foglalta össze feladatukat. Vigyék el Isten vigaszát a szenvedőknek, vigyék el a jótékony szeretetet oda, ahol nyomor van, a reményt, ahol szomorúság van, a hitet, ahol bizalmatlanság van. Az evangélium felsorolja az első 12 munkás nevét. Ők a tanítványok, akik apostolok, vagyis misszionáriusok és hithirdetők lettek.
4: Sono discepoli fatti apostoli.
3: Közöttük van Simon, másik nevén Péter az első, és közöttük van Karióti Júdás is az utolsó. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy lehet Jézus követni és lehet elárulni, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. Az évszázadokon átívelő evangéliumi jó hír mindig ugyanaz, mindig fiatal, friss és felszabadító, állapította meg a pápa, időzve az evangéliumi szakasz szavait: közel van a mennyek országa. Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel került minden férfihez és nőhöz, minden néphez és nemzethez. Amikor ezt az evangéliumot hirdetik és a gyakorlatban megvalósítják, a gonosz összeomlik, mint egy véget érő betegség, mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, amelyet a feltámadott legyőzött. Jézus tekintete így alakítja át a valóságot. Szeretettel teli kezdeményezése új népet hoz létre, az egyházat, amelynek hivatása, hogy folytassa az apostolok küldetését. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.
4: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
3: Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl. Lehetetlen kiérdemelni vagy megvásárolni. Ez a kegyelem gyönyörű neve Isten irgalmasságának, amely mindenhol elér bennünket, hogy magához vezessen minket, hangsúlyozta a pápa, idézve az evangélium szavait, kérjétek az aratás urát, küldje munkásokat aratásába.
4: Perché mandi operai nella sua messe.
3: Az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, amely a világ számára Krisztusban megbocsátása, a legkisebbek és legszegényebbek iránti szolgálattá, valamint az igazságosságért való elkötelezettségé válik, mondta beszéde végén Leó pápa, kérve a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátorsággal válaszoljunk arra a küldetésre, amelyre Jézus hív minket.
4: Angelus Domini nunciavit Mariae,
0: et concepite Spiritu Sancto.
3: Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya hálával emlékezett vissza pénteken véget ért spanyolországi apostoli útjára, felidézve a napokban az oltár dicsőségére emelt vértanok példáját, valamint imáiról biztosította a földrengés által sújtott Fülöp szigetek lakosságát. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenekelőtt háláját fejezte ki az Úrnak spanyolországi apostoli látogatásáért. Megköszönte a spanyol népnek, hogy olyan lelkes és odaadó fogadtatásban részesítették, és különösen hálájára biztosította őfességét Fülöp királyt. Szeretetteljes köszönetét fejezte ki a püspököknek, minden közösségnek, amelyet meglátogatott, és az egész spanyol egyháznak.
4: Que Dios bendiga siempre a España.
3: Isten áldja Spanyolországot, mondta a köszönete végén spanyolul a Szent Atya. Leó pápa ezután emlékeztetett a néhány új boldogra, Václav Bola és Ján Bula Morávia egyházmegyés papokra, valamint a lengyel szalézi papokra, Ján Svierce és 8 társára. Az új boldogok mindannyian vértanok voltak, mivel Krisztus iránti hűségük miatt a totalitárius rendszerek üldöztetésének áldozataivá váltak. Szombaton Mato Grosso-ban, Brazíliában boldoga avatták Nazareno Lanciotti, római misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélia nevében védte a legszegényebbeket. A pápa azt kívánta, hogy ezeknek a bátor tanútnak a példája és közbenjárása nyújtson támaszt a papok és az egész egyház küldetésének. A pápa közelségéről biztosította a Fülöp-szigetek lakosságát, amelyet néhány napja erős földrengés sújtott. A Szent Atya imádkozik az elhunytakért és családtagjaikért, a sérültekért, valamint mindazokért, akik e katasztrófa miatt szenvednek. A Szent Atya ezután köszöntötte Szent Péter téren megjelent rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, angolul üdvözülve a Krisztus tanítmányai és a katolikus egyház közötti párbeszédért felelős nemzetközi bizottság tagjait. Kifejezte azt a reményét, hogy elmélkedéseik hozzájárulnak a közösség növekedéséhez. Ugyancsak angolul köszöntötte az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, különösen a New Jersey híveket, a floridai Miami Carrolltoni Szent Szív iskola tanulóit. Az olasz csoportok közül kiemelte a Mária otthona közösség tagjait, akiket Ferenc pápa a szeplőterem fogantatás gyermekeinek nevezett.
4: E auguro a tutti una buona domenica.
3: Majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott az őt lelkesen ünnő nemzetközi hívő seregtől. Leó pápa az európai Szír Malankár egyház vezetőjéhez. Őrizzétek értékes hagyományaitokat. Ezében a napokban tartják Rómában az Európában élő Szír Malankár egyház papjainak és közösségi vezetőinek első kongresszusát. A Szent Atya egyfelől a saját hagyományok további gondos megőrzésére búzította őket, másfelől pedig azt kérte, hogy figyelmesen ápolják az egyházai közötti benső egységet. A Szír Malankár saját jogú egyház egy intenzív, több éves lelki megújulási úton indult el, hogy felkészüljön centenáriumi ünnepére.
4: Of spiritual renewal in preparation for its centenary.
3: Kezdte beszédét a Szent Atya. Éppen most lesz 95. éve annak, hogy 11. Pius pápa 1932. június 11-én kiadott Christo Pastorum Principi apostoli konstitúciójával megalapította egyházi hierarchiájukat. Ezért Leó pápa felidézte jel és erődje rendelkezését, amely először is hálát ad Krisztusnak, a pásztorok fejedelmének, hogy már Ivánioszt és már Teofiloszt püspökök, nagyon sok papot is hívet, köztük a betániai kongregáció szerzeteseit vezették arra, hogy újra felfedezzék az egyházi közösséget Péter apostol utódjával, mint a keresztény hit megélésének létfontosságú elemével. Trivandrum első Szír Malankár metropolita érsek Jézus szent szíve szerint való igazi pásztor volt, aki által a szent élek vezette Isten nyáját. Szolgálata gyönyörűen példázza az egyház egysége iránti nagy vágyat, az egység és a közösség jelét, amely a megbékélt világ kovászává válik, utat Leó pápa a 2025. május 18-án a beiktatásakor mondott beszédére. Ivánioszt atya már fiatal papként messze tovább tekintett Kerala tartomány keresztény közösségeinek határain, és világosan látta annak szükségességét, hogy helyreállítsák a Szent Tamás apostol prédikációja és vértanúsága által Indiában elvetett jó mag dinamizmusát. Azt is hangsúlyozta, hogy a missziós munkát ne pusztán szavakkal, hanem erényes élettel és valódi szeretetteljes szolgálattal végezik. Ezért az egyházok kezdetek óta mindig az evangéliumi erő és az apostoli szeretet jelzőfénye volt, amely társadalmi igazságosságot, oktatást és átfogó emberi fejlődés hozott a társadalom peremére szorultaknak. Így módon terjed az evangélium,
4: in this way, the gospel spreads.
3: Ahogyan 16. Benedek pápa mondta, vonzás által, Krisztus szeretetének erejével, aki mindeneket magához vonzott. A Szír Malankár egyház így gyorsan növekedni kezdett az etnikai és nyelvi határokon túl, kezdetben Tamil Náruban, egy 1934-ig visszanyúló evangelizációs erőfeszítés gyümölcseként. Ezek az élénk Szír Malankár katolikus közösségek, a hierarchia, valamint a Mária leányai kongregációjához tartozó szerzetes nővérek elkötelezettségének köszönhetően felvirágoztak. Leó pápa arra buzdítja a püspöki szinódust és az egyház szerzetes rendjeit, hogy mutassanak hasonló elkötelezettséget az Indiában újonnan létrehozott egyházközségek iránt, különösen Szent Efrém Hadi és Aranyszájú Szent János Goalgoani hatalmas egyházmegyéje iránt. Ugyanakkor ugyanilyen sürgős elkötelezettségre van szükség a keleti egyházok, különösen a növekvő diaszporában megtestesült felbecsületetlen kincsek megőrzése és előmozdítása iránt. Ebben a szellemben elismerve számos Szír Malankár hívő jelenlétét Észak-Amerikában, 16. Benedek pápa apostoli exarchátust hozott létre a Szír Malankár hívők számára az Egyesült Államokban. 10 évvel ezelőtt az exarchátust eparchia rangjára emelte, míg Ferenc pápa kiterjesztette az eparchális püspök gondoskodását az összes kanadai Szír Malankár hívőre is. Hasonló szándékkal nevezte ki Leó pápa már pápasága első évében az első teljes idejű apostoli vizitártot a Szír Malankár katolikusok számára Európában. Már Ostatiuszt. Feladata a lelkipásztori ellátás jelenlegi állapotának felmérése, hogy javaslatokat tegyen a helyi püspököknek és a szentéknek a hívek lelki javára. Ezzel kapcsolatban kérte Leó pápa a keleti egyházok dikasztériumát, hogy segítsen neki meghatározni azokat az elveket, normákat és irányelveket, amelyek alapján a latin püspökök konkrétan támogathatják a diaspórában élő keleti katolikusokat élő hagyományaik megőrzésére irányuló erőfeszítéseikben, mert így sajátos tanúságtételükkel gazdagíthatják azokat a közösségeket, amelyekben élnek. Továbbá a kereti egyházak dikasztériuma segítheti a pápát abban is, hogy megtalálja a legjobb módokat a szilárd és tartós alapok megteremtésére, hogy a Szír Malankár hívők jövendő generációi továbbra is elmélyíthessék barátságukat az Úr Jézussal,
4: so that future generations of Szíró Malankára faithful,
3: az egyedi hagyományaikkal való elkötelezettség révén ezáltal az egész katolikus egyház javára. Leó pápa végül arra kérte a tanácskozás részvevőit, hogy támogassák a Szír Malankár egyház értékes identitásának és a vele való azonosulásuknak nagyobb tudatosságát azáltal, hogy részt vesznek az egyház életében, és megtapasztalják egyedülálló örökségüket. Közismert, hogy az indiai Szent Tamás keresztények méltán híresek hívő családjaikról, amelyekből számos papi és szerzetesi hivatás fakad. Krisztus követésében a boldogságos Szűz Mária, a béke királynője, Szent Tamás apostol és minden szent védőszentjük, különösen a tiszteletre méltó Már Ivánios járjon közben értük, kérte Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk. Leó pápa a New York-i zsidó felhívás szövetséghez, a kölcsönös megértés és béke szolgálatában. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt a konzisztérium teremben találkozott az Egyesült New York-i zsidó felhívás szövetség 300 tagjával, amely a zsidó filantrópia jegyében alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt a kiszolgáltatott csoportoknak. Béke veletek! Shalom! Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikáni Szövetség tagjait, amely a zsidó filantrópiai eszközeként szolgál világszerte, alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújtva a kiszolgáltatott csoportoknak, például a szegénységben élőknek, a menekülteknek,
4: for instance, those living in poverty,
3: az időseknek és a fogyatékkal élőknek, Izraelben és több mint más 70 országban. Ezek az erőfeszítések az emberi méltóság és a testvériség egyértelmű elismerését tükrözik. Összhangban az egyház elkötelezettségével az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaránti szeretetre szólító felhívással. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa fogadta a szervezet küldöttségét ezekkel a szavakkal: én József vagyok, a testvéretek, megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. Ebből a találkozásból egy értekezés született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, amely megalapozta a Nostra Aetate, a II. Vatikáni Zsinatnak az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának közepét. Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így erőltette a remény magját, amely fenséges fává nőtte ki magát. Menedéket kínálva, és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremve. Elismerve minden férfi és nővel született méltóságát, a Nostra Aetate dokumentum határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az egyház elutas minden faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést. A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a rászorulók iránti közös törődésükben, ahogy a Dilexitéje kezdeti apostoli buzdítás írja: a szeretet mindenek előtt az élet megértésének, megélésének módja. A szegények, a peremre szorítottak és a védtelenek szolgálata a Szenttel való találkozás módja. Rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk. A pápa nagyra értékeli elkötelezettségüket, küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést és járjon hozzá békéhez. A Szentatya imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Tegnap volt Jézus szívének az ünnepe. Már előtte kezembe került Ferenc pápának a Dilexit Nos szeretett minket enciklikája, és nagy örömmel olvastam, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Ha valaki olvasta, akkor ismétlés, ha valaki nem olvasta, akkor pedig megismerheti a tartalmát. Nekem nagyon sokat adott. Ez a szentírási kis szakasz, hogy szeretett bennünket, ez a római levélből van, abból a szakaszból, a 8. fejezetből, hogy kiszakíthat el minket Isten szeretetétől. Üldöztetés, éjénység, kard, de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, írja Szent Pál, aki szeretett minket. Biztos vagyunk ugyanis abban, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban van. Ennek a fényében szeretnék beszélni, ennek a biztonságnak a fényében a Jézus szíve tiszteletről az enciklika alapján. Az első fejezetben Ferenc pápa a szív fontosságáról beszél. Egy olyan korban élünk, ahol a tudomány minden hatóságában hisznek a keresztények is. Amikor a Covid volt, akkor a legfontosabb viszonyítási pont nem a Szentírás volt, a keresztények számára sem, hanem hogy mit mondanak az orvosok, mit mond a tévé, és mit mondanak a politikusok. Nagyon kevesen voltak, akik az Isten országok felől, vagy a kinyilatkoztatás felől próbálták megközelíteni a világjárványt. A tudományba vetett hit. Mi is racionális teológiai képzést kaptunk. Emlékszem arra a professzorunkra a központiba, aki én nagyon tiszteltem és szerettem, és egy gúnyos megjegyzést eresztett el Pió atyával kapcsolatban. Mert hát, ami ott történik, az érthetetlen. Nem racionális. Nem logikus. A misztika, vagy Pió atyának a megélései, tapasztalatai nem lehetett betenni ebbe a rendszerbe, ami logikus, ami tudományos, ami racionális, ami levezethető. 10-15 évre elintézte, hogy én Pió atyával ne foglalkozzak, mert annyira fontos volt az, amit ő mondott. Aztán később felfedeztem az ő misztikáját is. A minden tudás delíriumában hol marad a hely a szív számára? A tudás nem minden. A racionális teológia számára minden, ami nem érthető, vagy nem értelmezhető, az gyanús. Irracionális. És akkor azt olvasom az evangéliumban, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Hogy bántanám, vagy leértékelném a tudományt, a tudást, a diplomát, mégis azt mondom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy aki teológiát végzett, aki diplomát szerzett, aki hitoktatóid végzett, annak kinyilatkoztatom magam. Máshova tette a hangsúlyt. Ez nem értékeli le szememben a teológiát és a tudományt, csak felértékeli a szeretetnek és a szívnek a szerepét. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerhetjük meg. A kapcsolatainkra is érvényes. Ha szeretünk valakit, az meg fog nyílni. Ha nem szeretjük a ránk bízott híveket, nem fognak megnyílni. ahhoz, hogy megismerhessék, ahhoz találkozni kell, meghallgatni, szeretettel meghallgatni, szeretettel imádkozni érte. Láttam egy videót, és nagyon megdöbbentem, szabad keresztény gyógyító videó volt, és a sorra történnek a gyógyulások a kézrátételes imája kapcsán az illetőnek, és megkérdezték, hogy ő szerinte mi a titka a kegyelem mellett ennek. És ő azt válaszolta, én szeretem azt, akiért imádkozom. Tehát először szereti azt, akire ráteszi a kezét, és utána imádkozik érte. És sokkal koncentráltabban és erősebben tud megjelenni a kegyelem. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerjük meg. Ez szükségképpen a szeretethez vezet bennünket, amire a szív képes. A valóság legbensőbb valósága a szeretet, írja Rainer. Ferenc pápa azt javasolja, hogy térjünk vissza a szívhez. A szív az emberi személy középpontja, ahonnan a döntéseink erednek. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Isten lakóhelye az emberben a szív. A szívből erednek a legtisztább, legmélyebb Istenre irányuló vágyaink. Az igazságra irányuló vágyunk, a szeretetre, a szépre, a jóságra irányuló vágyunk, mind a szívünkből indulnak. És aztán innét erednek a szenvedélybetegségek is, mert amikor ezt a vágyunkat, a szeretetre, az igazságra, a teljességre, a boldogságra, a jóra irányuló vágyainkat nem Istennel töltjük be, mert ez személy kapcsolat, és idő kell ahhoz, hogy be tudjuk tölteni az Istennel való személyes kapcsolaton keresztül ezeket a legmélyebb vágyainkat. Ilyenkor megjelenik a kísértő, és ajánlatot tesz, hogy nem elégedj meg a szükségleteid kielégítésével. Nem kell, hogy a legmélyebb vágyaidat betöltse Isten, elég, hogyha minden gyorsabban jobban érzed magadat. Ha iszol egy sört, vagy bort, vagy megnézel egy filmet, vagy fölköltözöl a netre, vagy akkor a szükségleteid kielégülnek, és úgy érzed, hogy jobban vagy. És amikor ez a szokássá válik, akkor függővé válunk, és amikor függővé válunk, akkor szenvedélybetegekké válunk. Ezért be gyógyítani például a drogfüggőknél, vagy vezetni a szabadulás felé, mert vissza tudják vezetni a legmélyebb kapcsolathoz, az Istennel való személyes szeretet kapcsolathoz őket. A saját személyes misztériumunkra vonatkozóan talán a legfőbb kérdés, amit föltehetünk magunknak, van-e szíven, írja a Ferenc pápa. Szent John Henry Newman írja, illetve azt kéri Jézustól, hogy a szíve együtt dobbanhasson Jézus szívével. Cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szóljon. Az Úrral való legmélyebb találkozás helye Newman számára nem az olvasás vagy a gondolkodás, hanem az imádságos szívtől szívhez szóló párbeszéd. És ez a szeretettől lángoló szív, ami Jézus szíve, a szeretettől lángoló szív, ő tud tűzbe hozni bennünket, teljesen betölteni, és kiégetni belőlünk minden salakot. Erőszakkal teli világunkban a szív komolyan vétele társadalmi változásokkal jár együtt. Mert ahhoz, hogy eljussunk a szenvedőkhöz, a szegényekhez, a peremre jutottakhoz, ahhoz érző szív kell. Az irgalmasság a misericordia. együttérző, irgalommal teli szív kell. És hogyha innét közelítjük az embereket és az emberiséget, akkor már elindul egy változás az egyházközség.

ír Ferenc pápa. Jézus nem csak szavaival tanított, hanem a gesztusaival, a tetteivel, a mozdulataival is. És azt kéri, hogy tanuljunk tőle. Tőle, aki a tulajdonába jött. Ő nem szolgaként kezel bennünket, hanem barátként tekint ránk. Mindig nyitott a találkozással, a szamáriai asszonnyal, Nikodémussal. Megmutatja Isten közelségét, gyengédségét és együttérzését. Megérinti a betegeket, megengedi, hogy őt megérintsék a tisztátalanok. Mivel nehéz bíznunk egy hazugsággal teli világban, nekünk is azt súgja Jézus a fülünkben, amit a béna ifjúnak, bízzál, fiam, vagy amit a vérfolyásos asszonynak, bízzál, leányom. Pétert is megragadja kezénél fogva, hogy legyőzze a félelmét és a kicsiny hitűségét. Jézus senkin sem botránkozott, mert ő irgalmasságot akart, és nem ítélkezést. Jézus egész lényével figyeli az embereket. A gazdag ifjúra ránézett, és megszerette. Látta a tömeget, és megesett rajtuk a szíve. Észrevette a szegény, egy asszonyt, aki csak két fillér dobott be. A századó szavain pedig elcsodálkozott. Jézus szentsége nem zárja ki az emberi érzelmeket. Szenvedértünk mélyen megrendül, sőt könnyezik, nem hagyják hidegen a gondjaink és a aggodalmaink. Megsiratta Jeruzsálemet, és sírt Lázár feltámasztásakor. A Getszemániban pedig rettegni és gyötrődni kezdett. Sőt, halálos szomorúság fogta el a lelkét. Pálnak a legmélyebb meggyőződése volt, hogy Jézus szereti. Szeretett engem, írja a Galatáknak, és önmagát adta értem. A harmadik fejezetben, az enciklika harmadik fejezetében a szívről, amely annyira szeretett, erről emlékedik Ferenc pápa. A Jézus szíve tiszteletkor sohasem, tiszteletnek sohasem egy kép az imádás tárgya, hanem az élő Krisztus, akire a kép utal. Nem elválaszt bennünket Krisztus szeretetétől, hanem elmélyíti a szeretetünket iránta. Jézus szívében egyszerre van jelen az isteni szeretet, az emberi szeretet és az irántunk való érzékelhető szeretet. Az egész keresztény élet zarándoklat az Atyához. A Szentlélek megérint bennünket, vonz bennünket Krisztushoz, elvezet bennünket Krisztushoz, Krisztus pedig mindegyikünket az Atyához vezet, írja a Szent II. János Pál pápa. Az ő szeretettől lángoló szíve szüntelenül arra vágyott, hogy az Atyához menjen, és minket is az Atyához vigyen. Szintén Szent II. János Pál pápa gyönyörű gondolata, Krisztus szíve a Szentlélek mesterműve, aki minden hiteles szeretetnek a forrása. A Szent Szív tisztelete válasz volt a janzenista rigorizmusra, amely nem vette tudomásul Isten végtelen irgalmát. A 2000. év emberének, mondja a Szent II. János Pál pápa, szüksége van Krisztus szívére, hogy megismerje Istent és önmagát. Szüksége van rá a szeretet civilizációjának az építéséhez. Tombol a háború, a harmadik világháború körülöttünk.

0: a halál kultúráját. Minden erővel, kontinentális szinten építik és támogatják a háttérhatalmak és a politikusok. Nekünk jogunk, lehetőségünk és szabadságunk van arra, hogy egy ilyen közegbe a szeretet civilizációját, Isten országát építsük és mutassuk fel. És ennek a forrása Jézus szeretettől lángoló szíve.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Ima urák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Nagyon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát. Márton Áron püspökre emlékeztek a bécsi Kamilliánus kolostorban. 300 éves orgonák szólalnak meg a pannonhalmi főapátsági könyvtárban. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Leó pápa a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott június 10-én este, hogy szentmisét mutasson be és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot, írja a Magyar Kurír. A bazilika legmagasabb tornyáról a pápa egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától kapott ismertetést, aki az Organización Nacional de Ciegos Españoles csoportjával érkezett. A spanyol szervezet a látássérültek oktatását, rehabilitációját és társadalmi befogadását támogatja az egész országban. Az ONSZ a Sagrada Familiával közösen azért készítette a 172 méter magas Jézus torony makettjét, hogy a vakok számára is elérhetővé tegyék Gaudí alkotását. A kislány ezen a tapintható modellen mutatta be a torony építészeti részleteit a Szentatyának, majd egy saját maga által rajzolt képet adott át Leó pápának a toronyról, aki egy rózsafüzért ajándékozott neki. Hálaadó szentmisével és előadással emlékeztek Márton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szent Györgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamilliánus kolostorban a Márton Áron emlékév alkalmából, írta a romkat.ro. A boldoggá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamilliánus szerzetes prédikációjában Márton Áron lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. Pál László püspöki helynök plébános röviden beszámolt a Márton Áron püspökkel megélt élményeiről és a temetés napjáról. Valaki egy nemzeti színű szalagot helyezett a koporsó mellé, hálával, magyar néped felirattal. Megjelent két fekete ruhás bőrkabátos férfi, kivették a nemzeti színű szalagot a koporsó mellől és eltávoztak. A magyar nép háláját nem lehet ellopni. Márton Áron püspök életpéldája, népéért vállalt szolgálata szívünkben él. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság 3, mintegy 300 éves orgonáját. Tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől német alföldi és észak-német szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A hangverseny különlegessége, hogy a Podkonicki orgona és a rekonstruált Korte orgona egymásra hangolt, így képesek együtt két orgonás párbeszédben megszólalni. Az 1710-es években épített Zorkovszki orgona, az ország harmadik legrégebbi orgonája, önálló szóló hangszerként csendül fel. A 17 órakor kezdődő barokk kincsek elnevezésű programon a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és liturgikus textíliák világán vezetik a résztvevőket, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényelő gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálulánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondod az igen, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyen gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent élektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákuma válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolhata örvendezve az ő békéjébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökölni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutat.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban meg.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szűzöd.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltóbb lehessünk Krisztus életére.
1: Könyörögjük! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörök.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélget.
1: Nagy szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádióban. Beszélgessünk rólad egy kicsit. Mutatkozz be a kedves hallgatóknak, akik esetleg még nem ismernek téged. Mi a te utat, hogyan jutottál el a hithez?
2: Először is köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Csaba Tibor vagyok polgári néven, de a legtöbben Tibesként ismernek. Keresztény rapper vagyok. Egyébként nem főállásban, hanem másodállásban. De elég sok fellépés megkeresésem van, hála Istennek, az elmúlt időszakban. És lehet, hogy majd inkább kérdésekre válaszolva mennék bele mélyebben, de annyit kell tudni rólam így nagy vonalakban, hogy én nem keresztény családba születtem. Nem is kaptam keresztény neveltetést, és nem is kereszteltek meg csecsemőkoromban, meg később se. És nekem ez 25 éves koromban volt egy nagy párfordulat az életemben, és én úgy váltam hívő emberré. És mivel már előtte is zenéltem, ezért ez a zenei vonal megmaradt, csak most már Isten tudja tulajdonképpen a jó célokra használni.
1: És mi volt az, ami téged felnőtt férfiként erre motivált, hogy megkeresztelkedj? Volt valamilyen konkrét esemény, vagy egyszerűen is szükségesnek érezted?
2: Hát ez egy elég hosszú út volt, úgy mondanám, mert ahogy mondtam, nem kaptam keresztény nevelést, de annyi behatás volt azért a családban, hogy nekem anyukám, amikor ilyen 13-4 éves voltam, akkor megtért a hídgyülekezetébe, csak nálunk ez akkora feszültségeket okozott így a családon belül, hogy nálunk sosem lehetett így nyíltan Istenről beszélgetni, meg elmenni akár Isten tiszteletre, akár gyülekezetbe, bármi ilyesmi. És ebből kifolyólag nálam ez nem volt egy ilyen nagyon-nagyon mélyen elültetett dolog, de annyit pont beszélgettem anyukámmal, meg volt annyi bibliai alapismeretem, hogy azért azzal úgy nagyságrendileg képbe voltam, hogy amiket én aztán csináltam fiatal felnőttként, azok nem feltétlenül bibliai értelemben pozitív dolgok, de valahol menekültem mindenféle lelkiismeret furdalás elől, és nagyon úgy képzeltem el az életemet, hogy amit mond az aktuális társadalom, ami ilyen szempontból nem változott azóta, tehát hogy legyünk minél népszerűbbek, legyen az ember minél népszerűbb a lányoknál is, legyen minél több pénzzel, legyenek minél jobb cuccai, tehát hogy én is ezekben mértem úgymond a sikert, nem feltétlenül emberi kvalitásokban, de mivel beállítottságilag meg azért mégiscsak ott voltak ezek bennem így a lelkiismeretesség, meg az, hogy azért egy olyan konzervatív nevelést kaptam, hogy nem igazán tudtam egy idő után összeegyeztetni azt, amit csinálok, azzal, amire én gondolnék, hogy milyen egy jó ember, és ahogy így a Biblia is mondja, van a bűnnek egy idei óráig való gyönyörűsége, amikor ez elkezdett így megkopni, akkor így elgondolkoztam, és föltettem az élet nagy kérdéseit, van-e élet a halál után, létezik-e egyáltalán Isten, mi az életnek az értelme, és én 25 évesen arra jutottam így szétnézve a környezetemben, meg az addigi tapasztalataimra hagyatkozva, hogy mivel minden az életben egyik pillanatra a másikra véget érhet, legyen szó párkapcsolatról, munkahelyről, vagy magáról az életről is így egészségügyi szempontból, és az ember akármennyire küzd, megerőlködik, nincs saját hatalmában ez az egész. Én arra jutottam, hogyha nincs Isten, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és akkor engem így ez a gondolatmenet indított el, hogy elkezdjek Isten iránt érdeklődni, és nekem érdekes módon a zenén keresztül jött be. Tehát egy keresztény rappert először a YouTube dobott föl, aztán megjelent az MLP nevű formáció Magyarországon, és amikor olvastam róluk, hogy történetesen pont ugyanabba a felekezetbe járnak, mint ahová édesanyám is megtért, akkor így néztem, hogy most ez mi, hogy most akkor repzene, meg hit, és akkor ez hogy működik, és velük ültem le egyébként egy kávézóba beszélgetni, csak addigra már bennem Isten annyira dolgozott, meg annyira előkészítette ezt az egészet, hogy ott már nem is a zenéről kérdezgettem őket, hanem így Jézusról, meg hogy az ő életük hogyan változott meg, és egy olyan természet fölötti élményem volt ott így a beszélgetés közben, egy olyan nagy találkozásom volt tényleg Istennel, hogy én ott eldöntöttem, hogy átadom az életemet neki, és akkor kész, ennyi volt, amit addig csináltam, és nekem akkor történt kvázi a megtérésem, és onnantól én elkezdtem Bibliát olvasni, elkezdtem imádkozni, elkezdtem Isten tiszteletekre járni, és akkor ez így hozta magával azt is, hogy egy idő után be is merítkeztem.
1: Visszatérnék egy kicsit arra, amit már említettél, és bizonyára sokan tudnak ezzel azonosulni, hogy mennyire nehéz a világban lenni, és azt látni, hogy olyan értékeket üldöznek emberek, amikkel egyébként nem értünk egyet. Te mit szerettél volna fiatalon csinálni a zene mellett? Mi volt az, ami mondjuk a végzettséged lett? Mi volt az, amivel szerettél volna beilleszkedni a társadalomba és megfelelni ezeknek az elvárásoknak még a keresztség vagy a bemerítkezés előtt?
2: Nekem alapvetően reális, vagy reális, reálos beállítottságom volt, tehát a matek, kémia, fizika, ezek mentek így igazán jól, és lehet, hogy ezzel sokan vannak így fiatalon, én is úgy voltam vele, hogy így a tárgyak alapján bögtem rá egy egyetemi képzésre, nem azért, mert tudtam, hogy mit csinál mondjuk egy vegyészmérnök, de én így vegyészmérnök képzésen tanultam, meg végeztem is egyébként aztán mesteren Veszprémben a Pannon Egyetemen, és ennek kapcsán kezdtem el ilyen mérnöki területeken dolgozni, de ez tényleg így az egyetemnek a második feléig fogalmam sem volt arról, hogy például mit csinál egy vegyészmérnök. Tehát ez volt, ami így megvolt, de tény, hogy valahol így ez az önmegvalósítás, az mindig is így a repzene volt nekem. Tehát, hogy egészen 15-6 éves korom óta írok dalszövegeket, meg tényleg így láttam ezeket a feltörekvő, akkor még feltörekvő rapper volt a Fluor Tomi, aki aztán befutott a Well Hello-val, én bele voltam viszonylag ilyen közelebbi kapcsolatban az elején, és akkor engem ez vonzott, ez a világ, hogy én is akkor színpadra álljak, hogy az emberek úgymond, hát ez, ennek nem feltétlenül volt mindig egy pozitív motivációja, tényleg így ki akartam tűnni, meg népszerű, meg ismert akartam lenni elsősorban, most már azért megváltozott ez a motiváció, de ahogy mondtam, nagyon, tehát hogy szerintem a fiatalok nagyon ki vannak szolgáltatva ennek, hogy eléjük van rakva egy kép, hogy milyen egy sikeres ember, milyen egy népszerű ember, és akkor arra vágynak elsősorban, és én is ilyen voltam alapvetően.
1: Hogyha megnézzük ezeket a korai dalszövegeidet, amik a megtérésed előtt születtek, és a mostaniakat, akkor mi az a szembetűnő különbség, akár az írás folyamatában, vagy a végeredményben, ami mondjuk akár két különböző embert is takarhat?
2: Hát nem csak, hogy akár, mert most már egyébként én letöröltem ezeket a régi dalaimat, amik az én nevem alatt voltak fönn, annyira nem tudtam velük egyetérteni. Volt korábban is néhány ilyen értékkereső dalom, ahol így gondolkoztam ilyen mély kérdésekről, de az igazán népszerű dalaim egyébként így a bulizásról szóltak. Tehát én tényleg, amíg így az egyetemen ennek benne voltam a mélyébe, addig olyan szinten komolyan is gondoltam ezt, hogy ahogy mondtam, hogy van ez a, amikor a Biblia beszél erről, hogy ez az ideig, óráig való gyönyörűség, hogy én tényleg élveztem. Tehát, hogy általában az emberek nem azért csinálják a bűnt, mert hogy az fú, az ember rögtön érzi, hogy akkor itt a, nem tudom, jön az ördög a pokolnak a kénköves tüzével együtt, hanem egészen egyszerűen az van, hogy az ember így a vágyait hajszolja, és azokat elégíti ki. És én egy ideig elhittem, hogy ez az igazi boldogság, ez az igazi szabadság, és erről írtam mondjuk dalokat ilyen minden nap ünnep címmel, megírtam egyetemi buli himnuszokat, tehát én azzal voltam ott Prémben elsősorban ismert, és az alkotási folyamat az abból a szempontból egyébként hasonló, hogy én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a dalszövegírás, tehát ezek az igazán jó ilyen dalszerzők azért elsősorban intuitív, szinte spirituális szinten csinálják ezt az egészet. Tehát nem én sem úgy írtam a legjobb dalaimat, hogy ilyen fú, de tudatosan, hanem belekerül az ember egy ilyen flow élménybe, és néha, mintha a dal írná magát. És az annyiban változott azért a megtérés után, hogy értelemszerűen ezt egy ilyen imádkozással, meg egy folyamatos szellemi élettel az ember igyekszik letisztítani, hogy ott egy jó flowból, egy jó spirituális háttérből jöjjön ez az egész történet. És azért a dalszövegeimet is, hogyha összehasonlítom a régiekkel, azért azt köszönöm vissza, hogy most már igyekszem az evangélium hirdetésére tenni a fókuszt arra, hogy a keresztény életről beszéljek, arra, hogy a társadalom kritikákat is úgy fogalmazzam meg, hogy megmutassam a kiutat, mondjuk így Jézus Krisztusban, a megtérésben, az újjászületésben, tehát hogy ez nekem a fő hajtóerő meg motiváció, hogy ugyanúgy, ahogy az én életem megváltozott, ugyanúgy minél több ember ilyen hasonló változásokon menjen keresztül.
1: Ez is egy nagyon szép gondolat, hogy ahogyan te megtértél felnőttként, másokat is arra buzdítasz, hogy ők is közeledjenek a jó Istenhez. Ez tudatos volt, vagy pedig egyszerűen így alakult az életed, hogy például a YouTube csatornádon is egyre többet beszélsz a hitedről?
2: Ez nálam teljesen tudatos, mert az van, hogy ha visszagondolok arra, hogy milyen életet éltem, és visszagondolok a kortársaimra, akkor azt látom továbbra is, hogy ők ugyanazoktól a dolgoktól szenvedtek, amiktől én is. Mindenki a hétköznapoknak a szürkesége, a saját problémái, traumái elől belemenekül bizonyos dolgokba. Van, aki a bulikba, mint én, van, aki egy munkába. Tehát, hogy mindenki próbálja így eltologatni azokat az igazán fontos kérdéseket, amik az élet szerintem legfontosabb dolgai. És az, hogy én azáltal, hogy megtértem, újjászülettem, hogy Jézus elkezdett rajtam munkálkodni, én ezáltal tudtam letenni mondjuk az alkoholt teljesen, tehát én azóta nem voltam egyszer sem részek, hogy megtértem, nem gyújtottam rá egyszer sem, nem káromkodtam, nem néztem pornográf tartalmakat, ezeket így szeretem kihangsúlyozni, mert ez Istennek a kegyelméből fakad, nem azért, mert én fú, de jól csináltam valamit, hanem kooperáltam azzal, amit Isten számomra nyújtott, és én így tudtam megházasodni is, tehát én előtte el nem tudtam volna képzelni, hogy én egy kiegyensúlyozott normális kapcsolatba fogok tudni egy nővel élni, meg a hűtlenség az egy nagyon nagy probléma most az aktuális társadalomban, és az, hogy én úgy tudtam megházasodni, hogy az első csókkal is vártunk az esküvői, nem csak minden mással, az nekem egy ilyen óriási ilyen bizonyítéka is Isten létezésének, és én tényleg szívből szeretném azt, hogy emberek tudjanak ilyen érték alapon élni már a földi életben is, meg persze az se elanyagolható, hogy aztán a mennyországba kerüljenek az egésznek a végén, de hogy tényleg én azt látom, hogy Jézusnak a koncepciója már a földi életben is egy annyival jobb, megélhetőbb közösséget teremt társadalmi szinten is, hogy Istennek a szeretetén keresztül képessé válunk egymást is, meg magunkat is szeretni, amit így a mostani tinédzsereken, ha végignézek, hogy az, hogy egymást meg magukat szeretik, hát no comment, tehát, hogy most egy nagyon-nagyon sötét időszakát éli ilyen szempontból a társadalom, és nekem ez tényleg annyira így ez van a szívem közepén, meg ez a fő hajtóerőm, hogy mivel a hip-hop az egy nagyon önkifejező műfaj, ezért akarva akaratlanul ez fog kijönni a dalokból, ez fog kijönni a kommunikációból, hogy igyekszem minél több embert Jézus irányába irányítani, meg azért azt is igyekszem törni, hogy sokan ilyen sztereotípikus dolgok miatt, egyháztörténeti dolgok miatt, mit tudom én, tehát hogy aktuális közéleti események miatt maradnak távol mondjuk ettől az egyházi közektől, és ezt is feladatomnak érzem, hogy közelebb hozzam az átlag emberhez is így a bibliai dolgokat.
1: Igen, erről is szerettem volna egy kicsit beszélni, hogy azt én nagyon jó dolognak tartom, hogy nyitva hagyod ezt a párbeszédet, akár mondjuk a kommentekben, a videók alatt, hogyha valamit feldobsz, egy témát, akkor arra lehet reagálni. Tehát mondjuk nem hívők oda mehetnek, és megkérdezhetik, hogy na de hát akkor miért csinálta ezt az egyház, és te tudsz rá válaszolni. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ne csak bezárkózzunk és szajkózzunk a saját gondolatainkat, hanem legyünk nyitottak is, és talán a zene is egy nagyon jó platform erre a nyitottságra, mert hogy nagyon önkifejező és nagyon más, mint amikor mondjuk beszélgetünk. A zene egyfajta áttörés is lehet, hogyha így gondolunk rá, mert valaki elkezd hallgatni egy zenét, mert nagyon tetszik neki, aztán rájön, hogy ó, hát itt a dalszöveg is azért így elég érdekes.
2: Igen, hát ezt igyekszem tényleg megvalósítani a gyakorlatba is, amiről az elméletbe beszélek. Most ez nem feltétlenül mindig könnyű, de azt veszem észre, hogy azért van egy olyan réteg a nem hívő közegben is, és ez a nagyobb, aki azért sokkal mélyebben, meg árnyaltabban gondolkozik, csak nem feltétlenül ez lesz az a réteg, aki elsőként kommentel. És ezt nehéz menedzselni, hogy azok az emberek, akik csak így szeretik így beömleszteni a saját véleményüket, de úgy, hogy csak valakit elküldenek melegebb éghajlatra, hogy mondjuk ezek az emberek ne vegyék el azoknak a kedvét, akik meg tényleg őszintén akarnak beszélgetni egy-egy témáról. Egyelőre úgy érzem, hogy többé-kevésbé ez azért szokott sikerülni, meg én is igyekszem a kommunikációmban azért arra figyelni, hogy ha bár meg vagyok győződve arról, hogy Jézus az igazság, az út és az élet, és csak rajta keresztül vezet az út az atyához, de igyekszem elsősorban Istennek a szeretetén keresztül megszólítani az embereket, meg ezt a fajta exkluzivitást nem úgy kommunikálni kifelé, hogy egyből az embereket taszítsa, hanem én azt szeretném, ha megismernék tényleg Jézusnak a személyét, és onnantól, hogy az behatol a szívükbe, onnantól már sokkal könnyebb ezt elfogadni. Tehát nálam is így volt, hogy először találkoztam a megváltásnak az üzenetével úgy, hogy onnantól nem volt kérdés, hogy én ebbe az irányba akarok menni, és utána már egy ilyen kemény üzenetet elfogadni, hogy csak Jézuson keresztül megy az út az atyához, már sokkal könnyebb, amikor már a hit megvan. És ezt a fajta útvonalat igyekszem én is követni, hogy az embereknek a szívét megnyitni arra, hogy Jézusnak az üzenete ott be tudjon menni, és nem feltétlenül azzal kezdeni, hogy akkor pokol, örökkárhozat, ilyesmi, mert látom azért meg az én fiatal koromban is, amíg ez volt a fő domináns ismeretem, úgymond a Bibliának az Istenéről, addig nem feltétlenül vonzott.
1: És hát az is fontos, hogy mondjuk nem csak a YouTube-ra gondolok, hanem akár mondjuk erre a szép házasság történetre, amit az előbb említettél, hogy találhatunk olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak, és akik hasonló értékeket képviselnek. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül a világban, még ha úgy is tűnik ebben a hatalmas zajban, hogy mindenki csak a rosszat hajszolja, azért vannak kivételek, és nem is olyan kevés.
2: Hát meg én úgy mondanám, hogy sokan vágynak erre, de már eltemették ezt magukba, hogy ilyet úgyse lehet csinálni. Tehát valahol belül, ha teljesen őszintén megnézem magamat mondjuk a megtérésem előtt, azért bennem is volt egy vágy, egy kiegyensúlyozott családi életre, csak így végnézve az összes rózsaszín ködös szerelemnek a brutál durva széthullását mások életébe, saját életembe, így valahogy ezt a mai napig tartom, hogy úgy működik most aktuálisan a nem hívő közeg, hogy bármikor fölébredhet az ember úgy, hogy már nem szereti a másikat, és akkor pattan is lelép, és mindegy az szinte, hogy össze vannak-e házasodva, vagy nem. Tehát, hogy nem érték a hűség. És ilyen szempontból is szerintem fontos ezt hangsúlyozni, hogy Istenen keresztül ez is lehetséges, de ugyanakkor a keresztényeknek sem szabad elfelejteni azt szerintem, hogy ez nem annyi, hogy oké, akkor elmondok naponta egy imát, és akkor meg vagyok, mert akkor minden rendben lesz a házasságommal. Tehát, hogy azért nekünk hívő embereknek is figyelnünk kell arra, hogy beletegyük a megfelelő erőfeszítés meg energiát abba, hogy emberi szinten is működtessük ezeket a dolgokat, mert keresztény közösségekben meg ezt látom néha, hogy így olyan szinten rábízzák a dolgokat Istenre, hogy elfelejtik, hogy ott mondjuk nekik is azt az emberi nívót bele kell tenni, hogy ne úgy lássanak minket kívülről, hogy bort iszunk, de vizet prédikálunk, mert azért a képmutatás az valahol mindig is szerintem így a hívő közösségeknek a történelmi szinten is az egyik, hanem a legnagyobb problémája.
1: Egy másik dolog, ami eszembe jutott még így a közben, hogy hallgattalak téged és a történetedet, ez a, hát nem is ráhagyatkozás, hanem inkább bizalomnak nevezném. Tehát, hogy te hitted és bíztál Istenben, hogy ez az út, amit neked mutat, ez a jó út. Tehát le tudtál mondani az alkoholról például, és olyan dolgokról, amiket jónak tartottál, mert hittél benne, hogy Isten ígér egy sokkal jobb utat. És úgymond be is bizonyosodott, hogyha jól gondolom.
2: Igen, de nem volt ez teljesen tudatos. Úgy képzelje engem, hogy a megtérésem előtt egy-két nappal is még úgy gondolkoztam ezekről, hogy így már akkor így érdekelt annyira a kereszténység meg a hit, hogy így eszembe jutott ez, hogy most mi lenne, ha megtérnék, vagy ilyesmi. De hogy mindig is úgy gondolkoztam így az alkoholról, meg ezekről a dolgokról, meg így a nőkről is, hogy fú, hát ezek olyan jellegű dolgok, amikre így most le kéne mondani, hogy most én ne éljek úgy, ahogy eddig éltem, és ezt így agyban nem tudtam lejátszani sosem, hogy ez hogy működik. Én szerintem az embernek arra érdemes figyelni, nálam az történt, hogy volt egy olyan momentum, amikor úgy átfordult az bennem, hogy életemben először úgy szívből tudtam hinni, hogy Isten létezik, hogy Jézus Krisztusnak a megváltása ez egy igaz dolog, és akkor belekapaszkodtam ebbe a hitbe, és engem ez a hit vitt úgy tovább, hogy onnantól már nem ezen agyaltam, hogy most akkor mennyi mindenről mondok le, hanem valahol megint csak a Bibliát tudom hozni példaként, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabadokká tesz bennünket, hogy én ezt éltem át, hogy nem egy ilyen izzadságszagú, ilyen próbálom magamról így leszedni ezt a sok függőséget, hanem hogy egy ilyen szabad emberré váltam, és a mai napig egyébként, ha úgy döntenék, most ez furán fog hangzani, de hogy berúghatnék, vagy rágyújthatnék, csak azt érzem belül, hogy nincs erre szükségem, meg hogy nem is szeretnék olyan dolgokat csinálni, amik Istennek nem tetszenek, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lettem, vagy hogy ne követnék el hibákat a mai napig, csak hogy ezeket az ilyen nagyon markáns dolgokat így valahogy Isten így levette rólam ezeket a terheket, és ehhez így azt tudom mondani utólag, hogy szerintem az kellett, hogy tényleg így én ott a falon is keresztül mentem volna abba az időszakba, meg a mai napig ezért az üzenetért, és ehhez kellett azért lemondásokat, főleg az emberi kapcsolatok terén alkalmazni, és ez sem úgy történt, hogy én akkor hátat fordítottam mindenkinek, hanem azt vettem észre, hogy én megtértem, megváltoztam, és a környezetem azt úgy reagálta le, mivel én egy nagyon más ember voltam előtte, hogy ez nekik nagyon nem tetszett, és ezért sokan eltávolodtak tőlem, meg a családon belül is voltak ebből feszültségek, tehát én azokat, amikor Jézus erről beszél, hogy aki elhagyja az ő életét, én értem, találja, hogy úgymond szinte gyűlöljük meg a saját magunknak a lelkét, a személyiségét, hogy az emberi kapcsolatokra tudjunk úgy nézni, hogy el kell, hogy hagyjuk apánkat, anyánkat, hogy követni tudjuk Jézus Krisztust. Tehát én ezeket olyan szempontból átéltem, hogy nálam ez csak úgy tudott felépülni ez az egész, hogy mindig Isten volt a prioritásnak az első helyén, és potenciálisan be kellett nekem azt vállalni, hogy elveszítek barátokat, hogy adott esetben mosolyszünet van apukámmal akár egy hónapig, tehát hogy ilyen jellegű lemondásokkal is jár ez. Viszont amit mondtál, hogy nem, tehát hogy engem nem az motivált, hogy mit kaphatok ezért az egészért cserébe, engem Istennek a szeretete motivált mindvégig, de azt el tudom utólag mondani, hogy Isten tényleg olyanokat készít az ő neki tehát az őt szeretőknek, amiket szem nem látott, fül nem hallott embernek szíve meg se gondolt, hogy így az, hogy én most úgy élek, ahogy, az nekem egy fantasztikus kincs meg ajándék, de szerintem arra figyelni kell, hogy ne, mert ugye szokott is lenni ez a egyház kritika, mondjuk a prosperitás evangéliuma, hogy így az emberek azért érnek meg, hogy majd azt ígérik nekik, hogy majd gazdagok lesznek, meg ez, meg az, meg amaz, de hogy ez nem így működik, hanem tényleg, hogyha az ember így őszintén a szívét, az életét átadja az Úrnak, akkor Isten fog neki olyan dolgokat készíteni, amik így azt, ahogy így meglepődik, de ha én is csak azért csináltam volna ezt az egészet, hogy legyen egy feleségem, akkor valószínűleg nem tartanék itt most.
1: Visszatérnék még erre egy kicsit, hogy hogyan változtak meg a kapcsolataid. Voltak olyanok, akik esetleg veled tartottak ezen az úton? Tehát voltak, akiket tudtál magaddal hozni a régi baráti köreidből, vagy teljesen átalakultak ezek a kapcsolatok?
2: Hát az egy kezemen meg tudom számolni egyébként, hogy hány olyan emberi kapcsolatom maradt meg a múltamból, akikkel a mai napig egyébként így vélemény meg értékrendbéli különbségektől függetlenül tudunk egy jót beszélgetni. Tehát ez nálam sajnos eléggé alacsony ez a szám, meg azért a családomban annyi pozitív változás történt, hogy nekem van 3 öcsém egyébként, abból 2 már megtért azóta, meg így családi szinten azért többé-kevésbé rendeződtek így a dolgok, de én azt mondanám erre, hogy volt, tehát hogy tényleg nem tudom, volt egy ilyen legalább 30-40 fős baráti köröm, és abból nagyságrendileg 2 ember maradt, akivel a mai napig van kapcsolat. És ez nem úgy történt, hogy én akkor elszigeteltem őket, hanem sokakkal pont azért, hogy ne botránkoztassam meg őket, akár egy sör mellett is leültem beszélgetni arról, hogy én most milyen változásokon mentem keresztül, de ez őket annyira így vagy megbotránkoztatta, vagy nem tudtak vele mit kezdeni, hogy egy idő után így ignoráltak, nem kerestek, és akkor én pedig elfogadtam, hogy oké, akkor ez ennyi volt.
1: Említetted úgy, hogy a családon belül is történtek bizonyos nézeteltérések. Ezek rendeződtek az idővel, mondjuk, amikor már látták, hogy ez nem egy ilyen késő kamaszkori fellángolás, hogy te most így hívő lettél, hanem ez egy életforma gyakorlatilag. Ez változtatott valamin?
2: Többé-kevésbé. Tehát nálunk édesanyám azóta is hívő egyébként, tehát hogy vele nem volt ilyen szempontból konfliktus, ez inkább édesapámmal volt, meg van bizonyos értelemben a mai napig. Azért amikor azt már látta, hogy lett egy feleségem, jöttek az első unokák, stb., akkor azért ő is elkezdett enyhülni, mert látta, hogy működik ez az egész. Ugye ő inkább az a típus, ami szerintem eléggé benn van továbbra is így a magyar társadalomban, hogy igazából Istenre csak a gyengéknek van szüksége, a függőknek, azok, akik depressziósok, azok, akiknek az élete olyan szinten kilátástalanná válik, hogy nekik valami külső segítséghez kell folyamodni. Tehát ő ebbe valójában a gyengeséget látta, meg azt, hogy engem majd manipulálnak, meg ilyesmi, és egy idő után szerintem, hogy így látta, hogy mennyire kiállok ezért, meg hogy azért vannak saját egyéni gondolataim, így elkezdett megenyhülni ez a dolog. Aztán meglátjuk majd, hogy így az idővel hogyan alakul, tehát azt mondanám, hogy van egy jó viszony, de azért ez a kis ellentét még ott van a mai napig így ebben a kapcsolatban.
1: Hogyha valaki most hallgat minket, és éppen ennek az útnak az elején áll, vagy egy olyan hullámvölgybe került, ahol mondjuk családi konfliktus miatt megkérdőjeleződött benne, hogy ez-e a jó út, nekik mit tudnál tanácsolni, te, mint aki személyesen is átélted ezeket?
2: Életkortól tenném ezt függővé, mert most értelemszerűen, ha egy tinédzserről beszélünk, aki otthon lakik ott, azért nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor lépek otthonról, és akkor új életet kezdek, tehát hogy ott azt mondanám, hogy tartsatok ki, hogy megvan az a pusztai vándorlási időszak, amiből aztán kivezet az Úr az ígéretnek a földjére, tehát hogy ott az azért egy keményebb történet szerintem, amíg otthon kell, hogy lakjon az ember, és benn van a szülőnek a tekintélye alatt. De bibliai szempontból azért azt is hozzátenném, hogy a szülőnek azért nincs joga papíron ilyen istentelen, meg ilyen dolgokra kényszeríteni mondjuk a gyereket, tehát hogy egy ilyen szabad hitgyakorlásnak azért papíron tudnia kéne történni egy tinédzser életében is otthon, és onnantól, ha pedig valaki idősebb, pláne hogyha már önfenntartó képes magát fenntartani, akkor én meg azt tudom mondani tényleg, hogy megéri Istenért felvállalni ezeket a konfliktusokat, mert azért Jézus amiket ígért, meg amiket, tehát valójában ezekhez a feltételekhez szabta az ő követését, és én ezért látok abban egy nagy különbséget, hogy valaki hisz Istenben, vagy valaki ténylegesen követi Jézus Krisztust. És ahhoz, hogy ténylegesen tudjuk őt követni, azokhoz jobban kell őhozzá kötődnünk, mint az emberi kapcsolatainkhoz, és sajnos ebben papíron beletartozhat az is, hogy ahogy ő mondta, hogy meghasonlás támad apa és fia között, anya és lánya között, stb., hogy ez benne van a pakliban, és én azt mondom saját tapasztalatból, hogy nekem sokat segített az egyrészre az identitásomban is megerősödni, hogy újra és újra ezekben a konfliktusokban Jézus Krisztus mellett álltam ki, és én azt látom a saját életemben, meg azoknak az életén, akik hasonlóan csinálták, hogy Isten azért megáldja azokat, akik ő érte felvállalják ezeket a konfliktusokat, meg atrocitásokat, akármilyen nehéz is, meg kemény is, de én meg vagyok róla győződve, hogy ez megéri.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Bízunk benne, hogy sokaknak fog majd erőt adni ezen az úton.
2: Köszönöm szépen én is, és Isten gazdag áldását kívánom a hallgatóknak is az életére.
1: Köszönjük szépen!
0: Csaba Tibor, Tibes, keresztény rapperrel, Hézer Luca beszélgetett.

0: a lélek hangja.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai beszélgetőtársam Lubics Szilvia, ultrafutó, aktív fogorvos és 3 gyermekes családanya. Férjével 32 éve vannak együtt, fiai 27-25-21 évesek, tehát már bőven felnőttek, és hogy érzékeljük, hogy milyen szintet jelent Szilvi számára az ultrafutás, néhány verseny eredményét is szeretném idézni. 7-szer futotta le a spártatlon versenyt, ebből 3-szor megnyerte. Ennek hossza 246 kilométer, szintideje 36 óra, amit ő kevesebb idő alatt teljesít. Első lett a 197 kilométeres Antarktisz ultrán, ami hóban, fagyban történik. Megcsinálta a 217 kilométeres Badwater ultramaratont a kaliforniai halálvölgyében, ami viszont nagyon melegben történik, ilyen nappal 55 fokos hőségben. Legutóbb pedig idén áprilisban a 270 kilométeres Marathon des Sables a Szaharában, ahol a korosztályában első lett. Na most itt szabad volt aludni, tehát ez a 270 kilométeres szaharai futás, ez 6 nap alatt történt meg. Hát ilyen bevezető után az ember kíváncsi lesz, hogy hogyan kezdődött az életedben az ultrafutás. Mert hogy nem gyerekként kezdted a futást.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Valóban nem gyerekkoromban kezdtem futni, sőt, nekem így a testmozgás az egy kicsit így idegen is volt, mindig nagyon stresszeltem tőle. Alapvetően egy ilyen nagyon maximalista gyerek voltam. Fontos volt, hogy mindenből ötös legyek, és a tornaórán nem minden úgy ment, ahogy én azt szerettem volna, és tényleg a legnagyobb izgalmakat nekem a tornaóra jelentette. Tényleg nagyon féltem tőle, és emiatt így nem is sportoltam, tehát hogy így csak amit nagyon muszáj volt. És 28 éves voltam, amikor már 2 fiam volt, a kisebbikük volt 2 éves, és nekem így, engem így a szoktatás az nagyon, nagyon igénybe vett, tehát nagyon lefogytam mind a két fiam szoktatási időszaka alatt, és 43 kiló voltam, mikor a második kisfiam abba hagyta a szopást, és hát így borzasztó gyenge voltam, sokat voltam beteg, és a férjem orvos, és ő is mondta, leginkább az ő nyomására talán, hogy valamit kellene csinálni, hogy picit az immunrendszerem megerősödjön, hogy ne csak a gyerekekkel legyek, mert elég ilyen tyúkanyós anyuka voltam, aki mindig minden pillanatban ott akart lenni. És hát a sportban egyedül a futást tudtam megoldani, mert kisgyerekek mellett nem tudtam időpontra menni sehová, úgyhogy más edzés nem jött szóba. Úgyhogy így jött a futás az életemben. Ez 2003-ban volt.
1: Akkor olyan 28 éves voltál, 2 kicsi gyerekkel otthon, és legyengülve, szóval 43 kilósan, sokszor betegen. Igen. És akkor elkezdtél futni, és ment a futás egyből?
2: Igen. Ez nagyon, nagyon fura, tehát nem voltak különösebben nehézségeim. Arra emlékszem, sok tudatosság nem volt benne, de amikor elkezdtem futni, már az első héten futottam 14-15 kilométereket, szóval nem éreztem nehéznek, és nagyon, nagyon jó volt így fejbe egy kicsit kimenni, kiszellőztetni a fejemet, és tudom, hogy bármilyen idő volt, mindig kimentem, és egyre inkább úgy éreztem, hogy erre nekem szükségem van tényleg. És alapvetően eléggé céltudatos vagyok, vagy nekem mindig kellenek a célok, és nagyon hamar kitaláltam a kezdetekhez képest, talán egy 2 hónapon belül indultam életem első félmaratonján, amire azért nem biztatok így senkit, hogy ez föltétlen jó ötlet, de nekem mindenképpen az volt, mert hatalmas élmény volt az, hogy emberek közt futok, hogy te jó ég, én is képes vagyok erre, és máig emlékszem arra, hogy milyen volt célba érni, és mennyire boldoggá tett az, hogy én tudok futni 21 kilométert. És aztán persze a célok nőttek, meg a beletett munka is, de hát ez már egy ilyen hosszabb történet.
1: Akkor gondolom jött a teljes maraton, a félmaraton után, ami szintén sokszor egy elképzelhetetlen teljesítmény, még a 60-as években sem nagyon engedték, hogy nők ilyet fussanak, mert a női szervezet ezt állítólag nem bírja ki, és hát ezért küzdeni kellett a nőknek, hogy egyáltalán futhassanak maratont.
2: Igen, egyébként ez hihetetlen, tehát az a hihetetlen, hogy ez nem is volt annyira régen, de hát azt gondolom, hogy a nők bebizonyították, hogy nem csak maraton tudnak futni, hanem jóval hosszabb távokat, sőt, minél hosszabb a táv, valahogy a férfi és a női mezőny egyre közelebb eredményeket produkál, tehát azért itt előjön, hogy a nők mentálisan, mennyire erősek, vagy mondjuk a fájdalomtűrő képességük is esetleg sokkal jobb, mint a férfiaké. De tényleg valóban úgy volt, hogy a félmaraton után, a félmaraton egy ősszel volt, és én nagyon nem szerettem a hideget, és azt gondoltam, hogy olyan jó, hogy futok, hogy jó lenne télen sem abba hagyni, de tudtam, hogy abba fogom hagyni, ha csak nem találok ki valami cél tavaszra, ami miatt nekem ki kell járnom télen is. És így volt az, hogy kinéztem egy maratont márciusban, következő év márciusában, 2004 márciusára, és így ezzel tudtam magamat mozgásba tartani, hogy télen is igenis fölhúzzam a futócipőt, és kijárjak futni. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg a kezdéshez képest egy fél évre már volt maratonom, és ez 2004-ben volt, 2005-ben született meg a harmadik kisfiam, ott volt emiatt nyilván egy kis kihagyás, nem sok, és 2006-ban már maratonnál hosszabb távokon kezdtem el versenyezni, ezek ugye az ultratávok, és ami furcsa volt, hogy ugye én előtte nem sportoltam, és én nem is vártam semmit attól, hogy én, tehát nem, nekem ez nem szólt arról, hogy én sikeres legyek ebbe, abszolút, viszont az ultratávokon mindig a dobogon voltam, és ez egy ilyen nagyon furcsa érzés volt egy olyan nőnek, aki előtte sosem volt sikeres a sportban, és ez nagy motivációt is adott, hogy csináljam, és tényleg 2006-ban volt az első ultram, és én 2007-ben már magyar válogatott voltam 100 kilométeren, ami meg felfoghatatlan volt, hogy én te jóságos ég, akkor most magyar mezben lehetek. És talán így ez volt az, hogy így megindult ez a lavina, hogy egyre több munkát kezdtem el tenni bele, hiszen azért válogatottnak lenni nagy felelősség volt, és utána egyre több ilyen világversenyen indultam, és még nagyon sokféle típusú ultraversenyen, hiszen ennek nagyon sokféle ága van.
1: És akkor lett edződ, meg mindenféle segítőd, hogy jó eredményeket érjél?
2: Ez ugye 2007-ben voltam válogatott százon, igazán 100 kilométeren, akkor még nem volt edzőm, hanem...
1: Te csak hogy futottál? Próbáltam, ez a cél, és akkor megyek.
2: Próbáltam utána nézni, amennyire akkoriban lehetett. Nyilván most már sokkal több mindennek utána lehet olvasni, de azért akkor is voltak, föl tudtam keresni anyagokat az interneten. És hát pici gyerekeim voltak, tehát hogy nagyon meghatározta az időfaktor azt, hogy én mennyit és hogyan tudok edzeni, de próbáltam nagyon sok energiát ebbe beletenni, ami tényleg így a gyerekek mellett és a munka mellett reális volt, és 2010-től volt edzőm csak, és ott azért lett ez a dolog, mert 2010-ben készültem az első 24 órás versenyemre, tehát amikor már egy teljes napot futok, és úgy éreztem, hogy azzal viszont így nem boldogulok el egyedül, tehát hogy azt nem látom, tehát 12 órát talán még látok, hogy arra hogy kell fölkészülni, vagy 100 kilométerre, de ott a 24 óránál úgy éreztem, hogy nekem segítség kell, mert egyedül nem fog menni.
1: Az már úgy soknak tűnt neked is.
2: Igen, az egy kicsit, de mai napig így látom, hogy ami már egy nap, egy teljes nap mozgás, és ugye abban az évben, az első 24 órásom évében én körbefutottam a Balatont, és az első spártatlanom is akkor volt, tehát három olyan versenyem volt, ami egy nap, vagy pedig annál hosszabb. Ehhez nekem kellett segítség, és tényleg úgy is látom, hogy ez már egy kicsit más kategória az ultrán belül, amikor már egy teljes éjszaka is benne van, vagy esetleg azon túl megyünk.
1: És akkor lett profi edződ, illetve a férjed volt melletted, mint érzelmi, meg szakmai támogató? Milyen támogatók kellenek ahhoz, hogy ilyen teljesítményre képes legyél?
2: Alapvetően azt kell látni, hogy én amatőr voltam végig, és most is. Ez azt jelenti, hogy dolgozom, tehát hogy dolgoztam, és hát ugye akkor még kisgyerekeim voltak. Itt nem kell elképzelni emögé egy nagy stábot, sőt, elég picit. Volt egy edzőm, és nyilván nagyon fontos volt a családi támogatás. Túl sokat akkor még nem utaztam, tehát hogy a versenyek miatt nem voltam otthonról távol. Talán a spártatlan volt az egy hét, amikor így elmentünk otthonról, és a gyerekeknél segítségre volt szükségem, de egyébként én így mindig hajnalban edzettem, amikor ők aludtak. Úgyhogy igyekeztem így nem tőlük elvenni az időt, de nem voltam mögött, tényleg az edzőm megírta a feladatot, nekem az volt, amit mindenképpen megcsináltam minden áron, bármikor, bármilyen időpontban, és hát nyilván kellett a férjem, aki mindezt támogatta olyan szinten, hogy engedett, hogy én ezt látta, hogy ez nekem fontos, és hagyta, hogy csináljam.
1: És nem csodálkozott nagyon, Hogy tudsz te ennyit és ilyen jól futni? Mert ugye azt látta, hogy beteg vagy, lefogytál, el vagy fáradva, és csinálj már valamit, fussál, vagy sportolj egy kicsit, és akkor ebből nagyon hamar lett, hogy válogatott vagy 100 kilométeren.
2: Nem volt ez zökkenőmentes. Most már így élünk nagyon régóta, tehát most már, azt mondtam, hogy 2003-ban kezdtem, szóval ez már 23 év. Tehát gyakorlatilag ez teljesen belenőtt az életünkbe. De azért kekker a munkán kívül, és nyilván ez jár konfliktusokkal, tehát nem az volt, hogy akkor ez itt minden jó, és nyilván próbált őt támogatni, de azért voltak ezzel konfliktusok, főleg amikor így már nyertem spártatlont, és túl nagy lett. Én magam sem tudtam, hogy ezek mi az, amit... Tehát nem tudtam, hogy lehet nemet mondani egy felkéréssel, hogy mondhatom én azt, hogy nem. És ott egy picit így túl voltam terhelve, meg talán ő neki sem mutattam azt, hogy ő mennyire fontos ebben az egészben. Szóval voltak ebben azért nehéz időszakok. Meg kellett tanulni mind a kettőnknek, hogy ez hogy működik. Tehát nekem is azt, hogy ő felé ezt mutatnom kell. Nem elég, ha én azt gondolom, hogy ő fontos, hanem valóban ezt ki is kell mondani, vagy mutatni, vagy érzékeltetni. Illetve neki is meg kellett azt tapasztalni, hogy attól, hogy a felesége most más csinál, és mondjuk többen figyelnek rá, vagy eredményei vannak, azért egy férfinak az nem annyira könnyű szerintem, hogy a felesége mondjuk eredményes sportoló, hogy attól én nekem, tehát hogy én nem változok meg, tehát hogy én ugyanúgy ők a legfontosabb nekem, a gyerekek és ő. Szóval ebbe így bele kellett tanulni, és nem volt mindig egyszerű, viszont azt gondolom, hogy ez nagyon jót tett azóta is a kapcsolatunknak, tehát szóval sokszor szerintem, hogyha van egy ilyen kis nehézség, vagy néha nagyobb nehézség, de hogy azt mind a ketten szeretnénk, hogy az jóra forduljon, akkor az szerintem nagyon, nagyon sokat hozzá tud tenni a kettőn kapcsolatához, úgyhogy hogy ez végül is úgy szépen kialakult, és ami nekem nagyon jó a mai napig, hogy a férjem is fut, és ő is ultrázik, tehát 4-szer körbefutotta már a Balatont egyénibe, ez is összehozott minket, volt, hogy közös eseményeken indultunk, vagy például tavaly, ami hatalmas kaland volt eddig a legnagyobb közös élmény, hogy én tavaly másodszor indultam a Grand Tugrenen, ami szintén egy sivatagi verseny a Grand Canyontól a Bryce Canyonig, ez 275 kilométer, és én nagyon szerettem volna az első sivatagom óta, hogyha a férjem egyszer eljön egy ilyenre, mert tudtam, hogy mit ad ez, és nagyon nehéz volt rávenni, és tavaly volt ez, hogy a Grand Tugrenre eljött velem, és tehát tényleg azt gondolom, hogy életünk egyik legnagyobb közös élménye volt, szóval nekem ilyen szempontból jó, hogy ő tudja, hogy ez miről szól, milyen munkát igényel, hiszen ő is csinálja a felkészülést. Egyébként most már évek óta én vagyok az edzője, ami szintén nagyon jó, mert így közösen is futunk sokat. Úgyhogy ez így szét is választhatott volna minket, de azt gondolom, hogy végül egy nagyon erős kapos lett kettőnk azt a futás.
1: Tehát elindult egy mondattal, hogy Szilvi sportolj egy kicsit, és ez lett belőle, hogy, igen. Hogy sok száz kilométeres versenyekre együtt mentek. Nyilván olyan is van, amikor ő támogat téged, ő utazik veled, ő úgymond a hátországod.
2: Többnyire ez van, igen. Tehát az nagyon ritka, hogy futott, ahol én. Ez a Grand Tugren volt egy ilyen nagyon nagy esemény, illetve januárban a 100 mérföldet, ott teljesen közösen is együtt haladtunk a Szaharában. Az nagyon jó volt, ott én nem éreztem annyira jól magam, vagy így nem éreztem magam biztonságban, és ott végig velem maradt, és ez egy nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy együtt futjuk. De zömében inkább az van, hogy külön versenyeken indulunk, és akkor segítjük egymást. Tehát most például az idén ő körbefutotta a Balatont, és én mentem és segítettem őt a körön. De legtöbbször az volt, hogyha mondjuk elmegyek egy sivatagi versenyre, akkor nekem nagyon fontos, hogy együtt utazzunk ki, hogy legyen egy közös élmény is, ott a verseny előtti napok, egy hét mondjuk, hogyha tehetjük, és mikor én elindulok a versenyen, akkor ő hazautazik, mert hogy nem tud segíteni, nem is lehet, ugye ez teljesen önellátó verseny, és akkor ő itthon tartja a frontot, én megcsinálom a versenyt. Ő megizgul, és próbálja tudósítani a követőimet, hogy mi is történhet velem.
1: És akkor esténként, amikor megállsz egy kicsit, akkor így

0: Az a telefonálsz, hogy tudják, hogy mi van veled?
1: Nem.
0: Vagy még
1: nem lehet. Nem lehet,
0: nincs térerő a Szaharában.
1: Ja. Nincs. A sivatagokban gyakorlatilag ez is az egyik legjobb dolog, hogy teljesen kiszakadunk abból a világból, amiben élünk egyébként. Tehát nincsen, semmi nincs. Tehát nincsen internet, nincsen telefonunk. A férjem így általában a verseny oldaláról tud tájékozódni. Illetve minden szervezőnél megvan az a lehetőség, hogy valami módon mi kifelé tudjunk írni. Tehát én lefutottam már a For the Zets versenysorozatnak minden négy állomását, és ott például az a lehetőségünk van, hogy este van egy kis laptop, amiről lehet írni egy ilyen e-mail-szerűt, amit ők valamilyen módon műholdas kapcsolaton keresztül hazaküldenek. Hát ez így vagy megkapja a férjem, vagy nem, de hogy azért így azokból tud rólam. De például itt most a Marathon de Sablon az volt, hogy lehetett egy egyperces videót küldeni minden nap. Én nem tudtam róluk semmit, tehát én nem tudtam, hogy mi van itthon, de ő látta mondjuk a videó alapján, hogy én hogy vagyok, és akkor az így megnyugtatta mondjuk, hogy látta, hogy jó állapotban vagyok, jó kedvem van. Én viszont teljesen el vagyok szigetelve, úgyhogy van, hogy egyáltalán nem tudok róluk, egy hétig semmit, de ebbe belejöttünk, tehát én tudom, hogy itthon minden rendben van, legalábbis, tehát ha valami gond lenne, akkor biztos, hogy meg lenne a módja, hogy hírt kapjak róla. És egyébként pedig nagyon jó ez a teljes kiszakadás, és ez egy ilyen, az ember, vagy hát én inkább azt mondom, hogy én, nálam úgy zajlik, hogy mikor kimegyek a sivatagba, akkor az első 2-3 nap ettől nem érzem jól magam. Tehát attól, hogy nincs hír, hogy hirtelen nagy csönd van, nem keres senki, nem hív föl senki, nem ír senki nem akar tőlem semmit. Összesen annyi dolgom van, hogy fussak, és utána pedig elrendezem magam, tehát csináljak magamnak ételt, próbáljak pihenni, regenerálódni, összepakolni, és másnap újra elindulni. Egy pár nap után megjön az mindig, ez nagyon jó, amikor így ezt így elkezdem élvezni, hogy nekem mennyire jó, és hogy nem kellene különös dolgok ahhoz, hogy én boldognak érezzem magam, tehát semmi gond azzal, hogy egy hétig nem fürdök, vagy csak egy ruhám van, meg egy váltás pólóm, vagy hogy éppen nem, hogy éhes vagyok azért valamennyire mindig, mert hát ugye annyi ételt nem tudok vinni, hogy én azzal jól
0: mert
1: lakjak.
0: Mert hogy a hátadon viszed azt, amit megeszel, meg
1: mindent.
0: Meg ruhacserél, meg ilyesmi, az a futsz együtt.
1: Így van, meg a derékkal, a hálózsákkal, mindennel. Úgyhogy hát a ruha az nagyon minimális, amit viszek, az tényleg csak egy ilyen tollkabát gyakorlatilag az esti, meg a hajnali hidegben, meg egy váltáspóló. De egyébként ugyanabban a ruhában vagyunk végig. Nincsen tisztálkodási lehetőség. Nyilván az ember viszi egy kis kendőcskéket, valamennyire le tudja törölni magát, de hát ott nem sokat ér, mert utána újra beborít a homok, és tehát azért nem annyira komfortos, meg éjszaka arra ébredni, hogy mindenhol homok van a szemembe, a számba, hogy már a hajam viszket, így holnapra egyre rosszabb. De hogy ezeket így egy pár nap után így el lehet engedni, rájössz, hogy ezekkel most így nem kell küzdeni, mert hogy azzal csak elviszem a saját energiámat, hanem így elfogadni, hogy ez így jó, és egyébként nekem nagyon jó, mert a világnak egyik nagyon szép helyén vagyok, és azért ezek a versenyek zömében olyan helyeken vannak, ahol az emberek sokkal-sokkal szerényebb körülmények között élnek, mint mi. Legyen ez Chile, vagy Namíbia, vagy mint ahogy most volt Marokkó, és azért az ember látja azt, hogy az ottani embereknek mekkora kincs lenne, hogyha egy ilyen fedél lenne a fejük fölött, vagy bármilyen, hogyha a csapból folyna a víz, vagy normális mellékhelyiség lenne, tehát az ott nincs, és azt gondolom, hogy sokat változtatott rajtam, hogy egész máshogy állok azokhoz a dolgokhoz, amik itt természetesnek tűnnek, de egyáltalán nem természetesek, és azt mondom, hogy sokkal jobban meg tudom becsülni azóta, mióta megvan ez az érzés, hogy semmi nincs, csak a zsákom, és éhes vagyok, és fázom, vagy nagyon melegen van, nincs ruhám, hogy milyen,

0: volt olyan sivatagi futás, ahol nem ismertem volna meg olyan embereket, akik részben akikkel kapcsolatban maradtam, részben pedig tényleg hihetetlen példaértékű az életútjuk. És szintén elgondolkodtat azon, hogy nekem mennyivel egyszerűbb és jobb, és hogy élnek emberek, akikkel tényleg nagy tragédiák történtek, és ezek ellenére ezt jóra tudják fordítani. Például Mongóliában megismerkedtem egy férfi valakinek az egyik karja hiányzott, és úgy futott, és víziló támadás érte. Afrikában vittek vízitúrákat, és a másik túravezető társát meg is ölte a víziló. Ő neki kilukasztotta a tüdejét, elszakította az achilleszét, amputálni kellett a karját. Tehát ez egy hatalmas változást hozott az életében, mert azt mondták az orvosok, hogy felejts el, hogy ő bármikor sportolni fog, holott előttem mégiscsak az volt az élete. És akkor ebből fölépült, megházasodott, született egy lánya, akit 10 évesen elveszett betegségben, és azt gondolom, hogy már ezek annyira szörnyű belegondolni, hogy egyáltalán hogy lehet tovább csinálni az életet, de hogy olyan optimizmussal, ahogy ő aki létrehozott egy alapítványt a rákos gyerekeknek, és azóta is nagy kihívásokon vesz részt, így, hogy az egyik karja hiányzik, és mindig rákos gyerekeknek gyűjt. És rengeteg ilyen történetet ismertem meg, és ezek úgy gondolom, hogy mindig nekem nagyon sokat adnak.
1: Tehát így a hosszú távfutók között, amikor egy többnapos versenyen mondjuk sivatagban vagytok, kialakul egy olyan közösség is, egy olyan egymásra hangolódás, ami nem is arról szól, hogy hú, a másik egy ellenfél, akit le akarok győzni, és szóba állok vele.
0: Az abszolút nincs. Tehát sokkal inkább a támogatás van. A sátoron belül is egymásnak, amit csak tudunk, segítünk. Van, hogy egyikünknek mondjuk több a tapasztal, az ilyen raktapasz, a másiknak elfogy, akkor nyilván adunk, vagy a sebeket egymásnak segítünk ellátni, vagy hogyha látjuk, hogy valaki nagyon éhes, akkor próbáljuk megosztani azt a kicsi ételünket, ami van. Tehát mindenki segít mindenkinek. Megosztunk egymással történeteket, rengeteget nevetünk. Most a Szaharában volt először az, általában vegyes a sátor, tehát fiúk, lányok vegyesen vannak, de a Szaharában, mivel nagyon sok a résztvevő, itt meg tudták csinálni, voltak csak női sátrak, és most itt 8-an voltunk lányok, és hát ez hihetetlen jó közösség volt, úgyhogy azóta is egyébként írogatunk, ez még mindig nem szakadt meg, küldünk egymásnak üzeneteket, videókat, hogy kivel mi van. Brazíliában éltek ketten, 3 mexikói lány volt, egy görög, egy norvég és én. Tartjuk a kapcsolatot és írunk egymásnak.
1: Mondtad, hogy elárulhatom a korodat, 52 éves vagy, és általában az 50-es forduló a nők életében ilyen testi-lelki kríziseket hoz. Neked mit hozott az 50 év, ha hozott valami változást, vagy fordulópont volt-e? Most így 50-es nőként hogy éled az életed? Van-e ami más, vagy a célok változtak, az eszközök változtak?
0: Én nagyon örültem az 50. születésnapomnak, nagyon vártam is. Én 49 éves voltam, amikor melanomát diagnosztizáltak nálam, és én akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem fogom megélni az 50-et. És szerencsére egy rendben volt utána minden, a műtét után és azóta is. És én emlékszem, hogy amikor még így nem tudtam, hogy ez hová fog kifutni, én az utcán annyira irigyeltem mindenkit, minden idős nőt, és azt szerettem volna, hogy én annyira szeretnék öreg lenni. És egy picit így megváltoztatta szerintem ezt a képet bennem, amit gondoltam, mondjuk, tehát inkább egy ilyen vágyálom lett, és a barátnőmnek is van egy nagyon jó barátnőm, aki pár évvel idősebb, mint én, és pont a melanoma után, a nagy műtét után körülbelül 2 hónapra én keresztül futottam Skóciát, ami 350 kilométer volt non-stop, és a verseny végén 2 idős hölgyet láttam így berohanni ott az óceánba, és akkor azt gondoltam, hogy írtam is neki, hogy én ezt szeretném, hogy legyünk ilyen öregek, hogy így visítozva le tudjunk futni a vízbe. Szóval én nem féltem az 50-től. Egy picit azt gondolom, hogy könnyebb lett az életem, mert ugye közben fölnőttek a fiaim, és ráadásul látom is, hogy mennyire jól csinálják az életüket, tehát hogy nem okoz nekem stresszt, tehát hogy megvan a helyük, és mindenkinek szépen alakulnak a dolgai, tehát ez így megnyugtató. Nekem viszont egy picit több szabad időm lett, többet tudok regenerálódni, olvasni, 2 edzés közt van egy kis időm magamra, szóval ez most én úgy élem meg, hogy ez egy nagyon jó időszak, sőt, hát a férjemre is, végre kettőnknek is van közös ideje, mert nehéz volt Amit érzek nyilván, hogy az edzések után több regenerációra van szükségem, vagy már nem ugyanazt a tempót futom, mint mondjuk 15 éve, de ezt annó is, amikor fiatal voltam, én ezen sokat gondolkodtam, hogy ezt az ember vagy elfogadja, és örül annak, hogy mondjuk a korosztályában még hol jár, vagy pedig ha folyamatosan hasonlítgatnám magamat a 15 évvel ezelőtti futó énemhez, akkor az folyamatos frusztráció lenne, és nem lennék boldog. Úgyhogy a futásban is még vannak céljaim olyanok, ami engem motivál, és tudok érte dolgozni, és várom. Úgyhogy még nagyon sok tervem van. Fizikálisan egyelőre nem túl sok tünetem van, annyi, hogy időnként rosszabbul alszom, ami nyilván megnehezíti a másnapi edzést, vagy a munkát. Aztán meglátjuk később, majd elképzelhető, hogy pár hónapon belül jóval több tünetem lesz. Azért figyelgettem ezeket, meg sokat olvasgatok a témában, hogy mi várhat rám, vagy mire, mi az, amire oda kell figyelnem. De nagyon jó, hogy jó pár barátnőm ugye ugyanebben a korban van, és át tudjuk beszélni, hogy ki mit érez. Szóval szerintem, hogyha vannak barátaink, illetve nekem tényleg így a férjem, abszolút a lelkitársam is, úgyhogy ha van kivel megosztani ezeket a dolgokat, meg egyébként az embernek harmónia van az életében. És szerintem a mozgás is sokat segít ebben. Ha erősebb vagyok, hogyha van önbizalmam, ha megélem azt, hogy képes vagyok dolgokra, és az 50 az nem, igazából nem volt egy ilyen határ, hogy akkor másnap minden megváltozott, ugyanúgy föl tudok futni a dombom.
1: Sőt, egy öröm volt egy súlyos betegség utáni gyógyulás, és érezted, hogy egészséges vagyok újra.
0: Igen, igen, ez
1: nekem. Ajándék.
0: Így van, tehát hogy de minden, azt gondolom, hogy minden, ahogyha eljutunk valahová, akkor azért mindig megköszönöm magamba, hogy ezt még kaptam, hogy te jó ég, ezt megélhettem, hogy azt gondoltam, hogy már semmi nem lesz, és most még ez is van. De hogy nyilván ebben a sok verseny is, az utazás is, de az itteni dolgok is, ami itthon van, tehát nagyon szép helyen élünk, úgyhogy most is itt vagyunk ugye Homokkomáromba, még egyik kedvenc helyem, és szerintem nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen helyen élünk, és futóként meg, hogy láthatom, hogy változik minden napról napra. Úgyhogy én nagyon szeretek élni, és itt élni is, és úgy elég kerek minden, úgyhogy nem szomorkodom az 50 miatt.
1: Sőt, milyen jó. És az egyik videóban nagyon tetszett, ahogy beszélsz arról, hogy neked az nem szokott felmerülni, hogy feladj egy versenyt. Tehát az ilyen nagy és nehéz versenyeken azért sokan feladják. Pedig a legjobb futók vannak ott nyilván, akik tudják, hogy mire vállalkoztak. És te meg azt mondtad, neked ilyen nincsen, hogy én feladom.
0: Még nem volt.
1: Még
0: nem volt. Eddig, hát most már nem is tudom pontosan, de 110 fölött van a nevem mellett jegyzett ultra versenyeknek a száma, ami nagyon sok. És minden versenyen volt olyan nehézség, azt gondolom, hogy simán abba lehetett volna hagyni, akár többször is. Nekem nagyon fontos tapasztalás az, és ezért is örülök, hogy nem hagytam abba semmit, hogy a nehéz helyzetekből valahogy előbb-utóbb így mindig kilábalok. Tehát mondjuk az ember fut olyan, mint az élet, tehát semmiben sem különbözik egy sima hétköznaptól, tehát hogy vagy egy élettől, hogy vannak benne jobb periódusok, amikor nagyon jól megy, már elképzelem magam a dobogon, már azt gondolom, hogy már pályacsúcsot futok, de akkor mindig lehűtöm magam, hogy ennek vége lesz, tudod? Tehát, hogy ez most egy ilyen időszak éppen. Aztán jön, amikor nagyon mélyen vagyok, amikor nincs erőm, amikor...
1: Úgy érzed, nem bírod tovább?
0: Igen, abszolút azt gondolom, hogy ez abszolút embertelen, mit keresek itt, mondjuk tavaly is tényleg a Góbi sivatagban ez viszonylag friss élmény. Elkezdtem már arra koncentrálni, hogy mennyire fáj a hátam, hogy ezt egyszerűen nem bírom ki még órákon keresztül, hogy ezt a fájdalmat ugye rajtam a 10 kilós zsák, és ugye hosszú nap az 80-90 kilométer, nagyon hosszú, és rettentő hőség van, és amit iszunk, az meleg, és már könyörögni tudnék egy pohár hideg vízzel, ami tényleg hideg, és akkor az ember egy picit, hogyha ebbe úgy belecsúszik, és elkezd arra fókuszálni, hogy mi fáj, és hogy nem bírja tovább, hát akkor úgy elgondolkodik, mert látom is, hogy mit fogok majd mondani, hogy én miért szálltam ki. És teljesen indokolt lesz, látom a beszámolómat, hogy emiatt hagytam abba, és akkor persze utána jön az, hogy te jó ég, mit csinálok? Tehát, hogy mi zajlik a fejembe, tehát nem lehetek ennyire negatív, hát ennek is vége lesz, és hát nálam a fő megoldás ilyenkor az, hogy vagy az általános megoldás az, hogy akkor oké, most nem élvezzük, de hogy lesz jobb. Tehát ebbe nagyon-nagyon mélyen hiszek, hogy akármilyen rossz is lesz jobb. Azért hiszek benne, mert megéltem több százszor, hogy mindig lett jobb. Lehet, hogy el kellett hozzá teljen 5 óra, de egyszer csak jobb lesz, és akkor ilyenkor az a megoldás, hogy ugye futni nagyon egyszerű, mert hogy csak bal jobb. És akkor pont ezt kell csinálni, hogy akkor rendben, most ez a periódus van, el kell fogadni, most nem élvezzük, most nehéz. Persze közben monitorozom, hogy miért lehet nehéz, mert lehet energiahiány, tehát ezt próbálom úgy orvosolni, de egyébként meg az a megoldás, hogy akkor lehajtom a fejemet, és akkor csinálom most éppen úgy, hogy éppen most nem jó. Megyek, és akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy megint jó. de szerintem így van a hétköznapokban is, hogy van jó, meg rossz. Ezt így ennyi verseny után így el tudom fogadni, hogy igenis. Ez ezzel jár, hogy lesznek mélypontok, nagyon rossz mélypontok, amikor úgy gondolom, hogy ezt így egy embernek ezt nem is... Miért csinálja ezt egy ember magával, mikor egészen kényelmesen élhetne, hiszen itt Európában egész kényelmesen élünk, és én mit keresek egy sivatagban, közel 40 fokos hőségben, fájó háttal, hogy ez most miért jó, de hogyha ezen gondolkodok, akkor nyilván az jóra nem vezet, szóval ilyenkor ebből azért ki tudok lépni, és arra fókuszálni, hogy amúgy én iszonyú szerencsés vagyok, hogy itt lehetek. Kicsit szétnézek, hogy lássam a világot, hogy ez gyönyörű, és én itt vagyok, és semmi más dolgom nincs, mint fussak. És onnantól úgy szépen kialakulnak a dolgok. Meg tényleg ez, hogy nincs verseny, amikor ez nem jött elő. És azt is tudom mindig, hogy aki feladja és kiszáll, a spártatlanok után volt ez nekem egy nagyon érdekes dolog. A spártatlan után mindig van egy ilyen nagy ünnepség, ahol részt vesz mindenki, az is, aki kiszállt, az is, aki beért, és vagy mindig azt láttam, hogy aki kiszállt, annak tulajdonképpen amúgy semmi baja nincsen. Az, hogy most volt egy vízfolyag a talpán, akkor nyilván fölpörgette, túl dramatizálta, de hogy aki beért, annak lehet, hogy van 10, és hogy aki nem ért be, az aznap nagyon rosszul van lelkileg, aki meg beért, az meg boldog. És mindig azt szoktam, hogy inkább fizikálisan legyek rosszul, mint lelkileg. Meg félek tőle, hogyha egyszer feladnék egy versenyt, akkor így rászoknék, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy működik ez, de jellemzően azt látom, hogy aki felad egyszer-kétszer versenyt, az könnyebben nyúl ahhoz az úthoz, mert tudja, hogy az is van. Úgyhogy én még nem ismerkedtem meg ezzel, és nem is szeretnék, úgyhogy nem azt mondom, hogy ez baj, ha valaki mást válasz, de hogy én...
1: Ez nem a te utad a feladás.
0: Igen, tehát én nem szeretném, hogyha csak nem tudom, hogyha még megvan a két lábam, akkor megyek.
1: És van ez az egyszerű varázsmondatot, hogy mindig lesz jobb, ami vonatkozhat egy aktuális versenyre, de az élet egészére is.
0: Igen.
1: Mindig lesz jobb, és ebben hiszel. Akkor legyen ez a mai végszó. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és megismerkedhettünk, beszélgethettünk egy kicsit így. Vannak videók is, érdemes a YouTube-on keresgélni Lubics Szilviáról. Kívánok a hallgatóknak is nagyon szép nyarat, amiben legyen pihenés is, mozgás is, feltöltődés is, imádság is, jó élmények, közösségi élmények, de Istennel való elcsendesedés is. Nagyon köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönöm én is a meghívást.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 16. A bérmálás tartós jegye. A bérmálás megerősítését egy életben csupán egyszer kapjuk meg. Mégis maradandó nyomot kell hagyjam. Pontosan azért, mert letörölhetetlen nyomot hagy a lélekben. Sosem lehet leegyszerűsíteni valamiféle idejét múlt elenyésző vallási szokás távoli emlékére. Ezért fel kell tennünk a kérdést önmagunknak, hogy ezt a szentségi, életbevágó találkozást a Szentlélekkel, melyet az apostolok kezéből kaptunk a szent olaj által, hogyan lehetne és kellene tartósan megőrizni, és még mélyebben meggyökeresztetni saját életünkben. Ez gyönyörűen megmutatkozik a pünköstkor énekelt himnuszban. Veni Sancte Spiritus, jöjj szent lélek! Ez arra emlékeztet minket mindenek előtt, hogy hittel és kitartóan kell kérnünk ezt a csodálatos ajándékot. Arra is megtanít minket, hogyan és mikor kell kérnünk. Ó, jöjj szent lélek, árazd ránk sugárzó fényedet. Tökéletes vigasztaló, adj nekünk édes nyugodalmat, pihenést, ha elfáradunk, és vigaszt a könnyek után. Add nekünk erődet, mert nélküle semmi, de semmi sincs bennünk hiba nélkül. A pünkösd az öröm napja. És örömmel adok kifejezést ismét ennek az érzelemnek, mert ilyen módon megújíthatjuk pünkösd misztériumát Szent Péter bazilikájában is. De Isten lelkét nem lehet körülírni. Mint a szél arra fúj, amerre akar, mindent átjár, szuverén és egyetemes szabadsággal. Ezért a bazilikából, mint Péter alázatos utóda, Azia Péteré, aki az ige hirdetést először vállalta rettenthetetlen bátorsággal, éppen pünkösdi napon benne találom az erőt, hogy felkiáltsak. Urbi et Orbi, a városnak és a világnak, Szent Lélek Isten szájreánk, elmét derítő tiszta láng, öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet. Szállj le az egész egyházra, az egész emberiségre.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.